0: A felváltva tölt tényt, szóval mind a ketten vezényeltünk mind a három formációban. Így tényleg szó szerint az volt néha, hogy egyet Balázs, egyet én, egyet ő, egyet én. Általában, vagy hát úgy összességében úgy válogattuk ki, hogy ki melyiket, hogy azért mind a kettőnknek voltak olyan darabjai, ami nagyon a szívünkhöz nőtt, amit nagyon szívesen szerettünk volna így megvalósítani, és ez sikerült is így elosztanunk, de egyáltalán nem volt probléma azzal, hogy te is ezt szeretnéd, én is ezt szeretném, nem, ezt nagyon jól meg tudtuk beszélni. Nekem ez a legelső ilyen versenyelményem volt, én még az egyetem alatt egyszer énekeltem így az éneklő ifjúságon Egerben, de az, hogy most ott legyek, mint karvezető és gyerekekkel együtt dolgozzak, ilyen még nem volt, szóval számomra egy nagyon meghatározó és pozitív élmény.
1: Igen, még duplán rátenném azt, hogy ugye a kamarakórussal talán ilyen körülmények közt most léptetek fel először, akkor még pluszban. Ez egy pluszt gondolom hozzáadott. Ez milyen élmény volt, hogy a kamarakórus, ami effektíve végül is mondhatjuk, hogy miattad veled jött létre, és akkor velük így most felléphettél egy minősítő versenyen.
0: Az egész kórusra nagyon büszke vagyok, és büszke is voltam, de hát már ott akkor rögtön, meg azért is, de hát ez már a kezdetek óta, ahogy dolgoznak együtt, ahogy nagyon szépen viselkednek egymással, és tényleg jó barátok, tehát hogy nagyon jó közösség működik a kóruson belül, és ezt nagy öröm látni. És most már sokszor azt érzem, hogy tényleg így a gyerekeknek az anyukája, meg az apukája vagyunk szinte, annyira így összenőttünk, meg ők is hozzánk, mi is hozzájuk, és hát ez az, amit mondtam is, hogy nagyon büszke vagyok a kamarakórusra is, tényleg mindenki mindent belerakott, amit tudott, odafigyelt, fejbe ott volt, úgyhogy ezt így megköszönöm a meghálálva a gyerekeknek, és a sok türelmet, a sok tanulást és a próbákat, ma egy kicsit ilyen élmény foglalkozást fogunk nekik tartani, készültünk is meglepetéssel, és ütöttem sütikét, illetve vásároltunk egy kis legót, szóval
2: anyagilag legyengültünk.
0: Nem, kitaláltuk azt, hogy a versenyen kaptunk kézzel készült emlékvázát, és hogy akkor az hogyan nézzen ki, és hova legyen kirakva, akkor legyen az, hogy lesznek benne virágok. És hát a legó virág az, ami maradandó, a gyerekeknek is jó kis öröm lesz, kis közös foglalkozás.
1: És Balázs, neked milyen élmény volt kiállni a kórussal, illetve te hogyan élted meg így a versenyt így belülről, mint karvezető?
2: A karvezetés része egy amatőr kórusnál, egy gimnáziumi vagy akármilyen általános közoktatási intézmény kórusánál rendkívül pici szelete a mi munkánknak. Ami nagyon érdekes dolog, mert az egyetemen az ember, hogyha elmegy énekszakra, vagy elmegy szolfés tanári szakra, vagy esetleg karvezető mester szakra, ezek vannak itt most a repertoárban, amiknél az ember tanulhat karvezetést, hogy senki nem a pedagógiai oldaláról beszél, arról, hogy hogyan kell egy közösséget megszervezni, és pont erről beszélgettünk tanárnővel, Petrával, utólag is, majd biztos erre is rá fogsz kérdezni, hogy magának a mi munkánknak az értéke, a gyerekeknek a teljesítménye az milyen nézőpontok, szempontsor szerint értékelendő, de hogy a karvezetés, de nagyon szeretünk vezényelni, csak az a baj, hogy nem nagyon van rá idő. Tehát, hogy leginkább az, hogy a gyerekek olyan állapotba jöjjenek, hangilag ott legyenek, a művek meg legyenek úgy tanulva, ez a mi munkánknak a nagy része. Azt, hogy utána már kiállunk, és ottan hókusz-pókuszkodunk, az nagyon jól néz ki, meg nagyon tetszik át ez a visszajelzés által, hogy ilyen nagyon, hogy mondjam, megragadó az, hogy mi vezényelgettünk, mert látszik, hogy a gyerekek néznek minket, meg mi is őket, de hogy ez a kicsi része, de ez a jutalom része. Tehát onnantól kezdve, hogy végig dolgoztuk velük az egész elmúlt időszakot, és ott kiállhattunk, és vezényelhettük őket, az már egy nagy öröm volt, de észnél kell lenni. Tehát már itt megütöttünk olyan nehézségű műveket is, amiknél már nem elég az, hogy üti az ember az 1-2H, vagy a 4-et, vagy a 3-at, vagy a 2-t, az elején beint, aztán a végén megcsinál egy ilyen leintés mozdulatot, aztán meghajlik, meg mosolyog, hanem vannak olyan részek, ahol igazán múlik az, hogy az ember hogyan vezényel, de itt megint nem az a lényeg, hogy mi technikailag milyen karvezetők vagyunk, hanem hogy a gyerekekkel hogyan tudunk kommunikálni. Tehát ha én megtanítom a gyerekeknek, hogy a kislábújján pöcögtetésére légy szíves egy pontos tempóban lépje be, akkor be fog lépni, hogyha én ezt meg tudom neki mondani, meg tudjuk csinálni. Tehát itt gyakorlatilag már a karvezetés része egy olyan dolog, hogy amihez hozzászoktak a gyerekek, azt mi csináljuk. És itt is a koncert közben is igazából nem arra figyelünk, hogy mit vezénylünk 80%-ba, hanem hogy a gyerekeket mennyire tudjuk inzultálni, hogy ők figyeljenek ránk. Tehát már most ezt csináltuk, hogy az első oldal megy fejből, ne bújjadak ott, tehát hanem nézzetek minket, és akkor megszületik a közös muzsikálás. Úgyhogy nagyon jó élmény volt, nagyon koncentrálni kellett, igazán elfáradtunk mind a ketten. De mondom, ez már a jutalom része. Ez mindig ilyen

0: ilyenkor egy ilyen örömünnep.
1: És milyen eredmények születtek, illetve ti hogyan értékelitek így utólag most már, gondolom, lehet, hogy akkor már fogjátok értékelni majd a fiatalokkal együtt. Milyen eredmények születtek, és hogyan értékelitek ti a versenyt a három kórusnál?
2: A nagy kórus arany minősítést hozott el, a kamarakórus és a női kar pedig ezüst minősítést. Értékelés szempontjából beszéltem így az egyik zsűritaggal, illetve mi is beszéltük, hogy azért elég erős volt a mezőny, mivel most 12 formáció indult, míg tavaly csak 6. Szóval ez a kétszer annyi azért úgy persze megnehezíti a dolgokat, illetve minden mellett amúgy nagyon sokat fejlődtek a gyerekek, én csak így ősztől követem, de még így is láttam, és volt olyan zsűritag is, aki nagyon megdicsérte, hogy tavalyhoz képest is óriási a fejlődés.
3: Igen, tehát konkretizálva a dolgot, tavaly aranydiplomát kaptunk, az aranydiploma az a kiemelt aranyt jelenti gyakorlatilag. Idén már nem volt aranydiploma, de úgy lehetett volna kiemelt aranyt kapni, emellett pedig még van egy olyan minősítés, hogy országos dicsérőoklevél, és efelett van a csúcsok csúcsa, amit egyébként a beszélgetésünk elején említett, Egressy Béni zeneiskola kórusa annó elhozott minden évben zsinórba, ez pedig az évkórusa díj. Egyébként most is ott volt az Egressy, Dótosné Mészáros Eszter kolléganőm, én tanítok az Egressybe is vitte, és nagyon ügyesek voltak velük, nagyon meg volt elégedve a zsűri, aranyminősítést kaptak. Nekünk, tehát azt kellett megérteni, más volt a zsűri, hogy tavaly az képest, ahogy mondja is Petra, sokkal nehezebb műveket énekeltünk, és hogyha kidolgozásban, a női karban és a kamarakórusban voltak is olyan dolgok, amik nem voltak tökéletesek, akár a tavalyihoz képest is, a nagy kórus az viszont biztosan állítható, hogy egy sokkal nehezebb és sokkal kidolgozottabb műsort hozott, mégis ugye az is egy alacsonyabb kategóriai minősítés kapott. És megvallom, teredelmesen bennem volt ezután frusztráció, leginkább amiatt, mert féltem, hogy a gyerekeknek mennyire marad meg a kedvük. Kicsit dühös voltam arra, hogy nem a pedagógiai szándékot nézik, nem azt nézik, hogy a mai körülmények között hány gimnázista kórus van, ezek a gimnázista kórusok hogyan működnek, és hogy miért működnek leginkább, tehát hogy nem azért csináljuk ezeket, hogy mi felkerüljünk a örök, nem tudom én, profi karvezetők szobrára, vagy emlékművére itt Miskolcon, mint hogyha lenne ilyen, hanem hogy a gyermekeknek élmény legyen. És nekik is kicsit érthetetlen volt, hogy a tavalyihoz képest miért kapunk szerényebb minősítést, úgyhogy közben a munka, a belerakott energia, a profizmus és a gyerekek hozzáadása és maga az együttesnek is a minősége egy sokkal magasabb szintet képvisel. És utána, amikor beszéltünk zsűritaggal, zsűritagokkal, akkor derült ki számunkra az, hogy a zsűri, az idei zsűri, akik között kettő ember más volt a tavalyihoz képest, egy régi iskolarendszer szerint mérték meg a kórusoknak a színvonalát. Tehát itt azt kell nagyon látni, hogy a 60-as, 70-es, 80-as és még a 90-es években is a magyar kórus az egy nemzetközileg elismert, sőt szinte élmezőnek mondható művészeti tevékenység volt. Tehát külföldre elmentek a magyar kórusok már a 60-as években, amikor tudjuk, hogy a Rákosi, meg utána már a Kádár korszakban is külföldre az mehetett, aki e-sportoló volt, vagy pedig profi kórusban énekelt. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon nagy színvonalon voltak, elmentek külföldre, és a külföldi kórusok labdában nem tudtak rúgni a magyar kórusokkal. Na most ezzel a szemléletmóddal vizsgálva a mai kórusokat, nem komolyan vehetőek. Tehát ha összehasonlítjuk a régi kórusokkal, sem a lévai kórus, sem egyéb gimnazista kórusok, ebben szerintem mindannyian egyet tudunk érteni közösségileg miskolci karvezetők, és szerintem az országban is, nincsenek azon a lábukhoz, nem érünk fel a régi kórusokhoz, mert ott volt egy olyan iskolarendszer, a frissen kidolgozott Kodály módszertannal karöltve, és az állam támogatásával, és a gyerekeknek a teljesen más, hogy való nevelésével, hogy az egy nagyon nagy színvonalat képviselt. Viszont ez manapság nincs meg. És azután, hogy megtudtuk, hogy na jó, nem lehet mindent elárulni, de a lényeg, hogy egyébként a minősítés sem teljesen úgy akarták, ahogy, hanem inkább kevésbé akartak még differenciálni. Tehát volt egy pont, amit azt mondtak, hogy ez vagy megüti valaki, vagy nem. Azt szerint nézve abszolút érthető ez a minősítés. Pedagógiai szempontból
0: sajnos nagy terhet róttak ránk azzal, hogy most nekünk kell a saját gyerekeinket rávenni arra, hogy ezt megértsék, amit most itt próbáltam 3 percben összefoglalni, és azt lássák, hogy valóban történt előre haladás, mert a zsűri szerint is történt, mert az a zsűri szerint, aki a tavalyi eredményeket is látta, itt azt kell megérteni, hogy egy más minősítés volt. Úgyhogy gyakorlatilag ennyi az összélmény. Szerintem elmondhatjuk, hogy nem bántuk meg, hogy elmentünk, teljesen jogos ebben a szemléletmódban ez a minősítés, és reméljük, hogy jövőre még tudunk tovább fejlődni. Nem tudom, hogy tudunk-e, mert jelen körülmények között egy gimnázista kórus számára még színvonalasabb dolgokat csinálni, az szerintem már egy olyan áldozattal járó dolog, ami már nem lenne kívánatos egy gimnáziumban, tehát nem zenei gimnázium vagyunk, de mi mindent meg fogunk tenni. A gyerekeken az látszik egyébként, hogy élvezték, az látszik, hogy ők nekik abszolút egy érthető dolog az, ami történt, az szerint, ahogy mi azt elmagyarázzuk nekik. Szóval ez a véleményünk erről a dologról.
4: Szép eredményeket ért el a lévai kórus, 1 arany és 2 ezüst. A Miskolci Fazekas utcai általános iskola és alapfokú művészeti iskola adott otthont az Éneklő Ifjúság elnevezésű minősítő versenynek, ahol több gyermek és ifjúsági kórus mutatkozott be, köztük a lévai is. Az iskola kórusa 3 formációban állt fel a versenyre. A lévai nagy kórus aranyminősítést szerzett, a lévai női kar ezüst, a lévai kamara kórus pedig szintén ezüst minősítést kapott. Petró Balázs és Klein Barbara pedagógusokkal, karvezetőkkel a riportásütő Dávid Pelé beszélgetett.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Június 11-e és 13-a között rendezik meg a 97. ünnepi könyvhetet Miskolcon is. Emellett ebben a hónapban is számos érdekes programmal várja az olvasókat a II. Rákóczi Ferenc könyvtár. Prízai Zoltánt, a könyvtár PR munkatársát hallják.
2: Az ünnepi könyvhéten túl is lesznek programok könyvtárainkban, itt a II. Rákóczi Ferenc könyvtár központi könyvtárában például. Kezdeném rögtön egy közelgő programelemmel, június 9-én délután 4 órától egy kiadó, hogy 35. születésnapot ünnepel, az azt hiszem, hogy nagy szó ma Magyarországon, és a Bíbor kiadó 35 éves, 91-ben alapította Borkuti László, és most már a lánya, Borkuti Eszter vette át a céget, mint ügyvezető, de természetesen ott van még az édesapja is, aki segíti a munkáját. Nyílik egy retrospektív kiállítás, méghozzá a ez alatt a 30 év alatt megjelent kiadványoknak az anyagaiból, és ezt a kiállítást a Kas kiadó alapítója, Kocsis András Sándor nyitja meg. Utána meg lesz egy nagy beszélgetés a kiállítás megnyitó után, Borkuti Eszter, Borkuti László lesznek ugye ott a kiadó részéről, mint házigazdák, de Filip Gabriella, könyvtárunk korábbi munkatársa, Szabó Lőrinc irodalmi díjas író, újságíró, szerkesztő, inkább újságírót mondanék, ő beszélget majd Bárdos Istvánnal, akinek ugye jelent meg könyve a Bíbor gondozásában, de Jenei László, Káli Sándor, Mózes Huba, Debrecen József, Sárai László és Szabó Miklós is ott lesznek, és Parázs István, akit sokan ismerhetnek, ugye Csorba Piroskának az özvegye, ő most egy más oldaláról, zenei oldaláról mutatkozik be, gitáron fog közreműködni ezen a rendezvényen, érdemes tehát eljönni június 9-én kedden 4 órára erre az eseményre. És hogy még maradjunk a központi könyvtárban, rá egy hétre, meg egy napra lesz Malejkó Norbert könyvének a bemutatója, a Peremtesteknek, ez június 17-én 17:30-kor kezdődik ez a könyvbemutató. A biblioterápiás foglalkozás sem maradhat el a könyvtárunk központi könyvtárában, június 19-én délután 17:30-tól. Cseripták Bettina és Frey Gabriella, a irodalomterapeuták vezetik ezt a bizonyos foglalkozást. Érdekes, izgalmas, általában mindig van egy 10-15 fős csoport, előzetesen kell erre regisztrálni erre az eseményre. Kapcsolódási pontok kukac@gmail.com, ezt az e-mail címet adták meg. És még egy kiállítást említenék, amely látható egészen 19-ig, éppen 2-án nyílt, a Fazekas utcai általános iskola és alapfokú művészeti iskola grafika tanszakosainak egy nagyon színes és nagyon szép anyag, amit kiállítottak, ezt még meg lehet nézni nagyjából a hónap közepéig, és egy gyermekkönyvtári programot is ajánlanék, már ugye megkezdődik a szünidő, és ehhez igazodik a II. Rákóczi Ferenc könyvtárnak a gyermekkönyvtára és a gyermekkönyvtárosok, mégpedig június 24-én délelőtt 10 órától várják a Mesebirodalomba azokat, akik szeretnének kézműveskedni itt a nyár jegyében. Pici mese is lesz, játék is lesz, sok mindent kifőznek ilyenkor a gyermekkönyvtárosok, és érdemes eljönni, tehát június 24-én, ez egy szerdai nap, délelőtt 10 órakor kezdődik a program. Ennyit tudok a központi könyvtárról.
1: A fiók könyvtárakban mi várható?
2: Oda is kukkantsunk be, ha nem is mindegyikbe, de hát azért ott is sok program lesz. Kezdeném a József Attila könyvtárral, mert ha már gyerekprogramot mondtam, és a szünidőben zajlik az is, a Varázsbőrönd ismét kinyílik, interaktív élőszereplős mesefoglalkozás 25-én csütörtökön, ez délután 17:30-tól lesz, a Kerekkő című mesét dolgozzák fel. Bevallom őszintén, sok mesét ismerek, de a Kerekkő, az most nem jut eszembe, hogy ez melyik mese lehet, lehet, hogy a hallgatók rögtön kapcsolnak, felnyitják a mesekönyvet, és már el is olvassák, aztán el lehet jönni 25-én a József Attila könyvtárba, picit még mélyebben megismerkedni ezzel a mesével. De lesz két klub is, klubfoglalkozás 29-én a Fonalbarátok, 30-án meg a Könyvklub, mindkettő 17:30-tól kezdődik, majd cicát horgolnak a Fonalbarátok klubjában, a Könyvklubban pedig Sarah Adams egy sokat mondó művéről beszélgetnek majd, ad nekem, vagy elveszem. Gulyásné Papmárta kolléganőm dolgozza majd fel beszélgető partnereivel, azokkal az olvasókkal, akik eljönnek 30-án, és megtekintik ezt a bizonyos beszélgetést, és be is kapcsolódnak nyilvánvaló, mert mindenkinek lehet önálló gondolata, véleménye. A Kafka Margit könyvtárban egy természetgyógyász előadásra hívom fel a figyelmüket, Lelki Jajok, Testi Bajok címmel, Kassai Edit, természetgyógyász, segítség a kertből, gyógyító gyomok. Ugye kigyomláljuk, kidobjuk, hagy égjen aztán, de lehet, hogy ezt fel lehet használni másképp is. Kassai Edittől majd megtudhatják június 17-én 17:30. És akkor jöjjön a Petőfi. A Petőfi könyvtárunkban Diósgyőrben nagyon-nagyon sok program lesz, mert ott is az állandó programokról néhány gondolatban, 10-én a Kreatív Szerda 3 órakor kezdődik, szatén szalagrózsát készítenek majd, regisztrálni kell, fontos elmondani, petőfikvt@rfmlib.hu vagy 46-os körzet 379-032, de ez egyébként az rfmlib.hu honlapon minden ez rajta van, csak meg kell nézni a programoknál, tehát ajánlom a honlapunkat, meg a Facebook oldalt is. Aztán Alkossunk együtt, a lillafiredi vízesést fogják majd megfesteni Majorvári Szabó Sándor, aki vezeti ezt a nyílt festőnapot 15-én délután 3 órától, itt is jelentkezni kell előzetesen. Viszont amire nem kell jelentkezni előzetesen, és már januártól állandó programelem, az a cím, hogy ismeretlenből ismerős magányűző beszélgetések. Erről most éppen a minap.hu-n olvashatnak is egy interjút, mert készítettek velem erről, hogy ez egy kisebb csoport összejön, és mindig valami aktuális témáról vagy hobbiról beszélgetnek. Itt nem is jelölt meg a könyvtársa témát, a könyvtárosot elindítja a beszélgetés, és aztán indul a folyamat. Ezúttal ugye 26-án pénteken, 4 órától, mindig egyébként a hónap utolsó péntekje, és 4 óra szokott a kezdés lenni, persze ezt nyilván ünnepnapok felül írhatják. És hogy könyvbemutatóról is beszéljek, a Petőfi Sándor könyvtárunkban, Díry Ákosnak a könyve, Az időutazó, az már viszonylag régen jelent meg, de lesz egy író-olvasó találkozó a szerzővel, és itt lesz Ötvös Éva is, vagyis ott lesz majd azon a rendezvényen, mert nem itt a stúdióban természetesen. Ott lesz, és Németi Lajossal együtt majd ajánlják a könyvet, Éva majd fel is olvas néhány verset. És Németi Lajos, aki sok könyv megjelenésében szerkesztőként, kiadóként közreműködött, ezúttal, mint tollforgató apostrofálja önmagát, és beszél majd ő is a könyvvel kapcsolatos élményeiről minden bizonnyal. És a Szabó Lőrinc irodalmi könyvtárba is csöppenjünk egy picit beleképletesen a programjaikba. Van itt egy keddi program, a Csodás újak foltvarró kör kiállításának megnyitója június 9-én kedden délután 17:30 lesz, de aki lemarad a megnyitóról, az se legyen elkeseredve, mert egészen szeptember 5-ig meg lehet ott a könyvtárban nyitvatartás időben nézni ezt a kiállítást. Még ugye júniusban szombaton is nyitva van a Szabó Lőrinc könyvtár 10-től 4-ig, aztán majd lesz egy nyári nyitvatartás, de erről majd később nem akarom megkeverni most a hallgatóknak a nyitvatartással kapcsolatos információit. De lesz egy halálkávéász beszélgető kör is, Molnár Erzsébet mentálhigiénés szakember vezetésével 17-én délután 17:30, és a nagy-nagy programja a Szabó Lőrinc könyvtárnak, mert évek óta visszatér, lehet, hogy itt majd részletesebben is érdemes lenne szólni erről, ez az irodalmi éjszaka. Ugye Szent Iván napjához közeledünk a leghosszabb nappal, és akkor ott mindenféle felolvasások egészen 19:30-10 óráig, de lesz majd nyelvi játék is. Egyelőre ennyit mondok el erről, meg azt, hogy június 26-a péntek az időpont. Egy könyvtárról még nem beszéltem, ez pedig a Tompa Mihály könyvtár. Kimondottan gyerekeknek szóló két programot említenék, 24-én Kreatív Kézműves Klub, Flamingó figurás képeslap készítése. Hát csodálatos madár a flamingó, most magunk elé képzeljük a szép rózsaszín fehéres tollait, hogy ott a szavannákon, a vízben áldogál ez a csodálatos madár. És hú, most eszembe jutott, hogy a kislányomnak volt egy ilyen plüss flamingója, és nagyon nagyokat játszottunk vele, és a szépségét nagyon jól ki lehet hangsúlyozni, még annak a plüss állatnak is, ami valahol ott még a láda fiában megvan, úgyhogy ilyeneket lehet készíteni képeslapon kis figurát, 24-én délután 4 órától, hogy az időpont is elhangozzék, és ne kalandozzak el ennyire. és a mesék, és ha már színidő, akkor tényleg ez a program, ez a végére kívánkozik a beszélgetés, meg a programajáró végére is, mert mese délután, 26-án, 4 órától a téma mesék a Balatonról. Bizonyára sokan töltik, vagy töltötték már a korábbi években is a színidőt a Balatonnál, vakációztak, fürödtek, ették a lángost, a palacsintát, a sült halat. Na, most egy picit a mesék világába kalauzoljuk majd a fiatal olvasókat, hogy milyen mesék is vannak, amik a Balatonról szólnak, hát nem tudom, neked most eszedbe jut-e ilyen, nekem most hirtelen nem, a könyvtárosoknak bizonyára már megvan az a 3-4-5 meséje, amikről majd fognak, hát nem csak beszélgetni, ezek el fognak hangozni ezek a mesék, mert úgy mondják, hogy kicsiket és nagyokat is várnak, és vidám délután mese hallgatása, tehát ezek nem szomorú mesék lesznek, hanem vidámak, hiszen közeledik a színidő, lassan majd már azt a felkiáltó jelet a vakációból, vagy a hosszú út már lehet írogatni, még nem teljesen, de hamarosan eljön az az idő is, és akkor utána lehet menni vakációzni. A könyvtárnak is picit majd másabb lesz a programja, de ahogy a Nils Holgerssonban mondták mindig a végén, amikor ajánlották, erről a következő részben, vagyis hát a következő ilyen programajánló során beszélünk majd.
1: Június 11-e és 13-a között rendezik meg a 97. ünnepi könyvhetet Miskolcon is. Emellett ebben a hónapban is számos érdekes programmal várja az olvasókat a II. Rákóczi Ferenc könyvtár. Brézai Zoltánt, a könyvtár PR munkatársát hallották.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 3 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában. Varsóban új lendületet adtak a magyar-lengyel párbeszédnek, és megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről. Orbán Anita, a külügyminiszter Facebook oldalán azt is hozzátette, Helsingborgban megerősítették szövetségi elkötelezettségüket a NATO-ban, és több európai partnerrel is érdemi tárgyalásokat folytattak. Azt is elmondta, különösen fontos eredmény az Európai Uniós forrásokról szóló megállapodás, mely magyar települések, vállalkozások, egyetemek, kutatók és fiatalok számára nyit új lehetőségeket. Az Erasmus program újraindításával több ezer magyar hallgató erőt nyílik meg ismét az európai felsőoktatás, jegyezte meg Orbán Anita. Mecser Tamás rendőr dandártábornokot bízza meg az Országos Rendőrfőkapitányság vezetésével Magyar Péter miniszterelnök június 8-i hatállyal, tájékoztatott a belügyminisztérium hétfőn. A közlés szerint a miniszterelnök a belügyminiszter előterjesztésére visszavonja Balogh János rendőraltábornagy országos rendőrfőkapitányi vezetői megbízását, ezzel egyidejűleg Mecser Tamás dandártábornokot bízza meg az ORFK vezetésével. A főrendőr korábban a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság megbízott főkapitánya és rendészeti rendőrfőkapitány helyettese is volt. A polisz.hu szerint Mecser Tamás 1988-ban kezdte pályafutását a kazincbarcikai rendőrkapitányságon nyomozóként. Elvégezte a rendőrtiszti főiskolát, majd a Janus Pannonius Tudományegyetemen jogászként szerzett diplomát. Dolgozott az Edelényi és a kazincbarcikai rendőrkapitányság vezetőjeként, majd a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány helyetteseként tevékenykedett. Mecser Tamás korábban megkapta az év rendőre címet és átvehette a Magyar Érdemrend lovak keresztje kitüntetést is. Az elektromos rollerek használatának hivatalos szabályozására és a járművek felelősségteljes használatára hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség hétfői közleményében. A szervezet ismertette, iparági becslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van ma forgalomban Magyarországon, melyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számunk növekedésével a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos eszközök használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig sincs olyan hivatalos szabályozás, mely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna, tették hozzá a közleményben. Kárpáti András, a Jövő Mobilitása Szövetség elnöke üdvözölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter javaslatát, mely szerint a rollerekre vonatkozó szabályozást a teljes kereszttől külön, gyorsított ütemben kell tárgyalni és bevezetni. Hangsúlyozta az elnök ugyanakkor, hogy a szabályozás csak az alapfeltétel, aminek ki kell egészülnie a megfelelő edukációs és szemléletformáló programokkal, írták a közleményben. A Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Miskolci Rendőrkapitányság közös eseményt szervez június 10-én, azaz szerdán 9 órától Miskolcon a Generáli Aréna előtti téren. A programot a Nemzetközi Drogellenes Világnap alkalmából tartják meg. A program célja, hogy felhívja a fiatalok figyelmét arra, hogy más alternatív tevékenységek is vannak, amivel a szabadidőt el lehet tölteni, nem csak a drogozás. Minden korosztályt szívesen látnak a rendezők. A délelőtt során iskoláknak csapatversenyt és sporttevékenységeket szerveznek, míg a délután a szakmai fórumoké lesz a főszerep, mondta Béresné Buckó Viktória, a rendőrszázados, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója.
0: Az időjárásról.
1: Kedden fátyol felhők szűrhetik a napsütést, emellett néhol erőteljes lesz a felhőképződés, és elszórtan lehet zápor, zivatar. Kedden délután 27 és 32 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Mess Attila vajdasági színész lesz, aki nem csak a színpadon, de a tengeren is mond verseket.
2: Pont Sanremo-ban voltam, nem voltam nagyon sok dolgom a hajóval, minden este kiültem a partra, néztem a naplementét, és elolvastam Petőfinek az összes versét, majd kiírtam, hogy melyikeket tartom érdemesnek arra, hogy a saját szórakoztatásomra fölmondjam kamerának.
1: Mai vendégünk tehát Mess Attila. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Mes Attilát úgy szokták emlegetni, mint a vajdasági jachtművészt és színkapitányt. A színész a tanulmányait az Újvidéki Művészeti Akadémián végezte, sokáig a Szabadkai Népszínház társulatában játszott, ma pedig jachtkapitányként járja a nagyvilágot, de nem fordított hátat a színészetnek és az irodalomnak. Már is mesél nekünk arról, hogy hogyan kapcsolódik össze a hajózás és a művészet. Az interjút az egyik tanítványom, Vajda Noa, szegedi kommunikációszakos egyetemista készítette.
2: Mikor kapcsolódtál először a színészettel?
3: 1974 óta van Művészeti Akadémia Újvidéken, és szerintem nem nagyon volt még arra példa, hogy valaki ne színházon keresztül jusson be az akadémiára, mert én például kivétel erősítő szabálytvonal vagyok. Én ugyanis nem a színházon keresztül szerettem meg a színész munkáját, ha lehet mondani. Hatalmas filmofil voltam, tehát folyamatosan filmeket, sorozatokat néztem, és engem ott nyűgözött le igazából az, hogy van egy ilyen szakma. Nem a színháznak az illata, az attitűdje, az élősége az, ami engem megfogott annak idején. Ez később következett be bennem, hogy ez átfordult és izgalmasabbá vált bennem, de a filmek világa volt az, amit szerettem. Az, hogy kicsit klasszikus, meg lehet, hogy közhelyes is, ez a bármi lehet büntetlenül. Nekem érdekesek voltak a világok, amiket láttam, és arra vágytam szerintem. Talán nem egészen pici gyerekkoromban, de már ilyen súlydőt én tínédzser koromban, hogy lehessek tulajdonképpen bármi. Furcsa világban nőttem fel, hogy a Szabadkán volt egy úgynevezett híres Risztics korszak, amikor egy Gyübisa Risztics nevű rendező tartózkodott itt Szabadkán, és tulajdonképpen összeolvasztotta a magyar és a szerb társulatot egy ilyen váratlan húzással, és ilyen furcsa kísérletező színházat csinált ez a Risztics korszak. Azt kell tudni, hogy próbált egy ilyen univerzális nyelvet használni, hogy nem voltak magyar vagy szerb előadások, hanem minden előadásban ilyen vagy vegytisztított, vagy ilyen kacsvaszosan összekevert nyelvezettel beszéltek. Ezzel próbált olyan internacionálissá tenni a színházat. Valószínűleg ebből az okból kifolyólag az iskolák már nem szerveztek abban az időben színházlátogatásokat. Az egyik első színházi élményem az viszont egy Zenit című előadás. A Risztics korszakban volt, akiről azt is tudni kell, hogy ilyen furcsán próbálta bejátszani a különböző tereket. Tehát ez az előadás ez úgy működött, hogy beszálltunk egy autóbuszba, ami kivitt bennünket Parizsra, a vasútállomásra, ahol fel volt állítva két vagon, amiben betereltek bennünket, ránk csukták a vagonnak az ajtaját, és ott kezdődött bent az előadás. Ami egy furcsa élmény volt számomra. Előtte max a gyerekszínházban ismerhettem egyáltalán a színház világát, hogy fönn van egy élő ember, én meg lent nézem azt egy az egyben, de az, hogy engem egy ilyen furcsa helyzetbe tesznek be, számomra teljesen ismeretlen volt. Nekem izgalmas volt. És aztán még egy előadást láttam, és abból csak pici emlékfosztályok maradnak meg, hogy egy ilyen színpadon föl volt építve egy ház belső, de valahogy olyan érzésünk volt, mint hogy átlátszóak lennének a falak. Tehát nekem a két első színházi élménye nem is ez az igazi klasszikus színházi forma volt, hanem pont ez a kísérletező színházi forma. Ami lehet, hogy kiadott utána az én színházi érdeklődésem, mert mai napig is nagyon szeretem a nem klasszikus formákat játszani, meg művelni a klasszikus formákat szeretem jobban, de nézni meg viszonyatosan szeretem azt, ami elrugaszkodik ettől. Most a Risztics korszakában arra rengeteg példa volt, hogy a városnak a főterén játszott az előadást, vagy kivitte az embereket a Palics partjára, vagy a palicsi sétányon két oldalt álltak az emberek, és ott tartott az előadás. Meg egy gyerekszínház előadás, amiből egyetlen kép maradt meg, hogy egy hajónak az orra föl volt építve, felint nézünk fel, és ez így valamilyen formában mozgott. Valószínűleg gyerek

0: ilyen hihetetlen űr előttünk ezzel a Risztics korszakkal, amit mi voltunk hivatottak betölteni. És ebből a szempontból nagyon szerencsések is voltunk még azért is, mert ugye általában a színész életében a színészi érés fázis az ugye nem ott fejeződik, hogy kijárja az akadémiát, és akkor negyedéves korában ő kiesik, ezt már fantasztikus alakításokat tud hozni. Általában egy érési folyamatra van szükség. De rendezőkkel dolgozva, akik tudják vezetni a színészt, akkor biztosabbá válik, tisztázza a reakciós idejét, a színeket helyre tudja magában rakni. De nekünk ez a folyamat nagyon gyors volt, mert ugye bekerültünk egy színházba, ahol nem volt idősebb generáció, nem volt egyáltalán színész, mi voltunk a színészek benne, tehát nekünk már tulajdonképpen nagy feladatokkal kellett megbirkóznunk, de úgy nekünk, mint az újvidéki színházasoknak is. És mi elég gyorsan értünk. Persze nyilván majd az utókor, meg a színház történészek fogják megmondani, hogy vajon jól érlelődtünk-e, szerintem igen, amellett pedig nagyon izgalmas szerepeket játszottunk.
1: Mi volt a legmeghatározóbb darab a szerep, amit játszottál, vagy amiben játszottál?
0: Ugye a színész életében elvileg ugye minden szerep, amit rábíznak, az valamilyen formában egy kihívás kéne, hogy legyen, építkezik önmagából. Én így tudtam mindig megközelíteni egy-egy kedvenc szerepemet, hogyha mondhatunk ilyet, de igazából nekem általában kedvenc előadásaim voltak, amik valamilyen formában lehetőséget nyújtottak arra, hogy ne csak azt érezzem, hogy valami fajta repetícióban van részem. Mert ugye a színészhez megcsinál egy szerepet, jobb esetben eljátsza 25-ször, 50-ször, ha a közönség imádja, akkor 100-szor. De nekem igazából mindig azok voltak az izgalmas előadások, amikben azt érezhettem, vagy hihettem, hogy minden estén valahol egy picikét más. Hogy én magam is mindig a játszás alkalmával élek, vagy értek meg valamit. Ezt most már persze én a másik oldalról is tudom, mert nagyon sokat rendeztem, ugye olyan helyzetbe hozni a színészt, hogy ez nem csak megcsinálja másfél hónapja alatt ezt a bizonyos karaktert, hanem utána még van lehetősége megérteni, megérlelni azt a szerepet. Rendezőként nyilván én biztosítom most számukra, annak idején meg nyilván számomra ezek más rendezők biztosították, de én azokat a darabokat szerettem, amiben úgy érezhettem magamat, hogy minden játszáskor valami újat fölfogok erről a karakterről, vagy erről a világról. Például a Szabadkai Kosztályadősű Színházban volt egy relatív közönség sikert nem túlságosan arató előadás. Ezt nem mondhatjuk, hogy dőltek rá nézők. A Danilo kis Siratófa című produkciójára, amit Szaboda Tibor rendezett, az akkori igazgatója a Kosztályadősű Színháznak, egyébként évfolyam társam is volt, kitűnő színházi szakember, ilyen két lábon járó enciklopédia volt, összegyűrt két-három Danilo kis novellát, regényt egy színházi előadássá, és az valami olyan furcsa költői módon tudta megcsinálni, hogy én, aki játszottam benne, én bevallom, most már így a 25-30 év táblatában nyilván magamnak is bevallhatom meg a nézőnek is, én nem feltétlenül értettem, hogy én mit játszok ahol. Szerettem a karakteremet, szerettem a helyzeteket, de én nem értettem, hogy ez a darab miről szól. Ezt csak később értettem meg, és ezért volt izgalmas pont konkrét ez a darab, mert lehetősége nyúlt arra, hogy egyébként is specifikus volt ez az előadás, mert úgy volt kitalálva, hogy a kétszer bejött a színpadra, azonnal már nem távozott, tehát mi tulajdonképpen néztük utána a többieknek a jelenetét, és ahogyan néztem a jeleneteket, a saját dolgomat végeztem, ezve értettem meg előadásról előadásra, hogy mi a francot akart a Szaboda Tibor ezzel a szöveggel, meg ezzel a mindjövővel, ezzel a világgal elmondani. De ugyanakkor volt például arra is példa, megboldogult Péter Ferenc színész kollégám és rendező kollégám. Ő rendezett egyszer egy tasnádi darabot, a Közellenség címét, amivel Lajkó Félix készítette a zenét, és egy vajdasági underground operetnek tituláltuk ezt a szöveget akkor, és abban egy ilyen valószínűleg pszichésen labilis személy kellett játszon, Nagy Vencelnek hívták, mi csak a szép módszerrel mondva a szemeteknek a kapitányát, vezetőjét játszottam, és ez meg komplexitásában, összetettségében volt egy izgalmas szerep. És nagyon érdekes világa volt annak az előadásnak, egy ilyen akkor cyber punkszerű színpadi kép volt, a ruháink is ilyen nem korhoz illő valamik voltak, a zene, amit a Lajkó Felix készített hozzá, az is ilyen érdekes keveréke volt a szinti és a klasszikus zenének, amiről híres a Lajkó Félix, és ettől kapott egy olyan furcsa milliót ez a világ, de nagyon jó volt belelépni este 7:30-kor, de nekem nagyon izgalmas volt magamra öltenem ezt a figurát, és ott nem bántam, hogy mindig ugyanazt játszom, ugyanazokat a helyzeteket játszom.
1: A Kishegyesi Szépszó táborban, ami a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesületének a tehetségvonulú műhelye, Ébről Ibre készítettem versmondó gyerekeket, és verspárkészítőként is tevékenykedsz. Ez mellett pódiumművekben is szoktál szerepelni. Mit ad neked a versek világa?
0: Van ez a furcsa nyelvünk, amit úgy hívnak, hogy magyar, az egyik leggazdagabb nyelvnek számít, de persze könnyen mondhatjuk mi, nem tudom, francia, nyilván a francia is egy gyönyörű szép nyelv, és valószínűleg fantasztikus irodalmi művek születnek francia nyelven is, de én ezt nem beszélem, viszont a magyart igen, és a magyarról tudom,

0: hogy lehetőséget ad arra, hogy mi nagyon sokféleképpen fejezzünk ki gondolatokat és érzéseket. Ennek még izgalmasabb formája szerintem a vers, ami egy hihetetlenül tömör forma. Egy chat novellával lehetne párhuzamot húzni, hogy két oldalas az egész, de valamitől mindig úgy érzem a chatnál, amikor elolvasom, hogy annak a karakternek, aki mindösszesen két oldalon jelenik meg, az egész életét ismerem. De most a versnek kell ezt megcsinálnia, hogy mindösszesen néhány sorban vagy rímekkel való játékban, szavak furcsa egymás mellé rakásával játszva kell, hogy elmondjon hatalmas dolgokat, akár egész emberi sorsokat, és ezt teszi nagyon tömör formában. Én ezért szeretem ezt a formát, ezért szeretem ezt. A másik meg az, hogy lehetőséget ad arra, hogy az ember akár profiként, akár most csúnya szóval élve nyilván a hétköznapi ember, és hogyha úgy dönt, hogy verset mondjon, akkor lehetőséget kap arra, hogy csiszolja még inkább saját magát, hiszen ezekkel a rövid, néha kacifántos, néha egyszerű, de mégiscsak tömör formájú mondatokkal kell megpróbálni a sok érdekes dolgot elmondani, és ez nem könnyű. Szerintem tanítható, nyilván kell hozzá egy alapvető képesség, a képesség egy külső szemmel nagyon ügyesen csiszolható, és megéri, mert aztán visszaköszön az embernek az énjében. Magyarán, amikor éppen nem verset mond, akkor is visszacsöng benne az, hogy valamitől ez az ember tud közölni tőmondatokkal, vagy tud közölni kacifántos szinte nem magyar mondatokkal. Ez az, ami számomra izgalmas benne. Szeretném hinni nyilván azt, hogy ezt mindenki így érzi, amikor verseket olvas, hogy valamitől az a világ, amit ez a költő, akár ebben az egy versében, akár az egész életművében képviselt, az szól nekem valamiről, az viszel engem valahová. Én ezért szeretem a verseket, és amikor azt meg tudom érezni vagy látni, hogy egy gyerek fog egy szöveget, és ez olyan fantasztikusan találkozik vele, hogy egyszer csak az, amit a költő el akart mondani, az ő mondani valójában, a vers mondónak a mondani valójában válik, ez egy ilyen picin csoda.
1: Kedves hallgatóink, már is folytatjuk a beszélgetést Mess Attila, a vajdasági színésszel. Most következzenek a hírek, maradjanak az Európa Rádióban.

0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A vagyonnyilatkozati rendszer felülvizsgálata elengedhetetlen, nem csak az átláthatóság és a közélet tisztaságának növelése, vagy a közvélemény információ igényének korrekt kielégítése miatt, hanem az uniós források hazahozatala érdekében teljesítendő előírások miatt is, közölte az országgyűlés elnöke a Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a vagyonnyilatkozati adattartalom alkalmatlan bárki vagyoni helyzetének vagy vagyongyarapodásának megállapítására, mivel az adatkérés elavult és nagyon hiányos. Évről évre összehasonlíthatatlan, nem biztosítja a transzparenciát. A házelnök hangsúlyozta, hogy a következő, a jövő év elején benyújtandó vagyonnyilatkozatok már egy új rendszerben kell, hogy készüljenek. Hozzátette, hogy a Tisza képviselői közül legtöbben olyan szakemberek, akik komoly szakmai pályafutás után stabil vagyoni helyzettel léptek a politikába, írta a Forsthoffer Ágnes. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki oduparkot uniós támogatással Szegeden a Maros-Tiszai torkolata közelében, tájékoztatott az önkormányzat. A közlemény szerint a jövő tavaszra megvalósuló fejlesztés célja a Tisza-Maros torkolat térségében található Natura 2000 védelem alatt álló terület természeti értékeinek megőrzése, az ökológiai szolgáltatások bővítése és a helyi biodiverzitás növelése. A denevérek és kis énekes madarak számára kihelyezett odukkal azon fajok állományát lehet növelni, illetve megtelepedésüket segíteni, melyek a repülő rovarok, különösen a csípő szúnyogok körében találják meg táplálékbázisukat. A projekt részeként csaknem 500 madár és denevér odut, vércseládát és kuvik odut telepítenek. Idén 5 hatóságilag kijelölt és ellenőrzött természetes fürdőhely várja a strandolókat Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, közölte honlapján a vármegyei kormányhivatal. Azt írták, a vármegyében nyilvántartott 9 természetes fürdőhely közül az idei szezonban 5 fogadja már júniusban a strandolókat, a Vadnai tó, a Mái, a Muhi, a Nyéklátházi és az Arlói strand. Az idei szezonban nem nyit ki beruházási munkák miatt a Vadnai üdülőközpont 2. strandja, valamint a Mái Mangó Beach és a Tiszabábolnai Babuna Beach sem. A mezőzombori Dorgói tó strandján továbbra is érvényben marad a 2023-ban cianobaktérium burjánzás miatt elrendelt fürdési tilalom. A kormányhivatal kiemelte, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye szabadvizeinek többsége, különösen a Miskolc környéki bányatavak nem kijelölt fürdőhelyek, ezért vízminőségük nem ellenőrzött. Hozzátették azt is, a tavak gyors mélyülése, a helyenként nyáron is hideg víz, valamint a szennyeződések fokozott baleset és egészségügyi kockázatot jelentenek.
0: Az időjárásról.
1: A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. Kedden fátyol felhők szűrhetik a napsütést, emellett néhol erőteljes lesz a felhőképződés, és elszórtan lehet zápor, zivatar. Kedden délután 27 és 32 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Mess Attila vajdasági színésszel. A riporter az egyik tanítványom, Vajda Noa, szegedi kommunikáció szakos egyetemista.
2: Tudom, hogy Muravidék a szíved csüste, és színjátszó szakkört alapítottál ott. Meséljél erről a tevékenységet?
3: A muravidéki magyarság a legkisebb magyarság, ami létezik. Én azt hiszem, hogy amikor először kikerültem ott 2005 környékén, akkor voltak ők papíron a nagyjából 9,5 ezeren, ami majd ilyen 7,5 ezresre zsugorodott, ha jól tudom, az elmúlt 20 év alatt. Tehát egy nagyon-nagyon picike közösség. Tényleg úgy képzeljünk el, hogy ez a picike közösség nyilván nem tud magából kitermelni, vagy kinevelni nagy költőket, vagy színházi alkotókat, vagy kicsi a közeg. Tehát kicsi a szórás, és ezért ők egy ilyen furcsa módon működnek, vagy működtek legalábbis akkor, hogy hajlandók voltak hitni a világ felé, hogy megmozdítsák önmagukat, tehát hogy importáltak szakembereket. És én is egy ilyen importált szakember voltam valamikor ezen a Muravidéken. Táborozás alkalmával az ottani művelődési intézetnek az igazgatójával arról kezdtünk beszélgetni. Tényleg egy ilyen délutáni kávézás folyamán gyerekek foglalkozáson voltak, mi meg ugye töltöttük a délutáni pihenőnket, ittuk a kis kávénkat, szürcsöltünk, és kezdtük megváltani a világot, hogy de mit lehetne csinálni. Ott 20 évig nem volt működbelő színjátszás azon a vidéken, bátortalanság, szakmai tudás hiánya, és akkor mi ott a kávézás alkalmával kitaláltuk, hogy de legyen. De 20 éves űrt mi töltsünk be, indítsuk ezt újra. Miért gondolta a művelődési intézet, hogy az akkori sok-sok szakterület, úgy a könyvkiadás, a néptánc, amiben minden ez az intézmény alásik, ami a magyarokat érintő kulturális jellegű tevékenység, de hogy valamiért azt gondolta, hogy a színház legyen a fókusza az akkori működésének. Ez szerintem az akkori igazgató Keperili, hát igazgatóhelyettes volt akkor, még a Gönc László volt az igazgató, de ők ketten érték fel valahogy hiszen, hogy a színháznak van egy olyan jellegű közösségteremtő ereje, amit talán az összes többiben nincsen. Tehát nem degradálva a néptáncot, vagy a szövőnéniknek a munkát, de az repetatív, az hagyományápolás, az nem egy élő kultúra, viszont a színház igen, mert állandó gondolkodás, állandó kreativitásra serkenti az embereket, plusz csoportosít különböző művészeti ágakat, hiszen megjelenik benne a tánc, a képzőművészet, csokorba foglalja. Lehetőséget ad arra, hogy mindenki valamilyen formában megtalálja magát, és ha izgalmasan csinálod, akkor élő közönséggel működik, és az élő közönség hajlandó tovább is visszajönni, és tenyerén hordozni téged vele, ha jól csinálod. És ezt azt hiszem, hogy abban az időben nekünk akkor sikerült így a nagy 20 éves űr után jól csinálni, mert az akkor megnyitott 444 férőhelyes Makovec színházat egy 3500 lakosú városkáról beszélünk, tehát ez olyan, mint a felcsúti stadion, hogy háromszor befér az összes lakosság, tehát egy ilyen abszurd túlméretezett valamit, mi meg tudtunk tölteni helyi lakosokkal, ami szerintem egy hatalmas nagy szót, és még élvezték is azt, amit láttak, és még a játszók élvezték is azt, amit csináltak, tehát szerencsés csillagzat alatt összeállt valami fantasztikus, amit utána még 10-12 évig tudtunk csinálni. És talán ezért vált a szívem tücskévé, mert egyrészt hogy a színházat csinálhattam egy olyan helyen, ahol erre addig megint csak 20 évig nem volt példa. Aztán már szlovénul is csináltam színházatot, hiszen a helyi szlovén alkotói erő is látván azt, hogy mi dolgozunk, kedvet kapott arra, hogy hát jó, de hát akkor ők miért nem csinálnak valamit. Na most szlovén színjátszás abban a közegben nem, hogy 20 évig nem volt, soha nem volt. És még azt is elindítottuk ezzel. Ugye jó fajta fertőzési lehetősége van a színháznak, mint kiderült. Azt szokták mondani, hogy a színházi közegben az ember az nem barátságokat köt egy-egy produkció alkalmával, hanem szövetségeket köt arra a bizonyos produkcióra, amit éppen csinál. De nekem ennek a másik oldala is mindig izgalmas. Én mindig szerettem, hogy azokat az embereket, akikkel együtt dolgozok, azokat valamilyen formában azért megszeressem. És én azokat az embereket nagyon megszerettem. Hát azért 10-12 év az azért két generáció is, ami kifut egymás után. Gyerekszínjátszó csoportomat láttam fölnőni, a középiskolás csoportomat láttam felnőtté cseperedni. Voltak, akiknek átadtam ezt a működési formát. Ők váltak a csoportvezetők. Ezeket jó dolog volt látni, és ezért valahol a szívem csücske ez a Muravidék, még talán a mai napig is.
2: És hogy zajlik ott a munka? Hány és akkor mennyi időre? Vagy milyen korosztálya foglalkozik?
3: Hát most már annyira nem járok oda ki. Én magam középiskolás csoporttal kezdtem, de azt is tudni kell, hogy ez még akkor volt 2005-ben, amikor nekünk szerb állampolgároknak még vízum kellett Szlovéniába. 15 napra kaphattál vízumot, ami nem elég egy előadás elkészítésére, úgyhogy én mind a Pakzólig röpködtem oda-vissza Beográd és Szlovénia között, hogy meg tudjam csinálni ezt az előadást 30 nap alatt. Ez még 2005-ben így volt, ez még 2006-ban így volt, és aztán az igazgatónő felajánlott azt, hogy hát te miért nem költözöl akkor inkább ide, és akkor megterhelő volt, meg néha idegörlő is, de nem bántam meg egy pillanatig se, hogy tulajdonképpen én oda költöztem Szlovéniába. 4 évig ott lakom, és onnan jártam haza tulajdonképpen játszani az éppen még futó eladásaimat, vagy részt venni még egy új produkcióban, hogyha szereposztásban benne voltam. A munkánk azok általában, ugye nyilván egy középiskolás színjátszó csoporttal, azért tudni kell azért a dinamikáját egy középiskolás közegnek, nem lehet velük akármikor dolgozni. Egyrészt ugye a fesztiválok is bizonyos időszakokban vannak, amire a dolgoknak el kell készülni, ez általában nem március-április, valahol előtte kell bemutatni. Általában az nekik mindig a legjobb, hogyha egy hónapos intenzív munkával dolgoznak, még ott suli kezdés elején, de mindig intenzíven dolgoztunk. A gyerekekkel, az általános iskolásokkal már teljesen más a helyzet. Ővelük általában szétosztottuk az egész évre ezt a munkát, vagy csoportfoglalkozásokkal indítván, ez már ilyen nagyjából klasszik, akkor keresvén a témát, akkor amikor a téma megtalálódik, akkor azt lassan bontva kifelé, és akkor nagyjából március-áprilisig egy 4-5 hónapos folyamaton túl dolgozni. Ma már akkor szoktam csak megjelenni ott kint, amikor esetleg ő pánikszerűen fölhív, hogy nem tud mit kezdeni az anyaggal, és segítsek neki, akkor valamennyire besegítek. Néhány színházi elemben, vagy színházi nyelvezeti formában még nem teljesen biztos magát, de ez teljesen normális, fejlődő fázis, de már egyre bátrabban rendez, vagy egyre bátrabban nyúl szövegekhez, vagy egyre bátrabban mer hívni például szövegeket, és ezek nagyszerű dolgok.
2: Jaktindész és színkapitányként szoktak bemutatni a versmondó és színész találkozókon. Hogy talált rád ez a lehetőség?
3: Nekem egy adott pillanatban kellett valami, ami már nem színház, de izgalmasnak tűnik, kihívásnak tűnik, érdekesebb, mint a hétköznapi dolgok, mert nem pejoratív értelemben ezt a hétköznapit mondani, semmi probléma nincsen azzal, valaki élvezi, hogy ő autószerelő, én nem vagyok ez a fajta ember. Nem vagyok egy formák nyilván, de én magamról tudom azt, hogy nekem valami érdekes dolog kell, valami nem hétköznapi dolog kell, a színház is ilyen. Arra nem lehet azt mondani, hogy ez egy hétköznapi munka, és valahol a jachtozás sem, vagy jachtkapitánynak lenni sem az. De kettőnek van egy nagyon furcsa szabadsága. Ahogy az interjú elején mondtam, a színész az bármi lehet büntetlenül, a jaktal meg mehetek oda, ahová más nem tud el. Tehát van azért valami fajta furcsa áthallást a szabadság terén, a korlátlan szabadság terén. Lehet, hogy ez volt az a véletlen dolog, ami a kettőt így át tudta fedni, és emiatt fertőződtem meg, de mindenképpen kellett nekem egy adott ponton valami, ami ebből a színházi világból ki tud ragadni. Nem éreztem már magam jól benne. Úgy éreztem, hogy ebben most vagy belesüllyedek én magam is, és 10 év múlva ideggel valami panaszkodással fog fölkelni, pedig inkább kilépek belőle, és találok magamnak valamit, ami most ebben a pillanatban érdekesebbnek tűnhet, és akkor volt ez a jaktozás. Véletlen volt a találkozás, tisztára véletlenül történt meg az, hogy valaki nekem erről elkezdett beszélni, elmondta azt, hogy ez hogyan történik a tanulás folyamatában, mire azzá válsz, ami utána milyen lehetőségeid vannak, miket lehet csinálni, merre felé lehet járni, és ezzel szerintem megfertőző. És én rájöttem, hogy én a jaktozás világában is mindig másokon keresztül élem meg annak a dönőségeit. Engem személy szerint nem érdekel a táj, ahol vagyok. Mindig mesélem az emberek, hogy a Gibraltáron kávéztam reggel, délután már Madridban voltam, este Pesten szálltam le a géppel. Ettől az emberek úgy hanyat vágódnak, én meg nem. Mert nekem nem ez az aspektus az, ami érdekes. Nekem az az érdekes, amikor látom valakit keresztül, hogy ő megéri ezt az örömöt, hogy ő most egy jakton lehetett, vagy van neki egy saját jaktja, vagy valami történt vele, ami nem annyira hétköznapi, és megélhet valami olyat, amit nem mindenki. Mind a két munkának, ha már párhuzamot húztam így én magam vele, nyilván az egyik legizgalmasabb specifikuma, hogy nem munkaidős. Nem az van, hogy én 8-tól 4-ig dolgozok, és ott utána jön a saját szabad világom és a szabad akaratom által beosztott időm, hanem mind a kettő nagyon flexibilis. Mindig dolgozol, és soha nem dolgozol. Mindig azt szerettem, hogy nekem nem egyformák a napjai, hogy nem minden ugyanúgy indul, és ugyanúgy fejeződik be, mert karakteremből kifolyólag nem szeretem a monotóniát. És akkor ez volt az egyik legizgalmasabb aspektus ennek az egész jaktozásnak, hogy ez se vajon. Teljesen magadra vagy utalva, teljesen a saját képességedre vagy utalva. Ilyenkor megmutatkozik az, hogy egy-egy generáció vagy egy-egy közeg mennyire más és más embereket termel ki. Ezt tudom magamról. Én az a generáció vagyok, akiknek a szülei azok négy műszakban dolgoztak gyárakban. Édesanyám délelőtt, édesapám délután, ők ketten is akkor találkoztak, amikor így a gyárnak a kapujában elmentek egymás mellett, az egyik kifelé ment, a másik befelé ment, de a gyerek ez úgy nőtt föl, hogy nem tette senki sem a reggelit elébe az asztalra, vagy nem határozta meg, hogy mikor van a tanulóideje, mert nem volt ott a szülő, hanem magunkra voltunk utalva. És ez egyfajta önállóságot azért megtanít, probléma megoldást megtanít. Ez az én generációm, ez ettől másabb. Nyilván a következő generáció valami mástól másabb, nem mondom azt, hogy bezzeg az, mert a legjobb, nem, de ez adott egyfajta specifikus dolgot, és ez most jön ki, amikor a jakton vagyok, mert látom a különbségeket, hogy valaki probléma megoldó képességgel rendelkezik-e, vagy pedig leragad az első problémánál, mert ez a fajta készsége nem alakult ki. És én örömmel tapasztaltam, hogy jaj, te jó, én az a generáció vagyok, akinek ez megvan. Ugyanis ott kint arra vagy utalva. Arra vagy utalva, hogy megold. És én élvezem ezt a fajta fölállást ezen a hajón.
2: Hogy szereztetek a jogosítványt, hogyha egyáltalán így mondják.
3: A víznek nagyon furcsa szabályai vannak. Mai napig is, hogyha van valakinek elég pénze ahhoz, hogy megvesz magának egy jaktot, azt ő bármiféle engedély nélkül vezetheti, egész idő még valami probléma nem fog történni, de dolgozni ebben a szakmában viszont csak hivatalos licenszekkel, tehát engedélyekkel lehet, aminek megvan a saját procedurája, tehát egy ilyen felmenő rendszerű formája van neki, hogy le kell tenni az alapvizsgát, ami ugye nyilván azt igazolja, hogy én életemben egyáltalán voltam jaktot. Tudom, hogy azt a kötelet, ha megkúzom a vitorlásom, mi fog történni. Tudom, hogy mik a játékszabályok, ha erről jön, akkor kinek van előnye, ha arról jön, kinek van előnye, mik a potenciális veszélyforrások, hogyan tudok kivinni egy ilyen járművet, majd visszahozni biztonságosan is a rajta lévő embereket. Ez egy introdukcióval kezdődik, ez egy mindössze 4 napos találkozás, amivel az ember már a kezébe kaphat egy licenszet. De az anyában még nem dolgozhat, viszont ahogy az egyik instruktorom mondta, már tud embert ölni, mert azért egy 4 napos kurzusra nyilván az ember még nem biztos, hogy bevállalja azt, hogy kivisz egy 40 tonnás hajót, bár engedélye van rá, hogy megteheti, nappal 5 mérföld el a parttól. És akkor a következő lépés az, ami már egy 1 hetes kívülákra is engedélyt ad, a következő lépés, ami 50 mérföldet ad a parttól, aztán az ember, mikor leteszi az első nagy vizsgát, az már 150 mérföldet ad a parttól. Én még ezen is túllőttem, mert nekem úgynevezett Ocean Yachtmaster engedélyem van, mivel a világ összes vizére érvényes, tehát ha már megcsinálom, úgy voltam vele, akkor megcsinálom meg az összeset. Ehhez egy suri kellett, én konkrétan az enyémet azt Angliában végeztem. Vannak világon jobb és kevésbé jobb hajós nemzetek. Ugye ezt nagyon jól tudjuk, hogy a régi Görögországban rengeteget hajóztak. Ma is legenda számban menő kikötők voltak már a régi Görögországban, de ők például ebben megváltoztak. Tehát ma már jaktin szempontjából nem egy olyan nagy hatalom. De mondjuk Anglia még mindig az. Lengyelország még mindig, Norvégia például még mindig az. Én az enyémet Angliában csináltam meg, mert a vizek sem mindenhol egyformák. Ugye van árapályos víz, és van víz, ami nem van mozdult. Lemegy valaki a horvát tengerpart, és a sziklákat megnézi, látja a csíkot, ameddig leszakott menni, meg látja a csíkot, ameddig felszakott emelkedni. Ez egy ilyen jelentéktelen mennyiség, észre se veszed. Magyarán az a víz nem is sodorja a hajót sem, mert nem érzed a vízmozgást. Na de Angliában ez a helyzet más, ott eltűnik alattad 6-7-8 méter víz, tehát ergo az a víz folyamatosan mozgásban van. Tehát nem csak a szél, meg az áramlatok fogják mozdítani a hajót, hanem az árapálynak az állandó mozgása is. Ez még inkább komplikálja az ottani engedély megszerzését, hogy az árapályos vízre van kitalálva, miközben ezt meg lehet csinálni hétköznapi vízre is. Én az árapályosat csináltam meg, szándékosan választottam, hogy nehéz legyen. Angliában 40-45 percenként teljesen megváltozik az időjárás, mert ugye az Atlanti-óceán fölött alakulnak ki a különböző frontütközések, és ez mindig egy picit északra mozduló irányjal, mindig Anglia fölött szokott kulminálni. Ezért olyan nyomorult az idő náluk, hogy mindig esik, vagy fúj, vagy kisüt a nap, meg emberek rövidnadrágba mennek, akkor is kell, amikor 12 fok van és zuhog az eső, mert tudják, hogy fél óra múlva meg már kisok sütni a nap. Vagy náluk ez így nagyon gyorsan változik, ami ugye lehetőséget ad arra, hogy én mindenféle időjárási körülmények között vezetessek jaktot, vagy tanuljam ezt a szakmát, ezért nagyon jó ott.
2: Merre jártál már a nagyvilágban, és hogy néz ki egy ilyen utat? Mennyi ideig vagy a vizen? Mennyit vezetsz? Vagy hogy néz ez ki?
3: két kategória van, hogy az ember egy magántulajdonosnak dolgozik, aki vásárolt magának egy jachtot, ő nem annyira szeretné vezetni, mert inkább élvezni szeretné a családjával, barátjával eltöltött időt, de a felelősség legyen valaki más, annak dolgozik, vagy úgynevezett charter cégeknek dolgozok, amiket ki lehet bérelni napi bérléssel, félnapos bérléssel, egy hetes bérléssel, egy hónapos bérléssel, teljesen mindegy, de a vendég az mint egy hotelt használja ezt a jachtot, csak éppen mozgunk és izgalmas helyzetekbe kerülünk. Ez a két aspektusa van, privát és charter. Mind a kettő izgalmas, mind a kettőnek megvannak az előnyei, nyilván a hátrányai is. Ez a munka nem olyan, az emberek 60%-a utálja a munkát, ahová ugye elmegy naponta dolgozni, és alig várja, hogy a kettő óra kicsöngessen, csak elmessen haza és elszabadulhasson a saját világába. De a jachtokon ez nem így van. Még nem tud hova menni, nem lehet letenni a munkát, ez nem úgy működik. Ezért a magántulajdoni jachtoknál nagyon fontos, hogy kijöjjünk a tulajdonossal. A charter világában ez nem így van. Hát a fárasztó vagy idegesítő vendég úgy is elfűz egy fél nap múlva, vagy egy lét múlva, tehát jön a másik, majd az izgalmasabb lesz. Ott meg viszont nincs meg az állandóság. Dolgoztam például Tajföldön, bejártuk Tajföldöt, Malajziát, Szingapurt. Dolgoztam egy érdekes iskolahajón is, amit ilyen régi kalandfilmekben szoktunk látni, egy fából van, szögletes vitorlája van, mindig 15-20-an húzzák fel a vitorlát rajta, meg szaladnak fel a zárbócra. Mi megmutatjuk azt, hogy milyen az, amikor tengervízzel fel kell súrolni a padlót, vagy milyen az, amikor egymásra kell főzni, vagy milyen az, amikor fogod a másik grabancát, mert a korlátnál állni ugyanis tengeri beteg. De ugyanúgy dolgoztam már abban az úgynevezett jet set világban, amit így a filmekben látunk, a James Bond filmekben, hogy elsúran egy Sunseeker jacht. Nem azt mondom, hogy engem feltétlenül ez a része van az leginkább, de ilyen is volt már az életemben.
2: Hol és mikor alszott?
3: Volt már olyan is, az egyik első kapitányi munkám az volt, mert egy 16 méteres jachton volt, 4 kabinja volt, a stewardessem lakott a úgynevezett crew quarterbe, ami úgy képzeld el, az csak egy kis luk, lemászol van benne egy klatyó, meg egy ágy, azt ő használta, és én kinn aludtam a fedélzeten. De ez Görögországban nem probléma, mert ott olyan kiszámítható idő van, hogy meg fiatalabb voltam. Még lehet, hogy most már nem vállalnék be egy ilyen dolgot, de van, amikor van saját kabinod, van, amikor osztod a legénység különböző részébe, de általában ne képzelj el luxus körülményeket, a luxus körülmény az a tulajdonosnak van.
2: És a Petőfi 200-es évben pár évvel ezelőtt csináltál versenyeókat a jachton. Az irodalom hogy hísérte ezen az
3: viszem magammal nem fizikailag a verses kötetét, hanem a költészetnek a szeretetét, és hát az embernek egy-egy jaktor rengeteg ideje van elmerülni magába, gondolkodni. Néha úgy szoktam ezt megfogalmazni, hogy egy-egy ilyen hajóút az olyan, mint egy kis kamínó. Nem mozog föltétlenül, vannak benne elég hosszú off-periódusok, és ebben az időszakban, amikor off-periódus van, akkor nagyon sok időm van gondolkodni, meg elmélyülni. És konkrétan a Petőfi is úgy jött, hogy igen, Petőfi év volt, megláttam valami fölvételt, ami nem a nagyon tetszett, elővettem a webkapot, vagy a mobiltelefonom kameráját, kinyitottam a Google-on a verset, és belemondtam a kamerába, és rájöttem, hogy nem rájöttem, mert tudtam, ezt eddig is voltak már ennek formái korábban, és a Mobil Vers című sorozat annak idején az egyik magyarországi televízió, amit nagyon szerettem formában, hogy verset igazából bárhol lehet mondani. Ez tovább is meggyőződésem, a tömör formája miatt. Pont Sanremo-ban voltam, nem voltam nagyon sok dolgom a hajóval, minden este kiültem a partra, néztem a naplementét, és elolvastam Petőfinek az összes versét, majd kiírtam, hogy melyikeket tartom érdemesnek arra, hogy a saját szórakoztatásomra fölmondjam kamerának. De csináltam már ott is, hogy például a gépházban valami munka közben Adit mondtam. Ilyenek is voltak már. Vagy Vas Albertet, amikor nagyon elfogadt a nosztalgia. Van, amikor ilyen kicsit ilyen terápia hatása van számomra, van, amikor csak a közlés vágy, van, amikor ugye nyilván már nem vagyok színész, egy ideje is hiányzik a kreatív vagy az alkotói munka, hogy ezért fogok hozzá. Azt nem mondhatnám, hogy ezt állandóan csinálom, de el szokott periódusosan kapni, és ez mindig valami más indítatásból történik. Oda-vissza elviszek vele valamit.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Mes Attila vajdasági színművészt hallották.
4: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk megújult honlapján is. Európa Rádió. Európa Rádió.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az Európa Rádió.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában. Varsóban új lendületet adtak a magyar-lengyel párbeszédnek, és megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről. Orbán Anita, a külügyminiszter Facebook oldalán azt is hozzátette, Helsingborgban megerősítették szövetségi elkötelezettségüket a NATO-ban, és több európai partnerrel is érdemi tárgyalásokat folytattak. Azt is elmondta, különösen fontos eredmény az Európai Uniós forrásokról szóló megállapodás, mely magyar települések, vállalkozások, egyetemek, kutatók és fiatalok számára nyit új lehetőségeket. Az Erasmus program újraindításával több ezer magyar hallgató erőt nyílik meg ismét az európai felsőoktatás, jegyezte meg Orbán Anita. Mecser Tamás rendőr dandártábornokot bízza meg az Országos Rendőrfőkapitányság vezetésével Magyar Péter miniszterelnök június 8-i hatállyal, tájékoztatott a belügyminisztérium hétfőn. A közlés szerint a miniszterelnök a belügyminiszter előterjesztésére visszavonja Balogh János rendőraltábornagy országos rendőrfőkapitányi vezetői megbízását, ezzel egyidejűleg Mecser Tamás dandártábornokot bízza meg az ORFK vezetésével. A főrendőr korábban a Borsodabolyai-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság megbízott főkapitánya és rendészeti rendőrfőkapitány helyettese is volt. A polisz.hu szerint Mecser Tamás 1988-ban kezdte pályafutását a kazincbarcikai rendőrkapitányságon nyomozóként. Elvégezte a rendőrtiszti főiskolát, majd a Janus Pannonius Tudomány Egyetemen jogászként szerzett diplomát. Dolgozott az Edelényi és a kazincbarcikai rendőrkapitányság vezetőjeként, majd a Borsodabolyai-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány helyetteseként tevékenykedett. Mecser Tamás korábban megkapta az év rendőre címet és átvehette a Magyar Érdemrend lovak keresztje kitüntetést is. Az elektromos rollerek használatának hivatalos szabályozására és a járművek felelősségteljes használatára hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség hétfői közleményében. A szervezet ismertette, iparági becslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van ma forgalomban Magyarországon, melyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számunk növekedésével a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos eszközök használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig sincs olyan hivatalos szabályozás, mely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna, tették hozzá a közleményben. Kárpáti András, a Jövő Mobilitása Szövetség elnöke üdvözölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter javaslatát, mely szerint a rollerekre vonatkozó szabályozást a teljes kereszttől külön, gyorsított ütemben kell tárgyalni és bevezetni. Hangsúlyozta az elnök ugyanakkor, hogy a szabályozás csak az alapfeltétel, aminek ki kell egészülnie a megfelelő edukációs és szemléletformáló programokkal, írták a közleményben. A Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Miskolci Rendőrkapitányság közös eseményt szervez június 10-én, azaz szerdán 9 órától Miskolcon a Generáli Aréna előtti téren. A programot a Nemzetközi Drogellenes Világnap alkalmából tartják meg. A program célja, hogy felhívja a fiatalok figyelmét arra, hogy más alternatív tevékenységek is vannak, amivel a szabadidőt el lehet tölteni, nem csak a drogozás. Minden korosztályt szívesen látnak a rendezők. A délelőtt során iskoláknak csapatversenyt és sporttevékenységeket szerveznek, míg a délután a szakmai fórumoké lesz a főszerep, mondta Béresné Buckó Viktória, a rendőrszázados, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója.
0: Az időjárásról.
1: Kedden fátyolfelhők szűrhetik a napsütést, emellett néhol erőteljes lesz a felhőképződés, és elszórtan lehet zápor, zivatar. Kedden délután 27 és 32 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Reklám.
1: Abigén.
2: A bogyós gyümölcske. Szent Péteresen.
1: Főr Eliezer.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólya kalifa.
1: Rosti fiú esetek. Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
6: Egy dísztelen kis terembe léptünk, amelyet valami hideg bagaria bőrszak hatott által. Annak a közepén festetlen karos székben ült egy fekete szakállú, középtermetű ember. Barna posztódolmány volt rajta és sárga csizma. A könyökével fekete bársonykardra támaszkodott. Sötét tekintetű, apró két szemét mindjárt a belépésünkkor ránk szegezte. Az első pillanatban nem gondoltam, hogy Attila az. De az volt. Körülötte ott álltak a vezérei. Edekon, Orestész, Csát és még valami hárman. Mint piros egészséges állat, csak az egy Attila sápadtas, mint a pergamen. A mi követeink mélyen meghajoltak előtte, és úgy maradtak, tehát ő az. Várták, hogy megszólítja őket. De nem szólt. Ők meg annyit sem mertek mondani, szálve. Egy mi atyánknyi idő telt el így. Attila mozdulatlanul, mint valami szobor. Még az arca színe is, mint a megsárgult márvány fejeké. A követek két rét, mint akiknek görcs van a hasukban. Végre Csát szólalt meg.
7: Beszéljetek!
6: Erre Maximinos fölegyenesedik, s kiveszi kebeléből a császár pecsétes levelét.
7: Felséges király, országodnak ura, dicső fejedelem,
6: s a hangja remeg.
7: Na, soha se hittem. Ez a büszke, dülleszki Maximinos, aki mindig olyan peckesen állt, mintha a gerince vasból volna. A mi császár urunk, rebegi tovább, tiszteletét küldi, és jó egészséget kíván.
6: Vigilász nagy lehelettel tolmácsolja.
7: És jó egészséget kíván.
6: Attila maga elé pillant.
7: Ugyanazt kívánom neki, szólal meg, amit ő kíván én nekem.
6: A hangja olyan volt, mint valami nagy darázs dongása, amikor szobába téved, s körül dong. Félelmetes hang. Csak később, hónapok múlván értettem meg, hogy Attila szavai mögött micsoda gondolat vetett árnyékot, amikor ezt mondta, kívánom, amit ő kíván én nekem. Elfogadta a levelet Maximinosztól, s a szeme Vigilászra villant.
7: Orcátlan ebb, robbant rá. Hogy mersz a szemem elé jönni? Avagy nem te tolmácsoltad-e azt az akaratomat, hogy addig én hozzám követ nem ásszon, ameddig a szökevényeket mind ki nem adjátok?
6: S a hangja olyan volt, mint az oroszlán ordítás. Vigilász majdnem lerogyott ilyettében. A teremféle nagy sátornak még az oszlopai is reszkedtek. Attila választ várt, de Vigilász csak sunyított, viasz szín sápadtan, nyakba behúzottan, tenyerét a mellére tapasztva. Ebben a nehéz csendben aztán Edekon szólt rá.
7: Hát nincs semmi mondani valótok a mentségtekre? Feleljetek hát!
6: Felséges király, hebegte kék ajkal Vigilász, a császár minden szökevényt ide kísértetett. Attila a fejét rázta.
7: Hazuggazok! Karóba húzatnálak valamennyi őtöket, ha nem nézném, hogy követek vagytok.
6: És egy vastagnyakú fiatal hundra tekintett.
7: Csege! Olvasd a szökevények nevét! Az írnok, Hunul Ravó, egy nyaláb papíros tekercset oldott ki, és az egyikről a nyomott csendben valami 100 nevet olvasott.
3: Ezeket követelem, csörrentette Attila a kardját. Nem tűröm, hogy történetesen a magam szolgái fogjanak fegyvert én ellenem.
7: S fölkelt. Ellépkedett a sátornak a belsejébe. A kihallgatásnak vége volt. Szédelegve támolyogtunk ki a sátorból. Nem értem, vacogott Vigilasz. Attila mindig nyájasan fogadott. Én ilyen harapósnak még nem láttam.
3: De az irgalmát, rögte sápadtan a százados. Ez mégsem járja. Én katona ember vagyok. Én rám így ne hurrogjon senki.
7: Hidd ki pár viadarra, villant rá a vállán át dühös gunnyal Maximinosz. A gazdám a fejét lógatta. Már bizonyos, hogy besúgták neki a barbárok Vigilasznak a megjegyzését. Edekon hazakísért bennünket, és Vigilasszal félrehúzódott. Mit beszélgettek? Vigilasz azt mondta, hogy Attilának a haragját Edekon csupán a szökevényekre magyarázza. De látszott az arcán, hogy hazudik. A szeme csillogott, mint a rókáé. Néha gyorsan tetvett mindent, néha maga elé bámult, és elfogyott a szín az arcából. De ezt a színváltozást, ezt az idegenkedést csak én láttam meg rajta. Egy óra múltával, éppen mikor ebédeltünk, két követ üget hozzánk Attilától. Az egyik egy bokros bajuszú öreg úr, Eszlász nevű, szolga is kísérte vezetéklóval és egy málháslóval. A király parancsát hozta, hogy Vigilász tüstént induljon vissza Konstantinápolyba, és szedje össze az ott maradt szökevényeket. Mi pedig várjunk, míg a hunok fővezére a kazároktól vissza nem érkezik. Mert ami ajándékot a fővezérnek hoztunk, vissza nem vihetjük, se másnak oda nem adhatjuk. Addig is szigorúan megtiltja Attila, hogy római rabokat nem szabad kiváltanunk, hun rabszolgákat nem szabad vásárolnunk, egyáltalán nem szabad vennünk semmit se, csak eleséget. Vigilasz hát abba hagyta az evést. Tüstént, parancsolta Attila. Tehát tüstént. Ravasz sovány arca szinte sápat volt a zavartól. Sokat beszélt, és olyan kapkodással ült a lóra, mintha arról volna szó, hogy negyed órára, s meg kell fordulni a Konstantinápolyból. Másnap fölkerekedett a hun tábor, s megindultunk mi is a táborral északnak. Attila székhelyére indult, s útközben, amint mondták, feleségül vesz majd egy Écska nevű hun leányt. A falunál, ahol a hun leány lakott, csak ugyan megállapodott a sereg, de mi nem láthattuk a mennyegzőt, mert Attila azt parancsolta, hogy haladjunk tovább. Három hun volt a vezetőnk. Az egyikkel mindjárt az első nap beszédbe eredtem. Azt kérdeztem, nem tudja-e, mi történt Deillel, a csátúr csatlósával. Tudom, felelte nyugodtan. Hát mi? Vállat vont. Még aznap, mikor megérkezett, szárítóra tették. Micsoda szárítóra? A hun nevetett. Helyenő, benehéz fejű vagy. Hát hogyan szárítják a köcsögöt?
8: Negyedik fejezet. Egy borongós estén valami tavacska mellé érkeztünk. Csak akkora tó volt, hogy egy 10 éves gyerek is átszőhette, de a lónyomokról látszott a partján, hogy itatásra alkalmas. Vén nyírfák és nyárfák mindenfelé. Alig verjük le a sátorfákat, nagy szél kerekedik, s utána megdördül az ég is.

0: egyszerű üzenetet át tudjunk vinni, nagyon kevés elég. A fél szótagokból álló SMS nyelv, talán meg a chat nyelv bőven elég bizonyíték arra, hogy azt lássuk, hogy borzasztó egyszerű módon át tudunk vinni alapvető üzeneteket. Az, hogy mi már egészen kitűnően kommunikálva múltbeli, jövőbeli, feltételes módbeli dolgokról tudunk beszélni, ez egy későbbi állapot. Kezdetben valószínűleg pusztán a létfenntartáshoz szükséges kommunikációs elemek jelentek meg, és mivel ezek sikeressé tették az erektuszt, illetve ember elődeinket, emiatt kialakult az a fajta evolúciós hajtóerő, hogy a jobb kommunikáció a kooperáción keresztül jobb túlélést biztosít, és ebből következően a még jobb kommunikáció, még jobb túlélést, tehát magyarul fitness növelő hatása van a jó kommunikációnak, így a jó kommunikációra kialakult egy szelekció, és hát ennek a vége lett az a nagyon magas szintű és nagyon absztrakt nyelvhasználat, amire a mai ember képes. Tehát nem szabad arra gondolni, hogy itt a mai értelembe vett nyelv alakult ki. Ez egy nagyon-nagyon hosszú kulturális evolúciós folyamatnak az eredménye, de az, hogy meg tudják szervezni azt az egyszerű együttműködést, veszélyjelzést, ami nagyon fontos volt, és munkamegosztást, ehhez már megvolt az ember elődnek a megfelelő percepciós képessége az agymérete okán, megvolt a megfelelő anatómiai lehetősége, mert a GG-je az körülbelül olyan volt, mint nekünk, és ez lehetővé tette azt, hogy a mai nyelveknek egyfajta valamilyen közös csírája meg tudja jelenni, és utána ez már egy szerves folyamat eredménye, hogy nagyon-nagyon pontossá, hiszen a túlélésünk múlt rajta, és múlik máig is rajta, nagyon-nagyon pontossá és nagyon-nagyon magas szintűvé vált a humán kommunikáció.
1: Említetted, hogy ebben a kutatásban nem tudtok fosziliákat vizsgálni. Hogyan lehet ezt kutatni 2 millió év távlatából?
0: Nem vagyok nyelvész, tehát mi szinte csak az evolúciós aspektusokat vizsgáljuk, de ennek ellenére majdhogy nem biztosan állíthatom, hogy a mai nyelvek vagy a mai kommunikációs, kifinomult kommunikáció jobb megismerése nem fog segíteni abban, hogy előrejelzést vagy jobb minőségű forgatókönyveket adjunk arra, hogy ez hogy történhetett. Az evolúcióbiológust csak az az egy dolog érdekli, hogy mi az evolúciós hajtóerő. Miért volt jobb annak, aki jobban kommunikált? Ezt tudjuk, ez teljesen jól érthető, hogy valójában hogy történt ez a folyamat, azt soha nem is fogjuk tudni megtudni, mert nincsenek emlékek, nincsenek legalább bizonyos, akár sok százezer év távlatában is, de olyan kapaszkodók, amihez ki lehetne horgonyozni ezeket a gondolatokat.
1: Nagyon leegyszerűsítve, tehát a dögevés kapcsán úgy volt szükséges a kooperáció, hogy egy példány nem bírta mondjuk elvinni a zsákmányt, vagy nem tudta megvédeni a ragadozóktól, és akkor ezért szerveződött egy ilyen közös munka.
0: Igen, pontosan erről van szó. Egyrészt figyelembe kell venni azt, hogy az erectus az eszközhasználó volt. Tehát ennek a megafaunának nagyon vastag bőre van. A legtöbb ragadozó ehhez csak úgy fért hozzá, hogy megvárta, amíg a természetes bomlási folyamatok során ez a dög fölnyílik, hát reméljük senki nem most ebédel, és így már a kisebb ragadozók is hozzá tudtak férni ehhez a forráshoz. Az erectus azonban már pattintott kőeszközökkel rendelkezett, és ezért föl tudta hasítani, azaz előnybe került, mint azokkal szemben, akik nem fértek a friss döghöz hozzá. Azonban ez veszélyes iparág volt, hiszen a többi ragadozó is ugyanerre a forrásra, ugyanerre az élelemre pályázott. Tehát a kooperációnak többes szerepe volt. Egyrészt ez nem one man show. Tehát itt sokan kellett menni, a megbontáshoz is sok ember kellett, a figyeléshez is sok ember kellett, amivel csökkenteni lehetett nyilván annak a rizikóját, hogy belepusztulnak ebbe az akcióba, illetve ez már lehetővé tette a csoportszervezést abban a tekintetben is, hogy ez nagy sűrűségű tápanyag volt. Tehát ebből nem csak az volt meg, amit ott a helyszínen megettek, hanem vissza tudtak vinni maguknak a saját közösségükbe ebből tápanyagot. Ezáltal nem csak a saját, és itt a kooperáció egy újabb momentuma, hanem az egész közösség túlélését tudták segíteni. Azáltal, hogy a kis energiasűrűségű növényi tápanyagról átváltottak a nagy energiasűrűségű állati tápanyagra, ez egyben, hosszabb folyamatban a kultúra létrejöttét tette lehetővé, mert nem kellett az egész napot táplálékszerzéssel tölteni, és nagyon sarkosan fogalmazva, Az az idő, ami felszabadult azáltal,

0: által, hogy a nagy energiasűrűségű tápanyag megszerzése rövid idő alatt lehetséges, az a maradék idő lehetőséget adott arra, hogy a kultúra ki tudjon fejlődni.
1: És a kultúra itt egy fontos kifejezés lehet, hiszen, hogyha belegondolunk, más főemlősök a mai napig használnak közös nyelvet, sőt, egy bizonyos szintű társadalom is megfigyelhető náluk, jeleznek, ha veszély van, gyűjtögetnek, utódaikat közösen gondozzák, és egyfajta hierarchikus rendszer is kialakul. És talán a kultúra, ha jól érzem, akkor a kultúrában van itt a nagy különbség.
0: Hát az egyik kulcsmomentum az a kooperációs képesség. Az ember, bár nem szoktuk ezt érezni, tehát mindig azt szoktam mondani, hogy ha péntek délután a Rákóczi úton sávot szeretnék váltani, akkor nem érzem úgy, hogy az ember egy kooperatív faj lenne. Azonban biológiai szemmel nézve az ember hiperkooperátor. Mi vagyunk a világ legkooperatívabb faja. Még ha ezzel elégedetlenek vagyunk is állandóan, az a szint, ahogy mi kooperálni tudunk, ez egészen is kiugróan magas az élővilágban. Extrém magas szinten tudjuk mindezt űzni, és ha azt keressük, hogy mit tett minket sikeressé, ahogy mondtam, félelmetesen sikeressé, akkor a kulcsmomentum a kommunikációban van, amiről láttuk, hogy ezt a hirtelen diétaváltást kényszerítette ki, aztán ez kiderült, hogy annyira sikeres, hogy ez egy nagy evolúciós hajtóerő, és a jó kommunikációs képesség által létrejött jó kooperációs képesség. Gyakori és téves feltételezés az, hogy a kooperációnak erkölcsi tartalmat adunk. Természetesen van benne, de ez már egy sokkal régebbi ügy. Amióta van élet, azóta van kooperáció. Baktériumok között már van kooperáció, van az úgynevezett quorum sensing folyamat, amikor az egyik baktérium olyan vegyi anyagot bocsájt ki, amiből a szomszédjában lévők tudják, hogy ő nem ellenség, ő teljesen fölösleges támadni. Hát ez a kooperáció alapesete. Tehát az, hogy az ember kooperál, ez nem egyedi. Az egész élővilág tele van kooperációs folyamattal a törzsfa aljától a tetejéig. Ami minket ebből kiemel, néhány más fajjal együtt, de minket különösen, az, hogy mi ezt nagyon-nagyon magas szinten tudjuk űzni, és most már látjuk, hogy mi volt ennek az eredete és az oka. Az a kényszerű diétaváltás, ami létrehozta a jó kommunikációs képességet, ami okozta a jó kooperációs képességet, és aztán, mint a farkába harapó kígyó, ez a koevolúciós folyamat mind a kettőt annyira megerősítette, hogy létrejött az a fajta kulturális társadalom, amiben mi élünk. De azért azt figyelembe kell venni, hogy az, ami Shakespeare szonettekben vagy Babics versekben látszik, annak a kultúrának a bölcsője az valahol Kelet-Afrikában 2 millió évvel ezelőtt a dögök mellett ringott.
2: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Szilágyi Andrással, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Evolúció Tudományi Intézetének igazgatójával. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A vagyonnyilatkozati rendszer felülvizsgálata elengedhetetlen, nem csak az átláthatóság és a közélet tisztaságának növelése, vagy a közvélemény információ igényének korrekt kielégítése miatt, hanem az uniós források hazahozatala érdekében teljesítendő előírások miatt is, közölte az országgyűlés elnöke a Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a vagyonnyilatkozati adattartalom alkalmatlan bárki vagyoni helyzetének vagy vagyongyarapodásának megállapítására, mivel az adatkérés elavult és nagyon hiányos. Évről évre összehasonlíthatatlan, nem biztosítja a transzparenciát. A házelnök hangsúlyozta, hogy a következő, a jövő év elején benyújtandó vagyonnyilatkozatok már egy új rendszerben kell, hogy készüljenek. Hozzátette, hogy a Tisza képviselői közül legtöbben olyan szakemberek, akik komoly szakmai pályafutás után stabil vagyoni helyzettel léptek a politikába, írta a Forsthoffer Ágnes. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki oduparkot uniós támogatással Szegeden a Maros-Tiszai torkolatak közelében, tájékoztatott az önkormányzat. A közlemény szerint a jövő tavaszra megvalósuló fejlesztés célja a Tisza-Maros torkolat térségében található Natura 2000 védelem alatt álló terület természeti értékeinek megőrzése, az ökológiai szolgáltatások bővítése és a helyi biodiverzitás növelése. A denevérek és kis énekes madarak számára kihelyezett odukkal azon fajok állományát lehet növelni, illetve megtelepedésüket segíteni, melyek a repülő rovarok, különösen a csípő szúnyogok körében találják meg táplálékbázisukat. A projekt részeként csaknem 500 madár és denevér odut, vércseládát és kuvik odut telepítenek. Idén 5 hatóságilag kijelölt és ellenőrzött természetes fürdőhely várja a strandolókat Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, közölte honlapján a vármegyei kormányhivatal. Azt írták, a vármegyében nyilvántartott 9 természetes fürdőhely közül az idei szezonban 5 fogadja már júniusban a strandolókat, a Vadnai tó, a Mái, a Muhi, a Nyéklátházi és az Arlói strand. Az idei szezonban nem nyit ki beruházási munkák miatt a Vadnai üdülőközpont 2. strandja, valamint a Mái Mangó Beach és a Tiszabábolnai Babuna Beach sem. A mezőzombori Dorgói tó strandján továbbra is érvényben marad a 2023-ban cianobaktérium burjánzás miatt elrendelt fürdési tilalom. A kormányhivatal kiemelte, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye szabadvizeinek többsége, különösen a Miskolc környéki bányatavak nem kijelölt fürdőhelyek, ezért vízminőségük nem ellenőrzött. Hozzátették azt is, a tavak gyors mélyülése, a helyenként nyáron is hideg víz, valamint a szennyeződések fokozott baleset és egészségügyi kockázatot jelentenek.
0: Az időjárásról.
1: A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. Kedden fátyol felhők szűrhetik a napsütést, emellett néhol erőteljes lesz a felhőképződés, és elszórtan lehet zápor, zivatar. Kedden délután 27 és 32 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés Szilágyi Andrással, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetének igazgatójával arról a kutatásról, mely szerint 2 millió évvel ezelőtt a dögevés indíthatta el az emberősöket a tudatos kommunikáció és a kooperáció felé. A riporter továbbra is Takács Ádám.
2: Mit lehet kezdeni ezzel a tudással?
3: Ez egy nehéz kérdés. Egyrészt, hogy mit kezdjünk ezzel a tudással. Az, hogy mi ennyire okosak vagyunk, ez egyrészt hatalmas lehetőségeket ad nekünk, amivel látható módon nem éppen jól élünk, mert úgy élünk, mintha nem lenne holnap. Tehát a félelmetesen sikeres ember rossz ura a világnak, de legalább a képessége megvan arra, hogy belássa, hogy akár jobb is lehetne. Ez mindig nyitva hagy egy reményt, arra nézvést, hogy talán gyerekeink okosabbak lesznek nálunk, ha még lesz mindenre idejük. Ugye azért nehéz erre bármifajta jó választ adni, hogy mennyi időnk van, mert az ökoszisztémák egy darabig reziliens tulajdonságot mutatnak, tehát a zavarásnak ellen tudnak állni, és úgy tűnik, mintha még bírná, de ezek tipikusan úgynevezett nem lineáris rendszerek. Tehát egyszer csak viszont le fog szakadni a híd, hogyha mit terhelünk, és hát nagy kérdés, hogy akkor egy sokkal alacsonyabb szinten stabilizálódó új emberiség mit fog tudni kezdeni magával. Erre szokták azt a tipikus példát mondani, hogy repül egy repülő, és a szárnyából kiesik egy csavar, akkor még nem történik semmi. Kiesik még egy, még mindig nem történik semmi. És lesz egyszer az a csavar, ami után lezuhan a repülőgép. Na most mi nem tudjuk, és nem is tudhatjuk a rendszer komplexitása okán, hogy hány csavarra vagyunk a repülőgép lezuhanásától, de én mindig bízom abban, hogy vagyunk elég okosak annyira, hogy a sorba-sorba érkező már tényleg a bőrünkre menő jelzések okán előbb-utóbb belássuk azt, hogy meddig mehetünk és meddig nem. Az evolúciós kérdésre visszatérve, nagyon nehéz, tehát az ember evolúcióbiológus, de azért tudja azt, hogy nem lehet minden szögre ugyanazzal a kalapáccsal ütni. Tehát nem tudom evolúcióbiológusként megmondani, hogy mi lesz. Egyrészt azért, mert a genetikai evolúció egy borzasztó lassú folyamat. Másrészt az ember nagyon sok szelekciós hatást, ami őt érné, az pont a kulturális fejlettség és a technikai fejlettsége után ki tud kapcsolni, vagy le tud csökkenteni. Tehát az emberi evolúció értelemben már nem azon a természetes módon zajlik, ahogy az az állatvilágban megszokott. De az egy nagyon érdekes dolog, hogy úgy tűnik, hogy a mesterséges intelligencia viszont evolvábilis. Tehát képes arra, hogy a külső kényszerek hatására tudja a saját maga viselkedését, reakcióját módosítani. Itt nem kell tudatos viselkedésre gondolni, hát egy antibiotikum-rezisztens baktérium sem tudatosan küzd az antibiotikum ellen, ha nem létrejön az a variáns, ami ennek ellenáll, és akkor nyilván csak az fog megmaradni egy adott környezetben. A mesterséges intelligencia is képes evolválódni, úgy tűnik. És nagyon nagy kérdés, hogyha a mesterséges intelligencia evolválódni kezd, és az evolúció egy nagyon jó optimalizációs eljárás, tulajdonképpen egy svájci bicska, mindent megold, nem ügyesen, nem szépen, hanem barkácsolva, de meg tudja találni a megfelelő helyzetre, a megfelelő kényszerre, a megfelelő választ. És nagy kérdés, hogyha az mesterséges intelligencia eléri azt a komplexitási szintet, hogy már létre fogja tudni hozni egy adott rendszer a saját kis variánsait, kis mutánsait, amik egy bizonyos helyzetben akár jobbak lesznek, akkor nem fog-e megindulni egy evolúciós folyamat a mesterséges intelligencián, és ha megindul, akkor annak hol lesz a vége, hiszen ebben az értelemben a mesterséges intelligenciának mi a kompetitorai vagyunk, és elkezdődhet egy verseny azért, hogy ki az ügyesebb ebben a nagyon furcsa párharcban. Nem tudjuk, hogy így van, nem szeretnék riogatni ezzel. Most nagy divat az, hogy a mesterséges intelligencia kapcsán várjuk a világ végét. Valószínűleg sem a az optimista hangok, hogy ez majd minden munkát elvégez helyettünk, sem a nagyon világvégét előrejelző hangok, hogy ez fogja a emberi kultúrán pusztulását okozni, nem igazak. Ez egy természetes reakció az új helyzetre, hogy szélsőségesen pozitív és negatív világképek versengenek ezzel kapcsolatban, de foglalkozni kell azzal a veszéllyel, illetve azzal a gondolattal, hogy az evolvábilis mesterséges intelligencia bizony nem várt tulajdonságokkal rendelkezhet.
2: És hát itt az idő az, ami kulcskérdés lehet, hiszen mint az evolúció általunk eddig ismert elemeinek, mindig van egy tólig tartó része, amikor reprodukálódik az adott egyed. Na most ez a mesterséges intelligenciánál 10 másodpercek sem.
3: Pontosan itt az időskála az egy valóban egy kulcsmomentum. Az emberi evolúció borzasztóan lassú, hiszen 30 évenként jelenik meg egy utód, ha annak még van egy szerencsésebb génállományma, 100 000 években mérhető, mire az emberi populációban el tud terjedni, ha egyáltalán. Viszont van az embernek egy előnye, azt mit úgy hívunk, hogy kulturális evolúció, hogy az adaptációnkat, a túlélésünket nem csak a génállományunk dönti el, hanem az, hogy a környezetünk kényszereire hogyan reagálunk, és ebben minket a szociális normák, amit kultúrának hívunk, az ugyanúgy segít. A genetika adja meg azt a fajta biológiai bázist, amin el tudunk működni, de az ember már képes arra, hogy nagyon magas szintű kultúrájával jól adaptálódjon a környezet okozta kihívásokhoz, és a kulturális evolúció generációs ideje viszont rövid. Hát egy generáción belül már mások a szokások. Nagyapáink cilindert hordtak, apáink kalapot, mi már sísapkát hordunk, de ennél sokkal gyorsabb változások is vannak. Ezáltal pont az a agyi fejlettség, ami lehetővé tette a kommunikációt, lehetővé tette a kooperációt, és sikeressé tett minket, az lehetővé tette azt, hogy a kulturális evolúció működni tudjon, hiszen szociális normákban élünk, viszont a kulturális evolúció gyors, és ez segíti a mi túlélésünket minden szempontból, hogy a kulturális evolúció karakterisztikus ideje nem 100 000 években, hanem csak években mérhető. És ilyen értelemben a genetikai evolúció lassúsága az ad egy korlátot, hiszen genetikailag nem tudunk mindenhez adaptálódni, de a kulturális evolúció gyorsasága viszont nagyon erősen és nagyon effektíven segíti a túlélésünket. Tehát a genetikai evolúció lassú. A kulturális evolúció gyors, és önmagában a kulturális evolúció gyorsasága sikeressé tesz minket, azonban a két időskála nagyon nagy különbsége veszélyeket is rejt. Gondoljunk például arra, hogy az a génjeinkbe beírt tulajdonság, hogy amikor van mit enni, akkor eszünk. Hiszen ember elődeink nem tudták, hogy mikor jutnak újra tápanyaghoz, amikor volt mit enni, különösen, ha egy energiadús tápanyag volt, zsír és cukor, lehetőleg együtt, az az optimum, akkor azt ettük, ettük és ettük, ameddig csak volt, mert nem lehetett tudni, hogy egy nap múlva vagy egy hét múlva jutunk újra ennivalóhoz. Ez kőkorszaki génjeinkbe bele van írva, nem? Egy ilyen fajta bommó ez a kőkorszaki gén, valójában a génállományunk a kőkorszak óta semmit nem változott érdemben. Most viszont, amikor a kulturális evolúció lehetővé tette azt, hogy mindig legyen tápanyag, a kőkorszaki génjeink továbbra is azt parancsolják nekünk, hogy együnk, amikor van. Na de mindig van. Az, hogy az európai, az észak-amerikai, vagy egyáltalán a fejlett társadalmakban lévő emberek elhízottak, ez annak az egyenes következménye, hogy a lassú genetikai és a gyors kulturális evolúció itt ütközik. Hogy ez milyen probléma, az talán nem világítja meg semmi jobban, mint hogy Magyarországon az egészségügyi közkiadásoknak közel az 1/3, azaz elhízással kapcsolatos kórképekkel van kapcsolatban. Tehát gyors kulturális evolúció egyrészt nagyon jó, mert a gyors adaptáció során segít túlélnünk, másrészt most már annyira gyors, hogy a genetikai evolúció tehetetlen mindezzel szemben, és kőkorszaki génjeink kerülnek szembe a jelen fejlett kulturális környezet kihívásaival, és ez bizony akár a vesztünkre is mehet.
2: Nyilván az evolúció semmit nem tesz öncélúan, meg nem tartja meg, ami nem fenntartható. Most ebből a szempontból, hogyha azt vesszük, hogy az ember egy olyan faj, ami nagyon markánsan az adaptációját nem úgy próbálja megoldani, hogy a körülményekhez alkalmazkodjon valójában, hanem a körülményeket igazítja az ő kényelmi funkcióihoz, evolúció szempontból mennyire egy saját farkába harapott kígyó.
3: Igazából először azt tisztázzuk, hogy az evolúció nem tervez. Jönnek a véletlen mutánsok, és akik éppen az adott környezetben jobbak, kiszorítja azokat, akik nem jobbak. Az ember bizonyos szempontból tudja úgy alakítani a környezetét, pont azért, mert a szociális normák, kialakította kultúra ezt lehetővé teszi, hogy nagyon erősen le tudja csökkenteni az evolúciós nyomást. Ez nem egyedi dolog, minden faj folyamatosan azon törekszik, gondoljuk a hódokra, akik átszabják a környezetüket, hogy számukra az jobb legyen, de valahol minden faj azt csinálja, hogy úgy viselkedik, hogy az ő túlélése ezáltal biztosított legyen. Mi annyiban vagyunk ennél többek, hogy mi ezt olyan magas szinten, vagy olyan impakttal űzzük, ami már tömeges kihalásokat okoz a környezetünkben. Ilyen értelemben az, hogy mi a környezetünket addig formáljuk, amíg nekünk egyre jobb, ez egyáltalán nem egyedi. Sajnos nekünk megvan a képességünk arra, hogy ezt olyan mértékben csináljuk, ami viszont már-már az egész élővilág számára veszélyes.
2: A te kutatásod választathat arra, hogy ez az egész hiperkooperáció hol csúszott el?
3: Tulajdonképpen fókuszvesztésről evolúciós szempontból nincs szó. Rettentően sikeresek vagyunk. Tehát ez nem fókuszvesztés, hanem ez egy nagyon erős fókuszált dolog. Mindent a saját túlélésünknek rendelünk alá, aztán már a saját kényelmünknek is, ami persze evolúciós szempontból nehezebben értelmezhető ügy, de teljesen természetes késztetés van arra, ahogy arra, hogyha van mit enni, akkor együnk, és nem véletlenül leszünk magyarókrémet, vagy magyaróvajat, mert abban a cukor és a zsír másból nem is áll. Ugyanúgy az élet minden területén, bár be tudjuk látni, hogy ez nem jó, de természetesen törekszünk arra, hogy minél kényelmesebb, minél kellemesebb legyen. Ez evolúciós szempontból nem szorul magyarázatra, inkább talán az szorulna magyarázatra, hogy ha viszont be tudjuk látni, hogy ez milyen kockázattal jár, akkor miért nem vagyunk képes magunknak parancsolni. Itt valószínűleg ismét csak a kőkorszaki gének, ugye az ember szokott szerénységével magát mindig a törzsfa csúcsára helyezi. De hát egyrészt erről az amőbát is meg lehetne kérdezni, hogy ő is így gondolja. Másrészt pedig, ha tényleg ide pozícionáljuk magunkat, akkor nem kéne, hogy már annyi eszünk is legyen, hogy egy kicsit távlatosabban tudjunk gondolkodni. A kérdés természetesen naív, egyelőre úgy tűnik, hogy nincs, de még megjöhet.
2: Kicsit még a kutatásról beszéljünk, mert ugye ez az eredmény, ami lényegében bizonyítást is nyert, neked hála, de hogyan jutottál el ide?
3: Azért érdekes ez a kutatás, mert egyrészt csak azt tudjuk mondani, hogy adtunk egy nagyon plauzibilis forgatókönyvet. Fizikusok dolga bizonyos szempontból egyszerűbb, van egy modell, az valami jóslást lehet, ki tudják mérni, hogy megfelele a valóság annak. Ugye mi el vagyunk zárva az elől, hogy a pontos folyamatot rekonstruálni tudjuk, azonban nagyon sok mindent az adott kor, a 2 millió évvel ezelőtti Homo erectusnak az életmódjáról tudunk, a táplálkozásáról tudunk, az akkori flóráról és faunáról tudunk, tehát az erectus ökológiájáról nagyon sokat tudunk. Emellett tudjuk azt, hogy mik azok az evolúciós hajtóerők, amik kellettek, hogy működjenek, ahhoz, hogy ez be tudjon következni, és innentől már csak az a feladat, hogy ebből egy olyan konzisztens modellt csináljunk, ami ezt az evolúciós forgatókönyvet végig tudja vinni. Mi ennek a módja? Ennek az a módja, hogy számítógépes egyedalapú modellt csináltunk, elképzeltünk egy körbelül 100 fős erectusból, előemberből álló hordát, és annak a sorsát vizsgáltuk, 120 ezer éven keresztül, ez a föltételezett időtartam ennek az éghajlatváltozásnak, minden egyedre külön-külön 15 perces időfelbontással. Most el lehet képzelni, hogy ez micsoda számítási mennyiség. Minden egyednek volt saját ökológiája, azaz tudtuk, hogy mennyit evett, mennyit keresett tápanyagot, körbelül mikor szaporodik, hány utódja van, tehát teljes demográfiát csináltunk minden egyes egyedre, és expliciten reprezentáltuk azt a területet, amit egy Homo erectus be tud járni, és a számítógépen végigvezettük azt az éghajlatváltozást, ami onnan indult, hogy nagy mennyiségben rendelkezésre álló kis energiasűrűségű növényi tápanyag volt, amit ő egyszerű véletlen kereséssel mindig megtalált, hogy ez ennek a mennyisége hirtelen lecsökkent, hogy ennek hatására el kellett kezdeni valami fajta kommunikációt, hogy ez a kommunikáció, amit csak persze impliciten reprezentáltunk, milyen fajta együttműködést tudott létrehozni, és hogy ez létre tudott elég gyorsan menni ahhoz, hogy az éghajlatváltozás feltételezett ideje alatt ki tudjon alakulni egy olyan kooperációs képesség, ami az egyébként veszélyes munkát jelentő dögevést lehetővé tette. Ezek elég nagy számításigényű szimulációk, hiszen el lehet képzelni, hogy 100 egyedet 15 perces időfelbontással, ökológiával, energetikával 120 ezer éven keresztül lekövetni, ez hosszú idő. Ez egy kicsit olyan, mint a SimCity játéknak az ilyen horda változata, mondjuk a SimHorde játékot játszattuk a számítógéppel, csak valós ökológiával és valós evolúcióval, még nagyon jó pofa, ilyen kis szimulált mozikat is csináltunk, ahol lehet látni, hogy hogy járnak az egyedek, és hol van a forrás, és hogy gyűjt, és mennyi energiája van, kvázi milyen jó lakottsági állapota van, hány utóda van, tehát egyet szinten lekövettük ezt a folyamatot, és az derült ki, hogy amit tudunk, hogy milyen gyors ez az éghajlatváltozás, azt igen, az Erectus már ezt a kanyart a csikorgó kerekekkel is, de be tudta venni, tehát ki tudott alakulni az a fajta kommunikáció, ami lehetővé tette azt a kooperációt, hogy túléljen.
2: Ez a fajta számítógépes modellezés lehetőséget ad arra, hogy mondjuk jövőbeli becsléseket is adjunk? Gondolok itt akár a várostervezésre, vagy döntési mechanizmusoknak a megoldására.
3: Nem, azért nem, mert az evolúció időskálája az nagyon lassú. És olyan gyorsan változik a környezetünk, hogy kizárt, hogy az evolúció segítségével jövőbeli forgatókönyveket tudjunk adni az emberre, aminek nagy a generációs ideje. Más lenne a helyzet, ha baktériumokkal vagy vírus evolúcióval foglalkoznánk, ott meg lehetne vizsgálni egy adott direkcionális hatásra a faj, hogy reagál. Az ember közeli, de akár távoli feltételezett jövőjével kapcsolatban az evolúció biológia támpontot pont az időskálák lassúsága okán nem fog tudni adni, maximum annyiban, hogy a múlt jobb megértésével esetleg segíthet a jövőbeli jobb tervezésben.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában Szilágyi András, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetének igazgatója mesélt arról a kutatásról, mely szerint 2 millió évvel ezelőtt a dögevés indíthatta el az ember ősöket a tudatos kommunikáció és a kooperáció felé.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztőműsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában. Varsóban új lendületet adtak a magyar-lengyel párbeszédnek, és megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről. Orbán Anita a külügyminiszter Facebook oldalán azt is hozzátette, Helsingborgban megerősítették szövetségi elkötelezettségüket a NATO-ban, és több európai partnerrel is érdemi tárgyalásokat folytattak. Azt is elmondta, különösen fontos eredmény az Európai Uniós forrásokról szóló megállapodás, mely magyar települések, vállalkozások, egyetemek, kutatók és fiatalok számára nyit új lehetőségeket. Az Erasmus program újraindításával több ezer magyar hallgató erőt nyílik meg ismét az európai felsőoktatás, jegyezte meg Orbán Anita. Mecser Tamás rendőr dandártábornokot bízza meg az Országos Rendőrfőkapitányság vezetésével Magyar Péter miniszterelnök június 8-i hatállyal, tájékoztatott a belügyminisztérium hétfőn. A közlés szerint a miniszterelnök a belügyminiszter előterjesztésére visszavonja Balogh János rendőraltábornagy országos rendőrfőkapitányi vezetői megbízását, ezzel egyidejűleg Mecser Tamás dandártábornokot bízza meg az ORFK vezetésével. A főrendőr korábban a Borsodabolyai-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság megbízott főkapitánya és rendészeti rendőrfőkapitány helyettese is volt. A polisz.hu szerint Mecser Tamás 1988-ban kezdte pályafutását a kazincbarcikai rendőrkapitányságon nyomozóként. Elvégezte a rendőrtiszti főiskolát, majd a Janus Pannonius Tudományegyetemen jogászként szerzett diplomát. Dolgozott az Edelényi és a kazincbarcikai rendőrkapitányság vezetőjeként, majd a Borsodabolyai-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány helyetteseként tevékenykedett. Mecser Tamás korábban megkapta az év rendőre címet és átvehette a Magyar Érdemrend lovak keresztje kitüntetést is. Elindult az erdélyi magyar értelmiség 1944 és 1952 közötti időszakának feltárását célzó kutatói pályázati program a Méhes György Nagy Elek Alapítvány kezdeményezésére, közölte hétfőn a budapesti székhelyű szervezet. Az első alkalommal meghirdetett határon túli magyar kutató és feldolgozó pályázati program egyéni és csoportos kutatói ösztöndíjakat kínál történelem és irodalom történet területén jártas hallgatóknak, doktoranduszoknak, oktatóknak és kutatóknak havi ösztöndíj vagy projektalapú finanszírozás formájában. Célja az erdélyi magyar értelmiség 1944 és 52 közötti történetének tudományos feltárása, különös tekintettel azokra a társadalmi, kulturális és politikai folyamatokra, melyek a II. Világháborút követő időszakban alapvetően alakították át a romániai magyar közösség szellemi életét, írták a közleményben. A kutatások nem kizárólag az egyes személyek életútjára, hanem az erdélyi magyar irodalmi és kulturális élet intézményeire, szerkesztőségeire, alkotó közösségeire és szellemi műhelyeire is kiterjedhetnek, mutattak rá. 30 évvel ezelőtt 1996-ban kezdte meg működését a Nemesbikki Bétel Református Szeretet Otthon a Magyarországi Református Egyház fenntartásában. Ennek alkalmából június 3-án hálaadó Isten tiszteletet tartottak az otthon lakóinak a Mezőcsáti Református Énekkar közreműködésével a Nemesbikki Református templomban. Az alkalom végén a Szeretet Otthon melletti telken lerakták az alapkövét egy új 32 fős épületszárnynak. Az alkalmat szeretett vendégség koronázta meg a Község Művelődési Intézményében, mondta Viktor Dániel, az intézmény vezetője.
2: Komlósi Károly volt akkor a gyülekezet lelkésze, ő ajánlotta ezt az épületet az egyházkerületnek megvételre, vagy valamilyen külföldi kapcsolatnak megvételre, mivel hogy üresen állt és látták a romlását, és fájt a szívük miatta, mert ezt a helyi közösség kalákában építette. Szükség már akkor is volt, és látszott az akkori társadalmi helyzetben is, hogy egyre több idős van magányosan szükségben, és hát így indult el 1996-ban az otthon. Hát az első évben 28 férőhelyen indultunk. Két éven belül 56-ra sikerült a tetőtérbeépítéssel a férőhely számot bővíteni. Pontos számot nem tudok mondani az elmúlt 30 évről, de több mint 400 élet fordult meg nálunk. Hát 58 lakónk van, tehát házzal működünk, és 32 munkatársunk. Ebben benne van a gondozói létszám, a technikai létszám, az adminisztrációs létszám. Hát ha visszagondolok a 30 év előtti helyzetre és a mostani tapasztalataimmal, akkor örültség volt ebbe beleállni. De Isten tudja, hogy kit mire tud használni, vagy milyen hiányosságokat is ki tud pótolni és kiegészíteni, úgyhogy így történt, hogy annak ellenére, hogy itt vagyok, itt voltunk, Isten mégis meg tudta áldani ezt a helyet, és még jó dolgok is történtek. Az utóbbi évtizedben, vagy már régebb óta is óriási igény van a demens idősek elhelyezésére. Nébetegségé vált a demencia, és ezért akartunk egy demens részt építeni, ami igazán nekik való, az ő speciális kívánalmainak megfelel. Tehát ez volt az alapmotiváció.
1: A héten korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be Görög Márta igazságügyi miniszter az országgyűlésnek, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz, közölték hétfőn a kormány Facebook oldalán. A bejegyzés szerint a tervezett előterjesztés többek mellett az igazságszolgáltatás függetlenségét, a részletesebb vagyonnyilatkozatokat, az integritáshatóság erősebb jogosítványait, az összeférhetetlenségi szabályok szigorítását és a magántőke alapok végső tulajdonosainak nyilvánosságát érinteni, áll a bejegyzésben. A Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Miskolci Rendőrkapitányság közös eseményt szervez június 10-én, azaz szerdán 9 órától Miskolcon a Generáli Aréna előtti téren. A programot a Nemzetközi Drogellenes Világnap alkalmából tartják meg. A program célja, hogy felhívja a fiatalok figyelmét arra, hogy más alternatív tevékenységek is vannak, amivel a szabadidőt el lehet tölteni, nem csak a drogozás. Minden korosztályt szívesen látnak a rendezők. A délelőtt során iskoláknak csapatversenyt és sporttevékenységeket szerveznek, míg a délután a szakmai fórumoké lesz a főszerep, mondta Béresné Buckó Viktória, a rendőrszázados, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója.
3: A kábítószerellenes világnap június 26-ára tendál. A Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak a tagjai úgy döntöttek, hogy mivel ez már iskolaidőn túl van, ezért még iskolaidőben szeretnénk ezt a rendezvényt megszervezni. Ezért június 10-ére tettük ezt a programot, amely valóban mozulja drog ellen címmel mutatja be, vagy próbálja kifejteni, hogy miről szól ez az egész. Ennek a lényege az, hogy szeretnénk alternatívákat bemutatni a fiatalok részére, hogy ne nyúljanak a droghoz, mert hiszen a rendőrségnek az egyik legfontosabb feladata a drogprevenció, ezért is jött létre a rendőrségnek a RedPi, azaz rendőrségi drogprevenciós programja. Tehát a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjaival határoztunk úgy, hogy június 10-én ezt a rendezvénynek szánjuk. Délelőtt a fiatalokhoz szólunk, délután pedig szakembereknek a részvételével fogjuk ezt a programot megvalósítani. A Miskolci Generáli Aréna előtti terület ad helyet a rendezvényünknek. 9 órakor lesz egy közös futás, ami nem egy verseny, hanem tulajdonképpen ezzel próbáljuk arra ösztönözni a fiatalokat, hogy csatlakozzanak egy nagyon jó dologhoz, egy drogellenes kampányhoz, úgymond. Itt nem is nagyon lesz díjazás, itt az a lényeg, hogy együtt fussunk és együtt tapasztaljuk meg. Nem is lesz nagy a táv, tehát 1 kilométert lehet lefutni, 3 korosztályba lehet indulni. Az első az a 14 éves korú gyermekek részére szól, utána a 14-től, vagyis a 15-től a 25 éves korú fiatalokig, és utána van egy olyan rész, ahol akit várunk, mert meghívtunk igaz idősebbeket is, és egyéb szervezeteknek a dolgozóit is, és itt várjuk a felnőtteket.
1: Idén 5 hatóságilag kijelölt és ellenőrzött természetes fürdőhely várja a strandolókat Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, közölte honlapján a vármegyei kormányhivatal. Azt írták, a vármegyében nyilvántartott 9 természetes fürdőhely közül az idei szezonban 5 fogadja már júniusban a strandolókat, a Vadnai tó, a Mái, a Muhi, a Nyéklátházi és az Arlói strand. Az idei szezonban nem nyit ki beruházási munkák miatt a Vadnai üdülőközpont 2. strandja, valamint a Mái Mangó Beach és a Tiszabábolnai Babuna Beach sem. A mezőzombori Dorgói tó strandján továbbra is érvényben marad a 2023-ban cianobaktérium burjánzás miatt elrendelt fürdési tilalom. A kormányhivatal kiemelte, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye szabadvizeinek többsége különösen a Miskolc környéki bányatavak nem kijelölt fürdőhelyek, ezért vízminőségük nem ellenőrzött. Hozzátették azt is, a tavak gyors mélyülése, a helyenként nyáron is hideg víz, valamint a szennyeződések fokozott baleset és egészségügyi kockázatot jelentenek.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm szeretettel kedves hallgatóinkat, június 9-e kedvan, jó magam, Béli Katalin szerkesztő műsorvezető vagyok. 1958-ban ezen a napon kezdődött Nagy Imre, az 1956-os forradalom miniszterelnöke és társai perének utolsó felvonása. Miután eltávolították a per első szakaszát jogszerűen irányító Radó Zoltán bírót, a hírhet fanatikus Vida Ferenc vette át a zárt tárgyalás irányítását, aki addigra több halálos ítéletet hozott, minimális esélyt sem hagyva a vádlottaknak. Június 15-én halálra ítélték Nagy Imrét, Gimes Miklóst és Maléterpált. Az ítélet azonnal jogerőre emelkedett, másnap hajnalban mindhármukat kivégezték. Ma van a Nemzetközi Levéltári Nap, a Nemzetközi Levéltári Tanács javaslatára 2008 óta. Ezt annak emlékére tartják, hogy 1948-ban Párizsban ezen a napon határozták el a szervezet létrehozását. És bizonyára még sokan emlékeznek a 2013-as nagy árvízre, a Dunán levonuló árhullám, a korábbi rekordokat megdöntve 891 cm-es magassággal tetőzött Budapesten. Kedves hallgatóink, itt az Európa Rádió napindító műsorában Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunkkal kezdünk. Fél hétkor híreket hallanak. 6:45-kor a rákkutatásról beszélgetünk majd, mégpedig Dr. Boros Gábor Zoltánnal, a Hunren Evolúció Tudományi Intézet tudományos munkatársával. Tartsanak velünk, érdekes beszélgetés lesz.

voltak. Más volt a látszat, mint a belső tartalom. S a levél írója ezért harcol az igaz hitért, a tiszta kijelentésért. Rámutat arra, hogy a Krisztus követés sohasem lehet külső látszat. Kemény beszéd mondhatnánk, de a tét a Krisztus követés hitelessége. Az, amire éhezik a világ, mert ha mást lát, magát az Urat vetheti meg. Ezért hatalmas a hívő gyülekezetek, a keresztény ember felelőssége, mert embereket menthet, életet erősíthet, felszabadító reményt adhat. Akkor, ha a láthatatlan virág erőivel való életvalósága láthatóvá teszi a hatalmas, élőisten közöttünk létét és valóságát. Júdás levelének írója hétköznapi képeket használ, amikor arról a külső látszatról ír, ami mögött nincs valós tartalom. Beszél felhőkről, amit sodor a szél, de soha nem hullik belőle eső. Ó, mennyire vágyik az ember leginkább a forróságban, száraz időszakokban, a felüdítő esőre. S látva a felhőket, ott a remény, de ha abból nem ered el az éltető eső, micsoda csalódás. S hasonló a gyümölcsfa képe, amiről a megfelelő időben szívesen szakítanánk érett gyümölcsöket, de csak levelet találunk, nem terem. Veszélyes állapot, mert olvasunk egy történetről, amikor maga Jézus keresett volna egy fügefán érett termést, de terméketlen volt az a fa. S elhangzik a szó, soha ne teremjen rajta gyümölcs. Micsoda kemény szavak ezek, s tudjuk a folytatásból, kiszárad a fa, amit már csak kivágni lehet. Mert látszat, szép zöld fa, de gyümölcs nélkül. Pedig arra rendeltetett, hogy teremjen tápláló gyümölcsöket. S a tajtékzó tenger megvadult hullámai, ami szemetet szennyet most csak a partra, rombolva a környezetet. Ó, mennyi ilyen megvadult indulat szabadul el ma is körülöttünk. Hamis, igaznak vélt, vallott, de tajtékzó hullámokkal. Ez nem krisztusi, ez nem az élet urának igazsága. Látszat, belső igaz tartalom nélkül. Félelmetes képek, s megszólalhat bennünk, de hol van az örömhír? Calvin az Isten törvényéről úgy beszél, hogy az tükör, fék és ösztöke. Tükör, amibe belenézve megláthatjuk, kik és milyenek vagyunk. Fék, mert megállít sokszor ösztönös, lejtőn rohanó életmódunkban, és ösztöke, mert bátorít arra, ami a helyes, jó, célra törő, helyén levő út. Így olvashatjuk a Júdási levél kemény szavait, hogy felrázzon, hogy mindig visszavezessen a Krisztusi útra, indulatra, szeretetre, szelídségre, az igazi tartalomra. Soha ne legyen csupán látszat bármi a hit életünkben, gyülekezeti valóságunkban. Hiszen lehet jelzés a kereszt az otthonunkba, ha az nem babonás védelem, hanem emlékeztető arra, hogy megváltásra szoruló és újjászületett emberek vagyunk. Végül egy mai kis történet emlékeztessen. Nem látszat, hanem valós tartalom a Krisztus követése. A történet szerint egy rendőr szemtanúja volt annak, ahogy egy szabálytalanul előző autó sofőrje még korombán mutogatott és rá is kiabálta lassan, de szabályosan haladó másik autó utasaira. A rendőr villogba utána ment és leállította. Mi a gond, biztos úr? Kérdezte nyájasan a sofőr. Mivel a papírokat rendben találta, csak ennyit mondott. Tudja, láttam, hogy előzött. Szitkozódva és becsmérelve az önelőtt lassan, de szabályosan haladót. Aztán megláttam az autó hátuljának is halacskás jelet, a hitvallás jelét. És arra gondoltam, ez az autó biztosan lopott. Most azonban nem értem. Kívül keresztjén és belül? Igen, látszat és belső tartalom. Az élet minden területén. Ne csak tudjuk, de éljük, kihez tartozunk. Imádkozzunk. Bocsáss meg, megváltó Krisztusunk, hogy sokszor látszat emberek vagyunk. Elmegyünk a templomba, kereszteket hordunk magunkon, ünneplőben hirdetjük, milyen jó emberek vagyunk. De az életünk, a teherhordozásunk, a szavaink, a munkánk,

0: ránk, sokszor másról tesz bizonyságot. Szükségünk van a te megtisztító, felrázó, vezérlő lelkedre. Szűj újjá, és szenteld meg szívünk, életünk. Tiszta szívet teremts bennünk, és az erős lelket újítsd meg bennünk. Köszönjük, hogy általad ez lehetséges. Amen.
1: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A Tisza párt kormánya alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, és aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A Fidesz hétvégén felszólította a miniszterelnököt és a kormányt, jelentse be, hogy Magyarország nem hajtja végre a pénteken életbe lépő Európai Uniós migrációs paktumot. Magyar Péter saját Facebook oldalán reagált az ellenzéki párt szombati felhívására. Akkor azt írta, miért nem akadályozta meg Orbán Viktor a paktum elfogadását az Európai Unióban. Az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója Havasi Bertalan közleményében azt írta, ma még a magyar emberek dönthetik el, kikkel akarnak együtt élni, és ennek így kell maradnia a jövőben is. Az Európai Unió június 12-én hatályba lépő migrációs és menekültügyi paktuma minden tagállam számára szigorúan kötelező szabályokat ír elő a szolidaritási rendszer keretében. A kormányoknak át kell venniük menedékkérőket vagy elutasítás esetén pénzügyi hozzájárulást kell fizetniük. Az Európai Tanács tájékoztatása szerint az uniós tagállamok többféleképpen is részt vehetnek az új migrációs rendszerben. Választhatják azt, hogy menedékkérőket vesznek át a legnagyobb migrációs nyomás alatt álló tagállamoktól, de pénzügyi hozzájárulással vagy más támogatási formával is kivehetik a részüket a közös feladatokból. Arról minden ország maga dönthet, hogy melyik megoldást választja, akár több lehetőséget is kombinálhat. A rendszerben 2026-ra összesen 21 000 menedékkérő áthelyezésével számolnak, illetve ennek alternatívájaként 420 millió euró pénzügyi hozzájárulás is az Európai Unió rendelkezésére állhat. A kormány visszaállítja az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. A kormány Facebook oldalán azt közölte, az ETDR visszaállításával a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek ismét néhány kattintással elérhetők lesznek online. A kormány közösségi oldalán azt írták, Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános felületét. Az egykori miniszter döntésének célja az volt, hogy elzárja ezeket az információkat a nyilvánosság elől, írták a kormány Facebook oldalán. A megelőzés jelentőségét emelte ki az Élelmiszerbiztonsági Világnap alkalmából a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Arra hívta fel a figyelmet, a rosszul tárolt ebéd, a nem megfelelően átsült hús vagy egy elmulasztott kézmosás is elég lehet ahhoz, hogy az élelmiszer ne táplálékot, hanem veszélyt jelentsen. A Nébih honlapján közzétett közlemény szerint az Egészségügyi Világszervezet és az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete által életre hívott Élelmiszerbiztonsági Világnap célja, hogy felhívja a figyelmet az élelmiszer eredetű megbetegedésekre, valamint a megelőzés kulcs szerepére.
0: Az időjárásról.
1: Kedden fátyol felhők szűrhetik a napsütést, emellett néhol erőteljes lesz a felhőképződés, és elszórtan lehet zápor, zivatar. Kedden délután 27 és 32 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: A rák kialakulásakor egymást érik az evolúcióbiológia területéhez tartozó alkalmazkodó történések. Egy tumor létrejöttekor egészséges sejtek mutációk révén osztódni kezdenek. Így egy olyan populáció csoportot alkotnak, amiben az egyes sejtek egymással evolúciós versenyt futnak. Ez nagyon hasonló ahhoz, ahogyan az oroszlánok az évmilliók során egyre erősebbek lesznek, vagy egy növényi faj szárazság tűrőbbé válik. Később, ha egy tumort gyógyszerekkel kezelnek, újabb alkalmazkodás kezdődik, amelyben hasonlóan a baktériumokban kialakuló antibiotikum rezisztenciához a rákos sejtek egy csoportja ellenállóvá válhat a terápiával szemben. Dr. Boros Gábor Zoltán kollégáival ezeket a folyamatokat próbálja jobban megértetni a kutatásaik során, melyekhez egy manapság igen népszerű geomérnöki technikával hoznak létre mutációkat a sejtekben. Rákos növekedést kezdeményeznek, a sejtek életútját pedig úgynevezett DNS vonalkódokkal követik. Munkájuk végső célja, hogy ezeknek az evolúciós folyamatoknak a jobb megértése által a daganatos megbetegedéseket hatékonyabban tudják kezelni. Takács Ádám riportját hallják.
2: A rák evolúcióját úgy kell elképzelni, hogy nem a ráknak, mint betegségnek a év százmilliókon keresztüli evolúcióját nézzük, mint mondjuk nézhetnénk egy vírusnál vagy egy baktériumnál, egy ilyen betegségnél, hanem maga az a folyamat, hogy egy egészséges sejtből rákos sejt alakul ki, ami elkezd osztódni, és egy tumor képződéshez vezet. Tehát egy egyeden belül, egy betegen belül végbe menő folyamat, ez egy evolúciós folyamat. Ennek a jobb megértését célozzuk meg egyebek mellett.
3: Van arról valamiféle adat, hogy a daganatos megbetegedések mennyire gyakoriak, mondjuk az olyan szervezetekben, mint éppen az emberek? Sajnos sokaknak van ezzel tapasztalata.
2: Nekem nem ez a szakterületem, de nyilván ismerek statisztikákat, illetve hát igazából bárki, sajnos, nincs is olyan ember, aki ne találkozna a rákkal, ismerősökön, családtagokon, vagy saját magán keresztül. Egy egyszerűsítő statisztikával elmondhatjuk azt, hogy körülbelül minden harmadik ember betegszik meg rákkal élete során. Úgyhogy egy nagyon gyakori betegségről van szó. Ez, hogyha pozitívan próbálunk erre tekinteni, akkor ez a gyakoriság, ez magasabb, mint ami korábbi évtizedekben, évszázadokban volt, de ez talán részben amiatt is van, mert tovább élünk.
3: Egyenesen, arányosan következik az élethoz kitolódásából az, hogy egyre több a megbetegedés, vagy az életmódunkkal, a táplálkozásunkkal, a levegővel, amit belélegzünk, ezekkel is összefüggésben van-e, mondjuk, hogy egyre több a daganatos megbetegedés?
2: Ez egészen biztos, hogy mind a kettő igaz. Tehát egyrészt igen, tovább élünk. Szerencse talán a rossz hírben a jó hír, hogy azért, amit mondtam, hogy minden harmadik ember megbetegszik, azért a megbetegedéseknek a döntő többsége az idősebb korban történik. Nyilván nem csak, és sokszor fiatalabb korban is, de azért nagyon el van tolódva a korfája a rák megjelenésének. Viszont az is teljesen nyilvánvaló és egyértelmű, hogy az életmód az nagyban befolyásolja a kialakulás esélyét. Ez egyébként nekem nem szakterületem, tehát nagyon nem is szeretnék senkinek életviteli tanácsokat adni, de hát ezek tények, ezek nem vitatottak.
3: Mi az, amire keresed a választ a kutatásaid során?
2: Alapvetően több olyan folyamat van egy rákos megbetegedés során, amik evolúciós, adaptációs folyamatok, és az evolúcióbiológiának az eszköztárával jól kutathatóak. Nekem ez is a hátterem, tehát én nem onkológus vagyok, vagy rákbiológus, hanem evolúcióbiológus. És ezek a folyamatok már a legelején a rák progressziónak, vagy egy tumor kialakulásakor mutációk keletkeznek egészséges sejtekben, aminek hatására ezek a sejtek elkezdenek osztódni, és így kialakul egy tumor. A tumor kezdetben kicsi, majd egyre nagyobb lesz. Ezt a tumort alapvetően sejtek alkotják. Ezeket a sejteket, a sejteknek az összességét elképzelhetjük úgy, mint egy populáció, tehát a sejtek populációja. Ez egy ugyanolyan populáció, mint mondjuk az oroszlánok populációja a szavannán. Ezek a sejtek, ezek növekednek, osztódnak, tehát gyakorlatilag szaporodnak, és ekközben egymással versenyeznek a különböző elérhető tápanyagokért, cukrokért, oxigénért, területért. Ez a folyamat, ez egy egészen klasszikus darwini adaptációs folyamat, ahol a gyorsabban növekvő, a nehéz körülményeket jobban elviselő sejtek, azok le fogják előzni a többi sejtet. Ennek a megértése is, hogy ez milyen mutációk által, illetve a mutációknak milyen összedolgozása egymásra, adódása által történik. Ezek egészen klasszikus evolúciós kérdések, amiket korábban nem a rákban, hanem egyszerűbb organizmusokban, illetve más felvetésekben sok evolúcióbiológus vizsgált már. Tehát megvan az a keretrendszer, amit fel tudunk használni a rák vizsgálatára. Emellett egyéb folyamatok is evolúciósak. Tehát egy tumor kialakulása után a klinikailag nagyon fontos és nagyon veszélyes és hátrányos következő lépés az az áttéteknek a képződése. Az áttét képződéskor ez gyakorlatilag egy invázió történik, egy vagy néhány sejt leválik a tumorról, és a vérárammal vagy a nyirokrendszerben eljut egy másik helyre a testben, és itt kell gyakorlatilag egy új populációt megalapítania és túlélnie. Ez megint egy adaptációs felállás, csak egy másik adaptációs felállás. Ennek a megértése is nagyon fontos, és talán ami a legfontosabb, vagy ami a legkönnyebben látható, hogy mennyire fontos, az a terápiák alkalmazásakor történő rezisztencia túlélésnek a vizsgálata. Ez egy jól ismert folyamat, ha például belegondolunk a baktériumokba és az antibiotikum rezisztenciába, hogy minket egy patogén, valamilyen betegséget okozó organizmus, mondjuk egy baktérium megfertőz, és gyógyszerekkel próbáljuk specifikusan kiirtani ezt a baktériumot. És a gyógyszerek használatának hatására sajnos a baktérium populáció kis százalékában létrejöhet rezisztencia jelensége, ami azt jelenti, hogy ez a gyógyszer onnantól kezdve azokra a baktériumokra, arra a specifikus törzsre nem lesz már hatékony. Ez egy egészen érthető módon ez egy evolúciós folyamat. Ugyanezt történhet meg, illetve történik meg sajnos a tumorok esetében is, ahol a tumort felépítő sejteknek a populációjában lehet, hogy akár csak az 1%-a, de túléli a terápiát. Kezdetben ez azt jelenti, hogy lesz egy jó hatása a terápiának, ugyanúgy, ahogy az antibiotikum is általában gyorsan, az ember egyből elég gyorsan érzi, hogy jobban érzi magát. Sajnos a rezisztens populáció, akármilyen kicsi is, idővel újra elkezd osztódni, és újra problémát okozhat. Ugye ez egy baktériális fertőzés esetében a fertőzésnek az újra kialakulása, a ráknál pedig a ráknak a újra előjövetele. Ennek a megértése talán a legegyértelműbb, hogy miért fontos, és talán az is nagyon egyértelmű, hogy ez egy evolúciós folyamat. Ugye ilyen szempontból egyébként a rák az egy nagyon speciális betegség, és ezért van az, hogy én nagyon szkeptikus vagyok a ráknak az ellenszerének, az általános ellenszerének a megtalálásával kapcsolatban, illetve szerintem sokak fejében nem teljesen tiszta, hogy még egy olyan betegséggel szemben, ahol mondjuk maradjunk a bakteriális fertőzéseknél, gyakorlatilag a cél az, hogy egy adott baktérium faj, ami betegséget okoz, ezt a baktérium fajt a saját testünkből el tudjuk távolítani specifikusan. Tehát kell egy olyan szer, ami az adott baktériumot megöli, de az én saját sejtjeimet békén hagyja. Ez egy viszonylag egyszerű dolognak tűnhet első ránézésre, ugye egy baktérium az egy prokarióta szervezet, egészen máshogy néz ki egy baktérium, mint mi. Máshogy működik a sejtje, természetesen nagyon sok szempontból hasonlóan működik. Éppen ezért van az, hogy még új antibiotikumot fejleszteni is iszonyatosan nehéz. Olyan szer találni, ami specifikusan megöli a baktériumot, de engem békén hagy. Viszont a ráknál ugye az történik, hogy nem egy külső ágens, egy másik organizmus, egy másik faj hatol be a beteg testébe és okoz problémát, hanem a saját sejtjeink gyakorlatilag lázadnak fel ellenünk, a több sejtűségnek a szerződését felbontják, és elkezdenek osztódni. És ha belegondolunk, akkor mi, akik a klinikumban fejlesztenek, illetve tesztelnek rákelleni terápiákat, egy iszonyatosan nehéz feladattal állnak szemben, hiszen olyan szert kell találniuk, ami specifikusan megöli a rákos sejtet, ami gyakorlatilag a betegnek a saját sejtje, néhány módosítással, de nem öli meg az egészséges emberi sejteket. Ez egy nagyságrendileg nehezebb probléma, és gyakorlatilag ugyanebből a keretrendszerből fakad az, hogy a rák az nem egy betegség, mert nagyon sokféleképpen lehet egy egészséges sejtet rákos sejtté átalakítani, illetve nyilván egyáltalán nem mindegy, hogy az eredeti sejt, ami rákos sejtté változott, az melyik szervből, melyik szövetből ered. Ezért van az, hogy a rák elleni terápiák, a sikeres terápiák is, illetve a nagy előrelépések, amikről olvashatunk az újságokban hetente, havonta, ezek majdnem néhány kivételtől eltekintve ezek szinte mindig nagyon specifikus eredmények. Egy bizonyos rákfajtának, egy bizonyos altípusán belül, egy bizonyos génben történt mutáció által okozott ráknak a jobb terápiájáról szólnak például. Ami hatalmas előrelépés, csak ugye nem várható el, hogy legyen egy olyan gyógyszer, ami minden rák ellen tökéletesen működik, de az egészséges emberi sejteket pedig békén hagyja. Ami felé törekedni kell, és ahol pedig tényleg hatalmas előrelépések vannak, az az, hogy a különböző ráktípusoknak az azonosításában jobbak legyünk, és ezeknek a különböző ráktípusoknak a specifikus, gyakorlatilag egyénre szabott terápiájában jobbak legyünk. És itt ezekben hatalmas előrelépés is van, csak ugye ez az, amit az ember nem közvetlenül és nem hirtelen érez, de igazából nagyon-nagyon sok olyan rákbetegség van, illetve a konkrét rákoknak az altípusaiban, ahol a túlélési ráta, az életszínvonal a terápia alatt vagy után, ezek mind nagyon-nagyon megnövekednek. Ezek nyilván nem tökéletes megoldások még, de ebben tudunk fejlődni, ebben tudunk előrelépni. Van néhány olyan terápiás típus, elsősorban az immunterápia, ami egy általánosabb hatást fejt ki. Ez gyakorlatilag annak köszönhető az immunterápia esetében, hogy maga az immunrendszerünk az egyébként egy iszonyatosan hatékony rák ellenszer, ami működik is, minden nap működik a saját testünkben, nagyon ritkán nem működik, ilyenkor alakul ki betegség. És gyakorlatilag az immunterápiák, azok ebben segítenek, hogy az immunrendszer hatékonyan tudjon működni, ezért tudnak viszonylag általánosabb hatást kifejteni.
3: Hogyan lehet ezt kutatni? Milyen módszerek állnak a rendelkezésetekre, hogy hogyan működik egy ilyen daganatos megbetegedés, mint populáció? Hogyan lehet ezt számszerű adatokkal felmérni és vizsgálni?
2: Alapvetően két nagy irányvonal van az ilyen kutatásoknál, meg igazából az egyéb rákot érintő kutatásoknál is. Az egyik az az emberi adatoknak a vizsgálata, tehát ezek emberi betegekből kivont rák mintáknak, tehát gyakorlatilag biopsziáknak a vizsgálata. A másik ág az pedig az úgynevezett kontrollált kísérleteknek a vizsgálata. Hogyha emberi betegekből veszünk biopsziákat, és ezeket tipikusan megszekvenáljuk, akkor megismerjük, hogy az adott tumorban milyen mutációk vannak jelen. Ez irtozatosan hasznos, és rengeteg egyre több ilyen adat áll rendelkezésre. Mint általánosan minden ilyen megfigyelésen alapuló kutatásnak a hátránya az, hogy rengeteg olyan háttérváltozó van, amit nem tudunk kontrollálni. Ezekről persze készíthetünk kérdőívet, megtudhatjuk, hogy az adott beteg mondjuk dohányzott-e, hány éves, mennyire egészséges életvitele volt, de ha akár csak arra gondolunk, hogy maga a genetikai állománya különböző embereknek egészen különbözik, ezt ugye nem tudjuk kontrollálni. Emiatt ezeknek az adatoknak a vizsgálata ilyen szempontból elég nehéz. Nem lehetetlen, csak nagyon-nagyon sok adat kell, és még mindig, pedig már azért már nagyon nagy nagyságrendben állnak ezek rendelkezésre, még mindig sok kérdés megválaszolásához egyszerűen nagyságrendekkel több ilyen adat kéne. A másik oldalon, amit mi képviselünk, és amit elsősorban mi csinálunk, azok a kontrollált kísérletek. Tehát azért, hogy ezeket a háttérváltozókat kontrollálni tudjuk, ezért kontrollált kísérleteket csinálunk, ezért tipikusan, ahogy elképzel valaki egy biológiai kísérletet, fogsz 100 darab borsót, mindegyiket beülteted, 100 darab ugyanolyan cserépbe, ugyanannyi vízzel locsolod őket, és 50-nek adsz egy bizonyos extra tápoldatot, a másik 50-nek meg nem, és megnézed, hogy mi a különbség. Ugyanezt csináljuk csak rákkal, ez tipikusan ugye a kontrollált kísérleteket egereken lehet végezni, illetve petri csészében növő, akár emberi, akár egér, vagy más emlős sejtvonalakon. Amit mi csinálunk, hogy a gyakorlatilag közel megegyező genetikai állománnyal rendelkező sejteket, akár egérben van, akár a petri csészében, ezekben a sejtekben mi hozzuk létre a rákot, kialakító a rákot létrehozó mutációkat. Ugye ez is már érezhető, hogy egészen más, mint a természetes útja egy betegség kialakulásának. A másik, amit ilyenkor meg tudunk tenni, hogy nem egy tumort hozunk létre, hanem sok százat vagy sok ezret. Ezáltal kontrollált körülmények között tudjuk azt vizsgálni, hogy egy mutációnak a kialakulása milyen hatással van a rák progressziójára. A technológia, amit itt használunk, az gyakorlatilag kettős. Két célunk van. Az első cél az az, hogy ezeket a mutációkat létrehozzuk. Ebben egy hatalmas áttörés volt a sokak által, ha nem is részleteiben, de mint név sokak által ismerősnek hangzott a CRISPR technológia. Ez egy Nobel-díjat is adtak, nem olyan régen. A lényeg ennek az, hogy a korábbinál sokkal, de sokkal hatékonyabban lehet specifikusan géneket kikapcsolni. És a rákot okozó mutációknak egy nagy része az így történik, hogy olyan gének kapcsolódnak ki a tumorban. Ezeknek a feladata a korlátlan osztódásnak a megállítása. Ugye a korlátlan osztódás az egy gyakorlatilag egy evolúciós örökségünk. Minden ma élő élőlény, az egy közös őstől származik. Ez a közös ős, ez kezdetben egysejtű volt, mint mondjuk egy baktérium, vagy egy élesztő kolóniát, hogyha elképzelünk, és minden egyes sejt úgymond magáért küzd, és a leggyorsabban próbál osztódni, ahogy csak tud. Ez a fajta gyors osztódási potenciál, ez benne van nekünk is minden sejtünkben, csak erre kiépült egy rendszer, hogy a több sejtű élőlényekben, amilyenek mi is vagyunk, mondjuk a tüdő epitéliumomban lévő sejtek, azok ne osztódjanak korlátlanul. Sok gén vesz részt ebben a rendszerben, akiknek mondjuk az a feladata, hogyha egy sejt úgy viselkedne, ahogy neki nem szabad, akkor például öngyilkosságra kényszeríti ezt a sejtet. Na most, hogyha ezt a gént mi kikapcsoljuk a laboratóriumban, akkor ez elő fogja segíteni azt, hogy az adott sejt, amiben ezt a gént kikapcsoljuk, az egy tumorrá növekedjen. Ez megtörténik a valóságban és a természetben, hogy különböző mutációk által ez a gén kikapcsolódik egy betegben, egy tumorban, és ezáltal a tumor mondjuk gyorsabban tud nőni, nagyobbra tud nőni, jobban tud áttétet képezni. Erre használjuk ezt a CRISPR technológiát, hogy ilyen géneket ki tudjunk kapcsolni, nem csak egyet, hanem akár több százat is.
3: De ugye, ahogy említetted, ez magát a tumor kialakulását és további fejlődését eredményezi. Arra nincsen mondjuk valami megoldás, hogy akár a környező szövetek, amiből táplálkozna ez a rákos sejthalmaz, hogy mondjuk azoknál ezt a gént felerősíteni, vagy akár bebiztosítani, hogy legyen egy gát, és mondjuk ne nagyon tudjon tovább szaporodni, vagy azokból tud táplálkozni is?
2: Igen, ez egy érdekes gondolat. A tumornak a mikrokörnyezete az egy erősen kutatott téma. Tehát gyakorlatilag egy tumor környékén, illetve magában a tumorban sem csak rákos sejtek vannak, és a sejtek azok nem egyedül nőnek, hanem interakcióban vannak. Az, hogy konkrétan a környező sejtekben, tehát a génterápiával küzdeni ezzel, ez sok szempontból nehéz feladat. Ilyen szempontból talán jelenleg szerintem megoldás nincsen, viszont az, hogy a növekedő tumort azt ne csak a rákos sejtekre fókuszálva vegyük figyelembe, hanem a környezetét is figyelembe vegyük. Ez egy nagyon valóságos, egy nagyon fontos kérdés. A laborban ez problémákba tud ütközni. Egy sejtenyészetben tipikusan egyfajta sejteket vizsgálunk. Például a közeljövőben tervezünk kialakítani egy olyan technológiát meghonosítani a laboratóriumban, ahol már nagyobb kevert sejtpopulációkat tudunk három dimenzióban vizsgálni, és itt már lehetőség van különböző sejttípusoknak. Könnyebben össze tudjuk keverni, a természeteshez hasonlóbb környezetet tudunk létrehozni. Amikor élő állatokon, tipikusan egereken vizsgáljuk ezt, ahol ugye ezek mind megvannak. A mi kutatásaink konkrétan ezekben a kérdésekben még nem mennek bele, de alapvetően igen, tehát alapvetően ez befolyásolja, a tumor környezet az befolyásolja gyakorlatilag minden oldalát a rák progressziónak. Egy egyszerűsített világnézetben viszont azt tudjuk vizsgálni, hogy az adott sejtekben mutációk jönnek létre, a mutációk rákos növekedést okoznak, és már ez önmagában egy olyan nehéz kérdés, hogy néhány mutációnak az összedolgozása végül milyen növekedést fog okozni, hogy még hogyha nem is megyünk bele azokba az ötletekbe, amiket te felvetettél, még akkor is egy meglepően komplex és egy problémával állunk szemben, és olyan kérdésekkel, amikre még mindig nincsenek tökéletes válaszaink.
1: Kedves hallgatóink, dr. Boros Gábor Zoltánnal, a Hunren Evolúció Tudományi Intézet tudományos munkatársával a rákkutatásról Takács Ádám beszélgetett.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Néhány perc múlva 7 órakor jönnek a hírek, a következő 2 órában a Kontinentális Reggeli című magazinnal várjuk minden kedves hallgatónkat.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Russin Szendi Romulus szerint kiemelten fontos az európai együttműködés erősítése. A jelenlegi biztonsági környezetben szem előtt kell tartani az európai védelmi képességek fejlesztését és a közös fellépést azokkal a kihívásokkal szemben, melyek kontinensünk stabilitását és biztonságát veszélyeztetik, közölte a honvédelmi miniszter hétfőn a Facebook oldalán. Russin Szendi Romulus bejegyzése szerint Cipruson az Európai Unió védelmi minisztereinek informális találkozóján a megbeszélések középpontjában áll Ukrajna további támogatása, a tengeri biztonság megerősítése, az Oroszországot segítő árnyékflotta elleni hatékony fellépés, valamint az európai védelmi stratégia megvalósításának következő lépései, tájékoztatott a miniszter. Elindult az erdélyi magyar értelmiség 1944 és 1952 közötti időszakának feltárását célzó kutatói pályázati program a Méhes György Nagy Elek Alapítvány kezdeményezésére, közölte hétfőn a budapesti székhelyű szervezet. Az első alkalommal meghirdetett határon túli magyar kutató és feldolgozó pályázati program egyéni és csoportos kutatói ösztöndíjakat kínál történelem és irodalomtörténet területén jártas hallgatóknak, doktoranduszoknak, oktatóknak és kutatóknak havi ösztöndíj vagy projektalapú finanszírozás formájában. Célja az erdélyi magyar értelmiség 1944 és 52 közötti történetének tudományos feltárása, különös tekintettel azokra a társadalmi, kulturális és politikai folyamatokra, melyek a II. Világháborút követő időszakban alapvetően alakították át a romániai magyar közösség szellemi életét, írták a közleményben. A kutatások nem kizárólag az egyes személyek életútjára, hanem az erdélyi magyar irodalmi és kulturális élet intézményeire, szerkesztőségeire, alkotó közösségeire és szellemi műhelyeire is kiterjedhetnek, mutattak rá. 30 évvel ezelőtt 1996-ban kezdte meg működését a Nemesbikki Bétel Református Szeretet Otthon a Magyarországi Református Egyház fenntartásában. Ennek alkalmából június 3-án hálaadó Isten tiszteletet tartottak az otthon lakóinak a Mezőcsáti Református Énekkar közreműködésével a Nemesbikki Református templomban. Az alkalom végén a Szeretet Otthon melletti telken lerakták az alapkövét egy új, 32 fős épületszárnynak. Az alkalmat szeretett vendégség koronázta meg a község művelődési intézményében, mondta Viktor Dániel, az intézmény vezetője. A héten korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be Görög Márta igazságügyi miniszter az országgyűlésnek, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz, közölték hétfőn a kormány Facebook oldalán. A bejegyzés szerint a tervezett előterjesztés többek mellett az igazságszolgáltatás függetlenségét, a részletesebb vagyonnyilatkozatokat, az integritáshatóság erősebb jogosítványait, az összeférhetetlenségi szabályok szigorítását és a magántőke alapok végső tulajdonosainak nyilvánosságát érinteni, áll a bejegyzésben.
0: Az időjárásról.
1: A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. Kedden fátyolfelhők szűrhetik a napsütést, emellett néhol erőteljes lesz a felhőképződés, és elszórtan lehet zápor, zivatar. Kedden délután 27 és 32 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt, kellemes időtöltést a rádiók mellett. Köszöntöm Önöket. Június 9-e kedd van, Béli Katalin szerkesztő műsorvezető vagyok, és már is ajánlom az előttünk lévő órát. A kalendárium rovadban elmondjuk majd mindazt, ami a naphoz kötődő jelentősebb esemény. Ezt az útra való követi a hitéleti gondolatokkal, 7:30 híreket mondunk. Az óra második felében pedig elmondjuk, hogy a Központi Statisztikai Hivatal Agrárium 2026 címmel újra felméri a magyar mezőgazdaság állapotát. Ennek az a célja, hogy az információk alapján segítsék az agrárium szereplőit és a döntéshozókat. Erről beszélgetünk tehát. Tartsanak velünk, ha lehetőségük van rá.

gondok vetnek fotról.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Június 9-e Félix névnapja van. De ma ünnepelnek Annabel, Annabella, Annamari, Annamária, Bódog Diana, Efraim, Előd, Felícián, Kőbe, Kolumbusz, Lícia, Ludovika, Perjámosz, Piramusz és Primusz nevű hallgatóink is. Isten éltesse őket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. Ha pedig a kalendáriumba tekintünk, akkor látjuk, hogy ezen a napon, 1940-ben a franciaországi hadjáratban Rundstedt és Guderian páncélosai erős támadást indítottak, a franciák csak átmenetileg tudták feltartóztatni a német előrenyomulást. 1950. június 9-én megkezdődik Nagy Imre és társainak pere Budapesten, a zárt tárgyaláson halálra ítélik rajta kívül Gimes Miklóst, Maléter Pált, Szilágyi Józsefet és Losonci Gézát is. 1977-ben ezen a napon 6. Pál pápa a Vatikánban fogadja Kádár Jánost. 1994. június 9-én a NATO külügyminiszterei isztambuli ülésükön áttekintik a brüsszeli csúcsértekezlet döntéseinek végrehajtása terén elért előrelépést, és megállapítják, hogy már 20 ország csatlakozott a szervezethez. 2006. június 9-én pedig megalakul a második Gyurcsány kormány. Kedves hallgatóink, ezen a napon, tehát június 9-én született 1640-ben első Lipót német-római császár magyar király, 1820-ban Hunfalvi János, a Magyar Tudományos Földrajz megalapítója, a Magyar Földrajzi Társaság első elnöke. 1916. június 9-én született Somogyi József Kossuth és Munkácsi Mihály díjas magyar szobrászművész. 1974-től 87-ig a Képzőművészeti Főiskola rektora is volt. 1937. június 9-én született Wittner Mária, 1956-os szabadságharcos országgyűlési képviselő is volt, 1953-ban született Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth díjas magyar színésznő, és 1970. június 9-én született Miklósa Erika Kossuth díjas magyar operaénekesnő.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

harmóniában élni. Ha végső receptet szeretnénk adni arra, hogy mi az igazi jólét, akkor néhány alapelv kivételével nem sokat tudok mondani, hiszen a jólét azaz egy bizonyos értelemben az is, amiről ma sokat beszélnek. A wellness alapvetően egyénre lebontott és hozzávalóiban személyre szabott. Mi az, ami mégis elmondható? A harmónia. A wellness az, amikor valami úton, módon olyan állapot felé törekszünk, amelyben jól érezzük magunkat. Ehhez szükség van elsősorban arra, hogy tudjam, miért is élek. Tudnom kell, hogy az életem mit ér, hogy hol a helyem ebben a világban. Tudnom kell, hogy ki vagyok és mi az életem célja. A jólét akkor köszön be az életembe, amikor azt mondhatom, hogy jó életet élek. A jó élet pedig végső soron nem más, mint egy a jó élet keresésében megélt élet. Az igazi jólétre nem tudunk úgy rátalálni, ha nem keressük. Nem fogjuk egyszer csak elérni és megragadni, hogy itt van és kész, vége, most már nincs több tennivalónk. Inkább úgy fog zajlani, hogy egyszer azon kapjuk magunkat, hogy jólétben folyik az életünk. Azon kapjuk magunkat, hogy az igazi jólétet annak folyamatos keresése jelenti. A jólétet az érheti el, aki nem lusta, és nem akarja valami áthidaló megoldással kicsikarni ezt az élettől, hanem tud küzdeni és elfogadni. A jólét harmóniát jelent. Harmóniát Istennel. Harmóniát magammal. Harmóniát másokkal. Önmagam folyamatos keresését és elfogadását. Azonban nem csak a sikereim, hanem a kudarcaim elfogadását is. A jólét nem a szemet szemért, fogad fogért elvét, hanem a tisztelet, az alázat, az elfogadni és az adni tudás, a megbocsátás, a szeretet erejének és valóságának megtapasztalását és legfőképpen megélését jelenti. A jólét harmónia. Együttlét. Együttélés. Együttélés Istennel, magammal, másokkal, a környezetemmel és a világgal. A jólétet elsősorban nem anyagiakban, hanem kapcsolatainkban határozhatjuk meg. A jólét lehet, hogy lemondást igényel és vár. Olyan lemondást, ami gazdagít. Van, hogy álmokat kell megvalósítanunk, de van, hogy azokat fel kell adnunk. Mindannyiunknak megvan a maga útja. Ami fontos és elengedhetetlen, az az, hogy folyamatosan keressük és kövessük ezt az utat. Soha ne adjuk fel és érjük be kevesebbel, mint a világban nekünk szánt helyet megtalálni és betölteni. Legyünk gazdagok vagy szegények, öregek vagy fiatalok, bárhol, bármikor megtalálhatjuk az igazi jólétet.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A Tisza párt kormánya alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, és aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A Fidesz hétvégén felszólította a miniszterelnököt és a kormányt, jelentse be, hogy Magyarország nem hajtja végre a pénteken életbe lépő Európai Uniós migrációs paktumot. Magyar Péter saját Facebook oldalán reagált az ellenzéki párt szombati felhívására. Akkor azt írta, miért nem akadályozta meg Orbán Viktor a paktum elfogadását az Európai Unióban. Az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója Havasi Bertalan közleményében azt írta, ma még a magyar emberek dönthetik el, kikkel akarnak együtt élni, és ennek így kell maradnia a jövőben is. Az Európai Unió június 12-én hatályba lépő migrációs és menekültügyi paktuma minden tagállam számára szigorúan kötelező szabályokat ír elő a szolidaritási rendszer keretében. A kormányoknak át kell venniük menedékkérőket vagy elutasítás esetén pénzügyi hozzájárulást kell fizetniük. Az Európai Tanács tájékoztatása szerint az uniós tagállamok többféleképpen is részt vehetnek az új migrációs rendszerben. Választhatják azt, hogy menedékkérőket vesznek át a legnagyobb migrációs nyomás alatt álló tagállamoktól, de pénzügyi hozzájárulással vagy más támogatási formával is kivehetik a részüket a közös feladatokból. Arról minden ország maga dönthet, hogy melyik megoldást választja, akár több lehetőséget is kombinálhat. A rendszerben 2026-ra összesen 21 000 menedékkérő áthelyezésével számolnak, illetve ennek alternatívájaként 420 millió euró pénzügyi hozzájárulás is az Európai Unió rendelkezésére állhat. A kormány visszaállítja az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. A kormány Facebook oldalán azt közölte, az ETDR visszaállításával a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek ismét néhány kattintással elérhetők lesznek online. A kormány közösségi oldalán azt írták, Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános felületét. Az egykori miniszter döntésének célja az volt, hogy elzárja ezeket az információkat a nyilvánosság elől, írták a kormány Facebook oldalán. A megelőzés jelentőségét emelte ki az Élelmiszerbiztonsági Világnap alkalmából a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Arra hívta fel a figyelmet, a rosszul tárolt ebéd, a nem megfelelően átsült hús vagy egy elmulasztott kézmosás is elég lehet ahhoz, hogy az élelmiszer ne táplálékot, hanem veszélyt jelentsen. A Nébih honlapján közzétett közlemény szerint az Egészségügyi Világszervezet és az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete által életre hívott Élelmiszerbiztonsági Világnap célja, hogy felhívja a figyelmet az élelmiszer eredetű megbetegedésekre, valamint a megelőzés kulcs szerepére.
0: Az időjárásról.
1: Kedden fátyol felhők szűrhetik a napsütést, emellett néhol erőteljes lesz a felhőképződés, és elszórtan lehet zápor, zivatar. Kedden délután 27 és 32 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A Központi Statisztikai Hivatal Agrárium 2026 címmel újra felméri a magyar mezőgazdaság állapotát. A tematikus kérdőív alapján zajló összeírás május 15-én kezdődött és július 15-éig tart. Május végéig elsősorban online várták az adatokat, június elejétől pedig a KSH munkatársai keresik fel az érintetteket. A legutóbbi hasonló felmérés 2023-ban volt. Akkor 198 ezer agrárgazdasági egység működött az országban, ezek közül most 66 ezret vonnak be a vizsgálatba. Hajdú-Bihar az egyik legjelentősebb állattartó és növénytermesztő terület. Itt 3 évvel ezelőtt több mint 16 ezer gazdaságot tartottak nyilván. A mostani mintavételben 500 településről, közel 900 gazdasági szervezettől, valamint 6,5 ezer egyéni gazdaságtól várnak adatokat. A felmérés egyébként az Unió minden tagállamában kötelező. Célja, hogy az információk alapján segítsék az agrárium szereplőit és a döntéshozókat. Olá Ilona, Tóth Pétert, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályának vezetőjét, a projekt szakmai felelősét kérdezte.
2: Kicsit menjünk bele a részletekbe. Az, hogy Hajdú-Biharban ennyi gazdálkodót, gazdálkodó szervezetet vesznek be ebbe a mintagyűjtésbe, ebbe a vizsgálatba, ez azt is mutatja, hogy azért itt a mi térségünkben az agráriumnak elég jelentős szerepe van.
3: Természetesen rendkívül kiemelkedik Hajdú-Bihar vármegye az állattenyésztés szempontjából és a növénytermesztés szempontjából is. Hogyha megnézzük egy kicsit a részleteket, akkor azt láttuk 3 évvel ezelőtt, hogy annak idején több mint 400 ezer hektáros mezőgazdasági területe volt a vármegyének, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy az országos területnek a közel 8-9%-a itt a vármegyében volt található. Ennek a mezőgazdasági területnek mintegy 3/4 az a szántó művelési ágba tartozott, és átlagosan 27 hektáron gazdálkodtak a gazdálkodók. Ez kicsit elmarad az országos átlagtól, hiszen országosan közel 30 hektár volt az átlagos mezőgazdasági terület 3 évvel ezelőtt. Mindenféleképpen kiemelkedő a gabonatermesztés, mintegy 160 ezer hektáros területről beszélünk, illetve a zöldségtermesztés is, valamint az állattartásról sem szabad elfelejtkezni. Hogyha megnézzük a vármegyei gabonaféléknek a területét, akkor tulajdonképpen hasonló területtel rendelkezett a kukorica, a búza, illetve a napraforgó. Én azt gondolom, hogy most a napraforgónak a termesztése 2026-ban előrébb fog törni itt a vármegyében is, tulajdonképpen a kukoricának a kárára, hiszen a kukorica esetében rendkívül nagy veszteséget könyvelhettek el a gazdálkodók, már a 2022-es országos évszázados aszály idején is, illetve azóta is többször sújtotta a kukoricatermesztőket az aszály. Az állattartás esetében kiemelkedik a vármegye a sertéstartás szempontjából. A sertéstartás kapcsán, illetve a sertésállomány kapcsán érdemes azt elmondani, hogy hosszú ideig, hosszú éveken keresztül Békés vármegye volt az a vármegye, ahol a legtöbb sertést tartották, de most már Hajdú-Bihar vármegye az érlovas, közel 330 ezer sertést tartottak a vármegyében. Ugyanez elmondható a szarvasmarháról is, lényegében minden nyolcadik, az országban található minden nyolcadik szarvasmarha itt a vármegyében található, itt tartották, több mint 100 000 szarvasmarháról beszélhetünk. A sertéstartókról beszéltem, illetve a sertés létszámról beszéltem. Itt azért azt érdemes elmondani, hogy a sertéstartóknak a száma az jelentősen csökkent országosan, és itt a vármegyében is. 2016 és 2023 között harmadára csökkent a sertéstartóknak a száma, de tulajdonképpen a kisebb létszámot tartó sertéssel foglalkozó gazdálkodók hajták abba a tevékenységüket, hiszen az állományban ekkora mértékű változás nem következett be, inkább itt is egy koncentrálódásról beszélhetünk.
2: Ezek az adatok már is megmutatják, hogy miért fontos, hogy tudják, hogy hol áll a magyar gazdaság. Egy-egy ilyen felmérésnek tulajdonképpen ez a lényege, nem csak az, hogy pontos adatokat lássunk, hanem ebből például ezek a tendenciák is kiviláglanak, és meg tudják mutatni, hogy merre tart a gazdálkodás, melyik ágazat lehet életképes, és akár a döntéshozók számára is ezeket az adatokat továbbítva olyan döntések születhetnek, amik támogathatják ezeket az ágazatokat. Jól gondolom, hogy ennek ilyen messze menő következményei is vannak, és tulajdonképpen nem öncélú ez a felmérés, hanem pont ezeket a célokat is szolgálja?
3: Pontosan, nagyon pontosan fogalmazott, hiszen a beérkező adatok, ezek az összesített adatok, ezek közvetlenül is alakítják a szakmai döntéshozatalt, a hazai, illetve az uniós támogatáspolitikának az irányait. Így mindenféleképpen ki kell azt emelnem, hogy az adatszolgáltatás az a gazdálkodóknak az elemi érdeke is, tehát ők azzal tudják segíteni a mi munkánkat, hogyha pontos, naprakész és részletes információkkal szolgálnak a számunkra, mi pedig aztán utána azzal tudjuk segíteni az ő mindennapjainkat, hogy ha a döntéshozókat pontos információkkal, részletes információkkal látjuk el, és akkor ők ezek alapján a gazdák érdekeit segítő döntéseket tudnak hozni. Hogy csak két példát mondjak az elmúlt időszakból, annak okán, hogy a felméréseink eredményei hogy hasznosultak. Az egyik ilyen az agrár digitalizációval kapcsolatos, hiszen 2020-ban az agrárcenzus idején is felmértük az agrár digitalizációt, tehát a különböző digitális eszközöknek a használatát, és tettük ezt 2023-ban is. És pontosan ezen adatok birtokában születtek olyan stratégiai jellegű döntések, illetve olyan törvények, jogszabályok, amely az agrár digitalizációnak az elterjedését segítették. A másik ilyen fontos kérdés, ami egyébként a gazdaságszerkezeti felméréseknek a sajátja, tehát ilyenkor kérdezünk rá igazából részletesebben 3-4 évente a gazdálkodóknak az életkorára, illetve a legmagasabb mezőgazdasági végzettségére. Azt láttuk az elmúlt években, tulajdonképpen most már évtizedeket is mondhatok, hogy a gazdatársadalom folyamatosan előregedőben van, hiszen 2023-ban a gazdaság irányítóknak több mint egy harmada 65 év feletti volt, és az átlag életkor pedig 58 év. Érdekes egyébként, hogy itt Hajdú-Bihar vármegyében, ha szabad így mondanom, még egy évvel tapasztaltabbak voltak a gazdaság irányítók, hiszen az átlag életkor 3 évvel ezelőtt itt 59 év volt. Szintén nagyon fontos kérdés a gazdálkodóknak a legmagasabb mezőgazdasági végzettsége. Országosan azt láttuk, hogy ebben pozitív irányváltozások történtek az elmúlt évek évtized folyamán, hiszen 2013-ban még a gazdálkodók, gazdaság irányítók alig 5%-a rendelkezett felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel. 2023-ban ez az arány már 11% volt, tehát lényegében minden 9. gazdaság irányító rendelkezett felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel. Itt a vármegyében ez az arány egyébként 10%, tehát alig marad el az országos átlagtól. Ugyanakkor azt még érdekes, vagy érdemes elmondani, hogy a gazdaság irányítóknak a több mint fele továbbra is a gyakorlati tapasztalataira hagyatkozott, tehát nem rendelkezett még középfokú mezőgazdasági végzettséggel. Sem. Országos tendencia is ez, illetve a vármegyére is igaz ez az arány.
2: Mindenképpen érdekesek ezek az adatok, és hozzásegíthetik az agráriumot, az egész szektort, hogy hatékonyabban működjön. Most még arról beszélgessünk, hogy hogyan lehet adatot szolgáltatni, illetve hogyan kell, hogyha valaki lesz kötelező.
3: Június 1-je és július 15-e között. Ebben az időszakban országszerte egyébként közel 400 összeíró fog majd dolgozni, az ország 969 települése érintett a mostani mintában. Úgyhogy az egyéni gazdaságokról beszélünk, akkor van egy úgynevezett kiemelt egyéni gazdasági kör, ők azok, akik nagyobb földterületet használnak, nagyobb állatállománnyal rendelkeznek, az ő számukra kötelező az online kitöltés, és egészen június 15-ig tudnak élni, illetve kérjük is, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. A gazdasági szervezetek a harmadik kör, vagy harmadik csoport, akik mezőgazdasági tevékenységet végeznek, ők a számukra már jól ismert KSH elektrorendszerében tudnak eleget tenni az adatszolgáltatási kötelezettségüknek, tehát összességében elmondható, hogy teljes egészében papírmentesek az összeírásaink, kizárólag elektronikus úton történik az adatszolgáltatás, igaz ez mindkét csoportra, tehát a gazdasági szervezetekről az egyéni gazdaságokra is, és továbbra is ajánlom az online kitöltés lehetőségét, hiszen ez egy kényelmes módja az adatszolgáltatásnak. Egy nagyon felhasználóbarát programot alakítottunk ki a Központi Statisztikai Hivatalban, és 30 percet vesz igénybe egyébként ennek a kérdőjének a kitöltése, ezt még talán fontos elmondanom. Attól függően természetesen ez változhat ez a percmennyiség, hogy mekkora gazdaságról, illetve milyen mennyire szertágazó tevékenységről beszélünk.
2: Július 15-ig tehát begyűjtik az adatokat, mikorra lehet ebből a KSH-nak egy mérlege?
3: Valóban július 15-én zárul a terepi szakaszunk, ekkor fejezik be az összeírók a munkájukat. Ezután gyorsan összesítjük az információkat, még további minőségi ellenőrzéseket hajtunk végre a beérkezett adatokon, és az első előzetes adatokat már augusztus végén, augusztus 31-én fogjuk publikálni. Itt az augusztus végi publikálásnál meg csak országos adatokról beszélünk, meg tudjuk majd mutatni az országos tendenciát, akár a gazdaságok számát illetően, akár a vetésszerkezet vonatkozásában, az állatállomány alakulásával kapcsolatosan, illetve a munkaerővel kapcsolatosan is fogunk majd tudni publikálni információkat. Fontosnak tartom még azt is elmondani, hogy most már 2026-ban vagyunk, úgyhogy egyre inkább támaszkodunk a különböző állami nyilvántartásokra. Ez pontosan azt a célt szolgálja, hogy minél jobban csökkentsük az adatszolgáltatók, gazdálkodóknak a terheit. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy azokat a kérdéseket, illetve azokat az információkat, amelyek más nyilvántartásokból elérhetőek, nem kérdezzük meg közvetlenül a gazdálkodóktól, hanem átveszük ezekből a nyilvántartásokból. Hogyha nem tennénk ezt, tehát valamennyi olyan kérdést, amelyet uniós jogszabály előír számunkra, hogy fel kell tennünk, akkor közel kétszer ilyen hosszú lenne a kérdőívünk. Ezeknek az állami nyilvántartásoknak az átvétele az majd valamikor az ősz végén, illetve jövő év elején fog majd bekövetkezni. Ezután fogjuk majd összegyúrni a mi általunk gyűjtött adatokkal ezeket az adatbázisokat, és ezután 2027 nyarán fogunk majd tudni publikálni részletes területi szintű adatokat is, tehát ekkor már a vármegye információk is rendelkezésre állnak.
1: Tóth Pétert, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályának vezetőjét, a projekt szakmai felelősét kérdezte Olá Ilona az Agrárium 2026 című felmérésről.

néhány perc és 8 óra a hírek ideje. Várom Önöket a következő órában is a Kontinentális Reggeli című magazin második órájával.

kevés-kevés, az álmodozásból az időlevés. Csíkkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók, valahol a nyár, lenget egy pólót, abba bújnál bele, napra fekvő önmagadba.

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. 1 milliárd forintos kártalanítási és kártérítési alap létrehozásáról fog dönteni e heti ülésén a kormány a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedőknek, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben hétfőn. Magyar Péter elmondta azt is, a szociális és családügyi miniszter a nap folyamán több gyermekvédelmi vezetőt menesztett, emellett a kormány miniszteri biztost nevez ki a gyermekvédelmi és javítóintézeti bántalmazási ügyek kivizsgálására. A kormányfő úgy fogalmazott, megújulásra van szükség a gyermekvédelemben, és arra, hogy a bűnöknek és a mulasztásoknak ismét következménye legyen. Hozzátette, a héten létrehozandó alapsegítségével igyekeznek lelki, orvosi és anyagi segítséget nyújtani az utóbbi 20 év során a gyermekvédelemben fizikai, lelki és szexuális bántalmazást elszenvedő áldozatoknak, hiszen sokuknak félrecsúszott az élete. Felülről nyitott költségvetést ígért a gyermekvédelem számára Magyar Péter, hangsúlyozva, ha több szakemberre, új férőhelyekre lesz szükség, lesz rá forrás. A miniszterelnök a gyermekvédelemben dolgozók bérrendezésének szükségességéről is beszélt hétfőn a parlamentben. Azt mondta, a gyermekvédelemben dolgozóknak bérrendezésre, kiszámítható életpályára, szakmai támogatásra, mentális egészségre van szükségük, nem lehet ugyanis úgy gyermekeket védeni, hogy közben azok, akiknek védeniük kellene őket, maguk is a teljes kimerülés határán állnak. A miniszterelnök ígéretet tett a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok megerősítésére, független szakmai kontroll létrehozására, és arra is, hogy véget vetnek a gyakorlatnak, amely a gyermekvédelmi intézeteket elzárta a külvilágtól. Miniszteri segítséget kért a bezárt kórházi osztályok újraindításához Sátoraljai Újhely Fidesz-KDNP-s polgármestere. Szamosföldi Péter a közösségi oldalára feltöltött videójában jelentette be, levélben kereste meg Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert, hogy nyújtson segítséget a Sátoraljai Újhelyi Erzsébet kórház régebben bezárt osztályainak újraindításához. Mint elmondta, levelében 3 témát érint, a térség területi ellátásának erősítését, a szülészet-nőgyógyászat működésének további biztosítását és fejlesztését, valamint a gyerekosztály újraindítását. Mindhárom ügy fontos, elvárt és elengedhetetlen ahhoz, hogy a Miskolcon található megyei kórháztól 85 kilométerre fekvő Sátoraljaújhelyi kórházban újra elérhetők legyenek az említett ellátási formák, közölte. A polgármester örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy sokan támogatták a levél megírását, majd hozzátette, várja a térség polgármestereinek csatlakozását a kezdeményezéshez. A gazdasági versenyhivatal versenytanácsa már több mint 1,5 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki az idén. Ez az összeg szinte biztosan befolyik a központi költségvetésbe, az érintett cégek döntő többsége ugyanis elismerte a feltárt jogsértéseket, és lemondtak a jogorvoslati jogukról, közölte a versenyhatóság. A GVH versenytanácsa a bírság kiszabása mellett a fogyasztók közvetlen kompenzációját is szem előtt tartja, illetve minden esetben megvizsgálja az eljárás alá vonott cégek kötelezettségvállalásainak elfogadását. Egyebek mellett így kapnak a magyar vásárlók legalább 882 millió forint visszatérítést a Temutól, és így jutott 134 millió forinthoz a hátrányos helyzetű gyermekeket segítő SOS Gyermekfalu Alapítvány. Kiemelték, 2020 és 2026 között a Nemzeti Versenyhatóság 234 versenyfelügyeleti eljárást zárt le, amelyek keretében a GVH versenytanácsa több mint 40 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki. a szélesebb közérdeket is szem előtt tartva összesen 21 milliárd forint bírságcsökkentést adott a versenytanács az érintett vállalkozásoknak, valamint az eljárások eredményeként több mint 10 milliárd forint közvetlen fogyasztói kompenzációt fizettek ki a magyar fogyasztóknak az eljárás alá vont vállalkozások.
0: Az időjárásról.
1: Ma az időszakosan megvastagodó fátyolfelhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Délutánig elvétve majd elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben elszórtan lehet záporzivatar. Több helyen megélénkül, néhol megerősödik a délies, majd késő délutántól a Dunántúlon az északnyugatira forduló szél, de zivatarok környezetében is lehetnek erős, viharos széllökések. A hőmérséklet délután 28 és 33 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

lelki gyümölcstermés. Isten megteremtette az embert saját képmására, és így szólt hozzájuk: legyetek termékenyek. Mózes első könyve első fejezet 27-es verstől a 28-as versig. Egy lelkész ezt írja: Isten a saját képmására teremtette az embert. Ez volt az eredeti terve, amely azóta sem változott. Azt akarja, hogy olyanok legyünk, mint ő, hozzá hasonlók. Úgy éri el ezt, hogy igéjén, szent lelkén és a körülményeken keresztül munkálkodik a jellemünkön. A jellem szó görög megfelelőjének jelentése kipróbált és megbízhatónak bizonyult. A kovács munkáját juttatja eszünkbe, azt, amikor valamit tüzön visznek át, ütések érnek, de kiállja a próbát. Figyeld meg, mit mond Isten az elsők között az embernek. Legyetek termékenyek. Jézus pedig azt is tudtunkra adja, hogy lelki értelemben miként tehetünk ennek eleget. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt. János evangélium a 15. fejezet 5-ös vers. A gyümölcsnek azonban idő kell, míg beérik. Ha siettetni próbálod a folyamatot, nem lesz jó ízű. Kóstoltál már etilénnel érlelt paradicsomot? Sokszor ilyet kapni a boltban. Ha éretten kerülne leszedésre, majd szállításra, összetörhetne útközben. Éppen ezért általában zölden szedik le, és a piacra kerülés előtt etilénnel permetezik, ami pedig rövid idő alatt pirosra érleli a zöld paradicsomokat. Nincs ezekkel semmi baj, de ha kóstoltál már éretten leszedett paradicsomot, tudod, hogy nem is lehet egy lapon említeni a kettőt. Ugyanígy időbe telik az is, amíg a lelki gyümölcs megérik az életedben. Nem iratkozhatsz be valami rövidített, intenzív kurzusra, ha eredményesen akarsz vizsgázni lelki érettségből. Egy egész életen át kell Istennel járnod, ráhagyatkoznod, tanulnod tőle, és teljes szívvel szeretned őt. Isten meg akarja teremni az életedben a lélek gyümölcsét. Működj hát együtt vele! Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm szeretettel a most bekapcsolódó hallgatókat is. Önök az Európa Rádió június 9-ei keddi Kontinentális reggeli című magazinműsorát hallgatják. Béli Katalin szerkesztő műsorvezető vagyok, és már is mondom, mivel várjuk önöket az előttünk álló órában. 30 éves fennállását ünnepli a Tiszán inneni református egyházkerület fenntartásában működő miskolci Máon református szeretett otthon.
2: A bentlakásos otthonunkban 20 fő középsúlyos és halmozottan súlyos értelmi fogyatékossággal élő ellátott gondozását biztosítjuk, míg a nappali ellátásunkban 30 fővel van élő megállapodásunk.
1: A műsor második részében a felvidéki Csécsre hívjuk a kedves látogatókat, ahol bemutatjuk a kora gótikus református templomot.
3: Mindenkit lenyűgöz, mert senki nem számít arra, hogy ennyire szépen megmaradt freskókat lát majd a templomban. Építésétől kezdődően ez volt a formája, tehát nem volt, ez nem bővítés során alakult ki, tehát nem úgy volt, hogy előbb a szentély, hanem tehát ilyen formában épült. Pontosan nem is tudjuk datálni, 1300 tájékán a templom, és kb. 50 évvel később készültek a falfestmények.
1: Tartalmas időtöltést kívánok önöknek!

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: 30 éves fennállását ünnepli a Tiszán inneni református egyházkerület fenntartásában működő Miskolci Máon református szeretett otthon. Az intézmény története 1996-ban kezdődött, amikor keresztény családok civil kezdeményezésére megalakult a Békességháza Alapítvány. Az egykori fogyatékosok napközi emára egy olyan biztos bentlakásos menedékké szeretetteljes közösségé vált, amely hosszú távú oltalmat nyújt a sérült fiataloknak és felnőtteknek. Az otthon alapítása óta szorosan együttműködik Miskolc városával, hogy levegye a mindennapi terheket a gondozó családok válláról. Ez a biztos háttér különösen fontossá válik akkor, amikor az idősödő hozzátartozók már nem tudnak saját maguk gondoskodni szeretteikről. A kerekévforduló alkalmából a lakók saját kezüleg készített apró agyagcsigákkal az intézmény jelképével ajándékozták meg az ünnepségre érkező vendégeket. Helyszínű szállításunkat hallják a riporter Sütő Dávid Pelé.
2: Kurovics János András néval, tagintézmény vezetővel beszélgetek. Hogyan, miként készültek erre a mai alkalomra? Mi is ez a mai alkalom, amin itt közösen részt vehetünk?
3: A Máon Református Szeretett Otthon 30 éves jubileumi évfordulóján vagyunk együtt, és hát nagyon nagy izgalommal készültünk. Nagyon sokat tárgyaltunk arról, hogy hogyan is képzeljük el, hogy legyen, hogy válasszunk helyszínt, és úgy sikerült ezt a kis helyszínt megtalálnunk, hogy közelbe van, és alkalmas arra, hogy egy szép ünnepséget rendezzünk. A fiataljaink készültek egy kis műsorral, és a dolgozók is, és nagyon nagy összefogás volt, ami számomra nagyon-nagyon nagy öröm, hogy ilyen jó munkatársaim vannak, akik így összetudják fogni a teendőket, és tényleg együtt csapatként dolgoztunk. Nagyon jó volt.
2: Milyen műsorra, milyen programokkal készültek?
3: Hát lesz egy áhítat, amit Rácsok András püspöki tanácsos úr tart. Azután néhány köszöntő lesz, és a köszöntők után lesz egy kicsi műsor. A fiataljaink, illetve ellátottaink, a dolgozóink veszünk részt benne, és a Nyéklátháza Református Egyházközség lelkipásztorai vesznek még részt ebben a műsorban.
2: Hogyan emlékszik vissza erre a 30 évre? Hogyan indult az intézmény élete? Kicsit idézzük fel a múltat. Milyen mérföldkövek voltak?
3: Én csupán 2 éve vagyok az intézmény élén, de néhány dolgot tudok azért az intézményről, hiszen utána néztünk mindennek, hogy hogyan is volt, mint volt ez a 30 év, hogyan telt ebben az intézményben. 1996-ban kezdődött a története, amikor is keresztény családok civil kezdeményezésére megalakult a Békességháza Alapítvány. Az alapítók közül néhányan ma el is jönnek hozzánk, és megtisztelnek bennünket, és ők nemes célt fogalmaztak meg, olyan keresztény szellemű közösséget kívántak létrehozni, ahol a fogyatékossággal élő gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket nevelő családok támogatást, biztonságot és reménységet találhattak. Először nappali ellátás nyílt, Máó Menedék Fogyatékosok Napközie néven, majd később megalakult az Értelmi Fogyatékosok Otthona is, ahol a bentlakásos ellátást biztosították az intézménybe. Az alapítvány működését egy 9 tagú kuratórium irányította, melynek első elnöke dr. Ábrám Tibor volt, és a nappali ellátásban egy a Miskolc megyei jogú város önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás által sikerül a működést elindítani, és azóta is együttműködik az intézmény a várossal. Kezdetben a Görgei utca

0: Nagyon nagy öröm, hiszen látjuk azt, hogy sok család keresi azt a biztonságot és keresztény értékrendet, amelyet intézményünk képvisel.
1: És mi a szépsége ennek a munkának? Ön mit kap akár az ellátottaktól?
0: Hát azt tudom mondani, hogy maga a légkör, ami engem annak idején, amikor ide érkeztem, fogadott, az egy csodálatos élmény volt számomra, ahogy a fiatalok nagy örömmel, nagy szeretettel fogadtak, és ez a szeretet máig is tart. Ide nem lehet úgy bejönni ebbe az intézménybe, hogy az ember ne mosolyogjon, és ne örüljön annak, hogy itt lehet, hogy itt dolgozhat, itt szolgálhat ezek között, a különleges emberek között. És szerintem ők is örülnek annak, hogy ilyen biztonságos és szeretetteljes légkörben élhetnek, és meg tudják tartani azokat a képességeiket, amik még megvannak, hiszen nagyon-nagyon sok foglalkozást, kirándulást és ünnepséget szervezünk a számukra. Nap mint nap van elfoglaltság, és ez számukra nagyon fontos, hogy úgy töltsék el az idejüket, hogy ne unatkozzanak, hanem tartalmasan töltsék el azt az időt, ami az intézményben vannak.
1: Ön ezt a 30 évet lelkiekben hogyan éli meg, hogy az intézmény most már 30 éves, bár ugye említette, hogy még csak 2 éve szolgál itt, hogyan éli meg ezt a 30. születésnapot ön személy szerint?
0: Hát nagyon örülök neki, hogy ez az intézmény fennállása ilyen hosszú ideje tart már, és hálás vagyok az Úr Jézusnak és a mennyei atyánknak, hogy ez lehetővé tette, hogy ez az intézmény így megmaradjon, épüljön, szépüljön éveken keresztül, és nagyon hálás vagyok a Tiszán Innenni Református Egyházkerületnek a támogatásáért, valamint a Tiszán Innenni Református Egyházkerület szeretett szolgálatának a támogatásáért, a munkatársaknak, a szeretetéért, amelyel körülvesznek bennünket, és bármikor ellátogatnak hozzánk csodálatos élményekkel, ajándékoznak meg bennünket is, és a fiataljainkat is, és nagyon hálás vagyok ezért.
1: Molnár Ildikóval, a Tiszán Innenni Református Egyházkerület szeretett szolgálat igazgatójával folytatom az összeállítást. Hogyan éli meg ennek a intézménynek ezt a neves alkalmát, ezt a 30. születésnapot?
2: Nem olyan rég csatlakoztam az intézmény életébe, és nincs olyan rálátásom, mint az előttem szólónak talán, de azt el tudom mondani, hogy látva az itt folyó munkát, az itteni ellátottakat, a hozzátartozókat, a munkatársaknak a hozzáállását, engem is felemel minden pillanata. Már az előkészületek, láttam, ahogy az ellátottak szorongva készültek ennek a műsornak az összeállítására, ahogy a munkatársak díszítették, dekorálták a termet, amilyen gondossággal kiválasztották a fényképeket az albumokból, és hát ez egy nagyon felemelő alkalom, azt gondolom, hogy az intézmény életében. Az külön öröm számomra, hogy nagyon sok olyan vendég is érkezik a körünkbe, akik az intézménynek a korábbi életében voltak jelen, és váltak áldássá az ő munkájukkal.
1: Miért is fontos, hogy létezik ez a tagintézmény, ez az intézmény itt Miskolcon, az egyházkerületen belül? Ön mennyire fontos feladatot, szerepet tölt be, hogyan látja?
2: Egy nagy hiánypótló, azt gondolom, a Tiszán Innenni Református Egyházkerületnek a fenntartásában ez az egy fogyatékkal élők otthona működik, illetve még a Tiszán Innenni Református Egyházkerület területén működik egy fogyatékkal élők otthona, de a fenntartásában, az egyházkerületnek a fenntartásában ez az egy. Ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos nekünk odafigyelni az itt élők családokra, akik nagyon nagy gondokkal küzdenek, és sokszor reménytelenül állnak a kérdés előtt, hogy hová tegyem a hozzátartozómat, a gyermekemet, úgyhogy hogy ez megnyugtató legyen a jövőre nézve is.
1: Hogyan látja, mi a MAON legfontosabb üzenete?
2: Van egy gondolat Jean Vanier tollából, aki kanadai filozófus volt, és aki egész életét értelmi fogyatékkal élő emberek között töltötte. Ő ezt mondta, a legnagyobb ajándék, amit egymásnak adhatunk, nem az, hogy erősek vagyunk, hanem hogy elfogadjuk egymás törékenységét. Talán ez a MAON egyik legfontosabb üzenete. itt újra és újra megtapasztalhatjuk.

0: az ember értékét, és azt, hogy nem a teljesítménye számít az embernek, nem az, hogy mire képes, vagy mennyire önálló, hanem az, hogy Isten szereti.
1: Takácsné Káresz Katalinnal folytatom az összeállítást az egyik gyermek édesanyjával. Ön is felszólalt, készült egy ünnepi beszéddel. Mit is idézett fel így a 30 év kapcsán az intézményi 30 évével kapcsolatban?
2: Amikor készültem, akkor próbáltam összeszedni a gondolataimat, hogy igazából Gyökösi Endrének a könyvét egyiket fellapoztam, mert amikor még nem voltam házas, a férjemnek első randevunk egy Gyökösi Endre beszélgetés volt, aki úgy emlékszem, hogy felkészítést tartott egy sérülteket nyaraltató csapatnak, de ez már nagyon sok éve volt, és aztán nagyon nagy hálával tartozunk mindannyian szülők Istennek, hogy azt akartam mondani, hogy ezt a terhet megosztják velünk, mert mi azért nem mondtunk le a gyermekeinkről, de megkönnyítették az ő hordozásukat, és ahogy az ember halad előre az éveiben, tehát be kell látni, hogy egyszer az erőnk véges. És így került a mi Juditunk is igazából ebbe a Maun nevű menedék helyre. És még az van bennem, hogy mindenkit Isten a saját képmására teremtett, és valahogy így próbáltam, de aztán látni kell azt is, hogy az ővelük való együttélés mindenkire kihívást jelent, az ővelük való együttélés erőhozza az emberi gyengeségeinket is. Ezért is tértem ki arra, hogy az ott naponta szolgálatot teljesítő emberek mekkora munkát végeznek, és ezért mi nagyon-nagyon hálásak vagyunk.
1: És hogyan látja, mekkora segítség maga az intézmény önöknek, illetve hogy a hétköznapok során hogyan élik meg, hogy például Judit is itt van a közösségben, részt vett ebben a közösségben, ezt az egészet hogyan látja?
2: Hát ha mesélhetek arról, amikor először elfoglaltuk a lakóotthonba a helyünket, mert először bejárós volt ő, és úgy kerültünk utána így a lakóotthonba. Én nehezebben éltem meg az elszakadást, mint a Judit. Meg kellett látnom azt, hogy amit én bitoroltam az ő kis szívébe, hogy mindenért felelős voltam nekem. Tehát az én életem is összefonódott az övével. Be kellett látnom, hogy új barátok lettek, a gondozók, akik már az ő életébe jelentős szerepet töltenek be, és nekünk nagyon nagy segítség, mert elmondom, hogy szóval őt 3 óránként például katéterezni kell. És mi így, ahogyan hallottuk a tiszteletes úrnak a beszédét, akinek szintén volt sérült testvére, tehát azt azért el kell mondanom, hogy a Judit, ő az első befogadott gyerekünk, és ezután született vér szerinti gyerekünk, és én ezt nagyon értettem, amit ő ott mondott, ő volt az, aki az első felszólaló, hogy teljesen más jelentett a hétköznapi élet, mint egy épp családban.
1: Hogyan látja Judit, hogyan érzi magát ebben a közösségben?
2: Nagyon szeret hazajönni, és ő vele reggel este mindig telefonálunk, például ő hív, és ez egy ilyen magánidő nekünk, és nagyon szeret hazajönni, és ki is alkudja, most már nyugdíjas vagyok, ki is alkudja, hogy többet is ott van, mint ha megbeszélt, akkor utána elkezd visszavágyni, hallom a szavaiból, hogy de kell neki a megpihenés, az ottani életből való kiszakadás.
1: Rácsok Andrással, Tiszán Inneni Református Egyházkerület püspöki titkárával beszélgetek. Ennek az intézménynek a 30. születésnapját, évfordulóját, működésének a fennállását hogyan éli meg nagy tiszteletű úr, miként éli meg ezt az ünnepet?
3: Én nagyon jó érzésekkel élem meg ezt az ünnepet, mert valahol a születéskorot voltam, igaz, nem a frontvonalban, hanem édesanyám által elhangzott az ünnepségen, hogy 18 családnak fogant meg a gondolataiban, szívében, lelkében az, hogy szükség van egy olyan egyházi református intézményre Miskolcon, ahol fogyatékkal élő emberekről gondoskodnak, és mi családilag érintettek voltunk, hiszen legidősebb nővérem fogyatékkal élőként élte az életét, úgyhogy édesanyám volt az egyikük, akik ebben a munkában elindultak, és sok imádsággal, sok gondolkodással, beszélgetéssel létrejött egy alapítvány, amiből aztán kinőhetett maga az otthonnak a létrejötte is, ami később aztán, ahogy hallottuk, meg nyilván én is tudom, hogy egyházkerületi fenntartású otthonná lett. Tehát a kezdetekkor én gyermekként kísértem figyelemmel ennek az otthonnak az indulását, az alapítvány indulását is, úgy egyáltalán azt az utat, hogy hogyan keletkezett erre a gondolat és a szükség erre az intézményre.
1: Hogyan látja a lényegét, a jelentőségét ennek az intézménynek, miért fontos akár mai korunkban az egyházkerületben működik egy ilyen intézmény?
3: Úgy gondolom, hogy a szeretett szolgálat, a diakónia minden ágában nagyon fontos a lelkület. És maximális tisztelettel adózom azok iránt, a szakemberek iránt is, akik ezt nem egyházi fenntartású intézményben végzik, hiszen azt gondolom, hogy valahol ehhez mindenkinek elhívás kell. Bármilyen gondozásról van szó, akár idős gondozásról, akár gyermek, akár fogyatékkal élő gondozásáról, mégis valahogy Isten különösképpen is a hívő embernek a szívére helyezi azt, hogy az elesetről, a gyengébről gondoskodjunk, és úgy gondoskodjunk, hogy a mi egészséges életünk az nem a mi hatalmunkban van, azt egy ajándékként kapjuk. Ez a többlet, hogy ezt mi az Isten által kapott feladatként végezzük, az önmagában értelmezi ezt a szükséget, hogy miért is szükséges nekünk ebben a szolgálatban előjárni, és itt nem is csak arra gondolok, hogy intézményeket alapítani és intézményesen ellátni ezt a szolgálatot, hanem mindennapi feladataink között is ott kell, hogy legyen ez a hívő embernek, vagy az egyháznak egyáltalán, vagy a gyülekezeti életben ezt megélni. A fogyatékosokkal való foglalkozás és a róluk való gondoskodás egy különös dolog ebben szerintem. Nyilván nagyobb türelmet, nagyobb elhivatottságot igényel, és egy olyan területe a gondoskodásnak, ahol igazán megéljük azt, hogy ránk bízottak a gondozottak, ahogyan az ige hirdetésben is fogalmaztam, hogy akadályokat kell lebontanunk, és ezek az akadályok valamikor fizikailag, valamikor lelki eredetűek, valamikor szellemi eredetűek. Egy nagyon nagy feladat, és egy nagyon szép feladat, és én nagyon örülök, hogy az egyházkerületünk, bár nem egy nagy létszámban, hiszen hallottuk a számokat, hogy 20 bentlakás, és ha jól emlékszem, akkor 30 nappali ellátás van, létszámban tudjuk ezt a szolgálatot végezni, de talán egy családias környezet, egy családias közeg még alkalmasabb arra, hogy ezt megfelelő színvonalon lássuk el, úgyhogy én nagyon fontos szolgálatnak tartom ezt.
1: Mihók Ildikóval, a MÁON Szeretett Otthon intézményi lelkészével folytatom az összeállítást. Hogyan éli meg ezt a 30. évfordulót lelkiekben, miként éli ezt meg lelkészként?
4: Nehéz kérdés, mert hogy 2 éve vagyok az intézményben. Nagyon érdekes volt meghallgatni a történeteket, dátumokat, adatokat elfelejthettünk, de voltak történetek, és visszaemlékezni azokra a régi időkre, hogy amikor a fiatalok, mi valóban fiatalok voltak, miket csináltak, ilyen adomákat, anekdotákat hallottunk a itt lévő munkatársaktól, és úgy elképzeltem, hogy milyen lehetett a MAON 30 évvel ezelőtt. Másfelől pedig ott van bennem az érzés is, hogy olyan, mintha én is itt lennék 30 éve, pedig tudom, hogy nem.
1: És mit is jelent a MAON, ugye, mint menedéket? Nagyon sokat említették itt az ünnepi műsor alatt. Hogyan, miként szolgál menedékként? Miért is menedék?
4: Én úgy tudom ezt elfogadni, vagy felfogni ezt a menedéket, hogy az ott lévő fiataloknak sok mindenben segítségre van szükségük, néha a legalapvetőbb dolgokban is, és itt kaphatnak segítséget úgy, hogy nem neveti ki őket senki, nem mondjuk azt, hogy mert ők buták, sőt azt sem mondjuk, hogy ők betegek, bár nyilván szednek gyógyszereket, de úgy próbáljuk megélni velük a mindennapjaikat, hogy ők ugyanolyan értékes emberek, mint azok, akik az intézmény falain kívül élnek.
1: Hogyan, miként telnek a hétköznapok az intézményben, akár lelkészként, milyen ez a misszió?
4: Hát a fiataloknak nagyon fontos a rend. Ők sokkal jobban tudják, hogy milyen napi rendünk van, mint ahogy mi magunk szoktuk, és nagyon érdekes az, hogy amikor oda mentem, akkor nekem azt mondták, hogy nem kell ezt nagyon komolyan venni itt a hittel való foglalkozást, hiszen ők fogyatékkal élnek, és én pedig azt élem meg, hogy igencsak megjegyzik azt, hogy ha nem tudok bejönni egy reggeli áhítatra, más elfoglaltság miatt, vagy ha nem tudom megtartani a biblia órát aznap, hanem akkor meg kell tartani másnap, mert igénylik azt, hogy együtt legyünk. Nem biztos, hogy ők ugyanúgy fogják fel Istent, és ugyanúgy gondolkodnak róla, ugyanúgy imádkoznak, mint ahogy mi, de valami munkál bennük is a Szentlélek, és ehhez szükségük van a vezetésre.
1: Lelkészként mennyivel másabb, mint mondjuk egy gyülekezetben lelkészként szolgálni, mi a különlegessége ennek a szolgálatnak, elhívásnak?
4: Itt a Mahonban ennek az a különlegessége, hogy az itt lakók, meg a napközibe járóink is mindannyian nagyon sok szeretetet adnak. Ezt egy gyülekezetben nem mindig lehet megfigyelni, vagy megérezni. Itt viszont igen. Tehát ha elmegyek például szabadságra egy hétre, akkor újongva fogadnak, hogy végre visszajöttem, mert hiányoztam. Egy gyülekezet ezt nem mindig fejezi ki, még akkor sem, hogyha ezt így érzi. És hogy itt azt is érzem, hogy itt sokkal szabadabb lehetek, mert szabályokat is egy picit lehet tágítani, mint ahogy a gyülekezetben, ugye ott sokszor évszázadok óta megszokott dolgok vannak, és nem nagyon tudnak tőle eltérni. Itt pedig én tudom úgy egy picit tágítani, ahogy nekem is kényelmesebb, vagy úgy nézem, hogy számukra is jobb.
1: Ez alatt a két év alatt, amióta jelen van az intézmény életében, mit kapott, milyen plusz kapott élete során, tiszteltes asszony?
4: Hát ez a szeretet. Valahogy olyan, mintha Isten azért küldött volna ide, hogy ami az én életemből is hiányzott, vagy kevés volt belőle, azt most ezektől a fiataloktól megkapom.
5: 30 éves fennállását ünnepelte a Tiszán inneni református egyházkerület fenntartásában működő miskolci Mahon református szeretet otthon. Az ünnepségen készült Sütő Dávid pelé összeállítása.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A Miskolci Éltető Lélek Alapítvány az elmúlt héten Encsen tartotta műhely konferenciáját. Ezt követően a felvidéki Csécsre látogattak a résztvevők, ahol a templom lelkésze Kronné Géresi Tímea mutatta be a koragótikus templomot.
2: Mindenkit lenyűgöz, mert senki nem számít arra, hogy ennyire szépen megmaradt freskókat lát majd a templomban. Építésétől kezdődően ez volt a formája, tehát nem volt, ez nem bővítés során alakult ki, tehát nem úgy volt, hogy előbb a szentély, hanem tehát ilyen formában épült. Pontosan nem is tudjuk datálni, 1300 tájékán a templom, és körülbelül 50 évvel később készültek a falfestmények. Nagyon szépen láthatóak a felszentelési keresztek, tehát azok a legrégebbi emlékek a építésnek az idejéből, és a festmények pedig a falfestmények utána készültek. Úgy szoktam mondani, nagyon egyszerűen, hogy egy képes evangélium, tehát Jézus életét bemutató ábrákat, történeteket látunk, két sávban, kezdődik a születéstörténete, furcsa módon ugye az időrendi sorrend azért felbomlik, tehát nem az evangélium szerint, tehát a születéstől nem egészen a mennybe menetelig találjuk, hanem itt-ott azért az időrendi sorrend megbomlik, de gyakorlatilag végig Jézus életével kapcsolatos evangéliumi történetek láthatóak, és fönn a mennyezeten pedig a dicsőséges Krisztus, és a négy evangélista szimbóluma a sarkakban. Nagyon szép a szószék. Alulról meg lehet nézni 1763-ban, tehát ott van a szószék koronának az alsó részén, és 93-94, tehát majd két éves folyamat volt a freskóknak az újítása. Akkor kerültek elő a felszentelési keresztek is. Nagyon rossz állapotban voltak, szinte egy ilyen sötét, szürkés penész réteg volt már a falakon. És nagyon szépen sikerült helyreállítani, ugyanis hát amikor a reformátusoké lett a templom, amiben azért nagy szerepük volt a szirmaiaknak, a szirmai család kastély az itt van, tehát az most magántulajdonban van, úgyhogy sajnos nem lehet megtekinteni, de valószínűleg nekik köszönhetően került a reformátusoknak a tulajdonába a templom, mert hogy ugye a katolikusok kinőtték, és a szirmai család adományozta a főút mentén a római katolikus templom építését ehhez a telket. Miután a reformátusok élet a templom, akkor egy vékony vakolat réteg is került a freskókra, és a 19. század végén kezdte feltárni az itt szolgáló kántortanító a freskókat. 2001-ben kívülről a külső homlokzatot javítottuk, akkor kívülről szintén egy ilyen fal, nagyon vizesek voltak a falak, és egy ilyen falkövető messzes vakolat került a külső homlokzatokra, és akkor jöttek elő a románkori ablakívek, tehát itt a déli oldalon, tehát ez már egy későbbi nagyobbítása az ablakoknak, tehát itt három román stílusú ablak volt, és az eredeti kapu, az eredeti bejárat is itt volt a déli oldalon, hasonló formájú, mint a sekrestye bejárat, az egyébként kívülről megtekinthető, és 2008-ban pedig régészeti feltárás történt, mégpedig azért, mert könnyező házigomba támadta meg a fa hajópadlót, amivel a restaurálás után burkolták a padlózatot, és hát ez egy hatalmas nagy munka volt, tehát égetni is kellett a spórákat, mert már a freskók alatt, tehát a vakolat alatt már fölfelé tartottak a mennyezet felé a gombaspórák, és akkor került ez az égetett tégla burkolat a templomba, és régészeti feltárás is történt, és 17. századi sírt, tehát a maradványok, ruhamaradványok alapján, 17. századi, 18. század elejé sírt találtak. Elképzelhető, hogy az első református prédikátor, mert hogy szokás volt, meg hát ugyanis 1696-ból már vannak olyan feljegyzéseink, hogy református gyülekezet, református közösség volt a faluban, a településen.
1: A Csécsi Református templom lelki pásztora a mai gyülekezeti életről is szólt.
2: Hát a gyülekezet soha nem volt Csécsen nagy református gyülekezet. Ez egy római katolikus település volt, tehát lényegesen nagyobb létszámban voltak a római katolikusok. Hát legnagyobb virágkorában is ilyen 200 lelkes volt a gyülekezet, de van egy filiája, Leányegyháza, ez 6 kilométerre északra, Pány településen, és olyan 200, körülbelül ilyen 200 lelkes volt a gyülekezet már a múltban is. Most pillanatnyilag 130-135 tagja van a gyülekezetnek. Itt tartjuk a templomban az istentiszteleteket csak magyar nyelven. A római katolikus misék azok már két nyelven vannak, tehát szlovákul és magyarul is. A református istentiszteletek magyarul vannak. A parókia mellett volt egyházi iskolája is a gyülekezetnek, amit ugye a kommunizmus idején államosítottak, csomó minden dolog működött az épületben, és katasztrofálisan lerobbant állapotban kapta vissza a gyülekezet a 90-es évek elején, és aztán fokozatosan Istennek hála sikerült rendbe rakni az épületet. Most egy gyülekezeti ház található benne, ott van az irodánk is, ahol csoportokat tudunk fogadni, táborokat tartunk gyerekeknek, tehát a felvidéki, a Fiatal Reformátusok Szövetségével közösen lett felújítva az épület.
1: A település mindössze 22 kilométerre fekszik Kassától, talán ez is oka annak, hogy fogy a magyarság, hiszen a nagyvárosból sokan ide költöztek szlovákaikúak.
2: Több mint 2000 lakosa van Csécsnek, azt még nem említettem. És hát ha azt veszük, hogy a reformátusok ugye 135-en, 136-an, ha vagyunk, tehát ez egy nagy római katolikus település. Itt még van magyar helységnév tábla, ahogy azt biztosan látták is, ahogy a faluba érkeztek. Mert hogy még volt a legutóbbi népszámlálás szerint 25% magyar nemzetiségű a településen, de szerintem a 21-ben volt legutóbb népszámlálás Szlovákiában, de a következő népszámlálásnál már nem vagyok biztos benne, hogy meg is marad a magyar helységnév tábla. Mert hogy hát előny is, meg hátrány is a Kassa közelsége. Tehát hogy nagyon előnyös a földrajzi fekvése a településnek. Ugye 22 kilométerre vagyunk Kassától, Szepsitől egy körülbelül 6 kilométerre. Viszont mondhatom azt, hogy említettem, hogy már 30 éve vagyok itt, hát az elmúlt 20 évben azért jelentősen megváltozott a településnek a jellege, és nem minden esetben mondanám azt, hogy előnyére. Tehát ez a hagyományos értelemben vett falusi jellege, az kicsit a megszűnő félben van, vagy már lassan meg is szűnik, inkább egy ilyen kertváros jellegű lett a település. Ez még nem is lenne önmagában baj, viszont az sokkal nagyobb probléma, hogy ugye a 90-es években, tehát amikor Kassán nagyon megugrottak az ingatlanárak, tehát nagyon sokan, akik panellakásban laktak, tehát eladták a panellakást, és akkor a környező falvakban vásároltak régi házakat, és hát ez Csécs, mivel hogy nagyon jó a közlekedés, nagyon jó a földrajzi fekvése, ez Csécset ezt nagyon-nagyon érintette, és szerintem ennek is tudható az, hogy ez a jó értelembe vett falusi jellege, ahol az emberek még mindenkit ismertek, mindenki mindenkinek köszönt, mindenki mindenkiről tudott. Most ez kicsit már mondhatnám azt, hogy sajnos elvesző félben van.
1: Kijöttünk ebből a csodálatos templomból, aminek a történetét lelkészasszony elmesélte nekünk. Hát most, ami mellett állunk, az is egy különlegesség, hiszen egy fa harang láb mellett állunk.
2: Igen, tehát a templomnak soha nem volt tornya, mindig a mellette lévő haranglábról történt a harangozás, és középkori a kis harang is, a 16. századból származik, két harang található a templomban, és a településnek, a falunak a legrégebbi harangja. Ha hozzászámoljuk, a római katolikus templomban található két harangot, tehát négy harang van a faluban, és a kis harang az a 16. századi.
1: Milyen érzés egy ilyen ősi templom gazdájának lenni?
2: Hát felelősség is.
1: Mert ha bejön az ember, eláll a lélegzete, mert gyönyörű, és ezt a hangulatot, ezt nem lehet rádióba visszaadni.
2: Igen, hát egyrészt felelősség, és másrészt meg nagy öröm és nagy boldogság. Tehát tényleg nagyon sok látogató azt mondja, hogy van egy ilyen áhítatra hívó jellege a templomnak, amint oda belép az ember is. Hát én 30 éve szolgálok a gyülekezetben, de nagyon sokszor mind a mai napig ezt érzem, amikor a templomban jövök, hogy egy ilyen áhítatos jellege van az épületnek.
1: Meséljen a mai életükről, milyen gyülekezetet szolgál, és egyáltalán mennyien vannak, milyen az összetétele, és egy dolog, amire külön felfigyeltem, hogy magyarul, csak magyarul tartják az Isten tiszteletet, ezt hogy sikerült kivitelezni?
2: Igen, hát nem nagy lélekszámú a gyülekezet, soha nem is volt, a múltban sem. Jelenleg körülbelül 135-140 tagja van a gyülekezetnek. Én 30 éve, jövőre lesz 30 éve, hogy szolgálok a közösségben, és hát igyekeztünk, tehát mindig fontosnak, ugye számunkra, reformátusok számára azért a református hit és a nemzeti identitás az elválaszthatatlanul összetartozik, vagy egymástól elválaszthatatlan, és hát azért az itt is érezhető, és ennek a pozitív hatása azért még az emberekben ott él, az embereknek a szívében, az embereknek a lelkében.
1: Hány istentiszteletet tartanak mikor?
2: Két istentiszteletünk van, vasárnap délelőtt 11 órától, és van egy hétköznapi esti istentiszteletünk, és ez csütörtökönként este 6:30-tól.
1: Azt ellestem a beszélgetéséből, meghallottam, hogy nincs magyar nyelvű oktatás a településen?
2: Igen, most fogja ünnepelni az idén júniusban az iskola fennállásának a 60. évfordulóját, tehát az elmúlt 60 évben ugye csak szlovák iskolája volt a településnek, és hát a nemzeti identitás megélésében azért ez nagyon rányomja a bélyegét, nem csak a gyülekezetre, meg a vallási közösségekre, hanem az egész településre.
1: Akkor elmondhatjuk azt, hogy itt Kassától 20 kilométerre a templom jelenti az anyanyelv megőrzését?
2: Igen, ez egyértelműen így van. Sajnos a római katolikusoknál már szlovákul és magyarul is tartanak misét, és az idő előre haladtával egyre többen vannak a szlovák misén, és egyre csökken a magyar misén résztvevőknek a száma. Az is nagyon pozitív dolog viszont, hogy bár szlovák tanítási nyelvű a helyi általános iskola, a református hittant magyar nyelven tartjuk, és hát különösen öröm, ez nem is lehetne másképp, hogy azért az iskolának a vezetősége, meg az önkormányzat is, tehát partner ebben. Valószínűleg, hogy ha nagyon ragaszkodnánk a törvényekhez, akkor ezért ez nem teljesen állja meg a helyét, de minden esetben, tehát az iskolának a vezetőségével is, és az önkormányzattal is ilyen értelemben soha semmi probléma nem volt, tehát pozitívan álltak ehhez a kérdéshez és ez a problémához.
1: Hogy telik majd a nyári Csécsen?
2: Rendszeresen tartunk regionális napközis bibliai tábort a gyerekeknek, tehát mivel ugye kicsi a gyülekezet, tehát itt kevés 5 és 12 év közötti gyerekünk van, viszont nagyon jól együttműködünk a környékbeli kollégákkal, a szomszédos településekről, és 6-7 településről is jönnek a gyerekek, 50-60-an vagyunk már hagyományosan, most már nem is tudom, legalább 6.-7. alkalommal az idén, úgyhogy rögtön ezzel kezdjük a nyarat, mindig az első
3: hét, július első hete, ugye nálunk az iskola június 30-áig tart Szlovákiában, és akkor július első hetén van itt Csécsen a napközis biblia gyerektábor, és folyamatosan azért érkeznek egyházi csoportok is, gyerekek is, ugyanis a volt egyházi iskola épületében egy közösségi házat alapítottunk ki, ahol nagyon szerény és szűkes körülmények között, de bizonyos értelemben szállás lehetőség is van, és tudunk elszállásolni, táboroztatni gyerekeket, fiatalokat.
1: Hát én nagyon szépen köszönöm azt, hogy itt lehettünk, és megtekinthettük ezt a csodálatos műemléket, és szeretetteljes együttléteket, szép nyarat kívánunk.
3: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy szólhattam, és Isten áldja meg önöket is, és a kedves hallgatókat is.
1: Kedves hallgatóink, a felvidéki csécsi koragótikus templom lelkésze Kronné Géresi Tímea mutatta be a templom történetét, és mesélt a gyülekezet jelenlegi életéről.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ez volt a Kontinentális Reggeli című műsor június 9-én kedden itt az Európa Rádióban. Béli Katalin szerkesztő műsorvezető megköszöni, ha velünk tartottak. Katona Béla református lelkipásztor napige és gondolatát ajánlom zárásképpen. Tartalmas szép napot kívánok mindannyiuknak.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét Máté evangéliuma 20. fejezetének 15. verséből hallgassuk meg. A te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Mit kérünk, amikor eszünkbe jut a mi atyánk, és eljutunk odáig, hogy szabadíts meg a gonosztól? Aki nem ledarálja az imát, hanem végig gondolja azt, amit Istennek küld, annak ennél a szakasznál szabadíts meg a gonosztól, eszébe jut valaki, valami. Az irigység a gonoszság színkártyájának egyik árnyalata. Máté evangélista görögül fennmaradt lejegyzéseinek a szó szerinti fordítása a következő. A te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Jézus példázata a gonosz szemekről szól. Hozzánk. Most éppen hozzád, aki ezt hallgatod. A magukat másokkal és nem a gazda ajánlatával összehasonlító szőlőmunkások szeme gonosz volt. A gonosznak ezt a tónusát akkoriban besötétült irigységnek hívták. Micsoda kísértés. Számunkra. Szembefordulni Istennel. Mikor? Amikor annyit ad másoknak, mint nekünk. Kit érdekel, miben egyeztem meg, mit mennyiért vállaltam? Nincs igazság, ha egyenlővé tesznek azzal, aki szerintem kevesebbet dolgozik, mint én. Ezt vetítik a gonosz irigységet, sugárzó gonosz szemek. Ki kéne bőjtölni? Azt, hogy a gonosz szem kivilágosodjék, és csak utána másokra vetni szemeink pillantását. A mai igemagyarázat dr. Kereskényi Sándor lelkipásztor nevéhez fűződik, aki a Szeged Honvéd téri gyülekezetben szolgálja az Urat.
0: Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának szakmai alapon, politikai befolyástól mentesen a gazdák érdekeit kell szolgálnia. Ezért döntött a kormány a NAK átvilágításáról, amelynek során vizsgálják a szervezet esetleges átpolitizáltságát, valamint egyes belső döntéshozatali és gazdálkodási folyamatok átláthatóságát, szakmaiságát, törvényességét, hangsúlyozta Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Úgy vélem, hogy a jelenlegi átpolitizált működést fontos lenne átalakítani, amihez a választási rendszert és magát a működést is újra kell gondolni, fogalmazott a tárcavezető. Bóna Szabolcs kiemelte, a kormányzati és szakmai egyeztetések célja egy olyan független, hiteles és valóban a gazdálkodókat képviselő agrárkamara létrehozása, amely átlátható működéssel, megfelelő tagdíjrendszerrel és erős szakmai érdekképviselettel látja el feladatait. Magyar Péter miniszterelnök felmentette tisztségéből Gáz Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét, derül ki a Magyar Közlönyben hétfőn este megjelent miniszterelnöki határozatból. A hivatal elnökét a miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára keddi hatállyal mentette fel a kormányfő. A légi utasok jogairól, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országon átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról, valamint az európai járműpark elektromos átállásának problémáját érintő kérdésekről is tárgyaltak az európai közlekedési miniszterek luxemburgi tanácsülésén, számolt be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A közlekedés az a terület, ahol a tagállamok nem egymás kárára, hanem egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, írta. Úgy fogalmazott, nagy változás ez az elmúlt évekhez képest, amikor Magyarország soha nem képviseltette magát a legmagasabb szinten ezeken a megbeszéléseken, mert az, idézem, Brüsszelt meg kell állítani, alappozíció már a szakpolitikai szintet is megmérgezte. 4 éve nem járt magyar közlekedési miniszter személyesen a közlekedési miniszterek hivatalos csúcs találkozóján. Magyarország tehát újra itt van, és ismét részt vesz az európai döntésekben, fogalmazott Vitézi Dávid. Idén is lesz balatoni elsősegélynyújtó szolgálat, amelyet a Magyar Vöröskereszt önkéntesei ingyenesen működtetnek 2027 óta. A szolgálat tagjai nem csak a vízparton előforduló kisebb balesetek ellátásában vesznek részt, hanem súlyosabb sérülések esetén is gyors és szakszerű segítséget biztosítanak, stabilizálják a sérült állapotát, szükség esetén megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. Az önkéntes munka a résztvevő fiatalok számára is különleges tapasztalatot jelent, a nyári szolgálat során értékes szakmai gyakorlatot szerezhetnek, miközben egy támogató közösség részévé válnak. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat július 1-én kezdi meg idei működését, és augusztus 20-áig áll a nyaralók rendelkezésére a tó déli partján, a tervek szerint 7 település, 10 strandján. A Magyar Vöröskereszt azt is közölte az MTI-vel, hogy a szolgálat működését évről évre támogatók hozzájárulása teszi lehetővé, és most bárki segítheti a balatoni vöröskeresztes elsősegélynyújtók munkáját. A 1359-es adományvonal hívásával vagy az adományszó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a szolgálat működése, emellett online adományozásra is van lehetőség. Csaknem 400 karmester jelentkezett 5 kontinens 61 országából a Solti Nemzetközi Karmester versenyre, amely a MÜPA rendezésében valósul meg október 1-e és 10-e között. A háromfordulós megmérettetés előválogatója jelenleg is zajlik. A Solti Nemzetközi Karmesterverseny a világ minden tájáról származó 18 és 35 év közötti karmesterek számára kínál bemutatkozási lehetőséget. A versenyre a márciusi határidőig Kínából, Olaszországból, Dél-Koreából, Franciaországból, az Egyesült Államokból és Németországból érkezett a legtöbb nevezés. Az előzsűri a június 14-ig zajló előválogató során a beküldött videófelvételek alapján választja ki azt a 24 tehetséget, aki a helyszíni fordulókban versenghet egymással. Az elődöntőbe jutott karmesterek október 1-e és 4-e között a Pécsi Kodály Központ hangversenytermében mérik össze tudásukat a zsűri előtt. A középdöntő, illetve a döntő után az eredményhirdetésre és a díjátadóra az október 10-ei gála koncerten kerül sor.
0: Az időjárásról.
1: Eleinte sok lesz a napsütés, kevés a felhő, de délutánra nyugat felől fátyolfelhők érkeznek, és egyre több gomoly felhő képződik majd. Ezekből több helyen előfordulhatnak záporok, zivatarok, mérsékelt lesz a déli szél. Napközben 29-30 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük mai témáinkat. Elsőként a nagybetűs új szövetségről hallhatnak, amely a napokban jelent meg. Vendégünk Pecsuk Ottó, a Magyar Biblia Társulat főtitkára.
2: Tehát ez teljesen 100%-ban kihajtható könyv, amivel azt szeretnénk segíteni, ha valaki ugye mondjuk nagyítóval vagy a nagyításra használt mobiltelefonnal olvassa, akkor így gond nélkül lehet csúsztatni a könyvön a nagyítót.
1: Aztán Szabados Ágnessel, az RTL műsorvezetőjével beszélgetünk újságírásról, médiáról, könyvekről.
3: Legjobb barátaimtól egy ilyen fiktív, bekeretezett képet kaptam arról, hogy a Népszabadság főszerkesztői posztját én éppen megkapom. Tehát 18 éves, amikor barátaid ezzel lepnek meg a születésnapodról, az egy kicsit mutatja, hogy mennyire voltam megszállott, hogy én újságíró szeretnék lenni.
1: Ők a mai vendégeink, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Nagybetűs olvasást segítő új szövetség jelent meg a Magyar Bibliatársulat gondozásában. A kiadvány modern megoldásokkal segíti az olvasást azoknak, akik vagy gyengén látók, vagy csak egyszerűen már kényelmesebb nekik a nagybetűs, szürke hátterű szövegolvasása. A nagybetűs új szövetség teljesen kihajtható, így egy nagyítóval is könnyebben használható, és minden idézőjelben fölösleges, zavaró részt mellőztek a szerkesztés közben a bibliai szövegből, azaz például nincsenek magyarázó jegyzetek. A tervek szerint az Ószövetséget is megszerkesztik és kinyomtatják majd hasonló módon. Az első ószövetségi szakasz a Zsoltárok könyve lesz majd. A részletekről Pecsuk Ottóval, a Magyar Bibliatársulat főtitkárával, református lelkésszel beszélgettünk. Megjelent az új szövetség olvasást segítő nagybetűkkel. Mi ennek a jelentősége? Nekem úgy remélik, hogy volt már ilyen korábban, csak lehet, hogy elfogyott, de hát erről fogunk például beszélgetni Pecsuk Ottóval, a Magyar Bibliatársulat főtitkárával. Szóval Ottó, volt már hasonló, csak elfogyott?
2: Volt már, igen, régen, talán több évtizede is most már volt olyan kiadása a nagybetűs új szövetségnek és Zsoltároknak, amely ilyen egy-egy kötetben egy-egy bibliai könyvet, vagy esetleg rövid könyveket összecsoportosítva publikált. Ez egy ilyen kemény fedeles A4-es méret, vagy annál még talán nagyobb kiadvány volt. Ezt hosszú éveken keresztül lehetett kapni, és most már hosszú évek óta nincsen, és részben ez is motivált minket, hogy ezt a hiányt, tehát hogy nagybetűs új szövetség, nagybetűs biblia, ez legyen, elérhető legyen, és ezért fogtunk bele ennek a kiadványnak a létrehozásába.
1: És akkor először a beltartalomról, tehát azt mondod, hogy a korábbi abban voltak példabeszédek, Zsoltárok, vagy csak Zsoltárok, nem emlékszem, ne haragudj.
2: Zsoltárok, új szövetség, Zsoltárok és válogatott ószövetségi könyvek voltak benne, tehát az egész ószövetség nem volt meg, de egy egész nagy sorozat volt. Ebből még voltak kötetek, amiket elég sokáig lehetett kapni, de az új szövetség és a Zsoltárok például az elfogyott már, szerintem már 10 éve nincsen, úgyhogy mindenféleképpen erre válaszolnunk kellett, illetve hát közben voltak olyan kísérletezések, hogy például a Román Bibliatársulattal együttműködve, ugye nekik a Erdélyben élő magyar bibliaolvasók miatt is fontos volt, hogy nagybetűs Károli Biblia legyen, és akkor velük megvalósítottunk közösen egy olyat, hogy ilyen hatalmas nagyméretű Károli Bibliát készítettünk. Ez körülbelül 2-3 ezer példányban egy-két évig elérhető volt, de nagyon-nagyon drága könyv volt. Ugye gondoljunk bele, hogy mennyibe kerülhet egy ilyen hatalmas, nagy, rendes, vékony papíros nagy Károli Biblia, mint egy laptop akkora volt, és ez hosszú időn keresztül próbálta orvosolni ezt a nagybetűs biblia iránti igény, de ugye ez nem új fordítású biblia volt, és nekünk már egyre inkább az a meggyőződésünk, hogy az új fordítású bibliának a szövege az, amit ajánlunk a bibliaolvasóknak, a jobban érthető mi volt amiatt. És akkor ezért belekezdtünk ebbe a projektbe. Szempont volt az is, hogy kicsit tanulva a Károli Bibliának a létrehozásából, hogy ne legyen elképesztően drága, mert ha egy kiadvány, nem tudom, 20-30-40 ezer forintba kerül, akkor az nem életszerű, hogy folyamatosan biztosítani tudjuk az embereknek, és ezért inkább egy ilyen papírkötésű, könnyebben, olcsóban kivitelezhető Bibliába gondolkodtunk, így fordultunk ez iránt. Gyakorlatilag az új szövetséget jelentettük most meg két kötetben. Tehát az új szövetség két kötetbe van szedve, és ez a két kötet külön is megvásárolható, illetve együtt is, együtt valamivel olcsóbb. Ez az előnye ennek a kiadványnak is. Hát rengeteg olyan feature, vagy ilyen jellemvonása van a könyvnek, tulajdonság, ami szerintünk segíti a felhasználhatóságát.
1: Erről mindjárt beszélünk, hogy mire gondolsz, csak egy kérdés még a tartalomhoz, tehát az, hogy az Ószövetségből most nincs semmilyen válogatott versek vagy könyvek benne, annak az az oka, hogy egyrészt korábban is az fogyott kevésbé, tehát ezért nincs akkora igény, vagy az ár volt a fő szempont, vagy hogyan döntöttétek el ezt, hogy most csak új szövetség?
2: Alapvetően ez ugye a prioritások listája, tehát először az új szövetséggel kezdtünk, nyilván erre van a legnagyobb igény, és ez a legfontosabb első lépés. Egy következő kör lehet a zsoltárok, ami szintén ugye nagyon olvasott és használt bibliai könyv, és aztán, hogyha ez működik, és jó a fogadtatása ennek a kiadványnak, akkor, és ez megoldja azt a szükséget, amire gondoltuk, hogy létrehozzuk, tehát, hogy egy hagyományos bibliát már olvasni nem vagy nehezen tudó embereknek segítség, akkor megyünk a többi bibliai könyv felé. Tehát egyáltalán nem lehetetlen, hogy egy teljes biblia kiadás meg lesz több kötetben hasonlóan a régi vállalkozásunkhoz. De most egyelőre az új szövetségre összpontosítottunk két kötetbe, és majd a zsoltárokkal fogjuk folytatni. Hát ha ez valóban megvalósul, akkor azt lehet mondani, hogy egy 6-8 kötetben a teljes biblia megjelenhet, ami egy nagyon jó dolog lenne.
1: Milyen példányszámmal dolgoztok most, és hogy számolsz, hogy ez mennyi ideig lehet elég a korábbi igényeket látva?
2: Limitált példányszámmal dolgoztunk, tehát gyakorlatilag nem több ezer példányban jelent meg, hanem egy relatíve kisebb példányszámban, de ugye ez mivel papírkötésű könyv nem bibliai papíron van, hanem hagyományos vastagabb papíron, ezért ez bármikor újra nyomtatható. Tehát ez nem akkora logisztikai előrelátást igénylő kiadvány, mint egy biblia kiadás. A biblia az problémásabb a speciális technikai feltételek miatt. Ennek a kiadványnak talán annyiban érdekes a tulajdonságai, hogy ez egy olyan újszerű kötése van ennek a könyvnek, tehát ez teljesen 100%-ban kihajtható könyv, amivel azt szeretnénk segíteni, ha valaki ugye mondjuk nagyítóval, vagy a nagyításra használt mobiltelefonnal olvassa, akkor így gond nélkül lehet csúsztatni a könyvön a nagyítót. Tehát ez teljesen kinyitható, olyan, mint egy füzet lenne tulajdonképpen, de egyébként mellette 800 oldal körüli van, vagy 600 oldal, tehát egy nagy könyv, de teljesen kihajtható. Ez egy technikai érdekessége és újítása a könyvnek.
1: És ez például az egyik olyan, amire utaltál itt egy-két perccel ezelőtt, hogy ami segíti az olvasást, megértést?
2: Igen, ezek például ilyenek. A másik ilyen tulajdonság,

0: Mert nem úgy zenésítünk verset, mint ahogy megszokhattuk, hogy ilyen autentikus módon nyúlunk a versekhez, hanem kifejezetten az volt a cél, hogy könnyű zenei megoldásokat használjunk, slágeres eszközökhöz nyúlunk, ezáltal sokan el se hiszik, de mondjuk egy Adi verset úgy el tudnak énekelni, ha már többször meghallgatták, és visszaidézik magukban, mint hogyha slágert énekelnének. Ezáltal amúgy magát a verset is sokkal gyorsabban lehet memorizálni, tehát ez én majd javasolni is fogom majd a későbbiekben, hogy úgy tanuljunk verset, hogy meghallgatunk 8-10 derengő felvételt, és akkor szinte a Lajos Andrásnak a hangja beleívódik az agyunkban, ahogy én ezt már több százszor meghallgatom egy felvétel kapcsán, itt mocorog bennem Bandinak a hangja, és az összes verset, amiket megmondom őszintén, valamit én sem ismertem még, azokat is az ember automatikusan megtanulja, úgyhogy nagyon izgalmas terület zenészként is.
1: Színészként jelent kihívást?
2: Teljes mértékben. Mint ahogy említettem, még nem vettem részt ilyen kezdeményezésben, és tulajdonképpen a színházi elfoglaltságaim mellett mindig is volt, amivel lekötöttem magamat, a szabad vegyértékeimet, a szabad energiáimat, gondolok itt az egyszemélyes előadásokra, de most nagyon örülök, hogy tulajdonképpen ebbe fektethetem az energiámat, hogy megzenésített verseket adunk elő, és eleget teszünk olyan felkéréseknek, ahol csillogó szemű közönséggel találkozhatunk, hogy szeretik ezt, és valóban a legutóbbi koncertünkön már volt, aki velünk együtt énekelte a dalokat.
1: Hogy sikerült a koncert, hogy éreztétek magatokat, és milyen visszajelzéseket kaptatok?
3: Hát az egyik szempontból ugye mi állunk a színpadon, és mi érzünk valamit, ami egészen más, mint amit megszoktunk, hiszen nagyon különböző közegből érkeztünk, különböző irányból, mert ugye a színpadon találkozik a színművészet, a klasszikus zene, a könnyű zene és a vers, és azt hiszem, hogy ez már lassan összművészeti találkozás és fúzió, és ahogy ez vibrál, azt érezzük, azt látjuk, hogy a közönség is csillogó szemmel néz ránk, ahogy Bandi is mondta az előbb, hiszen a verset ismerik, és látjuk a tekinteteken azt, hogy na hát, hogy ez a könnyű zenés, slágeres, színész által megformált színpadi kép, ez hat, és ez mélyre megy, és nagyon nagy a skála, hogy hogyan köszön vissza, mert van, aki elsírja magát, van, aki mosolyog, van, aki mondja velünk, van, aki énekli velünk, és korosztályról is el tudjuk ezt mondani, mert én azt látom, hogy a kicsi gyerekektől kezdve az idősebb korosztályig mindenki figyel, és tetszik, és mosolyog a végén, úgyhogy nekünk ez nagyon nagy öröm, mert nagyon szeretjük a verseket, és azt hiszem, ez egy igazi értékmentés is akár, hiszen kicsit leporoltuk a nyugatosokat, Petőfiéket, a romantikát, mindent, válogatás nélkül nyúlunk ugye a nagy költőinkhez, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog a mai világban, hogy közérthető módon közöljük ezt a kincset, ami ugye közkincs, és ez egy nagyon szép szó, hogy így szerepel az adatbázisokban, mert én azt gondolom, hogy tényleg kincset ér így ápolni az anyanyelvünket azokkal az eszközökkel, amik itt vannak bennünk.
1: Hogyan születnek tulajdonképpen a dalok? Hogyan születnek a dallamok, és hogyan dől el az, hogy melyik vershez?
0: Versötletek szinte mindannyiunktól érkeznek, de általában én írom mostanában tehát a versenyre ugye Barbie volt tehát ő találta ki az egész dolgot, az ő fejéből pattant ki, ezért ő kezdett el ezzel foglalkozni, és utána úgy éreztem, hogy nekem ez elég könnyedén megy, hogy közérthető zenei formában öntsünk verseket, és most egy olyan időszak élek én is, hogy elég gyakran sikerül egy verset megzenésíteni, elég jól, úgy gondolom, mert a közönség azt mondja, hogy hát ez nagyon tetszetős, úgyhogy igazániból vagy én választom ki, vagy kapok ötletet, és akkor megszületnek a dalok általam. Az énekdallamok tekintetében a két művész, aki ugye előadja énekileg, ők mindig belenyúlnak egy picit, formálják a saját ízlésükre, és hát ugye az még nagyon fontos, hogy sokszor mi duettként adjuk elő a verset, ami szerintem szintén nagyon egyedi.

hogyha van valami párbeszéd vagy kétszereplős megoldás egy versben, amit mondjuk valaki még észre se vett idáig, azt egyből meg tudjuk oldani egy férfi és egy női hanggal, és akkor két külön szólamban tudnak énekelni egy adott versrészletet. És az, hogy milyen stílus, egyenlőre eléggé parádés a skála, hiszen a rockballadától kezdve a folkosabb megoldásokig, a jazzes harmónia menetekig, a country fingerstyle, például a Tiszai csönd az egyik kedvencünk Juhász Gyulától, amit lehet, hogy hallhatunk is most itt az adásban. Ugye ott például egy nagyon érdekes dolog történt, hogy felkértem a 100 Volt Celsius együttes gitárosát, a Légrádi Pétert, aki Európa egyik legjobb country gitáros, és ő játssza ebbe a dalba a gitárszólókat, és egy fantasztikus vízközeli élményhez juthat a hallgató, hogyha a Tiszai csöndet meghallgatja.

0: Kedves hallgatóink, Juhász Gyula Tiszai Csönd című versét hallhatták a Derengő együttes feldolgozásában. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést a nemrégiben alakult formáció tagjaival, Lajos András színművésszel, Viola Barbara Fuvola művész dalszerzővel és Füvesi Norbert gitáros dalszerzővel. Maradjanak velünk a folytatásban is.
1: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kult

A derengő egy különleges zenei világ, ahol a versek életre kelnek. Folytatjuk a beszélgetést a nemrégiben alakult új formáció tagjaival, Lajos András színművésszel, Viola Barbara fuvola művésszel és Füvesi Norbert gitáros dalszerzővel. Előtte Szabó T. Anna szerelmes balladájának feldolgozását hallhatják a derengő előadásában.

0: Amikor a versenyre készültünk, vagy a megmérettetésre, akkor az első versek között szerepelt a kortárs költőnőtől, Szabóti Annától a Szerelmes Ballada. És én nagyon szeretem annak a dallamvilágát, amit ugye a vers ihletett, és az kifejezetten olyan, hogy ketten énekeljük, tehát férfi és női hang is szerepel a versben. De tulajdonképpen nem tudok különbséget tenni, ezt a sokszínűséget szeretem, amit képvisel a műsorunk, illetve mindig a költő által megfogalmazott hangulatot arra erősít rá tulajdonképpen maga a dallam is, és ennek megfelelően mindegyik számunk különbözőképpen hangzik. Úgyhogy tulajdonképpen én ezt szeretem.
1: Barbara, számodra? Verset illetően én se tudnék nagyon különbséget tenni, mert mindegyik valamiért a szívem csücske, mert az előadásmódban én azt érzem, hogy ha mondhatjuk, így sziporkázunk, mert mindenki mást is csinál, mint amit megszokott, tehát azért hangszer arzenállal érkezünk lassan egy-egy előadásra, és András ugye kajonon játszik, kazún játszik, ütőhangszereket szólaltat meg, én is 3-4 hangszerrel megyek, különböző furujákkal, ütőhangszerekkel, sékerekkel, Norbi is kezével, lábával játszik, különböző lábdobokon gitározik, vokálozik, tehát én azt hiszem, hogy a látvány maga is olyan, hogy hozzátesz a vershez, mert vannak elmélyültebb, kicsit borongósabb számaink, vannak viccesebb megszólalások, például az új kedvencünk a Tintásüveg, ahol ugye kicsit kifigurázva Petőfi Sándor egy színész kollégáról írt egy vicces verset, és nagyon szeretjük, mert ebbe is két kézzel nyúlkálunk a hangszerekhez, és az egésznek van egy ilyen nagyon vidám, nagyon csattanós jellege, úgyhogy pont ezért nem tudnék különbséget tenni, mert mindegyiket másért szeretjük. Norbert?
2: Hát gitárosként mindenféleképpen Tiszai Csönd, hiszen a Légrádi Péter a gitárjátékával hozta. Tehát egy olyan művészi értéket adott a dalhoz, hogy ami tényleg, amiről a vers szól, az a hangulat, ő ezt a gitárjával kifejezte. Szerintem ez egy kifejezetten bravúrosra sikeredett. Ebből a szempontból én nagyon szeretem. És úgy látszik, hogy én az Adi verseket nagyon meg tudom fogni, és ahogy Bandi pedig elénekli, az fantasztikus, hiszen ő nem zenekari énekesként énekeli el, hanem ő színészként megformálja és közvetíti a vers mondani valóját. És ez sokszor probléma nekem, mert elkezdek rá figyelni, és akkor én kizökkenek. Úgyhogy vannak olyan pontok a koncerten, ahol megáll a levegő. Meg néha az én kezem is, és nem tudom, hogy mit kell csinálni, mert elragad az előadásmód, de szeretjük az összeset. Hát a közönség igazándiból az egy érdekes, az érdekes, hogy a Szabó T. Anna vers lett itt a környezetünkben az első számú sláger, a Szerelmes Ballada, az, hogy sikerült elkapni. És ott is megjelenik a színészi párbeszéd, tehát itt a falu bikája, aki elmegy, és a táncházba kiválasztja a kedvesét, ott ugye a Barbie a női szerepet megformázza, és utána ők elmennek a faluból, a nagyvárosba, és egész életüket ott élik le, miközben dolgoznak. Erről szól körülbelül a ballada, és ők ezt ketten párbeszédben megjelenítik. Ez is nagyon kedves nekünk.
3: Barbara, említetted, hogy énekelsz, és több hangszeren is játszol. Ez neked kihívás, újdonság?
1: Mindenképpen kihívás, tehát azt gondolom, hogy egy fúvós hangszert egyszer csak letenni magam mellé és énekelni, ez kihívás. Nekem nagyon-nagyon sokat segít András, tehát az ő jelenléte az mindig egy biztos támasz, és valahogy egymásból építkezünk, és Norbira építkezünk, mert az ő gitárjátéka az meg egy folyamatos, biztos alap, úgyhogy megbirkózunk vele, és hát remélem, hogy ezzel sokat tudunk adni, hiszen az első számú cél az, hogy a vers, és szerintem ez is nagyon sokat segít abba, hogy átlendítse minket ezeken a nehézségeken, mert a fő célunk ugye a vers mondani valójának a megjelenítése, és így könnyű énekelni.
3: András, mit gondolsz, fontosak a mai világban a versek? igényli a közönség? Szereti?
0: Mire megszületik egy vers, tulajdonképpen a költő a saját élettapasztalatát átszűri magán, és egy olyan kulturális életvezetési eszencia születik meg, amihez szerintem érdemes nyúlnunk és útmutatásképpen használnunk nap mint nap. Olyan életérzések vannak benne, melyeket bármelyikünk átélhetett már, és tulajdonképpen azt gondolom, hogy egy-egy versre, ha rátalál az ember, akkor az felszabadító tud lenni a saját életére vonatkoztatva. Úgyhogy ilyen szempontból igen.
3: Van egy célközönség? Hiszen, ahogy az előbb is említettük, a verseket mindenki szereti tulajdonképpen.
2: Célközönség, én úgy gondolom, hogy amiket mi eddig látunk a koncerteken, tényleg a kisebb 10 éves kortól gimnazista, tehát van nagyon sok olyan gimnazista van, aki nagyon szereti a színházat és a verseket, ezt látjuk, mert ugye ők jönnek, nem azok jönnek el hozzánk, akik nem szeretik a verseket, és nem járnak színházba, hanem például Lajos András rajongók is számtalanszor előfordulnak, és velünk éneklik az általa énekelt dalokat. A 40-es korosztályból is, akik a életük közepén ugye a legnagyobb munkabírás mellett azért szorítanak időt a versek olvasására is, és az idős közönség is, aki meg lehet, hogy a régebbi időkben lehet, hogy a versek jobban forogtak itt az emberek körül. Én úgy gondolom, tehát a modern világ azért a verseket elég messzire sodorja. Én nekem van egy ilyen érzésem, és hát, ha ezzel a könnyű zenei, finomabb, folkosabb megoldásokkal, zenei megoldásokkal sikerül ezeket még szélesebb körben elterjeszteni. Úgyhogy elsősorban azt kell, hogy mondjam, hogy egyelőre nem tudunk meghúzni semmilyen életkori határt. Titkos célunk az, hogy itt az általános iskola felső tagozat és a középiskolai generációt valahogy megcélozzuk valamilyen módon, ami a derengő zenekarral lesz kapcsolatban, de szerintem az év második felében lesz majd aktuális.
3: Mik még a célok, tervek vannak? Ötletek, hogy mely versek lesznek a következőek?
2: Vannak a látóhatáron még bőven dalok, most körülbelül ott járunk, hogy le is kell állnunk a gyártási folyamattal, mert nem tudjuk most ezt kivitelezni. A meglévőeket kell rögzítenünk, és ez az elsődleges, hogy a YouTube csatornánkon ezek archiválva legyenek. Szerintem az idei év ezzel fog eltelni, hogy felpuffasztjuk ezt a zenei bázist, amihez tudunk nyúlni.
3: András, van esetleg olyan vers, amit szívesen látnál ilyen formában? Hallanál?
0: Mindegyiket, amiket eddig kaptam tőlük. Ajánlottam én is egy verset, de még az tulajdonképpen nem nyerte el a végleges formáját, hogy nem minden versszak egy más nemzetet szólaltat meg, és ennek megfelelően úgy kezdtünk hozzá, hogy más zenei világa legyen egy-egy versszaknak. Hát azt hiszem, hogy én most dúskálok abban, azokban a versekben, amiket Barbara és Norbi kínál föl, hogy szülessen belőle dal. Úgyhogy a legutóbbi koncerten 11 szám hangzott el, de tulajdonképpen már előkészületei vannak a további verseknek is, úgyhogy én azt érzem, hogy elég gazdag az anyag.
3: Fellépési lehetőségek lesznek, vannak?
2: Szervezés alatt vannak, ugye? Még nagyon-nagyon friss ez a dolog, tehát azért örülünk, hogy itt lehetünk, köszönjük a lehetőséget, hiszen most van az a szakasz, amikor most az emberek egyáltalán megismernek minket, tehát a szervezés szempontjából is most ez az alapozási időszak. Azon vagyunk, hogy minél több helyre el tudjunk jutni, és talán ahova eddig én nem jutottam el, mert ugye a zenei, előző zenei formációim, vagy a meglévő zenei formációmmal más területeken jártam, például én is, és így például a bandinak a köreibe én most kezdek beszivárogni, mert ugye nekem a színház és az irodalom annyira nem volt eddig a zenéhez köthető helyszín. Balbinak nem tudom, hogy, de ő talán jobban benne volt.
1: Hát én ide is, oda is tartoztam, mert sokáig ugye a Feledi házba ment az irodalmi fonó, és akkor ennek lehettem részese, de egészen más megjelenés volt, hiszen én ott zenészként voltam jelen. A versekkel is foglalkoztam, tehát van egy kicsi irodalmi múltam, de ilyen formában még én is keresem a helyemet.
3: És miért derengő?
2: Mert ez lett a befutó, ugye ilyenkor mindig a zenekartagok ötletelnek, és egy ütős nevet találtunk, mint a Kaláka, vagy Gimes, ugye ezek mindig egy ilyen nagyon rövid ütős zenekarnevek. A derengő az képviseli szerintem azt a zene irányt is, ahol elindultunk, tehát kifejezetten ez az akusztikus folkba irányuló zenei megoldások, hangszerelési megoldásokat használunk. A verseknek a hangulata is, már mi érezzük, hogy mi az, ami derengőhöz illik, tehát hogy ez bennünk egy kialakuló zenei világ, ami tényleg a színház és a koncertélmény határán van, ezt mi kezdjük érezni, és a név az tényleg nagyon jól lefedi a munkásságunkat, és találtunk is egy Derengő Rózsa című József Attila verset, amit már meg is zenésítettünk, és lehet, hogy az lesz ugye a névadó dalunk.
3: Mik a hosszabb távú tervek?
2: A hosszabb távú tervek, ugye említettük, hogy minél több legyen a vers, a megzenésített vers, amihez tudunk nyúlni, hiszen a fellépések is azért nem egyformák, azért egy előadó művésznek látni kell, hogy nem ugyanazt kell mindig vinni, hanem igazítani kell a körülményekhez. Mindemellett azért nekünk tervbe van véve, hogy zenekarilag kiegészüljünk olyan hangszeres kollégákkal, akik ezt a világot tudják erősíteni, segíteni, és ugye itt már bejön az, hogy egy nagyobb színpadi produkciót is létrehozzunk, ahol nem feltétlen azt kell kihangsúlyozni, hogy ezek verséneklés folyik, vagy verseket adunk elő, hanem hogy a közönségnek szinte fel se tűnjön, hogy ezek versek, hanem egy olyan zenekari megoldást használjunk, ami egy komplett koncert jelleggel akár egy nagy színpadon is meg tud szólalni.
3: És ha valaki szeretné meghallgatni az itt említett dalokat, hol teheti meg?
1: A YouTube csatornánkon folyamatosan frissül a tartalom, igyekszünk minden verset a lehető leghamarabb rögzíteni rajta, úgyhogy nagy szeretettel ajánljuk a közönségünknek, tényleg hetente kerül rá föl új videó.

0: Két miskolci zenész és a Miskolci Nemzeti Színház színművészének közreműködésével új zenei formáció alakult Miskolcon. A Derengő egy különleges zenei világ, ahol a versek életre kelnek. Két énekhang, gitár, fuvola finom hangszerelésben, a színház és a koncert határán. Lajos András színművész, Viola Barbara fuvola művész dalszerző, Füvesi Norbert gitáros dalszerző voltak a Kultóra vendégei.
1: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális magazin műsorát hallották. Kulturális egy órával jövő hét kedden is várjuk Önöket. Addig is töltsék le az Európa Rádió telefonos alkalmazását, amin keresztül bárhol, bármikor egyszerűen hallgathatnak minket. Észrevételeiket pedig a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
1: Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsorát hallották a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

0: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja kedden délelőtt 11 órától. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának szakmai alapon, politikai befolyástól mentesen a gazdák érdekeit kell szolgálnia. Ezért döntött a kormány a NAK átvilágításáról, amelynek során vizsgálják a szervezet esetleges átpolitizáltságát, valamint egyes belső döntéshozatali és gazdálkodási folyamatok átláthatóságát, szakmaiságát, törvényességét, hangsúlyozta Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Úgy vélem, hogy a jelenlegi átpolitizált működést fontos lenne átalakítani, amihez a választási rendszert és magát a működést is újra kell gondolni, fogalmazott a tárca vezető. Bóna Szabolcs kiemelte, a kormányzati és szakmai egyeztetések célja egy olyan független, hiteles és valóban a gazdálkodókat képviselő agrárkamara létrehozása, amely átlátható működéssel, megfelelő tagdíjrendszerrel és erős szakmai érdekképviselettel látja el feladatait. Magyar Péter miniszterelnök felmentette tisztségéből Gáz Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét, derül ki a Magyar Közlönyben hétfőn este megjelent miniszterelnöki határozatból. A hivatal elnökét a miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára keddi hatállyal mentette fel a kormányfő. A légi utasok jogairól, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országon átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról, valamint az európai járműpark elektromos átállásának problémáját érintő kérdésekről is tárgyaltak az Európai Közlekedési Miniszterek luxemburgi tanácsülésén, számolt be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A közlekedés az a terület, ahol a tagállamok nem egymás kárára, hanem egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, írta. Úgy fogalmazott, nagy változás ez az elmúlt évekhez képest, amikor Magyarország soha nem képviseltette magát a legmagasabb szinten ezeken a megbeszéléseken, mert az, idézem, Brüsszelt meg kell állítani, alappozíció már a szakpolitikai szintet is megmérgezte. 4 éve nem járt magyar közlekedési miniszter személyesen a közlekedési miniszterek hivatalos csúcs találkozóján. Magyarország tehát újra itt van, és ismét részt vesz az európai döntésekben, fogalmazott Vitézi Dávid. Idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat, amelyet a Magyar Vöröskereszt önkéntesei ingyenesen működtetnek 2027 óta. A szolgálat tagjai nem csak a vízparton előforduló kisebb balesetek ellátásában vesznek részt, hanem súlyosabb sérülések esetén is gyors és szakszerű segítséget biztosítanak, stabilizálják a sérült állapotát, szükség esetén megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. Az önkéntes munka a résztvevő fiatalok számára is különleges tapasztalatot jelent, a nyári szolgálat során értékes szakmai gyakorlatot szerezhetnek, miközben egy támogató közösség részévé válnak. A balatoni első segélynyújtó szolgálat július 1-én kezdi meg idei működését, és augusztus 20-áig áll a nyaralók rendelkezésére a tó déli partján, a tervek szerint 7 település, 10 strandján. A Magyar Vöröskereszt azt is közölte az MTI-vel, hogy a szolgálat működését évről évre támogatók hozzájárulása teszi lehetővé, és most bárki segítheti a balatoni vöröskeresztes első segélynyújtók munkáját. A 1359-es adományvonal hívásával vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a szolgálat működése, emellett online adományozásra is van lehetőség. Csaknem 400 karmester jelentkezett 5 kontinens 61 országából a Solti Nemzetközi Karmester versenyre, amely a MÜPA rendezésében valósul meg október 1-e és 10-e között. A háromfordulós megmérettetés előválogatója jelenleg is zajlik. A Solti Nemzetközi Karmesterverseny a világ minden tájáról származó 18 és 35 év közötti karmesterek számára kínál bemutatkozási lehetőséget. A versenyre a márciusi határidőig Kínából, Olaszországból, Dél-Koreából, Franciaországból, az Egyesült Államokból és Németországból érkezett a legtöbb nevezés. Az előzsűri a június 14-ig zajló előválogató során a beküldött videófelvételek alapján választja ki azt a 24 tehetséget, aki a helyszíni fordulókban versenghet egymással. Az elődöntőbe jutott karmesterek október 1-e és 4-e között a Pécsi Kodály Központ hangversenytermében mérik össze tudásukat a zsűri előtt. A középdöntő, illetve a döntő után az eredményhirdetésre és a díjátadóra az október 10-ei gála koncerten kerül sor.
0: Az időjárásról.
1: Eleinte sok lesz a napsütés, kevés a felhő, de délutánra nyugat felől fátyol felhők érkeznek, és egyre több gomoly felhő képződik majd. Ezekből több helyen előfordulhatnak záporok, zivatarok, mérsékelt lesz a déli szél. Napközben 29-30 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Idén már 7. alkalommal rendezik meg a Lelkesítő Családi Napot Abaújváron, július 4-én szombaton. Az Egyházmegye, a Tiszáninneni Egyházkerület és a helyi gyülekezet közös találkozóján beszélgetések, koncertek és bizonyságtételek lesznek hallhatók. Áhítattal és gyermekprogramokkal is várják majd az érdeklődőket. A központi téma pedig ezúttal az édesanyákhoz kapcsolódik. Mai adásunkban a tavalyi esemény történéseit elevenítjük fel. Tartsanak velünk!

0: egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Idén már 7. alkalommal rendezik meg a Lelkesítő Családi Napot Abaújváron, július 4-én, szombaton. Az egyházmegye, a Tiszán Inneni Református Egyházkerület és a helyi gyülekezet közös találkozóján beszélgetések, koncertek és bizonyságtételek lesznek hallhatók, de áhítattal és gyermekprogramokkal is készülnek a szervezők. A központi téma pedig ezúttal az édesanyákhoz kapcsolódik. A következő percekben a tavalyi esemény történéseit elevenítjük fel. Bevallom, rég jártam már ezen a vidéken, és mindig rácsodálkozom, milyen festői környezetben fekszik Abaújvár, az abaúji dombok, és már messziről az utcáról látni az Abaújvári Műemlék református templomot. Tóth Viktória, református lelkipásztorral beszélgetünk, a tűző napsütéstől vonultunk el egy kicsit árnyékosabb helyre. Miért van szükség arra, hogy a református egyház lelkesítse az embereket?
2: Reméljük, hogy nem a református egyház lelkesíti az embereket, hanem rajtunk keresztül az Isten tud bennünket lelkesíteni. Azt vettük észre itt az elmúlt években, évtizedekben, hiszen 25 éve szolgálunk itt már ezen a vidéken a férjemmel együtt, hogy elfogynak a gyülekezeteink, és hogyha nem lépünk ki a templom falakon kívül, akkor nem is lesz utánpótlás, hiszen azok az idősek, akik templomba jártak, most már vagy meghaltak, vagy annyira legyengültek, hogy nem tudnak templomba járni, és nem nagyon van utánpótlás. A környék sajátosságából adódóan nincs sok lehetőség arra, hogy legyen utánpótlás, hiszen a kihalt idősek házait szlovákiai magyarok, vagy éppen szlovákiai szlovákok vásárolják meg. De én hiszem azt, hogy Isten nem akarja, hogy itt még vége legyen ennek a küldetésünknek és ezeknek a gyülekezetnek az életének, hanem szeretnénk, hogyha egy kicsit fiatalosabb lendülettel, megújult lélekkel, szemlélettel, de mégis az ige talaján maradva tudnánk hirdetni az Isten üzenetét.
1: Milyen célokat vállaltak akkor, amikor elindították az abaúji lelkesítőt, hiszen ez már a 6. alkalom, akkor is hasonló célok fogalmazódtak meg, vagy azért menet közben ez egy kicsit formálódott?
2: A célunk nem változott, a cél ugyanaz maradt, Isten üzenetét eljuttatni a résztvevőkhöz minden szintéren és minden korosztálynak. Ez nem változott. A látásunk, a tapasztalataink változott, hiszen mi nem lelkesítő hatig gondolkoztunk, hanem a lelkesítőben gondolkoztunk, hogy egy évben ezt megszervezzük, de Isten olyan csodálatosan munkálkodott, hogy adta egyik a másikat. Egyedül a Covid alatt volt egy ilyen megtorpanás, ami mindenhol tapasztalható volt, de hogy utána pedig újra beindult, és tavaly már nem volt kérdés, hogy legyen a lelkesítő hat, mert hisszük, hogy ezáltal nagyon-nagyon sok embert tudunk elérni az Isten szeretetével.
1: Annyi mindenük van, egy gyönyörű műemlék református templom, van egy közösségi házuk, van egy imasétányuk, van egy bábszínházuk, van egy termelői közösségük, és még szerintem sorolhatnánk. Mire van még szükségük?
2: Csak arra, hogyha ezeket már csak fent tudjuk tartani, mert ugye egyre idősebbek vagyunk, egyre kevesebb az mi energiánk is, tehát hogyha ezeket fent tudjuk tartani, akkor már hálásak vagyunk Istennek. Persze vannak még terveink, arról talán majd egyszer beszélek, de az, hogy minden évben meg tudjuk ezt a lelkesítőt szervezni, úgyhogy templomba járó aktív gyülekezeti tagjaink száma 20-at nem haladja meg a két gyülekezetben. Úgy gondolom, hogy ez magáért beszél, hogy egy közel 1000 fős rendezvényt, egy több mint 100 fős önkéntes segítői csapattal tudunk megvalósítani, akik nem helybeliek, hanem Kárpát-medence minden részéről érkeznek hozzánk.
1: A lelkészeknek is szükségük van lelkesítésre?
2: Szerintem nekünk van a legnagyobb szükségünk a lelkesítésre, hiszen mi magunk is, hogyha nem leszünk lelkesek, akkor nem fogjuk tudni lelkesíteni a gyülekezeteinket.
1: Ez egy családi nap, emiatt rengeteg programmal készültek az idei lelkesítőre, és a teljesség igénye nélkül tudna említeni olyan programokat, amiken részt vehetnek a mai napra ide látogatók?
2: Igazából az egész napunk tematikája ugyanúgy áll össze, mint a kezdet kezdetén, csak más tartalommal van megtöltve, más bizonságtevőkkel, szolgálókkal, hiszen minden évben püspök úr áhítottával indítjuk, és utána bizonyságtételek következnek. Most jelenleg 4 dicsőítő zenekar fog egész nap folyamán fellépni. Este záró evangélizáció, késő délután 17 órától záró evangélizáció és záró áldásra kerül majd sor. És a gyerekeknek emellett párhuzamosan reggeltől estig van program. Most ebben a pillanatokban evangéliumi gyerekfoglalkozás van nekik a Hűs templomban. Aztán egy kicsit helyet cserélünk a délután folyamán, mert hogy a felnőttek mennek majd be, például egy kanapi beszélgetés, aminek most a jövő egyháza lesz a témája, mert az egész családi napunknak a témája az ifjúság, és ezzel szeretnénk kapcsolódni a Magyarországi Református Egyházunk tematikus évéhez, ami az ifjúság szolgálatának az éve.
1: És én is ehhez kapcsolódnék, ha már említette, hogyan lehet és hogyan tudják a fiatalokat bevonni, mind a szervezésbe, mind pedig a részvételbe.
2: Ha lehet, akkor visszanyúlni, mert nem is egy hetet, hanem egy évet. Amikor egy évvel ezelőtt bejelentkezett hozzánk 2 kárpátai fiatal, akikkel baráti, testvéri kapcsolatban vagyunk, hogy ők már egész hétre jönnének segítkezni, megtapasztalhattuk, hogy mennyire jó munkaerők ők, és nagyon-nagyon nagy lelkesen tudnak szolgálni és segítkezni. És ők voltak azok, akik eldöntötték a tavalyi lelkesítőnek a vasárnapi hálaadó Isten tiszteletén, hogy akkor most meghirdetjük, és jövőre egy héten keresztül jöhetnek fiatalok, és segítkezhetnek. És hát hihetetlen, de 15 fiatal itt volt egész héten, és mindenféle munkába befoghatóak voltak. Ez a gyomlálástól elkezdve a padok törölgetése, a felmosás, a takarítás és főzés és minden. És közben pedig ők is egy közösségi csapattá alakultak, úgyhogy többen nem is ismerték egymást, és emellett pedig lelkileg is összefortak, hiszen minden reggel és minden este 8 órakor áhítatot tartottunk, ima közösséggel, zenekaros dicsőítése, és mi igazából így érkeztünk meg ebben a mai napban, és most a gerincét ők adják a szolgálóknak, és a 2 kisebbik gyerekem, akik már nem annyira kicsik, mert 16 és 18 évesek, ők voltak például azok, akik nekem nagyon sokat segítettek abban, hogy a mai napot hogyan állítsuk össze.

0: Tehát találkozások vannak, nem csak egymással, hanem Istennel is, és ez nagyon-nagyon csodálatos, de igazából a kérdésre én magam sem tudok tényleges választ adni, mert nekünk csak egy csoda, hogy évről évre egyre többen jönnek, és hogyha még ezt megoszthatom a hallgatókkal, hogy hihetetlen számú olyan ember regisztrált, akik még soha nem voltak lelkesítőn, és ők hittek valakinek, akiket ők tisztelnek, szeretnek, hogy ez egy jó program lesz, ezért utazzanak el akár Szigetszent Miklósról ide.
1: Azt lehet tudni, hogy nagyjából hányan vagyunk itt a mai napon?
0: Ezt most még nem tudhatom pontosan, de 980-an regisztráltak be. De egészen biztosan lesznek olyanok, akik nem regisztráltak, de itt vannak, és olyanokról is tudunk, akik betegség miatt nem tudtak eljönni.
1: És a határon túlról is, ahogy említette.
0: Így van, Erdélyből 600 km távolságból érkeztek többen is. Tegnap este Kárpátalja, nagyon-nagyon sokan jöttek Kárpátaljáról. Neki külön lesz egy találkozások sátra kárpátaljaiaknak, ahol majd tudnak találkozni. Felvidékről is érkeztek, és Angliából és Skóciából is lesznek a mai nap vendégeink.

0: Barna Sándor a tiszánindeni református egyházkerület püspöke néhány perccel ezelőtt tartotta meg a nyitó elhitatát itt az abaújvári lelkesítőn. Példamutatás, erről beszélt az ige hirdetésében. Püspök úr, hogyan lehetünk példák ma a 21. században?
1: Ez évi téma az az ifjúság, de arra gondoltam, hogy hát itt nem csak ifjak lesznek, hanem idősebbek is, de úgy gondolom, hogy ez a felszólítás, hogy légy példa, ez ifjúkorunktól fogva érvényes ránk, minden Krisztus követő ember érvényes, hogy nyomot hagyjunk ebben a világban, és az a nyom olyan legyen, amely Krisztushoz vezet, amely azt az fajta igaz emberséget, ami Krisztusban látható, az Isten képnek a tisztasága, amire tulajdonképpen minket Isten megteremtett, az láthatóvá legyen a világban, mert tulajdonképpen az, hogy a mai korunkban azt vallja, hogy nincsen egy út, ami igazán jó, tehát ezért példát sem akar adni, karakteres példákat, hanem azt mondja, hogy ha te így gondolod, így érsz, az is jó. Másfelől pedig mégiscsak terelgetnek minket influencerek ebben a világban, hogy valamivé lenni. Már pedig nekünk egy mérővő vágyunk, hogy menjen előttünk valaki, aki megmutatja tulajdonképpen azt, hogy hogyan kell élni. Mert amikor példát keresünk, azt jelenti, hogy hogyan kellene élni. Mióta tulajdonképpen mi elhagytuk az Édent, amikor azt mondtuk Istennek, hogy köszi, nekem nem kell az, hogy te mutasd meg, hogy hogyan kell élni, hogy a jó. Én majd ugye a jó és rossz tudásának a fájáról szakadt az ember. Én majd fogom tudni, mi a jó és rossz, el fogom tudni igazodnak. Megvalósítom önmagam, és akkor ez az összetört Isten képűség, ahogyan megvalósítja magát, azt látjuk tulajdonképpen a világtörténelemben, annak eredménye sok-sok háború és minden. És akkor Isten elküldi azt, aki példa lesz. Mert hogyha valaki megmutatja nekünk egy eszköznek a használatot, ez egészen más, mikor a használt tudostást kell elolvasni.
0: Az influencereket említette, erről jut eszembe, hogy kiből lehet ma valódi és igazi példakép, mert hogy a Bibliában példának lenni nem dicsekvést, hanem inkább alázatot jelent. De egy kicsit, mintha a közösségi médiában valahogy teljesen máshogy lenne.
1: A közösségi média olyan lehetőség, ahol ami eddig soha nem volt a történelem folyamán, hogy ennyi emberhez eljutni, bár nagyon sok emberhez lehet eljutni, és nem is példává lenni, hanem látszani. És a kettő között valami ilyesmi példa, Krasznahorkai Várban van kiírva, hogy non vivere sed esse, nem lenni kell.
0: Nem elég példának lenni, annak is kell látszani?
1: Én azt fordítom mondanám. Tehát inkább ma a látszatok világát éljük. És úgy látszik valaki, hogy befolyásol embereket, de valójában talán nem mutatja meg azt a helyést, azt ahogyan jó élni, és inkább látszatok világa van, és erre nézve nagyon figyelmeztető ez a régi

0: máshogy hogy lenni kell. Lenni viszont példává kell lenni.
1: Azt is mondta az ige hirdetésében, hogy az a példakép, akinek vannak rövid távú, illetve hosszú távú céljai. Milyen céljai vannak az egyházkerületnek az abaúi lelkesítővel, amit idén már 6. alkalommal tartanak meg, és ön a fővédnöke?
0: Célunk egy nagyobb, tágabb ölelés, hiszen a gyülekezet találkozónk az a kerület gyülekezeteit várja alapvetően. Ez az alkalom pedig szélesre tárja a kaput tulajdonképpen az ország református, sőt a határon túl élő reformátusok előtt is. Ez ennyiben mindenképpen más. Ez az alkalom. A helyszín is egyedivé teszi, hiszen gondolkodtunk azon is, hogy hogyan lehetne közelebb vinni a kerületen belül másokhoz, mert eléggé szinte mindenkitől távol van itt a határ szélén, a Szlovákia mellett ez a Bolyvár, ami festői szépségű, és erre az alkalomra, hogy ilyen 8-900 embert is akár befogadjon, erre tökéletesen alkalmas.
1: Kell az embereknek lelkesítés, szükségük van támogatásra?
0: Mindenképpen ez a légy példának a egyik módszere, lehetősége, ahogyan eljönnek gyülekezettagok, de talán olyanok is, akik keresők, akik érdeklődnek, még keresik az útjukat, azoknak is megmutatni, kicsit kilépve itt is a templomból, és az igét és a bizonyságtételt közelebb vinni hozzájuk.
1: Idén már 7. alkalommal rendezik meg a lelkesítő családi napot Abaújváron, július 4-én, szombaton. Az egyházmegye, a Tiszán inneni református egyházkerület és a helyi gyülekezet közös találkozóján beszélgetések, koncertek és bizonyságtételek lesznek hallhatók, de áhítattal és gyermekprogramokkal is készülnek a szervezők. A központi téma pedig ezúttal az édesanyákhoz kapcsolódik. Hamarosan folytatjuk a tavalyi eseményen készült összeállításunkat. Maradjanak velünk!
2: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: házunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Idén már 7. alkalommal rendezik meg a Lelkesítő Családi Napot Abaújváron, július 4-én, szombaton. Az egyházmegye, a Tiszán Inneni Református Egyházkerület és a helyi gyülekezet közös találkozóján beszélgetések, koncertek és bizonyságtételek lesznek hallhatók, de áhítattal és gyermekprogramokkal is készülnek a szervezők. A központi téma pedig ezúttal az édesanyákhoz kapcsolódik. Folytatjuk a tavalyi eseményen készült összeállításunkat.
2: A nagy színpad zajától egy kicsit félre vonulva Balogh-Forgó Eszterrel a diófa ölelésében egy ima sátorba érkezünk, ahol el lehet csendesedni a résztvevőknek. Itt, ha körbenézzünk, akkor találunk egy kis asztalt, az asztalon egy kis bibliát, egy kis virágot és két fotelt, ahol akár beszélgethetnek is a résztvevők. És egyáltalán miért van szükség egy ilyen sátorra, egy ilyen nagyszabású és egy picit hangos rendezvényen?
3: Ez igazából a szervezőknek, vikiéknek volt az alapötlete. Szerették volna, hogyha igen, a nagy kavalkádban van idő lecsendesedni egy kicsit, hogyha valaki bátorításra, imádkozásra, tényleg csak egy kis lecsendesedésre vágyik, akkor ennek is legyen egy megfelelő kerete, és igazából ehhez biztosítunk itt lehetőséget.
2: Légy egy kissé áldott csendben. Vágynak az emberek az elcsendesedésre, a meghitt pillanatokra?
3: Mi azt tapasztaltuk tavaly, hogy akik eljöttek hozzánk, nekik kifejezetten áldásos volt, és a mi számunkra is, hogy tudtuk őket bátorítani, tudtunk együtt imádkozni, voltak nagyon tartalmas mély beszélgetések, és ezért szerettük volna, hogyha idén is van erre lehetőség. Bízunk benne, hogy élnek vele, és hogy valóban ez is egy eszköze lehet az Úrnak, hogy áldássá váljunk.
2: Itt inkább az a jellemző, hogy valaki leül, imádkozik, egy kicsit megragadja a pillanatot és elcsendesedik, vagy akár szívesen beszélgetnek és megosztanak gondokat, terheket, problémákat önökkel.
3: Tavaly teljesen változó volt. Volt, aki azt kérte, hogy mi imádkozzunk érte, és ő csak csendben ült és elmondta a problémáját. Volt, akivel együtt imádkoztunk. Volt, aki csak néhány percig állt, meg egy 10 percig. Volt olyan, aki fél óráig beszélgetett. Tehát ez teljesen változó. Mi reméljük azt, hogy mindenki megtalálja azt, amire szüksége van.
2: Mire van szükségük az embereknek?
3: Az Úrra.
2: Az Abaúj Lelkesítő éppen ezt a célt szolgálja immár 6. alkalommal. Ön hanyadik alkalommal vesz részt?
3: Én 4. alkalommal vagyok itt.
2: És miért szereti a Lelkesítőt? Miért jön el erre a programra?
3: Számomra mindig nagyon áldott, egyre jobban belekapcsolódtam én is a szervezési feladatokba, és egyrészt az a háttérmunka, az a családias készülődés, az nekünk is nagyon-nagyon sokat ad, és azt látjuk, hogy az Úr valóban használja ezt az alkalmat, használ minket, és ez meg számunkra is áldás, és nagyon nagy ajándék.
2: Odébb állunk az imasátorban, itt önkéntesekkel találkozunk, akik segítik az imasátornak a lebonyolítását. Milyen feladataik vannak a mai napon?
4: Gilei Zoltán vagyok, harmadszor vagyok itt a lelkesítőm. Nekem az imasátor a fő feladatom, direkt ezt választottam, mert én úgy érzem, hogy számomra ez a legtestezállóbb.
2: Miért érzi testhezállónak?
4: Én nagyon szeretek az emberekkel beszélgetni, és szerintem nagyon fontos, hogy az embereket is oda vezessük, hogy Istennel beszélgessenek, és lehetőséget adjunk nekik, hogy ha kell, akkor az emberekkel is tudjanak beszélni.
2: Miről lehet beszélgetni egy ilyen rendezvényen? Ilyen témákkal keresik meg önöket?
4: Hát általában az, ami legjobban nyomja a lelküket, akik valamit szeretnének megosztani, az Istennel és emberrel. Tehát...
2: Önnek milyen feladata van?
5: Gilei Biborka vagyok, hasonló feladatom van, mint férjemnek, de gyakorlatilag itt az imasátorban találkozunk emberekkel és Krisztussal, és ugye ezen keresztül a magunkkal. És igazából, amit még így mellette a börtönkorziós sátorban teljesítek szolgálatot, mert ebben a szolgálatban is dolgozom.
2: Itt, ahogy körbenézzek, azért látszik, hogy próbálták meghitté tenni ezt a környezetet.
5: Igen, ez egy cél volt, de igazából ugye ezt a környezetet mi tettük, ez így nem igaz pontosan, mert Eszter volt az, aki ezt az egészet így kitalálta, úgyhogy őt dicséri a dizájn. Alapvetően itt az elvonulás, az, hogy egy kicsikét belsőségesen tudjuk lenni, ahhoz kell ez a keret.
2: Mellettünk pedig az üsben már fő az ebéd, úgyhogy ez is talán egy kicsit ide vezetheti az embereket ebbe a sátorba.
5: Igen, ez fantasztikus, mert ugye az illatok kapcsán motivációnk van arra, hogy azért ne húzzuk el túlzottan a beszélgetést, és így azért több ember tud az ima sátorban imádkozni, gondolkodni együtt.
2: Milyen lehetőséget látnak ebben a rendezvényben az emberek megszólításában?
5: Én azt gondolom, hogy a Jóisten mindenkinek ad egy lehetőséget, és megpróbálja őt megszólítani, és egy ilyen alkalom lehetőség arra, hogy kapcsolódjunk egymáshoz, önmagunkhoz és az Istenhez. És amikor így együtt vagyunk közösségben, akkor ezt a szeretetet meg is tudjuk élni egymás között.
2: Önök is személyesen meg tudják élni?
4: Hát igyekszünk, természetesen igen.
2: Ebben segíthet egyébként az imasét kerta is, ami nem messze tőlünk található. Eszterrel elindulunk, és egy kicsit áttekintjük, hogy mi mindennel találkozunk ezen az ösvényen. Meg is érkezünk Eszterrel, itt a parókia kertjében található imasétára, hálaadás imaséta ez az elnevezése ennek a kis helyszínnek. Gondold végig minden állomáson, hogy az adott témában miért és hogyan adsz hálát Istennek.
3: Igen, ez egy 9 állomásos imaséta, amit a kezdő és a záró állomáson kívül mindenki szabadon végigjárhat. Mindenhol van egy-egy gondolat, egy-egy téma, amiért hálásak lehetünk az életünkkel kapcsolatban, a családunkért, a közösségünkért, a természetért, és mindig van egy-egy gondolatmélyítő, vagy gondolatindító a kis állomásokon, ami alapján le lehet csendesedni egy kicsit.
2: Mit tapasztal? Tudnak az emberek hálásak lenni, és tudnak hálát adni a jó dolgokért? Mert annyit panaszkodunk a mindennapokban, de talán azért néha fontos megállni, és felfelé tekinteni, hogy mennyi mindenünk van.
3: Én azt gondolom, hogy talán ez az egyik legfontosabb keresztény emberként is, hogy igen, hogy néha megálljunk és körülnézünk, hogy a rengeteg nehézség között, ami mindannyiunkat körbevesz, mennyi mindenért lehetünk hálásak.
2: Van még egy fontos tanács itt az indulásnál, mert azt mondja a tábla, hogy ne rohanjunk végig a sétán, hagyjunk időt magunknak, és elmélkedjünk az egyes témákon. Mert ha elbohóckodjuk, ugye ez is szerepel rajta, akkor nem lesznek ránk hatással, tehát komolyan kell venni.
3: Azt tudom elmondani, hogy más alkalmakkor, amikor imasétát szerveztünk, volt olyan testvérünk, aki 50 percig bent volt egy teremben, amikor ilyen zárt térben volt, és azt mondta, hogy neki nagyon-nagyon fontos volt ez az idő, hogy szabadon ő ott eltölthette ezt, és hogy valóban tényleg tartalmasan telhetett, és hogy jó volt, hogy hosszabban elidőzött.
2: Eszter szerint milyen a jó imádság?
3: Szerintem nagyon fontos pontosan a hálaadás, hogy azzal kezdjük és azzal zárjuk, hogy kihez szólunk, hogy elmondjuk azt, hogy ki a mi Istenünk, és hogy miért fordulunk hozzá, és hogy tényleg erre legyen kihegyezve. És persze elmondhatjuk azt, amiben segítséget kérünk, de szerintem nagyon fontos az, hogy azzal kezdődjön és azzal záródjon, akihez hozzáfordulunk.
2: Ez a két helyszín, amelyen most jártunk, tehát az imasátor, illetve az imasétány, ezek segíthetnek ennek a féle vagy fajta imádságnak a megélésében, megtapasztalásában?
3: Én bízom benne, hogy igen. A saját tapasztalat az, hogy nagyon jó az, amikor kilépünk az adott tanult imáknak a keretéből, és szabadon fordulunk az Úrhoz, és ez szerintem nagyon sokat tud adni, személyesebbé teszi a mi kapcsolatunkat az Istennel.
2: Egy résztvevőbe is belebotlunk, egy bemutatkozást hagy kérjek, miért kereste fel ezt a helyszínt itt a lelkesítőn?
6: Benyó Márta vagyok, és nem csak résztvevőként, hanem segítőként is vagyok jelen, és pont a segítő minőségemben szerettem volna felkeresni most az imasátrat, hogy ha valaki imádkozásra vágyik, akkor tudjam, hova küldjem.
2: Ezek szerint a segítőknek is szükségük van néha segítségre?
6: Igen, igen, igen, erről van szó.
2: És hol kaphatják meg ezt a segítséget?
6: Hát azt a fajta segítséget, amivel ezen a rendezvényen, ezen a helyszínen eligazítanak, ezeket a kék pólósoktól kaphatják meg, de azt a segítséget, amit az imasátorba igyekvők keresnek, azt hiszem, hogy a Szentlélektől kaphatják meg, és szintén kék pólós segítőkön keresztül.
2: Mert hogy a segítők egy kék pólót viselnek, egy különleges jelképpel Simon a szívük András felett, Simon András, őt vélem felfedezni az illusztrációban.
6: Igen, igen, igen, és a lelkesítő program ezt választotta szimbólumául.
2: Egy emberalak, talán absztraktabb ábrázolásban, és egy szív ábrázolódik ki ennek az ember alaknak a közepén. Mire utal ez a jelkép?
6: Hogy személyesen engem mire emlékeztet, engem a béna ember, amikor meggyógyul, én így képzelem el az ő ugrándozását.
2: És hogyha megfordul, akkor lelkesítők, tehát a segítő önkéntes csapat táborára utal a póló.
6: Igen, igen, igen.
2: Tehát... Szívesen viseli ezt a pólót a mai napon?
6: Jaj, nagyon szívesen, ma kaptam először ilyen pólót.
2: És a csapatban is hasonlóan lelkesedéssel vesz részt, mint amilyen lelkesedéssel érkeznek ide a résztvevők?
6: Igen, igen, olyan jó érzés, hogy befogadtak ebbe a közösségbe, segítőnek, háttérembernek, és egyszerre vagyok résztvevő, és egyszerre tudok eligazítással szolgálni.
2: Ha már résztvevőként is itt van a mai napon, milyen programokon vesz majd részt szívesen? Mi az, amit semmiképpen nem hagy neki?
6: A Gyökösi Intézetnek a bemutatkozását, azt mindenképpen szeretném látni, hallani.

0: Számos dicsőítő zenekar fellép itt a mai napon az Abaúj lelkesítőn. Köztük van a For the King zenekar, egy öt testvérből álló dicsőítő formáció, a Miskolc helyű Csabai Református gyülekezetből. Rendszerint ifjúsági, énekeskönyvi énekek feldolgozásával szolgálnak, és ezeket viszik tovább a gyülekezetekbe. De hogy mivel érkeztek a mai napra, erről kérdezzük a formáció két tagját, Jobbágy Dánielt és Jobbágy Domonkost. Tehát mi a mai kínálat itt Abaújváron?
1: Áldás békesség, hát mindez öten eljöttünk ide a lelkesítőre, és hoztunk ifjúsági énekeket, illetve hoztunk énekeskönyvi énekeket is, ahogy már a felvezetőben hallható volt. Mi nagyon-nagyon szeretjük az Ararát dicsőítő zenekart, tőlük hoztunk több dalt, illetve majd fel fog csendülni az Ójöi Immanuel című ének is.
2: Így van, egyaránt ifjúsági és énekeskönyvi énekeket is szoktunk játszani.
0: Domonkosnak a fülhallgatója éppen kilóg az ing nyakán keresztül. Így hangolódsz a mai koncertre? Ez egyfajta átszellemülés a fellépésre?
2: Így van, testben és lélekben mindig ott kell lenni fejben.
0: Mindig ott van a zene az életetekben?
2: Igen, mindig is ott volt. Kiskoromtól kezdve szüleink bevontak a dicsőítésekbe, ezáltal vált életünké ez a létforma.
0: Mennyivel más a fellépni egy ilyen szabadtéri színpadon, mint mondjuk egy református templomban? Más ennek a hangulata?
1: Sokkal más. A más dalokat is szoktunk ilyen helyzetekre hozni. A templomok inkább belsőséges hangulatot sugároznak, belsőségesebb az egész dicsőítési forma. Itt viszont járnak, kelnek az emberek, nem feltétlenül figyelnek azért, és itt próbálunk olyan pörgősebb dalokat hozni, vagy figyelemfelkeltőbb dalokat hozni, amikkel meg tudjuk ragadni. Ezek más dicsőítési formák, ahogy említettem, de nagyon szeretjük a szabadtéri alkalmakat is.
0: És másabb repertoárt hoztok egy ilyen rendezvényre? Egy picit átírjátok, átalakítjátok a már megszokott műsorrendet, vagy tulajdonképpen ugyanazokat a dalokat éneklitek el itt most a mai napon, amit egyébként is elszoktatok?
1: 50%-ban megszokott maradni általában a repertoárunk. Most 8 dalt hoztunk el, ha jól emlékszem, és ebből kb. 4 dal van, amit direkt erre a helyzetre hoztunk el, így szabadtéri dicsőítés miatt.
0: Tudatos munka, hogy hogyan rakjátok össze a dalokat?
2: Így van, természetesen szoktunk készülni rá, és mindig igyekszünk a korosztálynak megfelelő dicsőítésekkel érkezni.
0: Talán ez lehet a legnehezebb, nem? Mert hogy annyiféle korosztály van ma itt a gyerekektől egészen az idősekig, és lehet, hogy nem minden szólít meg mindenkit. Ebben van arany középút?
1: Ezért is próbáltuk azt megcsinálni egyébként azt, hogy mi alapvetően fiatalok vagyunk, mi az ifjúsági énekeket szeretjük, viszont direkt feldolgozunk olyan énekeskönyvi énekeket, amik nekünk tetszenek, és olyan formában adjuk elő ezeket, hogy meg is maradjon az új jellege ennek. És ezekkel is szoktunk direkt úgy készülni, közönség specifikusan, hogy ez nekik is tetszen, és ők is halljanak valami újat, de mégis olyan színvonalon tudjuk ezt közvetíteni, ami hozzánk hű, hozzánk, tehát ami megszokott tőlünk.
0: Egy domonkos létformát említettél az előbb. Miben másabb egy keresztény zenész a színpadon?
2: Úgy gondolom, hogy nekünk valamilyen szinten, mivel az Urat képviseljük, ezért egy olyan magatartásformát kell nekünk mutatni az adott pillanatban a közönségnek, hogy az tényleg az Urat szolgálja.
1: Nagyon fontos, hogy ezt szeretem kihangsúlyozni több helyen is, hogy ha megyünk egy-egy ilyen kisebb gyülekezetbe, akkor talán nem úgy fogják fel a nénik, bácsik azt, amit mi csinálunk ott a színpadon, mint ahogy kéne, és ezt szoktam mondani, hogy mi most nem műsort adni jöttünk ide, nem sót készülünk adni, hanem dicsőíteni készülünk, és ennek teljesen más a lelkülete, teljesen más a célja. Mi nekünk egyetlen célunk van, az, hogy Isten dicsőítsük a dalokon keresztül, amiket mi eléneklünk.
0: Egyébként minden dalon keresztül lehet dicsőíteni Istent? Minden dal alkalmas erre?
1: Nem gondolom. Még a keresztény könnyűzenében sem. Nagyon-nagyon sok olyan dal van, amit mi csak így bekategorizálunk, hogy ez csak keresztény zene, de nem dicsőítő zene. Egy dicsőítő zene arról szól, hogy Istent helyezzük a középpontba, és Istenre mutassunk fel. Lehetnek olyan tartalmú énekek, amik talán keresztény értékekkel bírnak, vagy olyan motivumok jelennek meg benne. Rengeteg olyan zenekar van most is a világban, akik nem feltétlenül dicsőítő énekeket játszanak, de valójában bibliai tartalmú és bibliai középpontú történeteket adnak át a hallgatóságnak, és ezzel egyébként kicsit viccesen mondva becsapva a közönséget, mert ők talán nem arra készülnek, hogy itt keresztény tartalmú énekek lesznek, de mégis aztán belevezetjük őket ebbe. Szóval, hogy igen, vannak kategóriák, mi kifejezetten csak a dicsőítő dalokra vagyunk fókuszálva.
0: Nem sokára jön a fellépés, egy utolsó kérdés. Izgultok minden színpadra menetel előtt?
2: Én kifejezetten szoktam izgulni.
0: Ezt látom is rajta, ezért is tartottam fontosnak megkérdezni.
2: Igen, viszont a többiek egészen jól kezelik, és ezáltal valamennyire én is meg tudok nyugodni, ahogy rájuk nézek.
0: De talán kell is egy kis izgalom, nem, Dániel?
1: Persze, az egészséges izgalom az sosem árt. Meg hát, ahogy említettem, mi próbálunk egy bizonyos színvonalat mindig képviselni, és ahhoz elengedhetetlen az izgulás.
0: Mit vártok a mai fellépéstől?
1: Hát nagyon remélem, hogy a dicsőítés az át fog érni a hallgatóságnak is, illetve hát remélem, hogy velünk együtt fognak énekelni egy-két éneket, amik ismerősebbek.
0: Idén már 7. alkalommal rendezik meg a Lelkesítő Családi Napot Abaújváron, július 4-én, szombaton. Az egyházmegye, a Tiszáninneni Református Egyházkerület és a helyi gyülekezet közös találkozóján beszélgetések, koncertek és bizonyságtételek lesznek hallhatók, de áhítattal és gyermekprogramokkal is készülnek a szervezők. A tavalyi eseményen készült összeállításunkat hallották.
3: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.

0: Ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy újra hallgatnák, akkor látogassanak el az europaradio.hu weboldalra. Legfontosabb elérhetőségeinket is megtalálják itt. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő, Kojsze Péter. Tartsanak velem legközelebb is. Viszont hallásra!
1: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.

0: Mindennapi irodalom. Hangoskönyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor. Tizenkét óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, a Déli Krónikát Huszár Katától hallják. 1 milliárd forintos kártalanítási és kártérítési alap létrehozásáról fog dönteni e heti ülésén a kormány a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedőknek, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben hétfőn. Magyar Péter elmondta azt is, a szociális és családügyi miniszter a nap folyamán több gyermekvédelmi vezetőt menesztett, emellett a kormány miniszteri biztos nevez ki a gyermekvédelmi és javítóintézeti bántalmazási ügyek kivizsgálására. A kormányfő úgy fogalmazott, megújulásra van szükség a gyermekvédelemben és arra, hogy a bűnöknek és a mulasztásoknak ismét következménye legyen. Hozzátette, a héten létrehozandó alapsegítségével igyekeznek lelki, orvosi és anyagi segítséget nyújtani az utóbbi 20 év során a gyermekvédelemben fizikai, lelki és szexuális bántalmazást elszenvedő áldozatoknak, hiszen sokuknak félrecsúszott az élete. Felülről nyitott költségvetést ígér a gyermekvédelem számára Magyar Péter, hangsúlyozva, ha több szakemberre új férőhelyekre lesz szükség, lesz rá forrás. A miniszterelnök a gyermekvédelemben dolgozók bérrendezésének szükségességéről is beszélt. Azt mondta, a gyermekvédelemben dolgozóknak bérrendezésre, kiszámítható életpályára, szakmai támogatásra, mentális segítségre van szükségük. Nem lehet ugyanis úgy gyermekeket védeni, hogy közben azok, akiknek védeniük kellene őket, maguk is a teljes kimerülés határán állnak. A miniszterelnök ígéretet tett a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok megerősítésére, független szakmai kontroll létrehozására, és arra is, hogy véget vetnek a gyakorlatnak, amely a gyermekvédelmi intézeteket elzárta a külvilágtól. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának szakmai alapon, politikai befolyástól mentesen a gazdák érdekeit kell szolgálnia, ezért döntött a kormány a NAK átvilágításáról, amelynek során vizsgálják a szervezet esetleges átpolitizáltságát, valamint egyes belső döntéshozatali és gazdálkodási folyamatok átláthatóságát, szakmaiságát, törvényességét, hangsúlyozta Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Úgy vélem, hogy a jelenlegi átpolitizált működést fontos lenne átalakítani, amihez a választási rendszert és magát a működést is újra kell gondolni, fogalmazott a tárcavezető. Bóna Szabolcs kiemelte, a kormányzati és szakmai egyeztetések célja egy olyan független, hiteles és valóban a gazdálkodókat képviselő agrárkamara létrehozása, amely átlátható működéssel, megfelelő tagdíjrendszerrel és erős szakmai érdekképviselettel látja el feladatait. Miniszteri segítséget kért a bezárt kórházi osztályok újraindításához Sátoraljaújhelyi Fidesz-KDNP-s polgármestere. Szamosvölgyi Péter a közösségi oldalára feltöltött videójában jelentette be, levélben kereste meg Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert, hogy nyújtson segítséget a Sátoraljaújhelyi Erzsébet kórház régebben bezárt osztályainak újraindításához. Mint elmondta, levelében 3 témát érint: a térség területi ellátásának erősítését, a szülészetnőgyógyászat működésének további biztosítását és fejlesztését, valamint a gyerekosztály újraindítását. Mindhárom ügy fontos, elvárt és elengedhetetlen ahhoz, hogy a Miskolcon található megyei kórháztól 85 kilométerre fekvő Sátoraljaújhelyi kórházban újra elérhetők legyenek az említett ellátási formák. A polgármester örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy sokan támogatták a levél megírását, majd hozzátette, várja a térség polgármestereinek csatlakozását a kezdeményezéshez. Valamennyi esküdtett országgyűlési képviselő és nemzetiségi szószóló, továbbá valamennyi korábbi országgyűlési képviselő, nemzetiségi képviselő és nemzetiségi szószóló eleget tett a május 9-i vagyoni állapotra vonatkozó vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének, közölte az Országgyűlés Mentelmi Bizottságának elnöke. Sasi Nagy Edit ismertette, a törvény szabályainak megfelelően az országgyűlési képviselők, a nemzetiségi képviselő és a nemzetiségi szószólók az eskütételüket követő 30 napon belül, valamint a megbízatások megszűnését követő 30 napon belül vagyonnyilatkozatot tesznek, amelyhez csatolják a velük közös háztartásban élő házas vagy élettársuk gyermekeik vagyonnyilatkozatát is. A vagyonnyilatkozatok nyilvánosak, megtekinthetők az országgyűlés honlapján a www.parlament.hu-n a képviselő, illetve a szószóló neve alatt. Hamarosan megnyílik a 97. Debreceni ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok. A nagymúltú és nagy népszerűségnek örvendő programsorozat idén visszaköltözik a belvárosba, de egy új helyszínre. Szerdától vasárnapig, június 10-től 14-ig az Aranybika épületében is előtte a főtéren várják a könyvek és az irodalom szerelmeseit. 15 standon lehet majd válogatni az olvasnivalók között, lesznek tematikus séták, könyvbemutatók, szerzői alkalmak, pódiumbeszélgetések és gyerekfoglalkozások. Most is főszerepet kap egy meghívott térség, ezúttal Újvidék, Vajdaság, Európa 2022-es kulturális fővárosa az egyik díszvendég. Kovács Béla Lóránt, a szervező Mélius Juhász Péter könyvtár igazgatója tájékoztatott.
2: Már hagyományá tettük azt, hogy a könyvhét az város diplomáciai esemény is. Egy olyan esemény, ami kapcsolatot teremt az irodalmon keresztül különböző más irodalmi hagyományokkal rendelkező városokkal. Debrecennek nagy irodalmi hagyományai vannak. Debrecen ezen keresztül kapcsolatokat épített ki, már ugye a kollégiumi időkben is, a peregrináción keresztül sokan voltak, akik innen elmentek és kapcsolatokat építettek más városokkal, de most új dimenziót szeretnénk ennek adni. Mi magunk is vendégül látunk olyan városokat, akik a magyar irodalom történetben valami izgalmas dolgot hoztak létre, és képviselni tudják nem csak városokat, hanem akár egy egész régiót, egy egész területet. Idén Újvidék a vendégünk, és a program is e köré fog épülni. És ami még ilyenkor fontos, hogy ha már vendégül látunk valakit, akkor hol tudná a város méltó módon fogadni, mint az Aranybikában. És ebben a térben nem egyszerűen meg tudunk jelenni, hanem a tér előtti teret is megkaptuk, vagyis a Könyv utca is a főtéren lesz, az Aranybika előtti területen. Nyitva lesz a főtér felé, de a rendezvények bent lesznek. Ezek a rendezvények szerintem azt a színvonalat fogják képviselni, amit eddig, és nem csak az újvidéki költőket, írókat fogja vendégül várni, hanem Debrecen polgárait is.
1: Csak nem 400 karmester jelentkezett 5 kontinens 61 országából a Solti Nemzetközi Karmester versenyre, amely a MÜPA rendezésében valósul meg október 1-e és 10-e között. A háromfordulós megmérettetés előválogatója jelenleg is zajlik. A Solti Nemzetközi Karmesterverseny a világ minden tájáról származó 18 és 35 év közötti karmesterek számára kínál bemutatkozási lehetőséget. A versenyre a márciusi határidőig Kínából, Olaszországból, Dél-Koreából, Franciaországból, az Egyesült Államokból és Németországból érkezett a legtöbb nevezés. Az előzsűri a június 14-ig zajló előválogató során a beküldött videófelvételek alapján választja ki azt a 24 tehetséget, aki a helyszíni fordulókban versenghet egymással. Az elődöntőbe jutott karmesterek október 1-e és 4-e között a Pécsi Kodály Központ hangversenytermében mérik össze tudásukat a zsűri előtt, a középdöntő, illetve a döntő után az eredményhirdetésre és a díjátadóra az október 10-ei gála koncerten kerül sor.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

győzte várni a csapat. Ott hagyta a hordót, s a bor kifolyt, fölmén a pincéből a házba, de ott fönn senkit nem talál, s a késő este érkezett meg csoport.

0: Reklám.
1: Abigél.
2: A bogyós gyümölcskertész Szent Péteresen.
1: Főr Eliezer.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólya kalifa.
1: Foszti fiú esetek.
4: Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangosregény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
7: A királyné palotája előtt haladtunk el. De persze én nem a királyné palotáját néztem. Csáték sátor előtt is szekerek álltak. A rabok bontották a sátort, göngyölték a hosszú rudakra. A belső szőnyegekkel már tevék álltak ott nagy batyujukkal. Tehát ezek is jönnek. Talán ugyanazon az úton jönnek, amelyiken mi. Az első percben újjongtam. Aztán megint okosságra igazítottam az eszemet. Hát megőrültem-e, hogy lelkem minden gondolatával egy olyan leány körül szédelgek, aki mellett maga a hóhér örködik. Az úton mégiscsak elmaradoztam, minden út kanyarulatnál megállottam és visszanéztem. Jönnek-e már? Hiába való volt minden magam okosítása. Valahányszor azt határoztam, hogy az uram mellett maradok, s nem törődök többé a leánnyal, kis idő múlván láthatatlan kalapács verését éreztem a mellemen. Csak még egyszer szívhassam föl szememmel, mint a nap a harmatot, hogy még a sírom éjszakájában is ő lehessen az álmom. Jönnek-e már? Megint elmaradtam az uramtól, és visszafelé lovagoltam. Vissza-vissza, ameddig csak nem találkozom vele. De látnom kell őt, ha el is veszítem a gazdám nyomait. Látnom kell, ha Dale sorsára jutok is. Látnom kell még egyszer. 3 óra hosszat lovagoltam már. A nap szinte felhőtlen égből sugarazta be a tavaszi zöld világot. A Tisza fölött gólyák kanyarogtak. Végre megpillantottam az úton poroszkáló hunszolgákat és velük a szekereket. Néhány fegyveres hun elől. A napfény úgy szikrázik a lovuk kantárkövein, mint kovács üllőn az izzóvas. Azután egy bársonyos szőnyeggel bevont szekér következik, 4 lóvonja, benne ül Csátné és az Aghun. Szemben velük a vézna kis rableány s a 2 gyermek. Mellettük lovagol Emőke. A szekér után valami 20 rabszolga. Csak léptetést mentem feléjük, s mikor már hozzájuk értem, leszálltam az út mellett a lovamról, s álltam tisztelettel.
8: Mi az, hé? Kiáltott az egyik hun. Tán elvesztettél valamit?
7: Mert hogy a római követségből vagyok, megismerték a ruhámról.
8: El, feleltem készségesen, egy sátorkapcsot vesztettünk el. Nem láttátok-e?
7: S hogy a csáték fogata is odaért, mélyen meghajoltam. Mikor odább mentek, fölemeltem a fejemet, s a leányra néztem. Férfiasan ült a lovon, de a szoknyája olyan hosszú volt, hogy elől-hátul a lovat is takarta. A fején könnyű, turbán alakú patyolat. Az arcán átlátszó, fehér selyem fátyol. Mikor fölnéztem, elfordította rólam a tekintetét, s léptetve lovagolt tovább. De még az a paripa is, mintha tudta volna, kit visz, büszkébben szedegette a lábát. 7 4 lovas szekér következett utánuk, és hátul 4 teve. A szekerek sátort vittek, a tevék nagy göngyölegekben a szőnyegeket. Aztán vagy 25 lovas következett, mindenikük vállán óriás ís, mindenik kezében könnyű lándzsa, amelynek alsó végével olykor a lóra pöccintettek. Megismertem köztük a szarvasbőr csizmás hunt is. Darabig még visszafelé mentem, aztán utánuk haladtam, s néztem az út tavaszi göröngyein a nyomokat, melyik vajon Emőkének a lova nyoma. Valami 1 óra múlva megint a Tisza vize csillant elő. Az út szinte elveszett a kövér fűben, a Tisza végtelen kígyóként kanyarog a mezőségen, néhol fűzfák sűrűje takarja a vizet a szem elől. Boldog voltam, hogy messziről mindig láthattam emőkét. Úgy haladt közöttünk a fehér turbános szép lovas, mint valami liliom. Egyszer azt látom, hogy kiugrat az útból, és a mezőn játszatja a lovát. Nagyokat futtat vele, néha kerengél. Hol előre siet, hol hátra marad. Egyszer levág

A te szavadat én mindenben parancsként követem, halálig is, ha kívánod. De ezt nem lehet. Hanem ha nem akarsz adósom maradni, engedd, hogy a köntösöd szegélyét az ajkamhoz érinthessem. Nem felelt. Tán azon tűnődött, hogy mit feleljen. Én meg odahajoltam a lábához, és megcsókoltam a köntösét, boldog áhítattal. S hogy eközben a kezére tévedt a tekintetem, mámorosan rebegtem. Ó, ha a kezed is megcsókolhatnám, ezt a szép tündér kezet. Szemtelen! Riadt rám villánló tekintettel. Szemtelen kutya! S a lovagló vesszejével rácsapott az arcomra. Visszatántorodtam. Az ütés tűzként égetett. Éreztem, hogy vér csordul a nyakamon. A leány elporoszkált, én meg leültem az út szélére. Csak bámultam magam elé bután, gondolatlanul. Szív helyett, mintha egy nehéz malom kerék forogna lassan a mellemben. Fél óráig ültem-e úgy, vagy egy óráig, nem tudom. Gondolataimban összekavargott a világ mindenség. Hát mi rosszat cselekedtem én? Olyan nagy bűne az, ha megcsókolunk egy kezet. A leány keze is csak kéz. A kézcsók tiszteletnek a jele. Egy kicsit megszédültem a szépségétől, s megóhajtottam csókolni a kezét. Bűn volt. Ő ment volna jobbra, én balra. Talán nem is találkoztuk volna többé az életben, el is felejtettük volna egymást. Lódobogásra ocsuttam föl. Azt féltem, az én lovam nyargalász, de nem az volt. Az én lovam nyugodtan legelészett a mezőn. A leány tért vissza. Megállt előttem. Én nem néztem föl. A harag átcikázott rajtam, mint a villám a komor fellegen. Éreztem, hogy ember vagyok. Ha ő Jupiter leánya volna is, én meg csak egy tinó, nem volt oka arra, hogy megüssön. Zéta, szólott lágyan a leány, te jó fiú vagy, s nem tehetsz arról, hogy az eszed kevés. A te hazádban mások a szokások. Itt ez a fátyol, kösd be az arcodat. Lerepesztett a fátyolából egy darabot, és nyújtotta. Nem feleltem, rá se néztem. Egy percig tartotta a fátyolt, aztán eldobta. Hallottam, hogy a lovát megcsapja, és elporoszkál. Csak menjen. Micsoda jogon vet meg ennyire engem? Semmi közöm az ő rangjával. Nekem a hun király nem királyom, és nekem a hun mágnások nem mágnásaim. S azt mondja is, hogy megbánta, amit tett, a seb az arcomon marad. Megvetem őt. A vízhez ballagtam, s lemostam a vért az arcomról. Lódobogás közeledett megint. Föltekintettem. Ő tért vissza. Talán bizony megint, hogy megüssön? Ezt már nem tűröm el. Fölkeltem, néztem vadul, elszántan. A leány odajött, és fölvetette a fátyolát. Visszajöttem, mondotta melegen, mert haragszol rám. Nem bírom elviselni, hogy valaki haragudjon reám, ha csak állat is. Hát, itt a kezem, megcsókolhatod. Köszönöm, feleltem büszkén. Már nem kívánom. A leány arcából elsápadt minden eleven szín. Sötéten nézett rám, én meg büszkén néztem vissza. Így állottunk egy minutumig. Azután megrántotta a lova száját, megcsapta. Elporoszkált. Nyolcadik fejezet. A következő nap Delén csáték karavánja utolérte a miénket. Bizonyosan korábban indultak, és hát mi vesztegeltünk is útközben egy lovunknak a kidőlése miatt.

0: Az urak oda sorakoztatták a lovukat az út mellé, és meghajlással üdvözölték Csátékat. Én nem a szolgák közé álltam, hanem a gazdám mellé. Emő lovon ült, mint tegnap. A ruháján csak annyi volt a változás, hogy a fején a patyolatot feljebb tekerte, s három kócsaktollat is tűzött bele. Miért nem vagyok én festő, hogy azt a lovon közelgő, hattyúnyakú leányt lefesthetném? A ló alacsony, ideges pejparipa. A leányon égszín kék sejem köpönyeg lengedez, s a köpönyegén a termetének minden vonala által játszik. A fején az a fehér gyolcs turbán, piros csizmás lábacskája aranyozott kis kengyelben pihen. Sokszor próbáltam őt lerajzolni. Táblán is próbáltam, papíroson is. Jó rajzos vagyok én. Csak mikor őt rajzolnám, akkor nem vagyok jó rajzos. Sem ő nem az, sem a lova nem az. Pedig úgy látom őt olyan elevenen, akár csak magamat, mikor a tükörbe nézek. Elhaladtak mellettünk, az üdvözlést viszonozták, Emőke is fölvetette a fátyolát, és könnyedén bólintott a követek felé. Éreztem, ahogy végig siklott a tekintete a társaságunkon, rajtam szinte megütközik, szinte hidegen pillant át a gerincemen. Már akkor nem gyűlöltem. Bántam, hogy meg nem csókoltam a kezét. Álmomban ismétlődött a találkozásunk, és én megcsókoltam a kezét. Valami soha nem érzett gyönyörűség volt. Megcsókoltam a kezedet, mondtam neki. Éreztem benne a lelkedet. Megcsókoltam a lelkedet is. És annak az álomcsóknak az édessége rajta maradt az ajkamon. Mikor megláttam őt, annak az álomnak a gyönyörűsége újult meg bennem. Milyen különös az emberi arc. Az ő arca is változatlan volt, az enyém is. Mikor rám pillantott, bizonyára azt gondolta, hogy az én arcom gyűlöletet akar. De mit akart az ő arca? Aztán nem értük őket többé utól. A hetedik napon egy csoport fehér tógás embert láttunk a távolban egy búzatáblán túl az úton. Már messziről megláttuk, hogy a szél tógákat lebegtet. Rómaiak! Kiáltoztunk örömmel. Pedig hát a rómaiakat otthon szinte pökjük. Csak ugyan a nyugat-római birodalom követei voltak, idegenek. De azon a végtelenül sík hún földön mégis úgy üdvözöltük őket, mintha egy anya gyermekei volnának. Salvus sis, salve! Az urak összeölelkeztek. A szolgák kezet szorítottak, és latinra fordult a beszéd. Az idegen követek feje Romulus, horpadt arcús, kiálló orrú barna úr. Mellette Románus főtiszt, egy koromszín bajuszú, kedves vidám úr, és Promotus, Pannónia kormányzója, ősz, kopasz méltóság. Az ő járatuk épp oly keserves volt, mint a miénk. Attila egy-néhány aranyedényt követelt a római császáron. Valentinianus adott volna is neki, amennyit akar, de Attilának csak azok az edények kellettek, amelyek Sirmium elfoglalásakor sikkadtak el. A sikkasztó az ő író deákja volt. Az hogyan-hogyan nem elcsalta a szirmiumi püspöktől az aranyedényeket, elzálogosította egy Silvánus nevű római uzsorásnál. Mikor Attila megtudta a sikkasztást, az író deákját azonnal karóba húzatta. Valentinianusra meg ráizent, hogy vagy Silvánuszt, vagy az aranyedényeket. Hát erre hoztak választ a rómaiak. Valentinianus azt feleli, hogy Silvánus jóhiszeműleg adott pénzt az edényekre, az edények meg templomi edények, hát inkább pénzen váltja meg, ha lehet. A két követség aztán vidám beszélgetésben érkezett Attila városába. Városnak mondom, noha nem hasonlít a világ semmiféle városához. Se templomok, se márványpaloták, se kőépületek, se kövezett utak nincsenek benne. A sátorok sokaságából csupán csak két épületcsoport sárgállik elő. Mind a kettő dombon áll, és fából épült. tornyok is emelkednek rajtuk, de olyan karcsúk és olyan szellősek, hogy csak galambok és kányák lakhatják. Miféle épületek azok ottan? Attilának a háza, felelte tisztelettel ejtve az Attila szót a vezetőnk, a másik vele szemben a fővezéré. A paloták körül a sátorok rengeteg sokasága tarkállik. 10 000, 100 000, millió? Kiolvashatná meg. A sátorok között házak is fehérlenek, de csak afféle náttetős sárházak, és ember nem lakik bennük. Nyáron legalább nem. És széna és szalma bogják és kazlak minden sátor körül. A város szélén egynéhány száz szénpiszkos kovácsot láttunk. Patkót és nyílhegyet vernek azok napestig. A műhelyek köre szuroktól és körömégetéstől büdös. A mezőségen töménytelen sok ló, ménes csorda és birkanyáj, kutyák ostroma. A gyereknép is lépten nyomon lábatlankodik. A fővezér, akit meg kellett várnunk, már megérkezett. A palotája tetején piros zászló lengett. Azt hírelte, hogy megjött, de az elénk lovagló hunok is mondották. Hol sátorozzunk le? A vezetőink be akartak vinni bennünket a városba. Az urak azonban jobbnak vélték, ha kívül maradunk, amíg alkalmasabb helyet nem jelöl nekünk valamilyen hun főember. Megállítottuk hát a szekereket, és csak árnyékvetőre vontunk fel egy sátoroldalt. Az első tennivaló az, hogy a fővezérrel beszéljünk. Mikor fogad? Lóra ültünk hát hárman, az uram, Rustikios meg én, s mentünk a vezető után. Akkor láttam csak, miért olyan irdatlanul nagy Attilának a városa. Hát azért, mert a sátorok nem szorosan állnak egymás mellett, hanem tágasan. Jókora térség, elől-hátul. Az előtérségen az asszonyok sütnek, főznek, gyermeket dajkálnak, egy tehén, egy-két ló legelész. A sátor mögött szénakazal, szalmakazal, tűzifa. Elől szárítják a ruhát, elől az edénytartó cölöp is, amelynek neve hunul ösztörű. A sátor csak alvóhely és esőben menedék. Nappal ott anyáznak a sátor előtt. A gyermekek ott játszanak, a nők és a rabok ott dolgoznak, az öregek s betegek szintén a sátor előtt, vadbőrökön vagy a puszta földön hevernek. A férfiak az utcán csoportoznak, mint már előbb is láttuk, lóháton, örökkön lóháton. Sose dolgoznak, csak beszélgetnek, politizálnak, csereberélnek, s vadásznak, versenyt futtatnak, hadi gyakorlatokat rendeznek a fiatalsággal, no meg hát esznek, isznak, de leginkább isznak. Aztán az is érdekes, hogy a sátorok állásából meglátni, mekkora a család. Néha 2-3 sátor áll szorosan egymás mellett, azok a nagy sátorból származott új házasok sátrai. Közös a szív, közös a konyha is. Minél beljebb haladunk a királyi palota felé, annál díszesebbek és nagyobbak a sátorok. A bogjaforma füstös emberi kasokat 4-5-6 szögű széles faalkotmányok váltják föl. Azok már vadbőrökkel vannak betakarva, vagy vastag csergéből készültek, s a tetejükön vagy az ajtó fölött szimbólumot vagy írásjeleket látni. A szimbólum többnyire csak egyes kép. Gólya, lófej, csillag, rózsa, kereszt, kör vagy más efféle. Néhol nem is úgy van ráhímezve a családi jelvény, hanem csak oda van akasztva, például egy nyíl, vagy egy kosfej, vagy egy patkó. Arról aztán megérthető, hogy ott anyáznak nyilasék, amott meg kosék, emitt patkóék. Csak ahol póznán lóg a jelvény, ott nem családi jel, hanem mesterség cégére. A varga sarut akaszt ki, a sátormíves keresztbetett rudat, az ács szekercét, a szaggitárius vörösre festett íjat, a szűcs kis subát, a fegyverkovács kardot, a patkolókovács lópatkót. De nemigen patkoltatják ezek a lovaikat. A további sátorok körül már nyüzsög a rabszolga, s a pompa szemet kápráztató. Nem csoda, ezek az emberek végigrabolták a félvilágot. A lovasok között sok a bekötött fejű és a felkötött karú. Az egyik oda kiállt a vezetőmnek. Erőt adj Isten, szarvas! És egészséget, feleli szarvas. Csak hogy látlak. És kezet nyújtanak, beszélgetnek. Ezek, mondja a vezetőnk, mikor tovább lovagolunk, most érkeztek haza a kazár háborúból. Hát te, kérdem, miért nem mentél velük a háborúba? Nem engedtek, feleli a hun. Csak a hitványa ment. A javának itthon kellett maradnia, hogy ha az urunk a rómaiakra indul, legyen ember kellő. Erre majdnem kilelt bennünket a hideg. Hát van ilyen szándéka Attilának? Nem mondta, de azért tudjuk. Nincs-e a sarkunk alatt már mind a világ? Még csak a római birodalom áll. És azt gondoljátok, hogy megbírtok vele? Nem olyan kicsi nyám az, mint a kazár nemzetség. A hun vállat vont. Ha kicsi, ha nagy, az Isten kardja mi nálunk van, embernek a kardja nem győzhet azon. Micsoda Isten kardja? Nem tudjátok. Az égből vetettek alá egyszer egy kardot. Egy csordás fiú találta meg. Ahányszor nagy háború indul, Attila azt csatolja fel. De mi bizonyítja azt, hogy az csak ugyan Istennek a kardja? Mi bizonyítja, hogy nem az? De hát, ha nem az? A táltosok jobban tudják. Az a kard olyan szép, amin őt emberi kéz nem alkothat. Kék lángok lobogtak körülötte szüntelen a földben, míg csak a fiú meg nem találta. Káma is éginek bizonyítja. Ki az a káma? A mi főpapunk. Az ám a szent ember. Szentebb a ti pápátoknál. A beszélgetést dudaszó és tárogatók sivalgása nyomta el. A sátorok között sokfelé szólt a zene. Egy domború mellű hun legény táncoltatta felénk a lovát. Három sípos mögötte, kettő tárogatós, egy meg dudás. A legény kulacsot emelgetve dalolt, vigadott. Olykor megállította a lovát egy-egy hun előtt, megkínálta a kulacsából. Aztán tovább lovagolt, és nagyokat kúriantott. Ennek hát jó kedve van, mondom a hununknak. Bizonyosan rabot adott el, felelte egykedvűen. A figyelmem azonban arra fordult, hogy sok falombot szállítanak a szekerek. És hogy a széles főútra érkeztünk, láttam, hogy a sátorok ormát és ajtaját mindenféle lombokkal díszítik, az utat meg erősen locsolják. Egy óriás barbár akkora nyírfát vitt a vállán, hogy két ökör is nyögve húzta volna. A fákat leásták, állították az út mellé. És a levegő illatos volt az ázott föld szagától és a lombok szagától is. Szitja, uram, szólok a vezetőnek. Micsoda ünnep készül? Attila jön meg, felelte. Déltájt. És a bajuszám pödört. Szitja különben az öreg apád. Azok a szitják amott, akik a széles hátú lovakon beszélgetnek. Láthassátok, hogy azoknak se szakálluk, se bajuszuk nincsen. Később tanultam meg, hogy a hazájukban nem nevezik magukat mindnyájan hunoknak, hanem nemzetségek szerint vagy családok szerint. Egyik azt mondja, besenyő vagyok, másik azt mondja, hun vagyok. Hol hun, hol kun. Egy nekik. A többi mondja, magyar vagyok, kozár vagyok, avar vagyok. Hanem azért egy nép ez. Akkor láttam csak közelebbről a két fapalotát is. Mind a kettő remeke az ácsművészetnek és a faragó művészetnek. Az Attiláé valamivel díszesebb, és csak messziről egy, közelről csak házcsoport. A középső a királyé, a mellette állók a feleségeié, a fogoly királyoké, írástudóké, raboké. Állnak távolabb, hosszú, dísztelen házak is, azok az istállók, külön a király istállója, külön a feleségeié, és külön a többié. Valami 30 ház az összesen, s 20 közüle úri. Aztán a faházak között egy magányosan álló nagy kőépület is fehérlik. Nem valami szép alkotás, csupa apró kerek ablak, az is mind magasan, és persze csak üres lyukablak, de mégis kőház. Az uram ugyancsak elbámult rajta, mert hetekig járó földön nem láttunk követ akkorát se, mint az öklöm. A későbbi napokban tudtuk meg, hogy a kőház fürdő, s hogy azt egy szirmiumba való rabszolga építette, a követ messziről hordták oda szekereken. A fővezérség és a királyi palota között akkora térség kerekedik, hogy talán lóversenyeket is rendeznek rajta. A téren nincs egyéb, csak egy vén hársfa, s alatta egy nagy négyszögletű vörhenyes kő, de akkora, hogy egy darabban akkora nagy követ még nem láttam. Később tudtam meg, hogy oltáraz. A tér másik sarkán gémes kút áll. Onnan keletre nézve széles utca nyílik, le lehet rajta látni egy fűzfa erdőig. Később tudtam meg, hogy a Tisza folyik ottan. A fővezért éppen az udvarán találtuk. Lóháton ült, és valami 50 előkelő hun ifjúnak magyarázott valamit. Az ifjak pompásan, díszesen voltak öltözve, a ruhájuk csupa lengő, lobogó fehér sejem, csak a derekukon volt piros, vagy kék, vagy sárga mellény, de az is elől csupa aranygomb. A lovuk fején fátyol díszek lengenek. Látszott, hogy ők is az ünnepre öltözködtek. Körben álltak a fővezér körül, s mikor az elvégezte a mondani valóját, sebes vágtatással robogtak ki az udvarból. A fővezér köpcös, piros képű ember. Szürke más a csátnak, hiszen bátyja is. Csak hogy valamivel kisebb termetű, s az arca barátságosabb. Meglátott bennünket, s hozzánk lovagolt. Intett, hogy ne szálljunk le, mert tiszteletünk jeléül le akartunk szállni a lovunkról. Már értesültem rólatok, mondta, kezet nyújtva gazdámnak. Szálljatok hozzám is, legyetek ma ebédre vendégeim. Nekem most tenger a dolgom. A király délre itt lesz, és nekem kell fogadnom. Ő már királynak mondta Attilát. Minden szavát megértettem. Akár én tolmácsolhattam volna Rusztikiosz helyett. De az én szemem a belső udvaron ragadt meg. Az egyik széles faház előtt ott láttam csátékat, amint lerakodnak a tevékről és a szekerekről. A belső szolgák is ott serénykednek. A barna rableányka az emeletre kiállt. Csobajcsi, gyere már! Emőkét is láttam, akkor szállt le a paripájáról. Egy rabszolga négy kézláb állt a ló mellé, arra lépett. Aztán megveregette a paripája pofáját, és belebegett a házba.
1: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A bogyós gyümölcskertész Szent Péter
3: esetében.
4: Házasságon innen.
3: Katalin.
4: A gyerek.
5: A gólya kalifa.
3: Foszti fiú esetében. Pacsirta.
4: Pilátus testament. Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

0: utánka. Egy ki elvet üres edényt, egy ki győzni segít szegényt, egy ki dolgozik bomolva, egy aki csak néz a holdra. Világ sírköve alatt még, a hetedik, te nem magad légy.
1: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A miniszterelnökség pályázatot írt ki a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöki tisztségének betöltésére, olvasható a kormány.hu oldalon közzétett dokumentumban. A hivatal vezetését az átmeneti időszakban megbízott vezető látja el. A kormányzati kommunikáció azt közölte, hogy az elmúlt évben a KEHI mindössze egyetlen korrupciógyanús ügyet vizsgált érdemben, és azt a mai napig nem zárta le, pedig a saját megállapításai szerint több milliárd forintnyi közpénzzel kapcsolatos visszaélés gyanúja merült fel. A közlemény alapján ez nem a véletlen műve, sem a hivatal vezetése, sem az őt felügyelő kormányzat nem vette komolyan a közpénz védelmét. A feltárt szabálytalanságokat, a milliárdos kormányzati forrás hiánytól a szabálytalan állami beszerzésekig rendre az asztalfiúkban hagyták, felelőst nem neveztek meg, a pénzt nem hajtották be, következmény nem lett, fogalmaztak. Úgy folytatták, hogy a hivatal feladata a jövőben a kormányzati közpénz felhasználás, az állami beruházások és vagyonkezelők vizsgálata, és nem csak a visszaélések feltárása, hanem javaslataival a megelőzésük is, azoknak a kiskapuknak a bezárása, amelyeken eddig a közpénz kifolyt. Mint ismert, Magyar Péter miniszterelnök kedden mentette fel tisztségéből Gáz Szabolcs Barnát, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal korábbi elnökét. Óvatos optimizmus tükröznek a cégek toborzási tervei. Idén a harmadik negyedévben a magyar munkavállalók 33%-a tervezi bővíteni munkaerő keretét, miközben csökkentést 18%-uk jelez előre. Közölte munkaerőpiaci előrejelzése alapján az egyik hazai munkaerő kölcsönzési cég. Különösen az építőipar és ingatlan, a vendéglátás, a közszolgáltatások és a pénzügyi szektorokban működő cégek kezdhetnek aktívabb toborzásba a közeljövőben. Kedvezőtlen jel ugyanakkor, hogy az autóiparban tevékenykedő cégek további visszaesésre számítanak. A felmérés alapján rámutattak, hogy bár az ország valamennyi régiójában növekvő foglalkoztatást várnak a cégek, a területek között jelentősek az eltérések. Az országos átlag feletti a munkáltatók várakozása a Dél-Alföldön, Észak-Magyarországon, illetve Közép-Magyarországon, miközben Közép- és Nyugat-Dunántúlon jóval az átlag alatt van a létszámnövekedés tervezők száma. A vevők szempontjából kedvezően alakult a május a lakáspiacon, országosan 12,9, Budapesten pedig csaknem 9%-ra csökkent az éves áremelkedési tempó, szemben az áprilisban mért 14,3%-os országos, valamint a majdnem 11%-os fővárosi éves szintű emelkedéssel, közölte friss lakásárindexe alapján az ingatlan.com. Balogh László, a cég vezető gazdasági szakértője elmondta, Budapesten májusban 0,7%-kal kerültek lejjebb az árak, így a fővárosban már két egymást követő hónapban tapasztaltak csökkenést. Ilyenre utoljára 2022. szeptemberében és októberében volt példa, amikor végig söpört a rezsiválság a lakáspiacon. A régiós adatok alapján nem csak Budapesten volt csökkenés, példaként említették, hogy Pest megyében 0,4%-kal, a kelet-magyarországi régiókban pedig 0,6-1,7%-kal maradtak el a májusi árszintek áprilishoz képest. Az eltérő pályára került lakásárakban fontos szerepet játszik az otthonstart, 1,5 millió forintos négyzetméter árkorlátja. Megkezdődött a Tisza virágzása. A jogszabályok értelmében tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogadása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak, közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság. A tiszavirág védett rovarfajta. A nagyméretű kérész életének jelentős részét, akár 3 évet is, lárvaként tölti a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon és biztosítsa a faj fennmaradását. A tiszavirág rendkívül érzékeny a víz minőségére, ezért jelenléte a folyók egészséges állapotának egyik fontos jelzője. Európa legtöbb vízfolyásából már eltűnt, napjainkban elsősorban a Tiszán, valamint néhány mellékfolyóján található meg. Természetvédelmi értéke egyedenként 10 000 forint. A természeti érték megóvása érdekében a tiszai vízirendészeti rendőrkapitányság munkatársai a természetvédelmi őrökkel, a polgárőrség vízitagozatával és a halászati őrökkel együttműködve fokozott ellenőrzéseket végeznek a rajzás időszakában.
1: Az időjárásról.
2: A legtöbb helyen csökken a felhőzet, továbbra is sok napsütésre számíthatunk. Helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat a délután, illetve az este folyamán. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 18 fok között valószínű. Szerdán általában napos időre van kilátás, főleg az ország keleti felén elszórtan számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. A déli délnyugati szél megélénkülhet, több helyen erős, akár viharos széllökések is várhatók. A hőmérséklet szerdán délután általában 27 és 34 fok között valószínű, de a nyugati és az északi határ mentén ennél pár fokkal alacsonyabb értékek is várhatók.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Karácsony Gergely, Budapest főváros főpolgármestere, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják, örülök, hogy elfogadtam a kívást. Jó napot
2: kívánok. Köszönöm a lehetőséget.
1: Összeírtam már, hogy mi az, amit a kormányváltás biztosan megold Budapest problémái közül, meg mi az, amit nem old meg biztosan.
2: Jó kérdés, inkább azt mondanám, hogy olyat tudok mondani, amit inkább megoldom, meg amit inkább nem.
1: Nem fekete-fehér.
2: Nem fekete-fehér a dolog. Nyilván önmagában az, hogy van egy újrakezdés lehetősége Budapest és a magyar önkormányzatok szempontjából, ez egy fontos lehetőség. De hát nyilvánvalóan az ilyen típusú döntések az nagyon sok tényező befolyásolja, például a központi költségvetés helyzete, amely nyilván éppen ugye ma kapott nyilvánosságot, ez az információ, hogy azt hiszem 90% környékén van már az idei évre tervezett hiány, részben adóbevételek is kevésbé jönnek, mint amit a költségvetés tervezett, illetve van egy költségvetés felülvizsgálata, egy pótköltségvetés benyújtása, tehát nyilván a nem gondoljuk azt, és egyébként a polgármester társaimat is mindig szoktam egy kicsit hűteni, hogy azért nem oldódik minden problémánk egyből. De talán van egy olyan partneri viszonyra lehetőség, amelyben, ha nem is tudunk minden problémát megoldani, de meg tudjuk őket beszélni, azért ez egy fontos különbség. De egy dolgot talán mondhatok olyat, amit megold a kormányváltás, az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférést. A fővárosi önkormányzatnak volt egy megállapodása az előző kormánnyal és az Európai Bizottsággal, hogy a kohéziós programokból milyen pénz jut Budapestre. Azért volt ez egy három oldalú megállapodás, mert az Európai Bizottság látva a feszültségeket a magyar belpolitikában, a fővárosi és a kormány közötti feszültségeket, nagyon komolyan vette a partnerségi alapelvet, és gyakorlatilag a fővárost kiemelt partnerként kezelte ezekben a partneri egyeztetésekben. Ez a megállapodás nagyon lassan kezdett a valóságá válni, és tulajdonképpen ebből a 300 milliárd forintból nekünk a kormányváltási támogatási szerződésünk összesen 56 milliárd forintra volt. És az volt a politikai kommunikáció, hogy az Európai Uniós források felfüggesztése miatt nem mennek tovább ezek a programok, de valójában nyilvánvaló volt, hogy van egy politikai szándék abban, hogy ezek a projektek szépen háttérbe sorolódjanak. Azt remélem, hogy ez a helyzet meg fog változni, sőt azt is remélem, hogy az új kormánnyal való partnerségben olyan beruházások is új lehetőséget kapnak, amelyeket mi valósítunk meg, vagy a kormány valósít meg, de mindenképpen Budapesten valósulnak meg. A hépfejlesztések ugye a helyreállítási alapforrásaiban meg tudnak valósulni kormányzati beruházásként, és van egy nagyon komoly lehetőség a Rákos rendezői projekt véghezvitelére, egy olyan tőke alapprogramon keresztül, szintén a főváros és a kormány partnerségre kell, és azt is remélem, hogy mivel számos olyan Európai Uniós fejlesztésünket úgymond átforgatásra került, tehát már benyújtott számláinkat sikerült elfogadtatni a helyreállítási alapban, ezáltal tehermentesítettük a fővárosi operatív programokat, tehát ott azt gondolom, hogy talán még plusz forrásról is tudunk számolni. Az idő nagyon sürget, tehát ugye 29 nyaráig elvileg ezekkel a forrásokkal el kell számolni, ezeket a projekteket le kell zárni. Mi nagyon-nagyon készültünk erre a politikai lehetőségre, tehát sok olyan projektünk van, ami hozzásegítheti a magyar kormányt is ahhoz, hogy ne kelljen semmilyen forrást elveszíteni. Szóval az Európai Uniós források problémáját azt gondolom, hogy megoldja a kormányváltás, a finanszírozás és a hosszú távú együttműködés problémáját pedig remélem, hogy lépésről lépésre haladva szintén meg tudjuk oldani, de nem egyik pillanatról a másikra, ez a napnál is világosabb.
1: De az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés ez a kormányváltás után most már automatikus lesz, vagy még szándék kell hozzá?
2: Hát abban az értelemben, azt mi úgy értük meg, hogy az irányító hatóság, tehát azok az állami szervek, amelyeken keresztül ezek a források érkeznek, valójában politikai nyomásra lassította ezeket a projekteket. Ha ez a nyomás megszűnik, akkor remélem ezek a projektek föl tudnak gyorsulni. Így is nagyon sok forrás veszítettünk már, tehát sajnos ez nem csak ránk érvényes, nyilván Magyarország is nagyon jelentős mértékben veszített forrásokat, de azt remélem, hogy a politikai partnerség lehetővé teszi, hogy egyébként egy széleskörű szakmai konszenzus által övezett programokat végig tudjuk vinni. Ne felejtsük el, hogy az Európai Uniós források koordinálásával Vitézi Dávid van megbízva, aki a Fővárosi Közgyűlés tagjaként minden politikai vitánk ellenére ezekben az EU-s fejlesztési dolgokban azt gondolom, hogy nagy széleskörű szakmai egyetértésben voltunk, ahogy a közgyűlés egészére is érvényes volt ez.
1: Tehát a közgyűlésnek van egy világos iránya, amit feltehetőleg Vitézi Dávid, miután egyetértett vele, most kormánytagként is fog támogatni, tehát innen kezdve ezek olajozottan sínen vannak?
2: Nyilván ezek bonyolult projektek, az Európai Uniós forrásokkal elszámolás az egy nagyon alapos szakmai munkát feltételez, de azt gondolom, hogy ebből a szempontból megnyugodhatunk. A nagy kérdés az, hogy mi lesz a főváros pénzügyi helyzetével. Nyilván a kormánynak nagyon sok mindent kell most mérlegelnie, a központi költségvetés, ahogy említettem, már szintén nagyon nehéz helyzetben van, de ugye a fővárosi közgyűlés elfogadott egy költségvetést, amely a szolidaritási hozzájárulás ránk kivetett mértékével nem számol. Tehát mi ezt a pénzt nem tudjuk befizetni, nincs is benne a költségvetésünkben, tehát mindenképpen valamilyen megoldásra kell jutnunk. És innentől kezdve már a megoldásokról kevesebbet tudok most itt beszélni, mert egy nagyon érzékeny és joggal féltendő tárgyalási folyamatban vagyunk, de a pénzügyminisztériummal való egyeztetések alapján azt remélem, hogy sikerül ezt a problémát is megoldanunk. 26-ot valahogy zárnunk kell, és akkor el kell kezdenünk egy fenntartható pályára visszatenni a fővárosi önkormányzatnak a működését. Nagyon nagy különbség van a működés és a kiadási oldal között. Ezt eddig ilyen mindenféle pénzügyi trükkökkel, technikákkal nyilván teljesen jogszerű, de azért nem optimális módon sikerült orvosolni. Én azt vállaltam a budapestieknek, meg az ország nyilvánosságának, hogy én megpróbálom elvitni a várost a parlamenti választásokig, de hát ezer sebből vérzünk, tehát ezeket a sebeket be kell gyógyítani.
1: Kormánnyal való egyébként nyerésben lévő perekből most visszalép a főváros, a bizalmat felmutatandó, azt mondta a választás után, hogy együttműködni óhajt a kormánnyal, nem pereskedni vele.
2: Hát természetesen a megállapodásnak egy fontos része lehet az, hogy ezeket a pereket visszavonjuk, de hát önmagában a megállapodás másik részét is az asztalra kell tenni. Ilyen szempontból nagyon fontos és perdöntő körülmény az Alkotmánybíróság kimondta az alkotmány ellenségét annak a nyilvánvalóan abszurd és jogállam tipró kormányrendeletnek, amit az előző kormány hozott még a véghajrában, amely megpróbálta az önkormányzatok, nem csak a főváros, hanem más önkormányzatok és az állam közötti pereket hatalmi szóval lezárni, ez nyilvánvalóan abszurd, tehát ezek a perek, ezek akár folytatódhatnak is, de valóban én nem szeretnék ezzel a kormánnyal perben lenni. Viszont nagyon fontos tudni, hogy ezek a perek mit mondtak ki, mert ugye nekünk a politikai és egyébként jogi és erkölcsi álláspontunk is az, amit a bíróság kimondott, ugye nagyon fontos kúriai felülvizsgálatban született döntés állapította meg, hogy a szolidaritási hozzájárulásnak az a rendszere, ami minket is érint, de nem csak minket egyébként, de minket különösen, annak nincsenek meg a törvényi alapjai, mert ilyen típusú hozzájárulás ugyan szedhet az állam, de az önkormányzatokat egy ügyféli viszonyba bevonva tudja megállapítani ennek a mértékét, tehát nem egy hasraütésszerűen, ha úgy tetszik, hanem egy olyan folyamatban, amiben vizsgálni kell az önkormányzat által ellátott feladatokat és az ehhez rendelkezés álló forrásokat. Tehát az nagyon fontos látni, hogy az, hogy például a közösségi közlekedés Budapesten nekünk működtetnünk kell, ez egy kétharmados törvény. Ennek van egy forrásigénye. Az, hogy nekünk be kell fizetni a központi költségvetésbe a saját bevételeinkből valamennyit, ez pedig egy minisztériumi rendelet. Tehát nyilvánvalóan a kettő nincs egy súlycsoportban. Nem tudom ellátni a feladatomat akkor, hogyha a kormány egy alacsonyabb szintű jogszabályra elveszi a pénzemet. Ez azt gondolom, hogy elég könnyű belátni, de a bíróság is belátta, és egy nagyon vaskos ítéletet hozott arról, hogy ez az elmúlt években folyamatosan történő forráskivonás, ez törvénytelen volt.
1: És hát nyilván, együttműködés reményében az elvi álláspontból nem engednek.
2: Hát az elvi álláspontból nem tudunk engedni, mert azt a bíróság jogerős döntése, egyébként az Alkotmánybíróság is hozta ki, tehát az imánvalóan ezt még ha akarnám se tudnám vitatni, de nem is akarom. Más kérdés, hogy szeretném ezeket a pereket lezárni, és egy olyan megállapodást kötni, ami egyrészt egy partneri viszonyt hoz a kormány és a főváros között egy pereskedő viszony helyett, és amely biztosítja, hogy a város működő képessége fönnmaradjon. Nagyon ketyeg az óra, tehát miközben végtelenül türelmesek vagyunk, tudva azt, hogy ezzel problémája van a kormánynak. Ugye mi kaptunk egy haladékot a szola befizetése alól, a szolidaritási hozzájárulás befizetése alól, ez a haladék jövő héten lejár, tehát addigra valaminek történnie kell.
1: Lehet, hogy mellékvágány, lehet, hogy nem. Regnáló polgármestert, korábbi polgármestert, volt országgyűlési képviselőt, meg üzletembereket tesz előzetesbe az ügyesség. Van a fővárosnak közétkeztetési vagy park gondozási divíziója, ahol érdemes megkenni embereket?
2: Hál' Istennek nem vagyunk szerződésben semmelyik érintett vállalkozással. Ez azért van, mert a főváros a közétkeztetési feladatokat tradicionálisan saját cégen keresztül látja el. Nekik lehetnek kisebb alvállalkozói szerződéseik, de a lényeg az, hogy az a nagyjából 10 000 adag étel, amit mi nap mint nap főzünk, azt a saját intézményünk főzi. A park és a temetők üzemeltetése pedig igaz 30 évig szintén vállalkozási szerződésben volt ellátva, de ezeket mi gyakorlatilag a budapesti közművek létrehozása után azonnal elkezdtük beszervezni. Tehát ma nincs egy centiméter fővárosi zöld terület sem, amit ne a főváros saját cége látna el.
3: Gondolta, hogy ilyen események előfordulhatnak. A sajtó hosszú idő óta írta arról, hogy mik folynak. Látszott bármi a fővárosi közgyűlésben?
2: Tehát amit biztosan láttunk, az az, hogy ez nem egy valódi piac. Tehát itt nem arról van szó, hogyha kiírunk egy közbeszerzést, akkor sorbálnak a cégek és versenyeznek a kegyeinkért.
3: Öldöklő harcban.
2: Igen, hanem az van, hogy nyilvánvalóan egy kartel szaga volt az egésznek, mindenhol egy ajánlat érkezik, és igazából az önkormányzat ki van szolgáltatva, hogy ezt az ajánlatot elfogadja. Úgyhogy mi ezt a helyzetet nem akartuk kiszolgáltatott helyzetbe lenni, és ahogy egyébként más területen is, nagyon sok más területen is elkezdtük beszervezni ezeket a közszolgáltatásokat, ezt elkezdtük, ahogy mondom, már nagyjából 21 óta folyamatosan, és 24-ig az összes korábbi szerződésünk lejárt, vagy kifuttattuk, és de budapesti közművek hát sok 100 millió forint értékben szerzett be gépeket, és 150 új munkatársunk van, akik a fővárosi temetőkben, illetve a fővárosi nagyobb parkokban ellátják azokat a kertészeti feladatokat, amelyeket az engem megelőző 30 évben a vállalkozók vagy vállalkozók láttak el.
3: Megkezdődött a tárgyalása a kormánnyal, mondta, hogy ezek érzékeny folyamatok lesznek. Milyen sorrendben, miről kell megállapodniuk, hogy utána lehessen tovább lépni? Van ennek valami logikája?
2: Hát a határidő a legjobb múzsa, ugye van ez a régi mondás, tehát nekünk vannak nagyon sürgető jogszabály által kirajzolt határidőink, amikor meg kell tudnunk állapodni a főváros finanszírozásáról. Ezek a rövid távú problémák. Nem csak Budapest van egyébként bajban, tehát én nagyon remélem, hogy a kormány detektálja azoknak az önkormányzatoknak is a problémáját, akik kevésbé vannak benne a napi hírekben, kevésbé nagy önkormányzatok, de nyilván a helyi település számára az különösen fontos. Nagyon sok önkormányzatnál van költségvetési biztos kijelölve, és hát nagyon nehezen élték túl az önkormányzatok az elmúlt éveket, és hát vannak önkormányzatok, amelyek konkrét segítségre szorulnak. A másik az inkább csak a későbbi együttműködés alapja. Tehát egy olyan partneri viszonyt, intézményt kéne létrehozni, amely garantálja azt, hogy az önkormányzatok folyamatos partnershipbe lehessenek a központi kormányzattal. Nem arról beszélek, hogy ne legyenek közöttünk

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket az Európa Rádió regionális hírösszefoglalóját 2026. június 9-én kedden 16 óra 30 perckor Huszár Katától hallják. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának szakmai alapon politikai befolyástól mentesen a gazdák érdekeit kell szolgálnia. Ezért döntött a kormány a NAK átvilágításáról, amelynek során vizsgálják a szervezet esetleges átpolitizáltságát, valamint egyes belső döntéshozatali és gazdálkodási folyamatok átláthatóságát, szakmaiságát, törvényességét, hangsúlyozta Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Úgy vélem, hogy a jelenlegi átpolitizált működést fontos lenne átalakítani, amihez a választási rendszert és magát a működést is újra kell gondolni, fogalmazott a tárcavezető. Bóna Szabolcs kiemelte, a kormányzati és szakmai egyeztetések célja egy olyan független, hiteles és valóban a gazdálkodókat képviselő agrárkamara létrehozása, amely átlátható működéssel, megfelelő tagdíjrendszerrel és erős szakmai érdekképviselettel látja el feladatait. A vevők szempontjából kedvezően alakult a május a lakáspiacon, országosan 12,9, Budapesten pedig csaknem 9%-ra csökkent az éves áremelkedési tempó, szemben az áprilisban mért 14,3%-os országos, valamint a majdnem 11%-os fővárosi éves szintű emelkedéssel, közölte friss lakásárindexe alapján az ingatlan.com. Balogh László, a cég vezető gazdasági szakértője elmondta, Budapesten májusban 0,7%-kal kerültek lejjebb az árak, így a fővárosban már két egymást követő hónapban tapasztaltak csökkenést. Ilyenre utoljára 2022. szeptemberében és októberében volt példa, amikor végig söpört a rezsiválság a lakáspiacon. A régiós adatok alapján nem csak Budapesten volt csökkenés, példaként említették, hogy Pest megyében 0,4%-kal, a kelet-magyarországi régiókban pedig 0,6-1,7%-kal maradtak el a májusi árszintek áprilishoz képest. Az eltérő pályára került lakásárakban fontos szerepet játszik az otthonstart, 1,5 millió forintos négyzetméter árkorlátja. Óvatos optimizmus tükröznek a cégek toborzási tervei. Idén a harmadik negyedévben a magyar munkavállalók 33%-a tervezi bővíteni munkaerő keretét, miközben csökkentést 18%-uk jelez előre. Közölte munkaerőpiaci előrejelzése alapján az egyik hazai munkaerő kölcsönzési cég. Különösen az építőipar és ingatlan, a vendéglátás, a közszolgáltatások és a pénzügyi szektorokban működő cégek kezdhetnek aktívabb toborzásba a közeljövőben. Kedvezőtlen jel ugyanakkor, hogy az autóiparban tevékenykedő cégek további visszaesésre számítanak. A felmérés alapján rámutattak, hogy bár az ország valamennyi régiójában növekvő foglalkoztatást várnak a cégek, a területek között jelentősek az eltérések. Az ország

0: os átlag feletti a munkáltatók várakozása a Délalföldön, Észak-Magyarországon, illetve Közép-Magyarországon, miközben Közép- és Nyugat-Dunántúlon jóval az átlag alatt van a létszámnövekedés tervezők száma. 30 éves fennállását ünnepli a Tiszán Inneni Református Egyházkerület fenntartásában működő Miskolci Máon Református Szeretet Otthon. Az intézmény története 1996-ban kezdődött, amikor keresztény családok civil kezdeményezésére megalakult a Békességháza Alapítvány. Az egykori fogyatékosok napközéje mára egy olyan biztos bentlakásos menedékké és szeretetteljes közösségé vált, amely hosszú távon oltalmat nyújt a sérült fiataloknak és felnőtteknek. Az otthon alapítása óta szorosan együttműködik Miskolc városával, hogy levegye a mindennapi terheket a gondozó családok válláról. Ez a biztos háttér különösen fontossá válik akkor, amikor az idősödő hozzátartozók már nem tudnak saját maguk gondoskodni szeretteikről. A Tiszán Inneni Református Egyházkerület szeretett szolgálatának igazgatóját, Molnár Ildikót hallják.
1: Nem olyan rég csatlakoztam az intézmény életébe. Azt el tudom mondani, hogy látva az itt folyó munkát, az itteni ellátottakat, a hozzátartozókat, a munkatársaknak a hozzáállását, engem is felemel. Minden pillanata, már az előkészületek, láttam, ahogy az ellátottak szorongva készültek ennek a műsornak az összeállítására, ahogy a munkatársak díszítették, dekorálták a termet, amilyen gondossággal kiválasztották a fényképeket az albumokból, és hát ez egy nagyon felemelő alkalom, azt gondolom, hogy az intézmény életében. Az külön öröm számomra, hogy nagyon sok olyan vendég is érkezik a körünkbe, akik az intézménynek a korábbi életében voltak jelen, és váltak áldássá az ő munkájukkal. Egy nagy hiánypótló, azt gondolom, a Tiszán Inneni Református Egyházkerületnek a fenntartásában ez az egy fogyatékkal élők otthona működik, illetve még a Tiszán Inneni Református Egyházkerület területén működik egy fogyatékkal élők otthona, de a fenntartásában, az egyházkerületnek a fenntartásában ez az egy. Ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos nekünk odafigyelni az itt élő családokra, akik nagyon nagy gondokkal küzdenek, és sokszor reménytelenül állnak a kérdés előtt, hogy hová tegyem a hozzátartozómat, a gyermekemet, úgyhogy hogy ez megnyugtató legyen a jövőbre nézve is.
0: Várják a mentorok jelentkezését a Tanítsunk Magyarországért programba a Miskolci Egyetemen. Nagy népszerűségnek örvend ez a program a kampuszon. A kezdeményezés lényege, hogy hátrányos helyzetű települések iskoláiban a mentorok segítsék a diákokat tanulmányaikban, megmutassák nekik a településen túli világ izgalmait és lehetőségeit. A részletekről Ádám Anetta, a Tanítsunk Magyarországért program szakmai vezetője számol be.
2: A program alapvetően arról szól, hogy egyetemisták segítenek 7.-8. osztályos kisdiákokat, akik valahol Miskolc közeli kis településen élnek, foglalkoznak velük heti 6 órában, és ezért ösztöndíjat kapnak. A címe a programnak, a Tanítsunk Magyarország egy kicsit félrevezető, mert a hallgatók nagyon-nagyon sok mindent csinálnak a gyerekeket, csak éppen nem tanítják őket, mert ez a pedagógusoknak a feladata, és nagyon hosszú tanulás és komoly szakképzettséghez kötjük a magyar köznevelésben ezt a feladatot, úgyhogy a mentorok valójában nem tanítanak, hanem mentorálnak, tényleg, Isten igazából, és ez egy nagyon-nagyon sokszínű, sokrétű tevékenység. Minden mentor magához és a gyerekhez igazítja azt a tevékenység repertoárt, amit ők kijátszhatnak közösen. És hát nyilvánvalóan a lényeg ennek az egész történetnek szerintem, ha valaki hallja azt, hogy egyetemisták dolgoznak kisiskolásokkal, akkor evidens, hogy mi a legfontosabb cél, hogy a gyerekek az életüket egy kicsit szerencsésebben, tudatosabban tervezve éljék le, és tervezzék meg egyébként alapvetően. Sok-sok kisgyerek és sok iskola vár arra, hogy ott indulhasson a mentorprogram. Szívünk szerint az összes jelentkező iskolát rögtön tereszornák, de ennek egyetlen egy akadálya van, hogy teleszórjuk, hogy csak annyi iskolába tudunk annyi mentort küldeni, ahány embert kiképeztünk itt a Miskolci Egyetem hallgatói közül. Úgyhogy minél több hallgató jelentkezik mentornak, annál több gyereket fogunk tudni ellátni ezzel a programmal. És most így van pontosan ezért, hogy még több mentort tudjunk kiküldeni az iskolákba, szerveztünk, ilyenkor nyáron egyébként szoktunk egy tömbösített kurzust, amikor 3 nap alatt, 30 órában gyakorlatilag megtanulják azt a mentorjelöltek, amit egyébként a fél év során heti 2 órában a társaik. És szeptembertől már ösztöndíjas mentorként dolgozhatnak.
0: Miniszteri segítséget kért a bezárt kórházi osztályok újraindításához Sátoraljaújhelyi Fidesz-KDNP-s polgármestere. Szamosvölgyi Péter a közösségi oldalára feltöltött videójában jelentette be, levélben kereste meg Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert, hogy nyújtson segítséget a Sátoraljaújhelyi Erzsébet kórház régebben bezárt osztályainak újraindításához. Mint elmondta, levelében három témát érint: a térség területi ellátásának erősítését, a szülészet-nőgyógyászat működésének további biztosítását és fejlesztését, valamint a gyerekosztály újraindítását. Mindhárom ügy fontos, elvárt és elengedhetetlen ahhoz, hogy a Miskolcon található megyei kórháztól 85 kilométerre fekvő Sátoraljaújhelyi kórházban újra elérhetők legyenek az említett ellátási formák. A polgármester örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy sokan támogatták a levél megírását, majd hozzátette, várja a térség polgármestereinek csatlakozását a kezdeményezéshez.
3: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, anyagi támogatásban és szakmai elismerésben részesített a Debreceni Egyetem 15 olyan középiskolát, amelyek az egyetemi felvételi eljárás eredményei alapján elkészült rangsorban a legjobb teljesítményt érték el 2025-ben. Köztük van az előkelő harmadik helyezést elért Sárospataki Református Kollégium gimnáziuma, általános iskolája és diákotthona. Az elismerés kapcsán Nagy Baló Csabát, az intézmény főigazgatóját kérdezte Bódisz Attila, többek között a gimnázium idei felvételi eljárásainak eredményeiről is.
2: Hát nagyjából hasonló volt a helyzet ebben a felvételi eljárásban is, mind az elmúlt években. Egész magas létszám jelentkezett a pataki refibe, és hát végül a felvételi eljárás és a rendkívüli felvételi eljárás végén 112 diáknak tudtunk olyan értesítőt küldeni, amelyikben örömmel tájékoztatjuk arról, hogy felvételt nyert az intézményünkbe.
3: Emlékeztetőül milyen osztályok is indulnak el következő tanévben szeptembertől?
2: 4 osztálynyi diákot veszünk fel, illetve hirdettünk meg. Egy két tannyelvűs 5 évfolyamos képzést, egy emelt angol tagozatos 4 évfolyamost, egy emelt bikémes tagozat 4 évfolyamos képzéssel, illetve egy emelt angol, emelt digitális kultúra képzésű osztályunkat.
3: Minek is kell megfelelni annak a diáknak, aki be akart, vagy majd a jövőre be akar jutni ebbe az intézménybe?
2: Először is mindenkinek központi felvételi eljárásban kell részt vennie, és azt hát viszonylag magas pontszámmal illik abszolválni, aztán a szóbeli elbeszélgetésen is egy jó teljesítményt kell nyújtania, valamint a 7. osztály évvégi, illetve a 8. első félévi átlagának egész magasnak kell lennie.
3: Van ugye szóbeli felvételi, ott általában mik a követelmények?
2: Hát a szóbeli felvételi eljárás lényege az, hogy bibliaismeret tételek közül kell egyből hát a tudását bizonyítania, valamint arra is kíváncsiak vagyunk, hogy általános felkészültsége, műveltsége az milyen, hogy a gondolkodásmódja az megfelele a pataki refi elvárásainak, alkalmas-e arra, hogy fejlődőképes diákunk lehessen.
3: Azt is megszokhattuk már, hogy gyakorlatilag az intézmény számára kinyílt a világ, hiszen amikor azt hiszem olyan 2014 környékén még jó részt ilyen helyi beiskolázású intézménynek számított a refi, hát az utóbbi években már talán Kanadából is érkeztek diákok. Most hogyan alakul a területi eloszlottsága felvett diákok körében?
2: Igen, hát nem csak Kanadából, hanem még Isztambulból is, sőt az idén 2 isztambuli gyerekünk, meg egy kanadai gyerekünk is érettségit tett, illetve tesz. Hát vannak Kanadából is megint, a diaszpórából, azaz a Kárpát-medencén kívülről is, és hát a Kárpát-medencéből elég sokan, Kárpátaljáról, Észak-Erdélyből, Felvidékről, Budapestről, Dunántúról, Dél-Alföldről, tehát egész szerte ágazó.
3: Idén a fejlesztések terén mit lehetett fölmutatni, hogyan fejlődött tovább az iskola?
2: Hát azt gondolom, hogy infrastruktúra szempontjából is azért további lépéseket sikerült megtenni a informatika, a nyelvi labor teljes megújításával, valamint hát most kezdődik el a Kossuth internátus alaksorának a rendbetétele, illetve hát az alapítványunk most kezdte el az uszoda építés előkészületeit, már van közbeszerzési eljárás végén győztes pályázó, amit ugyan megtámadtak, de remélhetőleg másfél-két hónapon belül el fog kezdődni a kivitelezés is.
3: Nemrég láthattuk az intézmény közösségi oldalán, hogy igazgató úr átvehetett egy elismerést is a Debreceni Egyetemtől, amelynek a tartalmát arra kérem, hogy ismertesse, hogy miért is kapta az intézmény ezt az elismerést. Egyébként az ország azt hiszem második legnagyobb egyeteme a debreceni.
2: Igen, és hát ez különösen megtisztelő számunkra. Azzal kezdeném, hogy az egyházkerület fenntartó képviseletében jelen volt a tanügyi tanácsos is ezen az eseményen, és akkor ígéretet tett nekem, hogy az egyházkerületi sajtó is fog foglalkozni ezzel a témával, és már másnap föl is hívott engem az egyházkerület sajtósa, és megkérdezett, hogy mi a véleményem nekem erről, milyen érzéseim vannak. És mondtam, hogy először is, előre szeretném bocsájtani, hogy 12 év után, 12 éve vezetem ezt az intézményt, végre valahol valakik észrevették, hogy történt valami a pataki refiben, mert eddig ezt nem vették észre. Se a fenntartó, se a szűkebb, se a tágabb környezetünk. Végre egy kívülálló, az ország második legnagyobb felsőoktatási intézménye észrevette, hogy a sárospataki refi évről évre olyan magas létszámú felvételizőt és bejutó diákot küldt a Debreceni Egyetemre, hogy most a 2025-ös tanévben az ország összes középiskolái közül mi a harmadik legjobb teljesítményt nyújtottunk. Ebbe beleszámították a felvett diákok létszámát, a ponthatárt, amivel bejutottak, valamint a nyelvvizsga bizonyítvány meglétét. Ennek a háromnak az összessége adta azt, hogy mi a harmadik legjobb teljesítményt nyújtottunk a Debreceni Egyetem felvételi eredménylistáján.
3: Milyen háttérmunka zajlik itt az intézményben annak érdekében, hogy ilyen eredmények szülessenek? Debrecen azért a legközelebbi nagy egyetemünk, amilyen széles képzési palettát, és talán harmonizál az intézmény profiljával is, hiszen a biológia, kémia, ott pedig gyógyszerészeti és orvosi képzés is zajlik. Ennek van-e köze is? Hát arról a háttérmunkáról is beszéljünk már, ami itt zajlik.
2: Igen, van. Ehhez is nagy köze van. Az emelt biológia, kémia képzésünkhöz nagy köze van. De azt gondolom, hogy a pedagógus képzéshez is sok köze van, meg a Debreceni Egyetem mezőgazdasági karán zajló képzésekhez is sok köze van mindannak, ami tehetséggondozás címszólat zajlik a pataki refiben. Gondolok itt én csak méregkeverő tábornak hívom a kémia táborunkat, de gondolok itt a csomó olyan műhelymunkára, ami zajlik, például a kokáért a zöld refi, vagy példának okáért a nyelvvizsga képzésünk. N plusz egy ilyen túlóra plusz munka zajlik a pataki refiben, amit mi nem nevezünk ugye máshol tehetséggondozásnak, vagy mit tudom én minek nevezik, és ezek mind hozzájárultak ahhoz, a kollégáinknak a rendszeres, módszeres és kitartó munkája eredménye, és nyilván az értelmes gyerekeink ezt jól hasznosították. Ezek összeadódva biztosították ezt a teljesítményt, amit a Debreceni Egyetem aztán ezzel elismert.
3: Ezek szerint a mostani diákok is jó eséllyel indulhatnak el majd az úton, hiszen nem annyira régen volt a ballagás, és hát zajlik az érettségi, aminek még nincs vége, még ez több hét kell, hogy befejeződjön. De milyen kondíciókat vár a most végző diákoktól?
2: Hát azt gondolom, hogy hasonló teljesítmény várható el tőlük, mint a tavalyiaktól, vagy a tavaly előtiektől. Nagyjából hasonló teljesítmény nyújtottak a 4 vagy 5 év során is, és hát az volt tapasztalható, hogy az elmúlt tanévekben a gimnázium éves átlaga, vagy a 4 végzős osztály éves átlaga fölötti teljesítményt produkáltak minden esetben az érettségin. Például a kokáira tavaly a gimnázium éves átlaga az 4,5 volt, és az érettségi átlagunk az 4,61. Abban reménykedek, hogy az idén is hasonló teljesítmény lesz.
1: Kedves hallgatóink, anyagi támogatásban és szakmai elismerésben részesített a Debreceni Egyetem 15 olyan középiskolát, amelyek az egyetemi felvételi eljárás eredményei alapján elkészült rangsorban a legjobb teljesítményt érték el 2025-ben. Köztük van az előkelő 3. helyezést elért Sárospataki Református Kollégium gimnáziuma, általános iskolája és diákotthona. Az elismerés kapcsán Nagy Baló Csabát, az intézmény főigazgatóját, Bódisz Attila kérdezte az előző percekben.
0: Európa Rádió. A Tiszáninneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.

0: Kedves hallgatóink, az elmúlt két órában az Európa Rádió Svéd Asztal című műsorát hallották, továbbra is várjuk javaslataikat, észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra! A mikrofonnál a szerkesztőt, Kocák Szilviát hallották. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól.
1: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Máté evangéliuma 20. fejezetének 15. verséből hallgassuk meg. A te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Mit kérünk, amikor eszünkbe jut a mi atyánk, és eljutunk odáig, hogy szabadíts meg a gonosztól? Aki nem ledarálja az imát, hanem végig gondolja azt, amit Istennek küld, annak ennél a szakasznál szabadíts meg a gonosztól eszébe jut valaki, valami. Az irítség a gonoszság színkártyájának egyik árnyalata. Máté evangélista görögül fennmaradt lejegyzéseinek a szó szerinti fordítása a következő. A te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Jézus példázata a gonosz szemekről szól. Hozzánk. Most éppen hozzád, aki ezt hallgatod. A magukat másokkal és nem a gazda ajánlatával összehasonlító szőlőmunkások szeme gonosz volt. A gonosznak ezt a tónusát akkoriban besötétült irigységnek hívták. Micsoda kísértés. Számunkra. Szembefordulni Istennel. Mikor? Amikor annyit ad másoknak, mint nekünk. Kit érdekel, miben egyeztem meg, mit mennyiért vállaltam? Nincs igazság, ha egyenlővé tesznek azzal, aki szerintem kevesebbet dolgozik, mint én. Ezt vetítik a gonosz irigységet, sugárzó gonosz szemek. Ki kéne böjtölni? Azt, hogy a gonosz szem kivilágosodjék, és csak utána másokra vetni szemeink pillantását. A mai ige magyarázat dr. Kereskényi Sándor lelkipásztor nevéhez fűződik, aki a Szeged Honvéd téri gyülekezetben szolgálja az Urat.
1: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Májusban 1,8%-osra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése az áprilisi 2,1%-ról. Áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az elemzők enyhén élénkülő 2,2%-os áremelkedést vártak májusra. Az élelmiszerek ára az áprilisi 1,5%-kal szemben májusban 0,5%-kal nőtt, a vendéglátási szolgáltatások nélkül pedig 2,1%-kal csökkent. A szolgáltatások 4,3%-kal drágultak, ami magasabb az áprilisi 4%-nál. A háztartási energiáért 2, ezen belül a vezetékes gázért 7,1%-kal kevesebbet kellett fizetni, míg az elektromos energiáért 2,5%-kal többet. A tartós fogyasztási cikkek ára épp úgy, mint az előző hónapban 2,4%-kal emelkedett. A gyógyszer, gyógyáruk 2,5, a járműüzemanyagok 2%-kal drágultak. Áprilishoz viszonyítva az élelmiszerek ára átlagosan 0,3%-kal, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 0,6%-kal csökkent májusban. Az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezete éves szinten 2%-kal kisebb, 2,982 milliárd tonna globális gabonaterméssel számol a 2026-27-es szezonban, áll a szervezet legfrissebb júniusi jelentésében. A várható csökkenés a 2025-26-os 6,1%-os növekedést követi, akkor a termés a rekordnak számító valamivel több mint 3 milliárd tonnára emelkedett, ami a globális gabonakészletek mintegy 9,5%-os növekedéséhez vezetett. A Római Központú Szervezet előrejelzése szerint a világ gabona felhasználása várhatóan 0,6%-kal nő 2026-27-ben, ami lassulást jelent az előző szezonban regisztrált 2,7%-os ütemhez képest. Június 13-án ismét megrendezik a református énekek koncert istentiszteletet. A hagyományos zenei eseménynek idén is a Zeneakadémia nagyterme ad otthont. A koncerten anyaországi és határon túli református kórusok is fellépnek. A műsorban az ősi és az új énekeskönyvi dallamok egyaránt felcsendülnek majd, a közönséget is bevonják az éneklésbe. A 4 blokkból álló eseményt bibliai részletek és közös imádságok kísérik. A szakrális hangulathoz a Zeneakadémia felújított Void orgonája is hozzájárul. Az esten neves hazai orgonaművészek és elismert karnagyok fognak szolgálni. Idén először a Cantus Dei nevű keresztjén jazzzenekar is színpadra lép. A formáció különleges, régi énekek előtt tisztelgő jazzfeldolgozásokat játszik. Idén június 12-e és 14-e között rendezik meg a Régészet napja elnevezésű programsorozatot, amelynek keretében az ország számos pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg kapuikat a látogatók előtt. A Törzsfőktől a Királyokig című rendezvénysorozat központi témája idén a hatalom és a vezetés régészeti nyomainak bemutatása lesz. A hétvégi eseményeket a Régészet éjszakája egészíti ki. Lesznek programok többek között Szegeden, Szolnokon, Egerben, Veszprémben, illetve Pakson is. A Régészet napja célja, hogy a nagy közönség számára is láthatóvá tegye, milyen sokféle munka áll egy-egy lelet, kutatás vagy kiállítás mögött. A programokból kiderül, hogyan dolgozik ma egy régész, mit lehet megtudni egy apró tárgyból, és hogyan rajzolódik ki a múlt története a föld alatt rejtőző nyomokból.
0: Az időjárásról.
1: A legtöbb helyen csökken a felhőzet, továbbra is sok napsütésre számíthatunk. Helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat a délután, illetve az este folyamán. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 18 fok között valószínű. Szerdán általában napos időre van kilátás, főleg az ország keleti felén elszórtan számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. A déli délnyugati szél megélénkülhet, több helyen erős, akár viharos széllökések is várhatók. A hőmérséklet szerdán délután általában 27 és 34 fok között valószínű, de a nyugati és az északi határ mentén ennél pár fokkal alacsonyabb értékek is várhatók.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Tudják, ki volt Princ Gyula? Hogy nevét a lexikonok Shackletonnal és Pírivel egy oldalon emlegetik? Hogy belső ázsiai expedícióinak eredményeit bemutató tanulmányait a mai napig idézik a nemzetközi publikációkban? Dr. Szilasi Péter, a Szegedi Tudományegyetem természet- és környezetföldrajz tanszékének egyetemi docense lesz ma a vendégem. Ő mesél róla, illetve arról a kutatóexpedícióról, amely 2026. szeptemberében indul Közép-Ázsiába.
2: Egyébként mai szemmel is lélegzetelárító az a emberi teljesítmény és tudományos teljesítmény, amit Princ Gyula letett az asztalra, hogy 8000 kilométert tett meg ő lóháton és gyalog abban a térségben, a két út során ez, hogy nagyjából el tudják képzelni a hallgatók, ez Budapest-Tokió távolság légvonalban. Ezt végigjárta ezeket a hegyeket, és borzalmasan viszontagságos nehéz körülmények között, akkor még ugye utak nem voltak, és ezért direkt a téli időszakot választotta az utazásainak időpontjául, mert akkor be vannak fagyva a vízfolyások, és a patakoknak a befagyott jegén, mínusz 30 fokos, szó szerint farkashordító hidegben, mert farkasfalkák kísérték az útját, járta végig ezeket a addig járatlan ismeretlen tájakat, és nem csak az, hogy bemutatja ezeket és térképen rajzolja, hanem mér is. Az akkori barométeres magasságmérésekkel rögzíti a gleccserek elvégződési helyszíneit, illetve a hóhatár magasságát, valamint a tavaknak a vízszintjét és tavak környékét is térképezi. Ezek mind-mind nagyon fontos adatul szolgálhatnak az összehasonlításhoz. Tehát visszatérve a kérdésére, nem lehet célunk az, hogy mindet végigjárni, viszont a Princ által publikált nagyjából olyan 1500 oldalnyi magyar és német nyelvi források alapján a legfontosabb helyszínekre, azokra a kulcs helyszínekre szeretnénk visszajutni, ahol ezekből többet is mért, és így rekonstruálni az akkori környezeti állapotokat.
1: Remélem, ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
0: Európa Rádió az interneten is. Európarádió.hu.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Egy hónapos különleges kutatóexpedíció indul Közép-Ázsiába a Szegedi Tudományegyetem szervezésében. A dr. Szilasi Péter docens által vezetett csapat célja, hogy a Tien-Shan hegység örökhófötte csúcsai között vizsgálják a klímaváltozás hatásait. A projekt során a kutatók az elmúlt 100 év környezeti változásait elemzik a térségben, globális jelentőségét pedig az adja, hogy a gleccserek rendkívül gyorsan és érzékenyen reagálnak a hőmérséklet, valamint a csapadékviszonyok módosulására. Mivel a térség országainak vízkészlete szinte teljesen a gleccserek olvadékvizeiből származik, a jégtömegek visszahúzódása kritikus kérdés. A további részletekről dr. Szilasi Péterrel, a Szegedi Tudományegyetem természet- és környezetföldrajz tanszékének egyetemi docensével beszélgettem.
2: Hát ennek az expedíciónak az apropója az az, hogy a Szegedi Tudományegyetem geográfikus professzora, dr. Prinzula 1906-ban és 1909-ben két olyan expedíciót vezetett erre a területre, amely eredményei most ismét fókuszba kerültek. Ennek oka pedig az, hogy ellentétben mondjuk a grönlandi gleccserekkel, a közép-ázsiai gleccserek hatalmas ivóvízmennyiséget és öntözővízmennyiséget tárolnak. Tehát a közép-ázsiai vízfolyások szinte kivétel nélkül mind-mind gleccserek által táplált vízfolyások, úgyhogy a jövőbeli vízkészletek, vízkészletgazdálkodás szempontjából eszenciális, megértsük, hogy ezek milyen ütemben fogynak, körülbelül milyen tartalékaikkal lehet számolni az országoknak, és ennek kapcsán az üteme az olvadásnak az milyen mértékű. Ehhez ugye referencia adatokra van szükség, magyarul olyan adatokra, amelyek a korábbi időszakok állapotait mutatják be, és Kirgizisztánban, ahova készülünk, ott készült egy felmérés a jelenlegi gleccserekről. Ezt a felmérést az a kutatóintézet készítette, ahova most én is készülök. Ez több mint 10 000 gleccsernek a aktuális méretét és paramétereit, tehát a tengerszinteleti magasságát az elvégződésének például tartalmazza. Na most ők már számolgattak ilyen olvadási ütemet, viszont ez a legkorábbi referencia időpont, ahonnan van megbízható adatuk, az 1970-es évek katonai térképei, szovjet katonai térképei, és ezért is nagyon eszenciális az a adat, amit a Prinz Gyula felmérései jelentenek. A 20. század elején Prinz Gyula felfedező utazóként indul el ebbe a térségben. Utolsó fehér foltok a földünkön már csak itt Közép-Ázsiában, illetve a pólusok, északi és déli pólus környékén vannak ekkortájt, és az ő utazásai azok egyrészt a fehér foltok eltüntetését, tehát egy aprólékos térképezési munkát jelentenek, másodszorban azonban rengeteg olyan mérési adatot közöl, amelyik pontosan az előbb említett feladatokhoz kiváló adalékul szolgálhat, és ad egy lehetőséget arra, hogy a olvadási ütemét a gleccsereknek tudjuk számolni.
1: Az egykori útvonalat fogják bejárni? Prinz Gyula egykori útvonalát?
2: Hát az egész útvonalat bejárni az képtelenség. Tehát képzeljük azt el, hogy egyébként mai szemmel is lélegzetellállító az a emberi teljesítmény és tudományos teljesítmény, amit Prinz Gyula letett az asztalra, hogy 8000 kilométert tett meg ő lóháton és gyalog abban a térségben, a két út során ez, hogy nagyjából el tudják képzelni a hallgatók, ez Budapest-Tokió távolság légvonalban. Ezt végigjárta ezeket a hegyeket, és borzalmasan viszontagságos nehéz körülmények között, akkor még ugye utak nem voltak, és ezért direkt a téli időszakot választotta az utazásainak időpontjául, mert akkor be vannak fagyva a vízfolyások, és a patakoknak a befagyott jegén, mínusz 30 fokos, szó szerint farkashordító hidegben, mert farkasfalkák kísérték az útját, járta végig ezeket a addig járatlan ismeretlen tájakat, és nem csak az, hogy bemutatja ezeket és térképen rajzolja, hanem mér is. Az akkori barométeres magasságmérésekkel rögzíti a gleccserek elvégződési helyszíneit, illetve a hóhatár magasságát, valamint a tavaknak a vízszintjét és tavak környékét is térképezi. Ezek mind-mind nagyon fontos adatul szolgálhatnak az összehasonlításhoz. Tehát visszatérve a kérdésére, nem lehet célunk az, hogy mindet végigjárni, viszont a Prinz által publikált nagyjából olyan 1500 oldalnyi magyar és német nyelvi források alapján a legfontosabb helyszínekre, azokra a kulcs helyszínekre szeretnénk visszajutni, ahol ezekből többet is mért, és így rekonstruálni az akkori környezeti állapotokat.
1: Tehát magyarán összehasonlítják a régi állapotokat a mostanival, és ebből vonnak le majd következtetéseket.
2: Igen. Ezekhez sokféle eszköz áll a rendelkezésünkre, most már ugye nekünk már vannak műholdképeink, meg vannak már ugye telepi GPS, akár centiméter pontosságú felmérésre lehetőséget adó műszereink, de ezt ugye össze tudjuk hasonlítani a Prince által rögzített tengerszintfeletti magasságokkal, tehát amit mondtam, gletszer elvégződésekkel, illetve fényképeket is készített, tehát fényképezett is a korabeli több kilogrammos fényképező eszközökkel, ezért a fényképeket is igyekszünk majd rekonstruálni, tehát azokat a pozíciókat megtalálni és újra fényképezni, ahol ő ezeket készítette. Valamint, mivel az összfér, amelyik a fényképezőgépét szállította, ott egy szakadékba zuhant és összetört az eszköze, utána is föltalálta magát és panorámarajzokat készített. Ezek a panorámarajzok, ezek sokkal többek, mint tájképek, ezek rendkívül pontos hű másai az akkori környezetnek, tájolva vannak, égtáj szerint is rajta jelölve vannak a hegycsúcsok, stb. És ezek a panorámarajzok is alkalmat adnak arra, hogy megtalálva a pozíciókat, újból fotózzuk és összehasonlítsuk például a gletszerek hossz változásait az elmúlt 120 év alatt.
1: Gondolom már így is állnak rendelkezésre műhold felvételek. Már látják a változásokat, de ugye egészen más az kint a terepen látni.
2: Igen, hát a terepi felmérés a sokkal pontosabb lehetőségeket kínál erre, és mivel mondtam, hogy panorámarajzokat is készített, illetve térképeket is, azért a többféle perspektívából, tehát a fülülnézeti rajz ugye az a térkép, és egy ilyen látszati rajz az a perspektíva, ez még pontosabban tudja ezt nyomon követni, és a kinti szakemberekkel közösen pedig alkalmat ad arra, hogy egy összehasonlító elemzést készítsünk, aminek a végén szeretnénk nemzetközi szintű publikációkat is készíteni a kinti közép-ázsiai kollégákkal. A másik fontos célja egy ilyen expedíciónak pedig az lesz, hogy a Prince Gyulának a munkássága, ami szerintem korát messze megelőző produkció volt, teljesítmény volt, mind tudományosan, mind kultúrtörténeti szempontból is, mert ne felejtsük azt sem el, hogy ő nem csupán geográfiai, földrajzi, természetföldrajzi, felszínalaktani elemzéseket, méréseket végzett, hanem például rendkívül fontos néprajzi munkái vannak. Tehát a publikációnak egy jelentős része olyan, kb. Majdnem 200 oldalnyi anyag, az kizárólag a helyi kirgiz és kazakh népcsoportoknak az életmódjáról, építkezéséről, szokásairól mutat be rajzokat és rendkívül fontos kordokumentumokat, úgyhogy ezeknek is a újra dokumentálása kiemelten például az öntözőrendszerekre. Tehát a 21. században az öntözés itt ugye az egyetlen lehetőség arra, hogy a mezőgazdasági kultúrák fennmaradjanak, mert itt a vízhiány itt is ugye komoly gondokat okoz, és ezekben a régi tradicionális öntözőrendszereknek az újraélesztése, térségben ugye TS-ek voltak, stb. Ez nagyon sok ezek közül tönkrement, egyfajta fenntartható vízgazdálkodás felé tudná talán eltolni a gazdálkodást. Ezeknek az újra dokumentálása, hogy milyen változások mentek végbe az öntözőrendszerben, például is egy fontos cél lehet. És hát a harmadik fontos dolog az az, hogy Prince Gyula munkásságát méltatlanul kevesen ismerik, itthon sem nagyon, külföldön meg pláne, és hát azt gondoljuk, hogy ezzel kicsit rá tudjuk irányítani a közvélemény figyelmét is az ő munkásságára. Gondoljunk bele abban, hogy abban a korban, tehát a 20. század első évtizedeiben Prince Gyula nevét Peary-vel és Shackletonnal említették egy lapon a lexikonokban. Tehát olyan nemzetközi szintű kutatásokat végzett, amely beírta a nevét a legmagasabb, a legjelentősebb földrajzi felfedezők körébe. Azt se felejtsük el, hogy 1971-ben a Szegedi Tomály Egyetem díszdoktorrá avatta, akadémikus volt, 50-es években megfosztották az akadémiai címétől, de aztán 90-ben rehabilitálták. Tehát egy olyan kutatóról beszélünk, hogy igenis büszkék lehetünk rá, hogy itt ebbe a térségbe tevékenykedett, és azért mi földrajzosok mindenképpen szeretettel emlékezünk rá, hiszen a Magyar Földrajzi Múzeumban is egy szobor áll, és a szülőfalvában is egy szoborral tisztelegnek az emléke előtt. Tehát ezt a Prince kultuszt is szeretnénk erősíteni, javítani, és nemzetközi szinten is még egyszer bemutatni az ő tevékenységét minél szélesebb körben.
1: De szeretnének egy filmes forgató csoportot is vinni magukkal, egy filmes stábot. Ez összejött? Már megvan a stáb, aki önökkel utazik?
2: Egyelőre még tárgyalások zajlanak ebben kapcsolatban. Mindenképpen azt szeretnénk, hogyha ez az expedíció ez minél jobban dokumentált legyen. és ehhez ugye most már tudunk modern eszközöket is, viszonylag kis helyigényű és nem túl nehéz eszközöket, tehát modern kamerákat is, drónokat is föl tudunk használni. Mivel hallgatókkal megyünk, ezért a hallgatóknak is a segítségét fel tudjuk ehhez használni. Eszközeink is reményeink szerint lesznek ehhez, viszont azért nyilván ez egy másik szakma, tehát nem a földrajzhoz kapcsolódó szakma, úgyhogy örömmel vennénk, hogyha tudnánk esetleg egy profi stábot is. Most ezek még nyitott kérdések részben, úgyhogy reméljük a legjobbakat, ez egy maradandó rögzített anyag lesz. Amellett persze mi geográfusok térképekkel dolgozunk, és a Prinz Gyula térképei között vannak olyanok, amelyek nemzetközi érdeklődésre is számot tarthatnak. Például az első olyan térképész ismereteink szerint, aki a Közép-Ázsia etnikai térképét megrajzolta. Magyarul a népcsoportoknak a regionális eloszlását bemutató térképeket. Ezeket szeretnénk újra frissíteni, és webtérképen interaktív formában közzétenni. Ezzel is az ő személyét és az ő tevékenységét aktualizálni és jobban bemutatni a nagy közönségnek, és persze a fotóit is rátenni erre a térképre, tehát azokat a ilyen volt, ilyen lett párosításokat, amelyek alkalmat adnak a nagy közönség számára, és nagyon látványosan bemutatják azt, hogy ezek a gletszerek milyen ütemben és milyen drasztikus módon olvadnak. Ezeket ilyen formában is közzétenni, egy digitális atlasz formájában.
1: Ugye mondta, hogy ha a klímaváltozást nézzük és a hatásokat nézzük, akkor a gletszerek azok nagyon jó indikátorok. Na most, hogyha ennek a térségnek, tehát a közép-ázsiai térségnek a gletszereit nézzük, akkor ugyanolyan ütemben olvadnak, mint például Grönland térségében?
2: Ez így nem mondható.
1: Vagy nem lehet összehasonlítani a kettőt így?
2: Más a helyzet, másféle faktorok hatnak. Ráadásul még itt Prinz is leírja azt, hogy bizony ezeket jól lehet ilyen indikátorként használni, és ő is leírja azt, hogy még ott a hegységen belül is van olyan gletszer, amelyik növekszik, és van, amelyik megcsökken. Akár még egy hegygerincen belül is vannak eltérések ilyen szempontból, tehát nehéz olyan teljesen exakt általános képet írni erről. Nagyon sok tényezőtől függ ez. Itt nem csak a hőmérsékletre gondolok, hanem a csapadék viszonyok is erősen befolyásolják, mennyi a hócsapadék mennyisége, illetve érdekes módon a szél is. Ugyanis a Chamal nevű szél, ami egy ilyen bukó szél, tehát a hegységen átbukó száraz meleg szél, ez olvasztja a gletszereket. És az, hogy ez a szél ez milyen gyakorisággal fordul elő a területen, az adott völgyben akár, ez is befolyásolhatja azt, hogy ez az adott gletszer milyen ütemben olvad. Szóval egy nagyon komplex probléma, de ez nekünk felrajzosoknak azért is izgalmas és érdekes, mert mi kimondottan komplex problémákat szeretünk. Holisztikus gondolkodással összekapcsolni a klímát, a vízrajzzal, a eljegesedési viszonyokkal, a társadalmi hatásokkal együtt, öntöző rendszerekkel, ez az, ami az eszenciája a földrajznak, és ebben alkotott óriásit Prinz Gyula is.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés dr. Szilasi Péterrel, a Szegedi Tudományegyetem természet- és környezetföldrajz tanszékének egyetemi docensével. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra.

0: Kedves hallgatóink, Juhász Gyula Tiszai Csönd című versét hallhatták a Derengő együttes feldolgozásában. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést a nemrégiben alakult formáció tagjaival, Lajos András színművésszel, Viola Barbara Fuvola művész dalszerzővel és Füvesi Norbert gitáros dalszerzővel. Maradjanak velünk a folytatásban is.
1: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.

A derengő egy különleges zenei világ, ahol a versek életre kelnek. Folytatjuk a beszélgetést a nemrégiben alakult új formáció tagjaival, Lajos András színművésszel, Viola Barbara fuvola művésszel és Füvesi Norbert gitáros dalszerzővel. Előtte Szabó T. Anna szerelmes balladájának feldolgozását hallhatják a derengő előadásában.

0: amikor a versenyre készültünk, vagy a megmérettetésre, akkor az első versek között szerepelt a kortárs költőnőtől, Szabó T. Annától a Szerelmes ballada. És én nagyon szeretem annak a dallamvilágát, amit ugye a vers ihletett, és az kifejezetten olyan, hogy ketten énekeljük, tehát férfi és női hang is szerepel a versben. De tulajdonképpen nem tudok különbséget tenni, ezt a sokszínűséget szeretem, amit képvisel a műsorunk, illetve mindig a költő által megfogalmazott hangulatot arra erősít rá tulajdonképpen maga a dallam is, és ennek megfelelően mindegyik számunk különbözőképpen hangzik. Úgyhogy tulajdonképpen én ezt szeretem.
1: Barbara, számodra? Verset illetően én se tudnék nagyon különbséget tenni, mert mindegyik valamiért a szívem csücske, mert az előadásmódban én azt érzem, hogy ha mondhatjuk, így sziporkázunk, mert mindenki mást is csinál, mint amit megszokott, tehát azért hangszer arzenállal érkezünk lassan egy-egy előadásra, és András ugye kajonon játszik, kazun játszik, ütőhangszereket szólaltat meg, én is 3-4 hangszerrel megyek, különböző furujákkal, ütőhangszerekkel, sékerekkel, Norbi is kezével, lábával játszik, különböző lábdobokon gitározik, vokálozik, tehát én azt hiszem, hogy a látvány maga is olyan, hogy hozzátesz a vershez, mert vannak elmélyültebb, kicsit borongósabb számaink, vannak viccesebb megszólalások, például az új kedvencünk a Tintás üveg, ahol ugye kicsit kifigurázva Petőfi Sándor egy színész kollégáról írt egy vicces verset, és nagyon szeretjük, mert ebbe is két kézzel nyúlkálunk a hangszerekhez, és az egésznek van egy ilyen nagyon vidám, nagyon csattanós jellege, úgyhogy pont ezért nem tudnék különbséget tenni, mert mindegyiket másért szeretjük. Norbert?
2: Hát gitárosként mindenféleképpen Tiszai Csönd, hiszen a Légrádi Péter a gitárjátékával hozta. Tehát egy olyan művészi értéket adott a dalhoz, hogy amiről a vers szól, az a hangulat, ő ezt a gitárjával kifejezte. Szerintem ez egy kifejezetten bravúrosra sikeredett. Én ebből a szempontból én nagyon szeretem. És úgy látszik, hogy én az Adi verseket nagyon meg tudom fogni, és ahogy Bandi pedig elénekli, az fantasztikus, hiszen ő nem zenekari énekesként énekeli el, hanem ő színészként megformálja és közvetíti a vers mondani valóját. És ez sokszor probléma nekem, mert elkezdek rá figyelni, és akkor én kizökkennek. Úgyhogy vannak olyan pontok a koncerten, ahol megáll a levegő. Meg néha az én kezem is, és nem tudom, hogy mit kell csinálni, mert elragad az előadásmód, de szeretjük az összeset. Hát a közönség igazándiból az egy érdekes, az érdekes, hogy a Szabó T. Anna vers lett itt a környezetünkben az első számú sláger, a Szerelmes ballada, az, hogy sikerült elkapni, és ott is megjelenik a színészi párbeszéd, tehát itt a falu bikája, aki elmegy, és a táncházba kiválasztja a kedvesét, ott ugye a Barbie a női szerepet megformázza, és utána ők elmennek a faluból, a nagyvárosba, és egész életüket ott élik le, miközben dolgoznak. Erről szól körülbelül a ballada, és ők ezt ketten párbeszédben megjelenítik. Ez is nagyon kedves nekünk.
3: Barbara, említetted, hogy énekelsz, és több hangszeren is játszol. Ez neked kihívás, újdonság?
1: Mindenképpen kihívás, tehát azt gondolom, hogy egy fúvós hangszert egyszer csak letenni magam mellé és énekelni, ez kihívás. Nekem nagyon-nagyon sokat segít András, tehát az ő jelenléte az mindig egy biztos támasz, és valahogy egymásból építkezünk, és Norbira építkezünk, mert az ő gitárjátéka az meg egy folyamatos, biztos alap, úgyhogy megbirkózunk vele, és hát remélem, hogy ezzel sokat tudunk adni, hiszen az első számú cél az, hogy a vers, és szerintem ez is nagyon sokat segít abba, hogy átlendítse minket ezeken a nehézségeken, mert a fő célunk ugye a vers mondani valójának a megjelenítése, és így könnyű énekelni.
3: András, mit gondolsz, fontosak a mai világban a versek? igényli a közönség? Szereti?
0: Mire megszületik egy vers, tulajdonképpen a költő a saját élettapasztalatát átszűri magán, és egy olyan kulturális életvezetési eszencia születik meg, amihez szerintem érdemes nyúlnunk és útmutatásképpen használnunk nap mint nap. Olyan életérzések vannak benne, melyeket bármelyikünk átélhetett már, és tulajdonképpen azt gondolom, hogy egy-egy versre, ha rátalál az ember, akkor az felszabadító tud lenni a saját életére vonatkoztatva. Úgyhogy ilyen szempontból igen.
3: Van egy célközönség? Hiszen, hogy ezelőbb is említettük a verseket, mindenki szereti tulajdonképpen.
2: Célközönség, én úgy gondolom, hogy amiket mi eddig látunk a koncerteken, tényleg a kisebb 10 éves kortól gimnazista, tehát van nagyon sok olyan gimnazista van, aki nagyon szereti a színházat és a verseket, ezt látjuk, mert ugye ők jönnek, nem azok jönnek el hozzánk, akik nem szeretik a verseket, és nem járnak színházba, hanem például Lajos András rajongók is számtalanszor előfordulnak, és velünk éneklik az általa énekelt dalokat. A 40-es korosztályból is, akik a életük közepén ugye a legnagyobb munkabírás mellett azért szorítanak időt a versek olvasására is, és az idős közönség is, aki meg lehet, hogy a régebbi időkben lehet, hogy a versek jobban forogtak itt az emberek körül. Én úgy gondolom, tehát a modern világ azért a verseket elég messzire sodorja. Én nekem van egy ilyen érzésem. És hát, ha ezzel a könnyű zenei, finomabb, folkosabb megoldásokkal, zenei megoldásokkal sikerül ezeket még szélesebb körben elterjeszteni. Úgyhogy elsősorban azt kell, hogy mondjam, hogy egyelőre nem tudunk meghúzni semmilyen életkori határt. Titkos célunk az, hogy itt a általános iskola felső tagozat és a középiskolai generációt valahogy megcélozzuk valamilyen módon, ami a derengő zenekarral lesz kapcsolatban, de szerintem az év második felében lesz majd aktuális.
3: Mik még a célok, tervek vannak? Ötletek, hogy mely versek lesznek a következőek?
2: Vannak a látóhatáron még bőven dalok, most körülbelül ott járunk, hogy le is kell állnunk a gyártási folyamattal, mert nem tudjuk most ezt kivitelezni. A meglévőeket kell rögzítenünk, és ez az elsődleges, hogy a YouTube csatornánkon ezek archiválva legyenek. Szerintem az idei év ezzel fog eltelni, hogy felpuffasztjuk ezt a zenei bázist, amihez tudunk nyúlni.
3: András, van esetleg olyan vers, amit szívesen látnál ilyen formában? Hallanál?
0: Mindegyiket, amiket eddig kaptam tőlük. Ajánlottam én is egy verset, de még az tulajdonképpen nem nyert el a végleges formáját, hogy nem minden verszak egy más nemzetet szólaltat meg, és ennek megfelelően úgy kezdtünk hozzá, hogy más zenei világa legyen egy-egy verszaknak. Hát azt hiszem, hogy én most dúskálok abban, azokban a versekben, amiket Barbara és Norbi kínál föl, hogy szülessen belőle dal. Úgyhogy a legutóbbi koncerten 11 szám hangzott el, de tulajdonképpen már előkészületei vannak a további verseknek is, úgyhogy én azt érzem, hogy elég gazdag az anyag.
3: Fellépési lehetőségek lesznek, vannak?
2: Hát szervezés alatt vannak, ugye? Még nagyon-nagyon friss ez a dolog, tehát azért örülünk, hogy itt lehetünk, köszönjük a lehetőséget, hiszen most van az a szakasz, amikor most az emberek egyáltalán megismernek minket, tehát a szervezés szempontjából is most ez az alapozási időszak. Azon vagyunk, hogy minél több helyre el tudjunk jutni, és talán ahova eddig én nem jutottam el, mert ugye a zenei, előző zenei formációim, vagy a meglévő zenei formációmmal más területeken jártam, például én is, és így például a bandinak a köreibe én most kezdek beszivárogni, mert ugye nekem a színház és az irodalom annyira nem volt eddig a zenéhez köthető helyszín. Balbinak nem tudom, hogy, de ő talán jobban benne volt.
1: Hát én ide is, oda is tartoztam, mert sokáig ugye a Feledi házba ment az irodalmi fonó, és akkor ennek lehettem részese, de egészen más megjelenés volt, hiszen én ott zenészként voltam jelen. A versekkel is foglalkoztam, tehát van egy kicsi irodalmi múltam, de ilyen formában még én is keresem a helyemet.
3: És miért derengő?
2: Mert ez lett a befutó, ugye ilyenkor mindig a zenekartagok ötletelnek, és egy ütős nevet akartunk, mint a Kaláka, vagy Gimes, ugye ezek mindig egy ilyen nagyon rövid ütős zenekarnevek. A derengő az képviseli szerintem azt a zenei irányt is, ahol elindultunk, tehát kifejezetten ez az akusztikus folkba irányuló zenei megoldások, hangszerelési megoldásokat használunk. A verseknek a hangulata is, már mi érezzük, hogy mi az, ami derengőhöz illik, tehát hogy ez bennünk egy kialakuló zenei világ, ami tényleg a színház és a koncertélmény határán van. Ezt mi kezdjük érezni, és a név az tényleg nagyon jól lefedi a munkásságunkat, és találtunk is egy Derengő Rózsa című József Attila verset, amit már meg is zenésítettünk, és lehet, hogy az lesz ugye a névadó dalunk.
3: Mik a hosszabb távú tervek?
2: A hosszabb távú tervek, ugye említettük, hogy minél több legyen a vers, a megzenésített vers, amihez tudunk nyúlni, hiszen a fellépések is azért nem egyformák, azért egy előadó művésznek látni kell, hogy nem ugyanazt kell mindig vinni, hanem igazítani kell a körülményekhez. Mindemellett azért nekünk tervbe van véve, hogy zenekarilag kiegészüljünk olyan hangszeres kollégákkal, akik ezt a világot tudják erősíteni, segíteni, és ugye itt már bejön az, hogy egy nagyobb színpadi produkciót is létrehozzunk, ahol nem feltétlen azt kell kihangsúlyozni, hogy ezek verséneklés folyik, vagy verseket adunk elő, hanem hogy a közönségnek szinte fel se tűnjön, hogy ezek versek, hanem egy olyan zenekari megoldást használjunk, ami egy komplett koncert jelleggel akár egy nagy színpadon is meg tud szólalni.
3: És ha valaki szeretné meghallgatni az itt említett dalokat, hol teheti meg?
1: A YouTube csatornánkon folyamatosan frissül a tartalom, igyekszünk minden verset a lehető leghamarabb rögzíteni rajta, úgyhogy nagy szeretettel ajánljuk a közönségünknek, tényleg hetente kerül rá föl új videó. Ma nem

0: Két miskolci zenész és a Miskolci Nemzeti Színház színművészének közreműködésével új zenei formáció alakult Miskolcon. A Derengő egy különleges zenei világ, ahol a versek életre kelnek. Két énekhang, gitár, fuvola finom hangszerelésben, a színház és a koncert határán. Lajos András színművész, Viola Barbara fuvola művész dalszerző, Füvesi Norbert gitáros dalszerző voltak a Kultóra vendégei.
1: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális magazin műsorát hallották. Kulturális egy órával jövő hét kedden is várjuk Önöket. Addig is töltsék le az Európa Rádió telefonos alkalmazását, amin keresztül bárhol, bármikor egyszerűen hallgathatnak minket. Észrevételeiket pedig a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
1: Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsorát hallották a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra.

0: Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A miniszterelnökség pályázatot írt ki a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöki tisztségének betöltésére, olvasható a kormány.hu oldalon közzétett dokumentumban. A hivatal vezetését az átmeneti időszakban megbízott vezető látja el. A kormányzati kommunikáció azt közölte, hogy az elmúlt évben a KEHI mindössze egyetlen korrupciógyanús ügyet vizsgált érdemben, és azt a mai napig nem zárta le, pedig a saját megállapításai szerint több milliárd forintnyi közpénzzel kapcsolatos visszaélés gyanúja merült fel. A közlemény alapján ez nem a véletlen műve, sem a hivatal vezetése, sem az őt felügyelő kormányzat nem vette komolyan a közpénz védelmét. A feltárt szabálytalanságokat, a milliárdos kormányzati forrás hiánytól a szabálytalan állami beszerzésekig rendre az asztalfiúkban hagyták, felelőst nem neveztek meg, a pénzt nem hajtották be, következmény nem lett, fogalmaztak. Úgy folytatták, hogy a hivatal feladata a jövőben a kormányzati közpénz felhasználás, az állami beruházások és vagyonkezelők vizsgálata, és nem csak a visszaélések feltárása, hanem javaslataival a megelőzésük is, azoknak a kiskapuknak a bezárása, amelyeken eddig a közpénz kifolyt. Mint ismert, Magyar Péter miniszterelnök kedden mentette fel tisztségéből Gáz Szabolcs Barnát, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal korábbi elnökét. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának szakmai alapon politikai befolyástól mentesen a gazdák érdekeit kell szolgálnia. Ezért döntött a kormány a NAK átvilágításáról, amelynek során vizsgálják a szervezet esetleges átpolitizáltságát, valamint egyes belső döntéshozatali és gazdálkodási folyamatok átláthatóságát, szakmaiságát, törvényességét, hangsúlyozta Búna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Úgy vélem, hogy a jelenlegi átpolitizált működést fontos lenne átalakítani, amihez a választási rendszert és magát a működést is újra kell gondolni, fogalmazott a tárcavezető. Búna Szabolcs kiemelte, a kormányzati és szakmai egyeztetések célja egy olyan független, hiteles és valóban a gazdálkodókat képviselő agrárkamara létrehozása, amely átlátható működéssel, megfelelő tagdíjrendszerrel és erős szakmai érdekképviselettel látja el feladatait. A vevők szempontjából kedvezően alakult a május a lakáspiacon, országosan 12,9, Budapesten pedig csaknem 9%-ra csökkent az éves áremelkedési tempó, szemben az áprilisban mért 14,3%-os országos, valamint a majdnem 11%-os fővárosi éves szintű emelkedéssel, közölte friss lakásárindexe alapján az ingatlan.com. Balogh László, a cég vezető gazdasági szakértője elmondta, Budapesten májusban 0,7%-kal kerültek lejjebb az árak, így a fővárosban már két egymást követő hónapban tapasztaltak csökkenést. Ilyenre utoljára 2022. szeptemberében és októberében volt példa, amikor végig söpört a rezsiválság a lakáspiacon. A régiós adatok alapján nem csak Budapesten volt csökkenés, példaként említették, hogy Pest megyében 0,4%-kal, a kelet-magyarországi régiókban pedig 0,6-1,7%-kal maradtak el a májusi árszintek áprilishoz képest. Az eltérő pályára került lakásárakban fontos szerepet játszik az otthonstart, 1,5 millió forintos négyzetméter árkorlátja. Óvatos optimizmus tükröznek a cégek toborzási tervei. Idén a harmadik negyedévben a magyar munkavállalók 33%-a tervezi bővíteni munkaerő keretét, miközben csökkentést 18%-uk jelez előre. Közölte munkaerőpiaci előrejelzése alapján az egyik hazai munkaerő kölcsönzési cég. Különösen az építőipar és ingatlan, a vendéglátás, a közszolgáltatások és a pénzügyi szektorokban működő cégek kezdhetnek aktívabb toborzásba a közeljövőben. Kedvezőtlen jel ugyanakkor, hogy az autóiparban tevékenykedő cégek további visszaesésre számítanak. A felmérés alapján rámutattak, hogy bár az ország valamennyi régiójában növekvő foglalkoztatást várnak a cégek, a területek között jelentősek az eltérések. Az országos átlag feletté a munkáltatók várakozása a Dél-Alföldön, Észak-Magyarországon, illetve Közép-Magyarországon, miközben Közép- és Nyugat-Dunántúlon jóval az átlag alatt van a létszámnövekedés tervezők száma. Hamarosan megnyílik a 97. debreceni ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok. A nagymúltú és nagy népszerűségnek örvendő programsorozat idén visszaköltözik a belvárosba, de egy új helyszínre. Szerdától vasárnapig, június 10-től 14-ig az Aranybika épületében is előtte a főtéren várják a könyvek és az irodalom szerelmeseit. 15 standon lehet majd válogatni az olvasnivalók között, lesznek tematikus séták, könyvbemutatók, szerzői alkalmak, pódiumbeszélgetések és gyerekfoglalkozások. Most is főszerepet kap egy meghívott térség, ezúttal Újvidék, Vajdaság, Európa 2022-es kulturális fővárosa az egyik díszvendég. Kovács Béla Lóránt, a szervező Mélius Juhász Péter könyvtár igazgatója tájékoztatott.
2: Már hagyományát tettük azt, hogy a könyvhét az város diplomáciai esemény is. Egy olyan esemény, ami kapcsolatot teremt az irodalmon keresztül különböző más irodalmi hagyományokkal rendelkező városokkal. Debrecennek nagy irodalmi hagyományai vannak. Debrecen ezen keresztül kapcsolatokat épített ki, már ugye a kollégiumi időkben is, a peregrináción keresztül sokan voltak, akik innen elmentek és kapcsolatokat építettek más városokkal, de most új dimenziót szeretnénk ennek adni. Mi magunk is vendégül látunk olyan városokat, akik a magyar irodalom történetben valami izgalmas dolgot hoztak létre, és képviselni tudják nem csak városokat, hanem akár egy egész régiót, egy egész területet. Idén Újvidék a vendégünk, és a program is e köré fog épülni. És ami még ilyenkor fontos, hogy ha már vendégül látunk valakit, akkor hol tudná a város méltóbb módon fogadni, mint az Aranybikában. És ebben a térben nem egyszerűen meg tudunk jelenni, hanem a tér előtti teret is megkaptuk, vagyis a Könyv utca is a főtéren lesz, az Aranybika előtti területen. Nyitva lesz a főtér felé, de a rendezvények bent lesznek. Ezek a rendezvények szerintem azt a színvonalat fogják képviselni, amit eddig, és nem csak az újvidéki költőket, írókat fogja vendégül várni, hanem Debrecen polgárait is.
1: Megkezdődött a Tisza virágzása. A jogszabályok értelmében tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogadása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak, közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság. A tiszavirág védett rovarfajta. A nagyméretű kérész életének jelentős részét, akár 3 évet is, lárvaként tölti a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon és biztosítsa a faj fennmaradását. A tiszavirág rendkívül érzékeny a víz minőségére, ezért jelenléte a folyók egészséges állapotának egyik fontos jelzője. Európa legtöbb vízfolyásából már eltűnt, napjainkban elsősorban a Tiszán, valamint néhány mellékfolyóján található meg. Természetvédelmi értéke egyedenként 10 000 forint. A természeti érték megóvása érdekében a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai a természetvédelmi őrökkel, a polgárőrség vízitagozatával és a halászati őrökkel együttműködve fokozott ellenőrzéseket végeznek a rajzás időszakában.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség. Mai üzenetet Gál Judit debreceni kórház lelkész tolmácsolásában halljuk. Olvasom Isten igéjét Júdás leveléből, a 12. és 13. versekből. Ezek olyanok, mint a szélsodorta, víz nélkül való fellegek, mint az őszvégi gyümölcstelen fák, amelyek gyökerestől kiszakítva kétszer halnak meg, mint a tenger megvadult hullámai, amelyek saját szégyenüket tajtékozzák, bolygó csillagok, akikre az örök sötétség homálya vár. Látszat és belső tartalom. Bizonyára mindnyájan tapasztaltunk már olyat, hogy egy külsőleg nagyon szép, kívánatos terméket, amikor kicsomagoltunk, nagyot csalódtunk. Mert belül nem azt találtuk, amit a külső alapján vártunk. Kívül tetszetősnek tűnt, belül azonban silány, használhatatlan, esetleg kidobásra ítélt termékkel szembesültünk. Bosszantó, csalódás, rossz érzés egy ilyen tapasztalat. Ma ismét Júdás rövid leveléből áll előttünk az ige. A levél, amiről tegnap hallhattuk, hogy a gyülekezeteken belül megjelent tévtanítókkal veszi fel a harcot. A közösségben jelenlevő, magukat istenismerőknek tartó emberekkel, akik az életükkel gyakorlatilag istentagadókká váltak. Más volt a látszat, mint a belső tartalom. S a levél írója ezért harcol az igaz hitért, a tiszta kijelentésért. Rámutat arra, hogy a Krisztus követés sohasem lehet külső látszat. Kemény beszéd mondhatnánk, de a tét a Krisztus követés hitelessége. Az, amire éhezik a világ, mert ha mást lát, magát az Urat vetheti meg. Ezért hatalmas a hívő gyülekezetek, a keresztény ember felelőssége, mert embereket menthet, életet erősíthet, felszabadító reményt adhat. Akkor, ha láthatatlan virág erőivel való életvalósága láthatóvá teszi a hatalmas, élőisten közöttünk létét és valóságát. Júdás levelének írója hétköznapi képeket használ, amikor arról a külső látszatról ír, ami mögött nincs valós tartalom. Beszél felhőkről, amit sodor a szél, de soha nem hullik belőle eső. Ó, mennyire vágyik az ember leginkább a forróságban, száraz időszakokban, a felüdítő esőre. S látva a felhőket, ott a remény, de ha abból nem ered el az éltető eső, micsoda csalódás. S hasonló a gyümölcsfa képe, amiről a megfelelő időben szívesen szakítanánk érett gyümölcsöket, de csak levelet találunk, nem terem. Veszélyes állapot, mert olvasunk egy történetről, amikor maga Jézus keresett volna egy fügefán érett termést, de terméketlen volt az a fa. S elhangzik a szó, soha ne teremjen rajta gyümölcs. Micsoda kemény szavak ezek, s tudjuk a folytatásból, kiszárad a fa, amit már csak kivágni lehet. Mert látszat, szép zöld fa, de gyümölcs nélkül. Pedig arra rendeltetett, hogy teremjen tápláló gyümölcsöket. S a tajtékzó tenger megvadult hullámai, ami szemetet szennyet most csak a partra, rombolva a környezetet. Ó, mennyi ilyen megvadult indulat szabadul el ma is körülöttünk. Hamis, igaznak vélt, vallott, de tajtékzó hullámokkal. Ez nem Krisztusi, ez nem az élet urának igazsága. Látszat, belső igaz tartalom nélkül. Félelmetes képek, és megszólalhat bennünk, de hol van az örömhír? Calvin az Isten törvényéről úgy beszél, hogy az tükör, fék és ösztöke. Tükör, amibe belenézve megláthatjuk, kik és milyenek vagyunk. Fék, mert megállít sokszor ösztönös, lejtőn rohanó életmódunkban, és ösztöke, mert bátorít arra, ami a helyes, jó, célra törő, helyén levő út. Így olvashatjuk a Júdási levél kemény szavait, hogy felrázzon, hogy mindig visszavezessen a krisztusi útra, indulatra, szeretetre, szelídségre, az igazi tartalomra. Soha ne legyen csupán látszat bármi a hit életünkben, gyülekezeti valóságunkban. Hiszen lehet jelzés a kereszt az otthonunkba, ha az nem babonás védelem, hanem emlékeztető arra, hogy megváltásra szoruló és újjászületett emberek vagyunk. Végül egy mai kis történet emlékeztessen. Nem látszat, hanem valós tartalom a Krisztus követése. A történet szerint egy rendőr szemtanúja volt annak, ahogy egy szabálytalanul előző autó sofőrje még korombán mutogatott és rá is kiabált a lassan, de szabályosan haladó másik autó utasaira. A rendőr villogba utána ment és leállította. Mi a gond, biztos úr? Kérdezte nyájasan a sofőr. Mivel a papírokat rendben találta, csak ennyit mondott. Tudja, láttam, hogy előzött. Szitkozódva és becsmérelve az önelőtt lassan, de szabályosan haladót. Aztán megláttam az autó hátuljának is halacskás jelet, a hitvallás jelét. És arra gondoltam, ez az autó biztosan lopott. Most azonban nem értem. Kívül keresztjén és belül? Igen, látszat és belső tartalom. Az élet minden területén. Ne csak tudjuk, de éljük, kihez tartozunk. Imádkozzunk. Bocsáss meg, megváltó Krisztusunk, hogy sokszor látszat emberek vagyunk. Elmegyünk a templomba, kereszteket hordunk magunkon, ünneplőben hirdetjük, milyen jó emberek vagyunk. De az életünk, a teherhordozásunk, a szavaink, a munkánk sokszor másról tesz bizonyságot. Szükségünk van a te megtisztító, felrázó, vezérlő lelkedre. Szűj újjá, és szenteld meg szívünk, életünk. Tiszta szívet teremts bennünk, és az erős lelket újítsd meg bennünk. Köszönjük, hogy általad ez lehetséges. Amen.

Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Szappanhab. Igen igaztalan volt a világ, amely kisgyermekkoromban körülvett. Ez abban is meglátszott, hogy a bátyám keresztanyja Julianna mama volt, az enyém pedig Etelka mama. Mindkét mama a nagy messzeségben élt, olyan távolban, hogy csak a képeslap meg a csomag tudta az ürességet áthidalni. De igen nagy különbség volt a képeslapok között, főként a csomagok között, fájóan és igaztalanul. Etelka mama képeslapjai szürke színűek voltak, és többnyire valami várat ábrázoltak. De a képről hiányzott a felvonó híd, amely a várhoz vezetett, és hiányzott a vár alatt működő kacsaláb, így hát a vár nem is foroghatott. A Julianna mama képei viszont színesek voltak. Fehér, fekete és tarka macskák piros és kék gombolyagokat gurigáztak rajtuk. Vagy egy tarkabarka vadász szivárványszínű madarakat vitt hazafelé, hogy a csodálatos zsákmányt megkoppasszák és szivárvány levest főzzenek belőle. De ez semmi volt az ajándékcsomagokban rejlő különbségekhez képest. Julianna mama olyasmit küldött mindig, ami egy férfi embernek maradéktalanul szükséges. Fakardot, csákót, kürtöt, ólomkatonákat. Viszont Etelka mama harisnyát, zsebkendőt és sálat helyezett a csomagba, főként azonban színes és émejítő szagú szappanokat. Ezekkel a szappanokkal nem csak játszani nem lehetett, de megkeserítették az életemet is. Ugyanis a szappanoknak hullánkjuk is volt, mint a darazsaknak, és gyalázatos módon fürdetéskor a szemembe döfték gyilkukat, mérget fecskendeztek, rékató mérget a szemhéjam alá. Fájdalmas és érthetetlen szolgálat volt minden fürdés akkoriban. Némán és hőshöz illő vakmerűséggel ültem egy bádokkát tengernyi vizében, nem törődve sem a meleggel, sem a hideggel, sem más viszontagsággal. De hiába való volt a hősiesség, mert a tengernyi csata vége felé édesanyám elővette az útálatos szappant, és bekent vele. Zöld szappannal, kék szappannal, ünnepnapokon pedig piros szappannal. Én nem sokára jajveszékelve jeleztem, hogy elvesztettem a tengeri csatát, a csatában a szemem világát, és kegyelemre megadom magamat. Közelemben a vaskályha tüze énekelt. Időnként víz csobogott a vaskályhára tett óriási lábasban, és én a békés muzsika mellé bömböltem panaszdalomat. Ugyan kitalálta fel a szappant, ezt a vialaszagú vagy rózsaillatú mérget, amely a kádban álomra vágyat szemünkbe is belecsöppen, hogy átóbégassuk magunkat a létező világba? Vajon miféle gonoszság főzte egybe a daráscsípést az orgonabukor virágával, a jázminnal, a tavaszillatával? Mert a szappanok elvetemült méreg

0: keverői lesben állnak, és a fájdalmat úgy csomagolják, hogy első szippantása citromnak, vagy más déli gyümölcsnek képzeljük. És csak akkor jöjjünk rá a tévedésre, amikor fehéren habzunk a szabbantól, a fájdalomtól, a haragtól, meg a gyöngyvirág illatától. Első fürdéseimet, melyekre visszaemlékszem, így mérgezték meg Etelka mama szappanai. Azt kellett gyanítanom, hogy Etelka mama vagy szappangyáros, vagy ami még rosszabb, valami boszorkány. Egyébként ő is kardot, csákót és ólomkatonákat küldene, amelyekkel sokkal könnyebben és szebben, katonásabban lehetne fürödni, mint a szappannal. De a rosszabb még csak ezután következett. A gyakori fürdés és a szappanozás ellenére is növekedtem. Még nem egy szép napon arra szólítottak fel a szüleim, hogy én magam kenjem be magamat szappannal. Ez olyasmi volt, mintha a királyi udvarban elbocsájtották volna a hóhért, és felszólították volna az elítéltet, hogy próbálja levágni a saját fejét egy ibolyaszagú pallossal. Bizony, sokáig kellett gyakorolnom, amíg a szappannal eltaláltam a szememet, és segítség nélkül is tudtam jaj veszékelni. Etelka mama pedig továbbra is küldte a szappanokat a messzeségből. Fejére, kéket, sárgát, az ünnepekre rózsaszínűt. Egy időn túl olyan biztonsággal kezeltem a korong alakú, meg szögletes hadianyagokat, hogy már csak alig-alig zokogtam tőlük. Elfogadtam a szappant az emberi rend és tisztaság jelképének, amely fontosabb fegyver a föld és a mindenség meghódításában, mint a puska és a kard. Így gondolom ezt ma is. De amikor Etelka mama szappanaira gondolok, mindig meg kell dörzsölnöm a szememet, nehogy úgy tűnjön a kívülállóknak, mintha könnyeznék.
1: Fáradt vagyok, lenyugszom, álmos szemembe zárom. Én Istenem, tarts szemmel, őrizd meg egész éjjel. Ami rosszat ma tettem, bocsáss meg én Istenem. Jézus véres kegyelmet, mindent jóvá tegyenek. Amen.

Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Májusban 1,8%-osra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése az áprilisi 2,1%-ról. Áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az elemzők enyhén élénkülő 2,2%-os áremelkedést vártak májusra. Az élelmiszerek ára az áprilisi 1,5%-kal szemben májusban 0,5%-kal nőtt, a vendéglátási szolgáltatások nélkül pedig 2,1%-kal csökkent. A szolgáltatások 4,3%-kal drágultak, ami magasabb az áprilisi 4%-nál. A háztartási energiáért 2, ezen belül a vezetékes gázért 7,1%-kal kevesebbet kellett fizetni, míg az elektromos energiáért 2,5%-kal többet. A tartós fogyasztási cikkek ára épp úgy, mint az előző hónapban 2,4%-kal emelkedett. A gyógyszer, gyógyáruk 2,5%, a járműüzemanyagok 2%-kal drágultak. Áprilishoz viszonyítva az élelmiszerek ára átlagosan 0,3%-kal, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 0,6%-kal csökkent májusban. Az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezete éves szinten 2%-kal kisebb, 2,982 milliárd tonna globális gabonatermésssel számol a 2026-27-es szezonban, áll a szervezet legfrissebb júniusi jelentésében. A várható csökkenés a 2025-26-os 6,1%-os növekedést követi, akkor a termés a rekordnak számító valamivel több mint 3 milliárd tonnára emelkedett, ami a globális gabonakészletek mintegy 9,5%-os növekedéséhez vezetett. A Római Központú Szervezet előrejelzése szerint a világ gabona felhasználása várhatóan 0,6%-kal nő 2026-27-ben, ami lassulást jelent az előző szezonban regisztrált 2,7%-os ütemhez képest. Június 13-án ismét megrendezik a református énekek koncert istentiszteletet. A hagyományos zenei eseménynek idén is a Zeneakadémia nagyterme ad otthont. A koncerten anyaországi és határon túli református kórusok is fellépnek. A műsorban az ősi és az új énekeskönyvi dallamok egyaránt felcsendülnek majd, a közönséget is bevonják az éneklésbe. A négy blokkból álló eseményt bibliai részletek és közös imádságok kísérik. A szakrális hangulathoz a Zeneakadémia felújított Void orgonája is hozzájárul. Az esten neves hazai orgonaművészek és elismert karnagyok fognak szolgálni. Idén először a Cantus Dei nevű keresztjén jazzzenekar is színpadra lép. A formáció különleges, régi énekek előtt tisztelgő jazzfeldolgozásokat játszik. Idén június 12-e és 14-e között rendezik meg a Régészet napja elnevezésű programsorozatot, amelynek keretében az ország számos pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg kapuikat a látogatók előtt. A Törzsfőktől a Királyokig című rendezvénysorozat központi témája idén a hatalom és a vezetés régészeti nyomainak bemutatása lesz. A hétvégi eseményeket a Régészet éjszakája egészíti ki. Lesznek programok többek között Szegeden, Szolnokon, Egerben, Veszprémben, illetve Pakson is. A Régészet napja célja, hogy a nagyközönség számára is láthatóvá tegye, milyen sokféle munka áll egy-egy lelet, kutatás vagy kiállítás mögött. A programokból kiderül, hogyan dolgozik ma egy régész, mit lehet megtudni egy apró tárgyból, és hogyan rajzolódik ki a múlt története a föld alatt rejtőző nyomokból.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán általában napos időre van kilátás, főleg az ország keleti felén elszórtan számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. A déli-délnyugati szél megélénkülhet, több helyen erős, akár viharos széllökések is várhatók. A hőmérséklet szerdán délután általában 27 és 34 fok között valószínű, de a nyugati és az északi határ mentén ennél pár fokkal alacsonyabb értékek is várhatók.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Idén már 7. alkalommal rendezik meg a Lelkesítő Családi Napot Abaújváron, július 4-én szombaton. Az Egyházmegye, a Tiszáninneni Egyházkerület és a helyi gyülekezet közös találkozóján beszélgetések, koncertek és bizonyságtételek lesznek hallhatók. Áhítattal és gyermekprogramokkal is várják majd az érdeklődőket. A központi téma pedig ezúttal az édesanyákhoz kapcsolódik. Mai adásunkban a tavalyi esemény történéseit elevenítjük fel. Tartsanak velünk!

0: egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Idén már 7. alkalommal rendezik meg a Lelkesítő Családi Napot Abaújváron, július 4-én, szombaton. Az egyházmegye, a Tiszáninneni Református Egyházkerület és a helyi gyülekezet közös találkozóján beszélgetések, koncertek és bizonyságtételek lesznek hallhatók, de áhítattal és gyermekprogramokkal is készülnek a szervezők. A központi téma pedig ezúttal az édesanyákhoz kapcsolódik. A következő percekben a tavalyi esemény történéseit elevenítjük fel. Bevallom, rég jártam már ezen a vidéken, és mindig rácsodálkozom, milyen festői környezetben fekszik Abaújvár, az abaúji dombok, és már messziről az utcáról látni az abaújvári műemlék református templomot. Tóth Viktória, református lelkipásztorral beszélgetünk, a tűző napsütéstől vonultunk el egy kicsit árnyékosabb helyre. Miért van szükség arra, hogy a református egyház lelkesítse az embereket?
2: Reméljük, hogy nem a református egyház lelkesíti az embereket, hanem rajtunk keresztül az Isten tud bennünket lelkesíteni. Azt vettük észre itt az elmúlt években, évtizedekben, hiszen 25 éve szolgálunk itt már ezen a vidéken a férjemmel együtt, hogy elfogynak a gyülekezeteink, és hogyha nem lépünk ki a templom falakon kívül, akkor nem is lesz utánpótlás, hiszen azok az idősek, akik templomba jártak, most már vagy meghaltak, vagy annyira legyengültek, hogy nem tudnak templomba járni, és nem nagyon van utánpótlás. A környék sajátosságából adódóan nincs sok lehetőség arra, hogy legyen utánpótlás, hiszen a kihalt idősek házait szlovákiai magyarok, vagy éppen szlovákiai szlovákok vásárolják meg. De én hiszem azt, hogy Isten nem akarja, hogy itt még vége legyen ennek a küldetésünknek és ezeknek a gyülekezetnek az életének, hanem szeretnénk, hogyha egy kicsit fiatalosabb lendülettel, megújult lélekkel, szemlélettel, de mégis az ige talaján maradva tudnánk hirdetni az Isten üzenetét.
1: Milyen célokat vállaltak akkor, amikor elindították az abaúji lelkesítőt, hiszen ez már a 6. alkalom, akkor is hasonló célok fogalmazódtak meg, vagy azért menet közben ez egy kicsit formálódott?
2: A célunk nem változott, a cél ugyanaz maradt, Isten üzenetét eljuttatni a résztvevőkhöz minden szintéren és minden korosztálynak. Ez nem változott. A látásunk, a tapasztalataink változott, hiszen mi nem lelkesítő 6-ig gondolkoztunk, hanem a lelkesítőben gondolkoztunk, hogy egy évben ezt megszervezzük, de Isten olyan csodálatosan munkálkodott, hogy adta egyik a másikat. Egyedül a Covid alatt volt egy ilyen megtorpanás, ami mindenhol tapasztalható volt, de hogy utána pedig újra beindult, és tavaly már nem volt kérdés, hogy legyen a lelkesítő 6, mert hisszük, hogy ezáltal nagyon-nagyon sok embert tudunk elérni az Isten szeretetével.
1: Annyi mindenük van, egy gyönyörű műemlék református templom, van egy közösségi házuk, van egy imasétányuk, van egy bábszínházuk, van egy termelői közösségük, és még szerintem sorolhatnánk. Mire van még szükségük?
2: Csak arra, hogyha ezeket már csak van tudjuk tartani, mert ugye egyre idősebbek vagyunk, egyre kevesebb az mi energiánk is, tehát hogyha ezeket fent tudjuk tartani, akkor már hálásak vagyunk Istennek. Persze vannak még terveink, arról talán majd egyszer beszélek, de az, hogy minden évben meg tudjuk ezt a lelkesítőt szervezni, úgyhogy templomba járó aktív gyülekezeti tagjaink száma 20-at nem haladja meg a két gyülekezetben, úgy gondolom, hogy ez magáért beszél, hogy egy közel 1000 fős rendezvényt, egy több mint 100 fős önkéntes segítői csapattal tudunk megvalósítani, akik nem helybeliek, hanem Kárpát-medence minden részéről érkeznek hozzánk.
1: A lelkészeknek is szükségük van lelkesítésre?
2: Szerintem nekünk van a legnagyobb szükségünk a lelkesítésre, hiszen mi magunk is, hogyha nem leszünk lelkesek, akkor nem fogjuk tudni lelkesíteni a gyülekezeteinket.
1: Ez egy családi nap, emiatt rengeteg programmal készültek az idei lelkesítőre, és a teljesség igénye nélkül tudná-e említeni olyan programokat, amiken részt vehetnek a mai napra ide látogatók?
2: Igazából az egész napunk tematikája ugyanúgy áll össze, mint a kezdet kezdetén, csak más tartalommal van megtöltve, más bizonságtevőkkel, szolgálókkal, hiszen minden évben Püspök úr áhítottával indítjuk, és utána bizonyságtételek következnek. Most jelenleg 4 dicsőítő zenekar fog egész nap folyamán fellépni. Este záró evangelizáció, késő délután 17 órától záró evangelizáció és záró áldásra kerül majd sor. És a gyerekeknek emellett párhuzamosan reggeltől estig van program. Most ebben a pillanatokban evangéliumi gyerekfoglalkozás van nekik a Hűs templomban. Aztán egy kicsit helyet cserélünk a délután folyamán, mert hogy a felnőttek mennek majd be, például egy kanapi beszélgetés, aminek most a jövő egyháza lesz a témája, mert az egész családi napunknak a témája az ifjúság, és ezzel szeretnénk kapcsolódni a Magyarországi Református Egyházunk tematikus évéhez, ami az ifjúság szolgálatának az éve.
1: És én is ehhez kapcsolódnék, ha már említette, hogyan lehet és hogyan tudják a fiatalokat bevonni, mind a szervezésbe, mint pedig a részvételbe.
2: Ha lehet, akkor visszanyúlni, mert nem is egy hetet, hanem egy évet. Amikor egy évvel ezelőtt bejelentkezett hozzánk 2 kárpátalja fiatal, akikkel baráti, testvéri kapcsolatban vagyunk, hogy ők már egész hétre jönnének segítkezni, megtapasztalhattuk, hogy mennyire jó munkaerők ők, és nagyon-nagyon nagy lelkesen tudnak szolgálni és segítkezni. És ők voltak azok, akik eldöntötték a tavalyi lelkesítőnek a vasárnapi hálaadó istentiszteletén, hogy akkor most meghirdetjük, és jövőre egy héten keresztül jöhetnek fiatalok, és segítkezhetnek. És hát hihetetlen, de 15 fiatal itt volt egész héten, és mindenféle munkába befoghatóak voltak. Ez a gyomlálástól elkezdve a padok törölgetése, a felmosás, a takarítás és főzés és minden. És közben pedig ők is egy közösségé, egy csapattá alakultak, úgyhogy többen nem is ismerték egymást. És emellett pedig lelkileg is összefortak, hiszen minden reggel és minden este 8 órakor áhítatot tartottunk, ima közösséggel, zenekaros dicsőítése. És mi igazából így érkeztünk meg ebbe a mai napban, és most a gerincét ők adják a szolgálóknak, és a 2 kisebbik gyerekem, akik már nem annyira kicsik, mert 16 és 18 évesek, ők voltak például azok, akik nekem nagyon sokat segítettek abban, hogy a mai napot hogyan állítsuk össze, hogy kiket lehetne meghívni, hogy az ő korosztályuk is megszólítva legyen, és hát így próbáltuk ezt a mai nap programját összeállítani.
1: Körbenézünk, akkor meghitt pillanatokat láthatunk, összefogást és megélését annak, ami most éppen a nagy színpadnál történik. Mit gondol, mi a legnagyobb ereje ennek a mai rendezvénynek? Mi az, ami ennyi ideje ide hívja és itt tartja a résztvevőket és önöket is, mint lelkipásztorok?
2: Megint ismétlem magamat, de nem tudok mást mondani, az Isten szeretete. Tehát itt az emberek úgy járkálnak, hogy mosolyognak egymásra, megölelik egymást, lehet, hogy ismerik, lehet, hogy nem, barátságok alakulnak, vagy éppen régi barátságok vannak felelevenítve, tehát találkozások vannak, nem csak egymással, hanem Istennel is, és ez nagyon-nagyon csodálatos, de igazából a kérdésre én magam sem tudok tényleges választ adni, mert nekünk csak egy csoda, hogy évről évre egyre többen jönnek, és hogyha még ezt megoszthatom a hallgatókkal, hogy hihetetlen számú olyan ember regisztrált, akik még soha nem voltak lelkesítőn, és ők hittek valakinek, akiket ők tisztelnek, szeretnek, hogy ez egy jó program lesz, ezért utazzanak el akár Szigetszent Miklósról ide.
1: Azt lehet tudni, hogy nagyjából hányan vagyunk itt a mai napon?
2: Ezt most még nem tudhatom pontosan, de 980-an regisztráltak be. De egészen biztosan lesznek olyanok, akik nem regisztráltak, de itt vannak, és olyanokról is tudunk, akik betegség miatt nem tudtak eljönni.
1: És a határon túlról is, ahogy említette.
2: Így van, Erdélyből 600 km távolságból érkeztek többen is. Tegnap este Kárpátalja, nagyon-nagyon sokan jöttek Kárpátaljáról, neki külön lesz egy találkozások sátra kárpátaljaiaknak, ahol majd tudnak találkozni. Felvidékről is érkeztek, és Angliából és Skóciából is lesznek a mai nap vendégeink.

0: Barna Sándor a tiszánindeni református egyházkerület püspöke néhány perccel ezelőtt tartotta meg a nyitó elhitatát itt az abaújvári lelkesítőn. Példamutatás, erről beszélt az ige hirdetésében. Püspök úr, hogyan lehetünk példák ma a 21. században?
1: Ez évi téma az az ifjúság, de arra gondoltam, hogy hát itt nem csak ifjak lesznek, hanem idősebbek is, de úgy gondolom, hogy ez a felszólítás, hogy légy példa, ez ifjúkorunktól fogva érvényes ránk, minden Krisztus követő ember érvényes, hogy nyomot hagyjunk ebben a világban, és az a nyom olyan legyen, amely Krisztushoz vezet, amely azt az fajta igaz emberséget, ami Krisztusban látható, az Isten képnek a tisztasága, amire tulajdonképpen minket Isten megteremtett, az láthatóvá legyen a világban, mert tulajdonképpen az, hogy a mai korunkban azt vallja, hogy nincsen egy út, ami igazán jó, tehát ezért példát sem akar adni, karakteres példákat, hanem azt mondja, hogy ha te így gondolod, így érsz, az is jó. Másfelől pedig mégiscsak terelgetnek minket influencerek ebben a világban, hogy valamivé lenni. Már pedig nekünk egy mérővő vágyunk, hogy menjen előttünk valaki, aki megmutatja tulajdonképpen azt, hogy hogyan kell élni. Mert amikor példát keresünk, azt jelenti, hogy hogyan kellene élni. Mióta tulajdonképpen mi elhagytuk az Édent, amikor azt mondtuk Istennek, hogy köszi, nekem nem kell az, hogy te mutasd meg, hogy hogyan kell élni, hogy a jó. Én majd, ugye a jó és a rossz tudásának a fájáról szakadott az ember, én majd fogom tudni, mi a jó és a rossz, el fogok tudni igazodnak. Megvalósítom önmagam, és akkor ez az összetört Isten képűség, ahogyan megvalósítja magát, azt látjuk tulajdonképpen a világtörténelemben, annak eredménye sok-sok háború és minden. És akkor Isten elküldi azt, aki példa lesz. Mert hogyha valaki megmutatja nekünk egy eszköznek a használatot, ez egészen más, mikor a használat tudostást kell elolvasni.
0: Az influencereket említette, erről jut eszembe, hogy kiből lehet ma valódi és igazi példakép, mert hogy a Bibliában példának lenni nem dicsekvést, hanem inkább alázatot jelent. De egy kicsit, mintha a közösségi médiában valahogy teljesen máshogy lenne.
1: A közösségi média olyan lehetőség, ahol ami eddig soha nem volt a történelem folyamán, hogy ennyi emberhez eljutni, bár nagyon sok emberhez lehet eljutni, és nem is példává lenni, hanem látszani. És a kettő között valami ilyesmi példa, Krasznahorkai Várban van kiírva, hogy non vivere sed esse, nem lenni kell.
0: Nem elég példának lenni, annak is kell látszani?
1: Én azt fordítom mondanám. Tehát inkább a látszatok világát éljük. És úgy látszik valaki, hogy befolyásol embereket, de valójában talán nem mutatja meg azt a helyést, azt ahogyan jó élni, és inkább látszatok világa van, és erre nézve nagyon figyelmeztető ez a régi mondás, hogy lenni kell. Lenni viszont példává kell lenni.
0: Azt is mondta az ige hirdetésében, hogy az a példakép, akinek vannak rövid távú, illetve hosszú távú céljai. Milyen céljai vannak az egyházkerületnek az abaúji lelkesítővel, amit idén már 6. alkalommal tartanak meg, és ön a fővédnöke?
1: Célunk egy nagyobb, tágabb ölelés, hiszen a gyülekezet találkozónk az a kerület gyülekezeteit várja alapvetően. Ez az alkalom pedig szélesre tárja a kaput tulajdonképpen az ország református, sőt a határon túl élő reformátusok előtt is, ez ennyiben mindenképpen más. Ez az alkalom. A helyszín is egyedivé teszi, hiszen gondolkodtunk azon is, hogy hogyan lehetne közelebb vinni a kerületen belül másokhoz, mert eléggé szinte mindenkitől távol van itt a határ szélén, a Szlovákia mellett ez a Bolyvár, ami festői szépségű, és erre az alkalomra, hogy ilyen 8-900 embert is akár befogadjon, arra tökéletesen alkalmas.
0: Kell az embereknek lelkesítés? Szükségük van támogatásra?
1: Mindenképpen ez a légy példának a egyik módszere, lehetősége. Ahogyan eljönnek gyülekezettagok, de talán olyanok is, akik keresők, akik érdeklődnek, még keresik az útjukat, azoknak is megmutatni, kicsit kilépve itt is a templomból, és az igét és a bizonyságtételt közelebb vinni hozzájuk.
0: Idén már 7. alkalommal rendezik meg a lelkesítő családi napot Abaújváron, július 4-én, szombaton. Az egyházmegye, a tiszáninneni református egyházkerület és a helyi gyülekezet közös találkozóján beszélgetések, koncertek és bizonyságtételek lesznek hallhatók, de áhítattal és gyermekprogramokkal is készülnek a szervezők. A központi téma pedig ezúttal az édesanyákhoz kapcsolódik. Hamarosan folytatjuk a tavalyi eseményen készült összeállításunkat. Maradjanak velünk!
2: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

Megállítottuk hát a szekereket, és csak árnyékvetőre vontunk fel egy sátoroldalt. Az első tennivaló az, hogy a fővezérrel beszéljünk. Mikor fogad? Lóra ültünk hát hárman, az uram, Rusztikiosz meg én, s mentünk a vezető után. Akkor láttam csak, miért olyan irdatlanul nagy Attilának a városa. Hát azért, mert a sátorok nem szorosan állnak egymás mellett, hanem tágasan. Jókora térség, elől-hátul. Az előtérségen az asszonyok sütnek, főznek, gyermeket dajkálnak, egy tehén, egy-két ló legelész. A sátor mögött szénakazal, szalmakazal, tűzifa. Elől szárítják a ruhát, elől az edénytartó cölöp is, amelynek neve hunul ösztörű. A sátor csak alvóhely és esőben menedék. Nappal ott anyáznak a sátor előtt. A gyermekek ott játszanak, a nők és a rabok ott dolgoznak, az öregek s betegek szintén a sátor előtt, vadbőrökön vagy a puszta földön hevernek. A férfiak az utcán csoportoznak, mint már előbb is láttuk, lóháton, örökkön lóháton. Sose dolgoznak, csak beszélgetnek, politizálnak, csereberélnek, s vadásznak, versenyt futtatnak, hadi gyakorlatokat rendeznek a fiatalsággal, no meg hát esznek, isznak, de leginkább isznak. Aztán az is érdekes, hogy a sátorok állásából meglátni, mekkora a család. Néha két-három sátor áll szorosan egymás mellett, azok a nagy sátorból származott új házasok sátrai. Közös a szív, közös a konyha is. Minél beljebb haladunk a királyi palota felé, annál díszesebbek és nagyobbak a sátorok. A bogjaforma füstös emberi kasokat 4-5-6 szögű széles faalkotmányok váltják föl. Azok már vadbőrökkel vannak betakarva, vagy vastag csergéből készültek, s a tetejükön vagy az ajtó fölött szimbólumot vagy írásjeleket látni. A szimbólum többnyire csak egyes kép. Gólya, lófej, csillag, rózsa, kereszt, kör vagy más efféle. Néhol nem is úgy van ráhímezve a családi jelvény, hanem csak oda van akasztva, például egy nyíl, vagy egy kosfej, vagy egy patkó. Arról aztán megérthető, hogy ott anyáznak nyilasék, amott meg kosék, emitt patkóék. Csak ahol póznán lóg a jelvény, ott nem családi jel, hanem mesterség cégére. A varga sarut akaszt ki, a sátorméves keresztbetett rudat, az ács szekercét, a szaggitárius vörösre festett íjat, a szűcs kis subát, a fegyverkovács kardot, a patkolókovács lópatkót. De nemigen patkoltatják ezek a lovaikat. A további sátorok körül már nyüzsög a rabszolga, s a pompa szemet kápráztató. Nem csoda, ezek az emberek végigrabolták a félvilágot. A lovasok között sok a bekötött fejű és a felkötött karú. Az egyik oda kiállt a vezetőmnek. Erőt adj Isten, szarvas! És egészséget, feleli szarvas. Csak hogy látlak! És kezet nyújtanak, beszélgetnek. Ezek, mondja a vezetőnk, mikor tovább lovagolunk, most érkeztek haza a kazárháborúból. Hát te, kérdem, miért nem mentél velük a háborúba? Nem engedtek, feleli a hun. Csak a hitványa ment. A javának itthon kellett maradnia, hogy ha az urunk a rómaiakra indul, legyen ember kellő. Erre majdnem kilelt bennünket a hideg. Hát van ilyen szándéka Attilának? Nem mondta, de azért tudjuk. Nincs-e a sarkunk alatt már mind a világ? Még csak a római birodalom áll. És azt gondoljátok, hogy megbírtok vele? Nem olyan kicsi nyám az, mint a kazár nemzetség. A hun vállat vont. Ha kicsi, ha nagy, az Isten kardja mi nálunk van. Embernek a kardja nem győzhet azon. Micsoda Isten kardja? Nem tudjátok, az égből vetettek alá egyszer egy kardot. Egy csordás fiú találta meg, ahányszor nagy háború indul, Attila azt csatolja fel. De mi bizonyítja azt, hogy az csak ugyan Istennek a kardja? Mi bizonyítja, hogy nem az?

0: De hát, ha nem az.
1: A táltosok jobban tudják. Az a kard olyan szép, amin őt emberi kéz nem alkothat. Kék lángok lobogtak körülötte szüntelen a földben, míg csak a fiú meg nem találta. Káma is éginek bizonyítja. Ki az a Káma?
2: A mi főpapunk.
1: Az ám a szent ember. Szentebb a ti pápátoknál. A beszélgetést dudaszó és tárogatók sivalgása nyomta el. A sátorok között sokfelé szólt a zene. Egy domború mellű hun legény táncoltatta felénk a lovát. Három sípos mögötte, kettő tárogatós, egy meg dudás. A legény kulacsot emelgetve dalolt, vigadott. Olykor megállította a lovát egy-egy hun előtt, megkínálta a kulacsából. Aztán tovább lovagolt, és nagyokat kúriantott.
3: Ennek hát jó kedve van, mondom a hununknak.
1: Bizonyosan rabot adott el, felelte egykedvűen. A figyelmem azonban arra fordult, hogy sok falombot szállítanak a szekerek. És hogy a széles főútra érkeztünk, láttam, hogy a sátorok ormát és ajtaját mindenféle lombokkal díszítik, az utat meg erősen locsolják. Egy óriás barbár akkora nyírfát vitt a vállán, hogy két ökör is nyögve húzta volna. A fákat leásták, állították az út mellé, és a levegő illatos volt az ázott föld szagától és a lombok szagától is.
2: Szitja, uram! Szólok a vezetőnek. Micsoda ünnep készül?
1: Attila jön meg, felelte. Déltájt. És a bajuszám ödört.
2: Szítja különben az öreg apád. Azok a szítják amott, akik a széles hátú lovakon beszélgetnek. Láthassátok, hogy azoknak se szakálluk, se bajuszuk nincsen.
1: Később tanultam meg, hogy a hazájukban nem nevezik magukat mindnyájan hunoknak, hanem nemzetségek szerint vagy családok szerint. Egyik azt mondja, besenyő vagyok, másik azt mondja, hun vagyok. Hol hun, hol kun. Egy nekik. A többi mondja, magyar vagyok, kozár vagyok, avar vagyok. Hanem azért egy nép ez. Akkor láttam csak közelebbről a két fapalotát is. Mind a kettő remeke az ácsművészetnek és a faragó művészetnek. Az Attiláé valamivel díszesebb, és csak messziről egy, közelről csak házcsoport. A középső a királyé, a mellette állók a feleségeié, a fogoly királyoké, írástudóké, raboké. Állnak távolabb, hosszú, dísztelen házak is, azok az istállók, külön a király istállója, külön a feleségeié, és külön a többié. Valami 30 ház az összesen, s 20 közüle úri. Aztán a faházak között egy magányosan álló nagy kőépület is fehérlik. Nem valami szép alkotás, csupa apró kerek ablak, az is mind magasan, és persze csak üres lyukablak, de mégis kőház. Az uram ugyancsak elbámult rajta, mert hetekig járó földön nem láttunk követ akkorát se, mint az öklöm. A későbbi napokban tudtuk meg, hogy a kőház fürdő, s hogy azt egy szirmiumba való rabszolga építette, a követ messziről hordták oda szekereken. A fővezérség és a királyi palota között akkora térség kerekedik, hogy talán lóversenyeket is rendeznek rajta. A téren nincs egy ép, csak egy vén hársfa, s alatta egy nagy, négyszögletű, vörhenyes kő, de akkora, hogy egy darabban akkora nagy követ még nem láttam. Később tudtam meg, hogy oltár az. A tér másik sarkán gémes kút áll. Onnan keletre nézve széles utca nyílik, le lehet rajta látni egy fűzfa erdőig. Később tudtam meg, hogy a Tisza folyik ottan. A fővezért éppen az udvarán találtuk. Lóháton ült, és valami 50 előkelő hun ifjúnak magyarázott valamit. Az ifjak pompásan, díszesen voltak öltözve, a ruhájuk csupa lengő, lobogó fehér sejem, csak a derekukon volt piros, vagy kék, vagy sárga mellény, de az is elől csupa aranygomb. A lovuk fején fátyol díszek lengenek. Látszott, hogy ők is az ünnepre öltözködtek. Körben álltak a fővezér körül, s mikor az elvégezte a mondani valóját, sebes vágtatással robogtak ki az udvarból. A fővezér köpcös, piros képű ember. Szürke más a csátnak. Hiszen bátyja is. Csak hogy valamivel kisebb termetű, s az arca barátságosabb. Meglátott bennünket, s hozzánk lovagolt. Intett, hogy ne szálljunk le, mert tiszteletünk jeléül le akartunk szállni a lovunkról. Már értesültem rólatok, mondta, kezet nyújtva gazdámnak. Szálljatok hozzám is, legyetek ma ebédre vendégeim. Nekem most tenger a dolgom. A király délre itt lesz, és nekem kell fogadnom. Ő már királynak mondta Attilát. Minden szavát megértettem. Akár én tolmácsolhattam volna Rusztikiosz helyett. De az én szemem a belső udvaron ragadt meg. Az egyik széles faház előtt ott láttam csátékat, amint lerakodnak a tevékről és a szekerekről. A belső szolgák is ott serénykednek. A barna rableányka az emeletre kiállt. Csobajcsi, gyere már! Emőkét is láttam, akkor szállt le a paripájáról. Egy rabszolga négy kézláb állt a ló mellé, arra lépett. Aztán megveregette a paripája pofáját, és belebegett a házba.
0: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
4: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
5: Abigén.
6: A bogyós gyümölcskertész
5: Szentpéteresen.
6: Főr
5: Elézer.
6: Házasságon innen.
5: Katalin.
6: A gyerek.
7: A gólyakalifa.
5: Foszti fiú esete.
8: Pacsirta.
6: Pilátus testament.
8: Szigetkék.
9: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak.

egy ki kemény melludánkat, egy ki elvet üres edényt, egy ki győzni segít szegényt, egy ki dolgozik bomolva, egy aki csak néz a holdra. Világ sírköve alatt még a hetedik, te magad légy.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A miniszterelnökség pályázatot írt ki a kormányzati ellenőrzési hivatal elnöki tisztségének betöltésére, olvasható a kormány.hu oldalon közzétett dokumentumban. A hivatal vezetését az átmeneti időszakban megbízott vezető látja el. A kormányzati kommunikáció azt közölte, hogy az elmúlt évben a KEHI mindössze egyetlen korrupciógyanús ügyet vizsgált Érdemben, és azt a mai napig nem zárta le, pedig a saját megállapításai szerint több milliárd forintnyi közpénzzel kapcsolatos visszaélés gyanúja merült fel. A közlemény alapján ez nem a véletlen műve, sem a hivatal vezetése, sem az őt felügyelő kormányzat nem vette komolyan a közpénz védelmét. A feltárt szabálytalanságokat, a milliárdos kormányzati forrás hiánytól a szabálytalan állami beszerzésekig rendre az asztalfiúkban hagyták, felelőst nem neveztek meg, a pénzt nem hajtották be, következmény nem lett, fogalmaztak. Úgy folytatták, hogy a hivatal feladata a jövőben a kormányzati közpénz felhasználás, az állami beruházások és vagyonkezelők vizsgálata, és nem csak a visszaélések feltárása, hanem javaslataival a megelőzésük is, azoknak a kiskapuknak a bezárása, amelyeken eddig a közpénz kifolyt. Mint ismert, Magyar Péter miniszterelnök kedden mentette fel tisztségéből Gáz Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal korábbi elnökét. Óvatos optimizmus tükröznek a cégek toborzási tervei. Idén a harmadik negyedévben a magyar munkavállalók 33%-a tervezi bővíteni munkaerő keretét, miközben csökkentést 18%-uk jelez előre. Közölte munkaerőpiaci előrejelzése alapján az egyik hazai munkaerő kölcsönzési cég. Különösen az építőipar és ingatlan, a vendéglátás, a közszolgáltatások és a pénzügyi szektorokban működő cégek kezdhetnek aktívabb toborzásba a közeljövőben. Kedvezőtlen jel ugyanakkor, hogy az autóiparban tevékenykedő cégek további visszaesésre számítanak. A felmérés alapján rámutattak, hogy bár az ország valamennyi régiójában növekvő foglalkoztatást várnak a cégek, a területek között jelentősek az eltérések. Az országos átlag feletti a munkáltatók várakozása a Dél-Alföldön, Észak-Magyarországon, illetve Közép-Magyarországon, miközben Közép- és Nyugat-Dunántúlon jóval az átlag alatt van a létszámnövekedés tervezők száma. A vevők szempontjából kedvezően alakult a május a lakáspiacon, országosan 12,9, Budapesten pedig csaknem 9%-ra csökkent az éves áremelkedési tempó, szemben az áprilisban mért 14,3%-os országos, valamint a majdnem 11%-os fővárosi éves szintű emelkedéssel, közölte friss lakásárindexe alapján az ingatlan.com. Balogh László, a cég vezető gazdasági szakértője elmondta, Budapesten májusban 0,7%-kal kerültek lejjebb az árak, így a fővárosban már két egymást követő hónapban tapasztaltak csökkenést. Ilyenre utoljára 2022. szeptemberében és októberében volt példa, amikor végig söpört a rezsiválság a lakáspiacon. A régiós adatok alapján nem csak Budapesten volt csökkenés, példaként említették, hogy Pest megyében 0,4%-kal, a kelet-magyarországi régiókban pedig 0,6-1,7%-kal maradtak el a májusi árszintek áprilishoz képest. Az eltérő pályára került lakásárakban fontos szerepet játszik az otthonstart, 1,5 millió forintos négyzetméter árkorlátja. Megkezdődött a Tisza virágzása. A jogszabályok értelmében tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogadása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak, közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság. A tiszavirág védett rovarfajta. A nagyméretű kérész életének jelentős részét, akár 3 évet is, lárvaként tölti a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon és biztosítsa a faj fennmaradását. A tiszavirág rendkívül érzékeny a víz minőségére, ezért jelenléte a folyók egészséges állapotának egyik fontos jelzője. Európa legtöbb vízfolyásából már eltűnt, napjainkban elsősorban a Tiszán, valamint néhány mellékfolyóján található meg. Természetvédelmi értéke egyedenként 10 000 forint. A természeti érték megóvása érdekében a tiszai vízirendészeti rendőrkapitányság munkatársai a természetvédelmi őrökkel, a polgárőrség vízitagozatával és a halászati őrökkel együttműködve fokozott ellenőrzéseket végeznek a rajzás időszakában.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán általában napos időre van kilátás, főleg az ország keleti felén elszórtan számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. A déli délnyugati szél megélénkülhet, több helyen erős, akár viharos széllökések is várhatók. A hőmérséklet szerdán délután általában 27 és 34 fok között valószínű, de a nyugati és az északi határ mentén ennél pár fokkal alacsonyabb értékek is várhatók.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István, mai műsorunkban Paja Bea, a kétszeres Artisjus díjas magyar népdalénekes, előadó művész, hazatalálok lemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Pajabeja sokoldalú előadó magyar cigány és bolgár népzenén nevelkedett, később más népek zenéről is tanult, közreműködött egyéb műfajokban is. Népzene előadói munkássága mellett Vörös Sándor kitalált 19. századi költőnője, Psziché frivol verseit is előadta Grillus Samu megzenésítésében.

Hazatalálok című albumával a hagyományt, a dalszerzői munkát folytatva ismét egyetemes, a legtöbb embert érintő témához nyúl, így a dalokban a párkapcsolati válság és az elválás együttmaradás kérdése és a nehéz élethelyzetekből való felemelkedés és újrakezdés kerül a központba.

Ezek súlyos kérdések, tele nehéz döntési helyzettel, fájdalommal vagy épp megkönnyebbüléssel, olyan témák, amelyekről nehéz jól beszélni, és amikkel nehéz szembenézni is.

De az biztos, hogy a súlyos dolgok kimondása, költészetté, zenévé, gyúrása egy felemelő folyamat, kijut ebből a maróan nehéz állapotból. Az énekesnő abban bízik, hogy a dalok segíthetnek majd a hallgatónak is elgondolni a saját kapcsolatukat.

0: Zeneshow című műsorunkat hallották, melyben Paja Bea 2018-ban megjelent Hazatalálok lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották, további jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Májusban 1,8%-osra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése az áprilisi 2,1%-ról. Áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az elemzők enyhén élénkülő 2,2%-os áremelkedést vártak májusra. Az élelmiszerek ára az áprilisi 1,5%-kal szemben májusban 0,5%-kal nőtt, a vendéglátási szolgáltatások nélkül pedig 2,1%-kal csökkent. A szolgáltatások 4,3%-kal drágultak, ami magasabb az áprilisi 4%-nál. A háztartási energiáért 2, ezen belül a vezetékes gázért 7,1%-kal kevesebbet kellett fizetni, míg az elektromos energiáért 2,5%-kal többet. A tartós fogyasztási cikkek ára épp úgy, mint az előző hónapban 2,4%-kal emelkedett. A gyógyszer, gyógyáruk 2,5, a járműüzemanyagok 2%-kal drágultak. Áprilishoz viszonyítva az élelmiszerek ára átlagosan 0,3%-kal, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 0,6%-kal csökkent májusban. Az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezete éves szinten 2%-kal kisebb, 2,982 milliárd tonna globális gabonatermésssel számol a 2026-27-es szezonban, áll a szervezet legfrissebb júniusi jelentésében. A várható csökkenés a 2025-26-os 6,1%-os növekedést követi, akkor a termés a rekordnak számító valamivel több mint 3 milliárd tonnára emelkedett, ami a globális gabonakészletek mintegy 9,5%-os növekedéséhez vezetett. A Római Központú Szervezet előrejelzése szerint a világ gabona felhasználása várhatóan 0,6%-kal nő 2026-27-ben, ami lassulást jelent az előző szezonban regisztrált 2,7%-os ütemhez képest. Június 13-án ismét megrendezik a református énekek koncert istentiszteletet. A hagyományos zenei eseménynek idén is a Zeneakadémia nagyterme ad otthont. A koncerten anyaországi és határon túli református kórusok is fellépnek. A műsorban az ősi és az új énekeskönyvi dallamok egyaránt felcsendülnek majd, a közönséget is bevonják az éneklésbe. A 4 blokkból álló eseményt bibliai részletek és közös imádságok kísérik. A szakrális hangulathoz a Zeneakadémia felújított Void orgonája is hozzájárul. Az esten neves hazai orgonaművészek és elismert karnagyok fognak szolgálni. Idén először a Cantus Dei nevű keresztjén jazzzenekar is színpadra lép. A formáció különleges, régi énekek előtt tisztelgő jazzfeldolgozásokat játszik. Idén június 12-e és 14-e között rendezik meg a Régészet napja elnevezésű programsorozatot, amelynek keretében az ország számos pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg kapuikat a látogatók előtt. A Törzsfőktől a Királyokig című rendezvénysorozat központi témája idén a hatalom és a vezetés régészeti nyomainak bemutatása lesz. A hétvégi eseményeket a Régészet éjszakája egészíti ki. Lesznek programok többek között Szegeden, Szolnokon, Egerben, Veszprémben, illetve Pakson is. A Régészet napja célja, hogy a nagy közönség számára is láthatóvá tegye, milyen sokféle munka áll egy-egy lelet, kutatás vagy kiállítás mögött. A programokból kiderül, hogyan dolgozik ma egy régész, mit lehet megtudni egy apró tárgyból, és hogyan rajzolódik ki a múlt története a föld alatt rejtőző nyomokból.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán általában napos időre van kilátás, főleg az ország keleti felén elszórtan számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. A déli délnyugati szél megélénkülhet, több helyen erős, akár viharos széllökések is várhatók. A hőmérséklet szerdán délután általában 27 és 34 fok között valószínű, de a nyugati és az északi határ mentén ennél pár fokkal alacsonyabb értékek is várhatók.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Ifjúsági találkozók Tiszakeresztúrban.
2: 2025 végén tartottunk egy megbeszélést a Tiborka munkatársi csapatával, ahol megterveztük az idei 2026-os évet, és Sipos József lelkész ötlete volt az, hogy ragadjuk meg a pünköst hétfőt, és töltsük meg alkalommal, mivel nagyon fontos jelentőséggel bír a Szentlélek munkája a mi életünkbe, és szerettük volna, hogyha a fiatalok életében is ez nem csak egy átlagos hétfő lesz, valamint a jövőben szeretnénk ezt megszervezni rendhagyó módon minden héven pünköst hétfőn.
1: Fiatal teológusok konferenciája a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen.
3: Tavaly éven, amikor ugye az első pataki disputát tartottuk, előtte egy nagyjából fél évvel kezdett el körvonalazódni, hogy az egyik kollégánkkal szeretnénk valami olyat csinálni, ami még nem volt itt Sárospatakon. Ugyan a név az már korábban már megszületett, hiszen volt, ha jól tudom, 2018-ban egy születi disputa, de a név az sok változáson ment át, volt pataki dialógus, pataki párbeszéd, és végül Nagy Károly Zsolt rektorhelyettes úr javaslatára lett a pataki disputa, hiszen ez mégiscsak egy olyan szókapcsolat, ami a legjobban kifejezi nem csak magát a konferenciának a lényegét, hanem a tárgyát is.
1: 11. Mér a világzenei csűrfesztivál.
4: Vannak olyan fellépőink, akik visszatérőek, viszont vannak olyan nevek, akik először lesznek a fesztiválon. Én például a Trio Mandili, amit szerintem nagyon-nagyon sokan ismernek, viszont nagyon ismert név a Barcelona Gypsy Balkán Orkestra, akik idén újra visszatérnek a Mérai csűrszínpadra, de ilyen az Olá Gypsy Beats Magyarországról, a Pasalán, aki az elmúlt években egyre többek lehet hallani róluk, ugyancsak Magyarországról először debutálnak a Mérai csűrszínpadon, de ilyen például a Nagy Somor András zenekara.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A mai kihívásokkal teli időszakban különösen nagy jelentősége van azoknak az alkalmaknak, ahol a fiatalok közösségre találhatnak, megerősödhetnek hitükben, és megtapasztalhatják, hogy nincsenek egyedül. Ezt a célt szolgálta a Tiszakeresztúrban megrendezett pünkösdi ifjúsági találkozó is, amelyet a Tiborka, a Tisza-Borzsa közi KRISZ alapszervezet szervezett. A programra számos településről érkeztek fiatalok, hogy együtt dicsőítsék Istent, közösen gondolkodjanak hitről, szolgálatról és jövőről, miközben új kapcsolatokkal és élményekkel gazdagodhatnak. Erről a Tiborka elnökével beszélgetünk, Gyurkó Teodórával. Miért tartottátok fontosnak, hogy szervezzetek egy ilyen pünkösdi ifjúsági találkozót Tiszakeresztúron?
2: 2025 végén tartottunk egy megbeszélést a Tiborka munkatársi csapatával, ahol megterveztük az idei 2026-os évet, és Sipos József lelkész ötlete volt az, hogy ragadjuk meg a pünköst hétfőt, és töltsük meg alkalommal, mivel nagyon fontos jelentőséggel bír a Szentlélek munkája a mi életünkbe, és szerettük volna, hogyha a fiatalok életében is ez nem csak egy átlagos hétfő lesz, valamint a jövőben szeretnénk ezt megszervezni rendhagyó módon minden héven pünköst hétfőn.
1: Találkozó témája ugye a lélektől megrészegedve volt. Mit jelent ez a kifejezés a mai fiatalok számára, és milyen üzenetet akartatok ezzel átadni a fiataloknak?
2: A pünkösdi ifjúsági találkozó témája a lélektől megrészegedve. Ez a cím a pünkösdi történetből született, ugyanis a tanítványok hirdették az Isten igét, és mindenki a saját nyelvén értette, ezért azt hitték, hogy a tanítványok édes bortól részegedtek meg. És az ige alapján azért választottuk ezt a címet, mert azt szerettük volna üzenni a fiataloknak, hogy nem mindegy, hogy mi az, ami betölti az életüket, mi az, amivel telve vannak, és mi az, ami úgymond megrészegíti őket.
1: Mennyire voltak nyitottak a kárpátaljai fiatalok egy ilyen lelki alkalomra? Kaptatok-e visszajelzéseket a résztvevőktől?
2: Alapvetően azt gondolom, hogy a kárpátaljai fiatalság nyitott a lelki alkalmakra. A KRISZ-nek 7 alapszervezete van, amelyből az egyik a Tiborka, és minden alapszervezetnek, valamint a KRISZ-nek is megvan a saját éves programterve. Ezeken az alkalmakon én azt látom, hogyha egy gyülekezetből több fiatal is érkezik, ők tudják motiválni egymást arra, hogy részt vegyenek az alkalmon, valamint épp ellenkezőleg visszatartani is tudják. Viszont hálásak vagyunk azért, hogy minden alkalmon vannak fiatalok, hálásak vagyunk azokért a munkatársakért, akik elkísérik, azokért a lelkészekért, akik elhozzák a fiatalokat, és hiszem, hogy ez mind az Isten munkája.
1: Miben más egy ilyen ifjúsági találkozó szerinted, mint egy hagyományos gyülekezeti alkalom? Hogyan képzelhetjük el, hogyan épült fel?
2: Az esetek többségében pozitív visszajelzéseket kapunk a fiataloktól, azt, hogy jól érezték magukat az alkalmainkon, és hogy várják a következőt, viszont egy felgyorsult világban élünk, és nehezen tudnak hosszú időn keresztül egy bizonyos dologra koncentrálni, így a legtöbb pozitív visszajelzést azokra az alkalmakra kapjuk, amelyek vagy szabadtéren vannak megrendezve, vagy hosszú szabadidő áll rendelkezésükre, és tudnak egymással szabadon beszélgetni, játszani, ismerkedni, tehát sok interakció éri őket.
1: Te ugye moderátorként is jelen voltál, és a függőségekről beszélgettetek szakértőkkel, illetve olyan fiatallal, aki átélte és megtért. Miről szólt az alkalomnak ez a része?
2: Ahogyan azt előzőleg is említettem, talán egy hagyományos gyülekezeti alkalom során a fiatalok hamarabb elvesztik a koncentráló képességüket. Ettől még nem rossz egy gyülekezeti alkalom, csak a fiatalokat máshogy kell megközelíteni. Az alkalmunkon, a pünkösdi alkalmon dicsőítéssel kezdtünk, amely során a Nagyberegi Református Líceum együttese vezetett minket. Ezt egy kerekasztal beszélgetés követte, majd egy hosszabb 2 órás szünet következett, amikor a fiatalok a mennyei falatok étkezde finomságait próbálhatták ki, amelyel egy jótékony célt támogattak, illetve a Kegyes Jótékonysági Alapítvány jobb voltából lehetőségük volt kokártokat kipróbálni, és azt láttam, hogy nagyon élvezték. Ezt ismét dicsőítés követte, végül bizonyságtétel és evangelizációval fejeztük az alkalmat. Ez az alkalom egy példája volt annak, hogy az Úr csodásan működik, és egyidejűleg szól fiataloknak, középkorúaknak és idősebbeknek. A tiszakeresztúri református gyülekezettel közös szervezésben valósult meg, így az alkalmon nem csak fiatalok, hanem a gyülekezet tagjai is részt vettek, és ez így együttesen lehetett egy áldott pünkösdi alkalom.
1: Milyen szerepe van a közösségnek abban, hogy a fiatalok megmaradjanak a hit útján szerinted?
2: A kerekasztal beszélgetés fő témája a függőségek volt. Barta Attila lelkész, Gogola István pszichológus, Hadar András diakónus és Tominec Mihály voltak a vendégeink, akikkel arra kerestük a választ, hogy mi az, ami valójában betölti az ember életét. Miért vágynak a fiatalok arra, hogy valami megrészegítse őket, hogyan alakulnak ki a függőségek az életükbe, és milyen érzéseket próbálnak ezáltal elnyomni magukban. Szó esett arról, hogy a probléma felismerése az életünkben az már egy lépés a gyógyulás útján. A beszélgetés résztvevői őszintén vallottak arról, hogy nekik milyen küzdelmeik vannak, vagy esetleg voltak, és sokat beszélgettünk arról, hogy mit tanít az Isten igéje erről, hogy ő nem korlátozni akarja az embert, hanem szabadságra vezetni, és többször is elhangzott az az ige, hogy minden szabad nekem, de nem minden használ. Végül minden résztvevő igyekezett tanácsot adni a fiataloknak, hogyha valaki már küzd függőséggel, akkor hogyan lehet elindulni a szabadulás felé, és a kerekasztal beszélgetés végén a fiataloknak volt lehetőségük névtelenül kérdéseket feltenni a vendégeknek.
1: A jelenlegi kárpátaljai helyzetben milyen kihívásokkal találkoznak a fiatalok, és ezekre milyen válaszokat adhat a keresztény közösség szerinted?
2: Egy fiatal életének egyik legfontosabb pillére az, hogy milyen emberekkel veszi körbe magát, ugyanis akik körülötted vannak, azok befolyásolnak téged akarva akaratlanul. A beszélgetés során is szó volt arról, hogy a szenvedélyektől való szabadulás egyik legfontosabb kérdése, hogy a közösséged, ahol vagy, előre visz vagy visszahúz. Hívő fiatalként szerintem szinte lehetetlen megmaradni a hit útján egy olyan közösség nélkül, aki bátorít, ha elcsüggettél, veled örül, ha sikereid vannak, de felemel, ha elestél, és akikkel egymás terheit hordozva erősek tudtok maradni az ördög csábításaival szemben.
1: Hogyan próbálja a Tiborka megszólítani azokat a fiatalokat, akik még nem kapcsolódnak gyülekezethez?
2: A fiataloknak kihívásaik mindig voltak, vannak és lesznek is, viszont szerintem egy keresztény közösségnek az a feladata, hogy megerősítse a fiataljainkat abba, hogy érdemes a keskeny úton járni, hogy Isten nem egy tiltó Isten, de vannak korlátok, viszont ezek a korlátok mind a mi javunkat szolgálják. Az a fiatal, aki elindul az Isten útján, mindig fog nehézségekkel találkozni, de az a kérdés, hogy ezekben a nehézségekben hogyan tudunk hűek maradni hozzá. Az alkalmainkat a közösségi média felületein hirdetjük, így semmi akadálya annak, hogy olyan fiatalok is részt vegyenek, akik talán az otthoni, saját gyülekezeti életükben nem annyira aktívak, viszont nagyon szeretnénk, ha ezeknek a fiataloknak a szívükben megszületne a vágy, hogy az otthoni ifibe is eljárjanak, vagy ahol nincs ifi, ott induljanak heti rendszerességgel ilyen alkalmak, ugyanis, ahogy korábban említettem, szerintem lehetetlen megmaradni egy közösség nélkül, akik mindig melletted állnak, akkor is, hogyha valamilyen próbatételen mész keresztül, ami gyakran előfordul egy fiatal életébe.
1: Milyen további programokkal készültök a közeljövőben? Tudsz-e már erről valamit beszámolni a hallgatóknak?
2: A Krisznek Máramaros Ugocsa Egyházmegyében két alapszervezete van, az egyik a Tisza Borzsa közi Krisz alapszervezet, azaz a Tiborka, és a Krisz Tisza Háti alapszervezete, és ez a két alapszervezet július 18-án Tiszabökényben szervez egy ifjúsági alkalmat, ahová szeretettel várjuk a fiatalokat, valamint augusztus 15-én a Krisz Túra kerül megrendezésre, aminek a szervezését a Tiborka munkatársi csapata vállalta. Ez egy olyan túra, ahol bizonyos megállók lesznek a túra folyamán, és ilyen lelki fröccsel készülünk a fiataloknak, úgyhogy bátorítok mindenkit, hogy vegyenek részt rajta, majd fogjuk hirdetni a közösségi oldalainkon. A tavalyi évben is megszervezésre került, és nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk.
1: A végére pedig egy személyesebb kérdés, mit jelent számodra a hit? És ugye a dicsőítés is jelen volt, és van is az életedben, az mit ad neked?
2: Az én életemben a hitnek nagyon meghatározó szerepe van, egészen kicsi koromtól kezdve. Ez nem volt egy egyenes és egyszerű út, nem jelenti azt, hogy nem voltak hullámvölgyek, mert a keresztény ember életében mindig vannak. Viszont az egyik kedvenc igém az Ézsaiás könyvének 40. részéből így szól. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyra kelnek, mint a sasok. Futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Én ezt az erőt érzem, amit az Isten ad nekem, amikor meglankadok, amikor elfáradok, amikor aggodalmaskodok, mert hajlamos vagyok mindenen aggódni, viszont az Isten már többször bizonyította azt nekem, hogy tényleg a hajam szála sem görbülhet az ő tudta és akarata nélkül, és azért cserébe, hogy én hűséges vagyok hozzá, ő adja az ő erejét, adja az ő bölcsességét, és adja az ő békességét. Azt szokták mondani, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik, és én ezt érzem, amikor dicsőítésben veszek részt, vagy csak dicsőítő dalokat hallgatok, azokon a dallamokon, a szövegeken, az énekeken keresztül valami különleges kapcsolódás jön létre az Istennel, ami engem nagyon megérint, és engem meg, hogy megint idézek a kedvenc énekemből, aminek az a szövege, hogy minden utamban hű voltál, egész életemben jó voltál, minden erőmmel, míg élek, éneklem a te jóságodat. Én azt érzem, hogy az Isten mindez idáig hű volt hozzám, és hiszem, hogy a későbbiekben is hű lesz, és azt várja el tőlem, hogy minden erőmmel, minden talentumommal szolgáljam őt, énekeljem az ő jóságát, vigyem a jó hírét a fiatalok között és a körülöttem lévő emberek között, ami nem mindig egyszerű, de tudom, hogy az Isten megáldja az igyekezetét azoknak, akik őt szolgálják.
1: Az elmúlt percekben a Tiborka elnökével, Gyurkó Teodórával beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Második alkalommal rendezték meg a fiatal teológusok konferenciáját a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen. A rendezvény megnyitóján készült összeállításunk elején Sipos Vizaknai Ábel szervezőt, az egyetem

0: lényegét, hanem a tárgyát is. Mi mindenképpen egy olyan párbeszédet, disputát szeretnénk kialakítani, ami nem csak a mostani teológusokat határozza meg, akik akár most itt tanulnak, vagy akár már doktori programban vesznek részt, hanem az a célunk és tervünk, hogy ez egy 5-10-15 éves távlatban is működő csapat alakulhasson ki, akikre ebben a szempontból nem csak lelki értelemben számíthatunk egymásra, hanem tudományos szempontból is, bármilyen disziplinából. Tehát itt nincs is kimondottan tematikája se a tavalyi évinek és az ideinek sem, hanem olyan szegmensekből, aspektusokból próbáljuk megfogni a témákat, amiket különböző teológiák, vagy a teológiáknak, vagy hittudományi egyetemeknek a doktori iskolái fednek le, hogy egy friss képet kaphassunk arról, hogy hol tart egy mostani doktorandusz, akár vagy egy teológus, hiszen van több doktorandusz hallgató is, aki előadni fog, de van olyan, aki a szakdolgozatából, akár a TDK dolgozatából fog egy-egy szeletet bemutatni a hallgatóságnak.
1: Az előadókat a szervezők keresik meg, vagy esetleg jelentkeznek is, akiknek valamilyen módon már összeállt úgy a kutatási anyaguk, hogy előadható, és hát egy ilyen közegben, ahol gyakorlatilag hasonszőrű diákok között lehet előadni, ez egy nagy bátorítás, vagy esetleg egy kis építőkritika is lehet.
0: Tavaly mindenképpen meghívásos alapon szerettük volna megcsinálni, ez így is történt. Szerettünk volna egy kemény magot kialakítani, akik közül igazából, a tavalyi előadók közül igazából mindenki szinte itt van az idén, nem feltétlenül előadóként, van ilyen is. Küldtünk ki meghívót, felhívást a debreceni, illetve a budapesti doktori iskoláknak, de hívtunk is meg célzottan, akikről tudtuk, hogy mivel foglalkozik, tudtuk, hogy az olyan kvalitású téma is, hogy őt mindenképpen szeretnénk meghallgatni. Ugyanakkor ez az intézményünknek is lehet egy jó pont, ha lehet ilyen egyszerűen fogalmazni, hogy olyan diákok, olyan lelkipásztorok jönnek el, akik tényleg 1-2-3-4-5 éve végezték el a teológiát valamelyik intézményében az országnak, akik most itt patakon gyűlnek össze, és a tervek szerint jövőre és az elkövetkezendőkben is így megyünk előre.
1: Ha lehet konkrétan említeni, honnan érkeztek az előadók?
0: Érkeztek a budapesti doktori iskolából ketten, érkeznek egyébként a budapesti teológiáról, mint még aktív hallgató, a debreceni hittudományi egyetemről is érkezik egy személy, illetve van olyan, aki itt végzett patakon, a doktori képzés előtt áll, tehát ez a terv, hogy doktori programban fog részt venni, így ő egy korábbi TDK dolgozatából hoz egy tovább gondolt változatot, úgyhogy nagyon széles a paletta.
1: Helyi erők is vannak?
0: Van helyi erő is, abból a szempontból, hogy itt végzett patakon, tehát most aktív hallgató most nincsen, tavaly volt, idén sajnos ez nem jött össze, pedig tervünk volt.
1: Dr. Nagy Károly Zsolt, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem tudományos rektor helyettese, örvendetesnek nevezte, hogy hallgatóik egy komoly országos léptékű eseményt hoztak létre, ami reményeik szerint hagyományossá is válhat.
2: Egy egyetem tudományos rektor helyetteseként ezt nem lehet máshogy értékelni, csak kitörő örömmel és lelkesedéssel. Amikor tavaly először megkerestek a diákvezetők azzal, hogy lenne itt egy ötlet egy disputára, akkor nagy örömmel igyekeztünk támogatni őket, és nagyon örülök annak, hogy nem csak első pataki disputa van, hanem második is, és reméljük, hogy lesz harmadik és sokadik. Nem lehet elégszer hangsúlyozni azt a buborékba beszélő és monologizáló egyház és teológia világában, hogy a teológiát csak közösségben lehet művelni. A teológia művelése csak közösségi műfaj lehet, és nem lehet elégszer hangsúlyozni azt sem, hogy ezt a teológiai éveknek az elején, kezdetén kellene megtanulni, ebbe bele szocializálódni, és azt hiszem, hogy az, hogy van pataki disputa, az ennek egy kiváló alkalma lehet.
1: Az intézmény ad-e valami segítséget?
2: Hát a magunk részéről igyekszünk minden lehető segítséget megadni, de nyilván ez elsősorban a háttérnek a biztosítása, tehát anyagilag is támogatjuk meg. Szállást kapnak az érkező vendégek, az intézmény kommunikációs infrastruktúrája is a hallgatók rendelkezésére áll, ugyanakkor én úgy vagyok vele, és örülök is annak, hogy nem kell helyettük ezt megszerveznünk, nem kell kivennünk a kezükből a szervezést, hanem nagyon felnőtt módon, érett módon tudják ezt a konferenciát hirdetni, szervezni, körültekintően csinálják. Úgyhogy abszolút öröm számunkra az, hogy ők ezt kézbe vették és intézik.
1: Sokszor beszéltünk már róla, hogy Sárospatak és a Hittudományi Egyetem is itt van az ország perifériáján, és mégis sikerül most egy félországos rendezvényezés, hogyha úgy tekintjük, ahonnan érkeznek majd az előadók, hogy mit jelent az egyébként ilyen stratégiai szempontból, hogy tud ilyen vonzó lenni mások számára maga az intézmény.
2: Az, hogy egy intézmény a periférián van, annak nagyon sok hátránya érezhető. Ugyanakkor van nagyon sok előnye is. Sárospatak mindig is olyan hely volt az elmúlt évtizedekben is, mióta újraindult, ahol az egyházat érintő kérdésekről érdemi diskurzust lehetett folytatni. Azért is, mert hogy távol volt

0: tartunk azoktól a fülektől,
1: akik miatt néha nem lehetett érdemi diskurzust folytatni.
0: Patak ráadásul nyilván az ország nyugati felétől meglehetősen távol van, ugyanakkor vonzó hely is, és ezt igyekszünk ki is használni. Tehát az, hogy nem csak Magyarországról, egyébként, hanem a Kárpát-medencéből hívnak és érkeznek erre a konferenciára is vendégeket, azt jelenti, hogy Patakot mi szeretnénk egy találkozási ponttá tenni, ahol a Kárpát-medence különböző területein élő református teológusok és a Magyar Református Egyház teológiai gondolkodásának különböző irányait képviselő teológusok találkozhatnak, jó környezetben, nyugodt körülmények között eszmét cserélhetnek, disputálhatnak, és talán egy kicsit egymásra is találhatnak.
2: Az előadók szívesen osztották meg kutatási eredményeiket, köztük volt Gér András László református lelkipásztor, zsinati tanácsos.
3: Az én témám a magyarországi református liturgia történetből néhány pillanat felvételt fogok megmutatni. Gyakorlatilag azt az ívet próbál meg az előadásban ismertetni. Már 1609-ben felvetődött, hogy egységes istentiszteleti rendtartás legyen minden magyar református egyházközségben. Nem árulok el nagy titkot, hogy ez soha nem valósult meg. Ezt fogjuk megnézni, hogy ennek milyen okai voltak. Erdélyben, Magyarországon, a magyarországi négy egyházkerületben 16-17-18-19. Században, aztán a 20. századi viharokban, és most a 21. században pedig milyen liturgia megújítási törekvések, irányzatok vannak, illetve hogy a Generális Konvent Liturgiai Bizottsága milyen javaslatot készített, amit élőben ki is próbáltunk a Generális Konvent 2026. plenáris ülésén, és ennek egy rövid elemzését kívánom a végén bemutatni. Bizonyítva az, hogy ezek a 20. századi liturgiai megújítási törekvések visszanyúlnak a kálvini reformáció alapelveihez, és mint tudjuk, a kálvini reformáció pedig az óegyház istentiszteleti alapelveit próbálta meg akkori korszerű köntösbe öltöztetni, úgyhogy ezeket a nagy íveket fogjuk körbejárni itt történelmi áttekintésképpen.
2: Az ön érdeklődését miért keltette fel ez a témakör?
3: Hát ugye egyrészt írtam egy szakdolgozatot, amelyik a liturgia történetről szólt, illetve én magam is részese voltam az elmúlt 10-12 évben számos olyan közegyházi eseménynek, ahol ezeket a liturgia megújítási 21. századi próbálkozásokat személyesen is átélhettük, és elkezdett érdekelni, hogy ez mire megy vissza, milyen alapelvekre, milyennek a történeti háttere, az egyes liturgiai megoldások, azok honnan erednek, mi van ennek a hátterében történelmileg, és hát elkezdtem időben visszafelé menni, és 1609-ig jutottam.
2: Hegedűs Csaba egy különleges kutatási témakörrel érkezett Sárospatakra a Debreceni Református Hittudományi Egyetemről.
4: A szervezők felkértek engem, egy csillagpontos megmozdulás alkalmával találkoztunk, és beszélgetésbe keveredtünk, és akkor mondtam el nekik, hogy én igazából Hollandiában voltam a 2023-2024-es akadémiai évben, ahol az Azázél szót kutattam, ez a Bibliában a 3 Mózes 16-ban van benne, és csak ott található meg ez a szó a Bibliában, és ennek a szónak a kutatása azért is volt fontos, ugyanis ha megnézzük a revidált újfordítást, azt látjuk, hogy nincs lefordítva. Tehát transliterálva lett az eredeti héber szövegből, és ezt a tendenciát már egészen a korai bibliafordítók munkája kapcsán is látjuk, hogyha csak Károlit, illetve a Károlinak a csapatát, a Heltai Gáspárt, illetve az ő csapatát, illetve hogyha a komáromi Csipkés György munkáját megnézzük, akkor azt látjuk, hogy senki nem foglalkozott a szónak a lefordításával, hanem transliterációval oldották meg a feladatot. Ebből fakadt maga az a felindulás részemről még 5 évvel ezelőtt, hogy akkor nézzünk komolyabban a szónak utána, és itthon a hazai terepen nem sikerült komolyabb leletet feltárni, és akkor innen jött az ötlet és az elhatározás, hogy akkor nézzük meg Hollandiában a Protestantse Theologische Universiteiten, Amsterdamban és Groningenben akkor még, hogy mit tudunk kezdeni ezzel a témával. És akkor ott találkoztam egy újszerű megközelítéssel, az összehasonlító nyelvészeti elemzéssel, amivel a szót egészen ugaritig sikerült visszafejteni.
2: Ez mit jelent pontosan ez az összehasonlító elemzés?
4: Ez az összehasonlító nyelvészeti elemzés, ez abból a felismerésből indul ki, hogy az izraelita vallás, illetve az izraelita kultusz az ókorban, az úgy néz ki a mi szemszögünkből, mintha ez egy teljes mértékben önálló koncepciókat felvonultató vallás lenne. és rá kell jönni az embernek, amikor a környező népek, tehát az ókori közel-kelet népeinek a vallásos iratait nézi eredetiben, hogy itt vannak bizonyos átfedések. Ami nem azt jelenti, hogy itt úgymond koppintás történt, vagy kölcsönöztek, hanem egy közös kognitív háttérről beszélhetünk. Tehát lényegében egy kulturális közösségről beszélhetünk az ókorban a Levante térségében.
2: Lehet mondani valamit, mire jutott a vizsgálatok során, illetve a kutatás során?
4: A kutatásom során arra jutottam, hogy a legvalószínűbb etimológiája, tehát a szó értelmének, a visszafejtésének a legvalószínűbb megoldása, az az ugaritban található, a KTU 1.40 szövegében, ahol, hogyha a magyarra akarnánk lefordítani, akkor úgy fordítanánk a szót, hogy a fogukat haragukban csikorgató istenségek. És ugye ez is része volt a kutatásnak, hogy rendben, hogy megtaláltuk ezt, viszont akkor hogyan jutott el ez az izraelita kultuszba, illetve gondolkodásba? Úgyhogy innen jött a felismerés, illetve a felfedezés, hogy feltehetően két különböző szöveg szerkesztődött össze ugye a papi iratcsoportban, és így került bele a szó, illetve a 3 Mózes 16 a Bibliába.
2: És az ön számára mit jelent, hogy hasonló kvalitású, kaliberű fiatalok között elmondhatja ennek a kutatásnak a menetét, eredményét, és egyáltalán itt ezt mit cserélhetnek több teológiai, bibliai témájú témakörről?
4: Nagyon sokat jelent abból a szempontból, hogy érdekes lesz majd látni azt, hogy hányadán is állunk a dolgoknak, illetve a tudomány terén, illetve mindenféleképpen reménységgel tölt el, hogy ahogyan itt beszélek a szervezőkkel, illetve majd szóba elegyedek a többi előadóval is, hogy mennyi energiát és munkát kell esetenként belefektetni abba, hogy Istennek az ő szent igéjét, illetve annak a mélyebb értelmeit feltárjuk, megnézzük, hogy mit jelentenek, illetve pont a disputának, a pataki disputának az apropója révén, hogy gyülekezeti szempontból hogyan tudjuk hasznosítani, úgymond apró pénzre váltani ezeket a felfedezéseinket, feltárásainkat, úgyhogy ez egy abszolút izgalomfaktorát adja összejövetelünknek.
5: Az elmúlt percekben a Fiatal Teológusok konferenciájáról készült összeállításunkat hallhatták.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Idén a 11. Méra Világzenei Csűrfesztivál július 30-a és augusztus 2-a között tárja ki ismét kapuit a zenekedvelők számára. A kalotaszegi hagyományok, a világzene és a közösségi élmények találkozásáról, az idei fellépőkről, újdonságokról és a fesztivál egyedi hangulatáról Varga Zoltán Lászlóval, a fesztivál egyik főszervezőjével beszélgettünk, a riporter Ungvári Szende.
2: Idén mikor lesz ismét hangos Méra?
3: Idén a Méra Világzenei Csűrfesztiválnak a 11. kiadására július 30 és augusztus 2 között kerül sor. Ugyancsak csütörtöki napon indul a fesztivál a koncertekkel, és péntektől már kísérő programokkal is várjuk a fesztiválozókat.
2: A fesztivál évről évre fejlődik. Miben lesz más vagy új az idei kiadás?
3: Igazából a tavaly volt egy újítás a fesztivál kapcsán, egy új portával bővítettük a fesztivált, és ezt a portát tovább szeretnénk erősíteni, mert az volt a tapasztalat, hogy nagyon jól bevált, ez volt a romszínpad a Hangyatelekbe, ez a Mérai templomban szemben található porta, ahol napközben koncertek és különböző tematikákban beszélgetések voltak, és majd mikor a nagy színpadon a koncertek elkezdődtek, ez a porta zárt. És igazából ezt a portát szeretném tovább erősíteni, és az ennek kínálatot pedig úgy erősíteni, hogy a nap szinte minden pontjában, mikor a fesztivál megnyílik a közönségnek, akkor mindig koncertekkel, zenével és különböző programokkal tudjuk várni az érdeklődőket.
2: Idén milyen fellépőkre lehet számítani?
3: Vannak olyan fellépőink, akik visszatérőek, viszont vannak olyan nevek, akik először lesznek a fesztiválon, én például a Trio Mandili, amit szerintem nagyon-nagyon sokan ismernek, viszont nagyon ismert név a Barcelona Gypsy Balkán Orkestra, akik idén újra visszatérnek a Mérai Csűrszínpadra, de ilyen az Olá Gypsy Beats Magyarországról, a Pasellán, aki az elmúlt években egyre többek lehet hallani róluk, ugyancsak Magyarországról először debutálnak a Mérai Csűrszínpadon, de ilyen például a Nagy Csomor András és zenekara, de sokan mások is megmutatkoznak a csűrszínpadon, például a Mérai Cifra Néptánc Együttes első ízben fog egy nagy estés előadással a pénteki napon fellépni a fesztiválon, ami ugye egy olyan dedikált nap a fesztivál, ami a kárpát-medencei autentikus népzenének szól.
2: Milyen szempontok alapján szokták kiválasztani az előadókat?
3: Általában mindig egy szabály érvényesül, a szervező kollégámmal, főszervező kollégámmal, Betlendi Andrással közösen választjuk ki mindig a zenekarokat, és egy szűrő van, rá kell bólincsunk az illető zenekarra, viszont lévén, hogy egy világzenei fesztiválról beszélünk, mindig szempont az, hogy olyan zenekarokat válogassunk, ami egy színes és teljes világzenei palettát kínál a fesztiválozóknak.
2: Mennyire nehéz ma Erdélyben kulturális, illetve zenei fesztivált szervezni?
3: Én azt gondolom, hogy mindig megvoltak a kihívások egy ilyen kulturális rendezvény kapcsán. Piaci alapon nem annyira fenntarthatóak mindezek a hatalmas nagy fesztiválokantól, vagy elezik ezt a fesztivál, de azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt években az igény folyamatosan nő. Mármint amiben én most a mi fesztiválunkról beszélek, a látogatottsága a fesztiválunknak az elmúlt 10 évben növekedett, szóval megvannak a maga kihívásai a fesztiválrendezésnek, de úgy gondolom egy hálás dolog, mert tényleg egy növekedésről beszélhetünk minden évben.
2: A fesztivál nem csak koncertekről szól, hanem igazából közösségi élményről is. Milyen programok erősítik ezt leginkább?
3: Hát egyrészt mi egy olyan fesztivál vagyunk, aki a családosokat is tárkarokkal várjuk, így péntek déltől már gyerekprogramokkal várjuk a Csűrfiába a családosokat, de ezzel párhuzamosan számos beszélgetésre, kézműves foglalkozásra, zeneoktatás, táncoktatás, népdaloktatásra várjuk a fesztiválozókat, illetve filmeket is vetítünk, ami kapcsán beszélgetések is lesznek, illetve az idei év az a Kallós Zoltán születésének 100. évfordulója kapcsán köré is szerveződik. Lesz egy koncert is, amit ennek az évfordulónak dedikálunk, illetve terveink szerint egy fotókiállítás is.
2: Mennyire fontos cél a kalotaszegi hagyományok megőrzése maga a fesztiválon?
3: A fesztiválunk egykori, meg talán mostani jelmondata is, hogy a világnak megmutatni Kalotaszeget és Kalotaszegnek a világot. Minden este táncházzal várjuk a bulizni, mulatni vágyokat, és mi mindig előszeretettel építünk a helyi kultúrára, és az a célunk is, hogy a világnak a helyi kultúrát megmutassuk. Ilyen a pénteki napunk is például, amikor a Mélai Cifra néptánc együttes is, ahol kalotaszegi helyi gyermekek, fiatalok visztek színpadra egy teljes estés előadást. Szóval mi mindig kiemelt hangsúlyt fektetünk a helyi kultúrára, a kalotaszegi és mérai kultúrára egyaránt.
1: Az elmúlt percekben a Méra Világzenei Csűrfesztivál egyik szervezőjével, Varga Zoltán Lászlóval beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Minden a MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén megsérült kolléga hazatérhetett családjához a kórházból és otthon folytathatják a rehabilitációs időszakot, amihez továbbra is minden támogatást megadnak a gyógyulás teljes időtartama alatt, két dolgozó pedig már a munkába is visszatért, közölte a MOL. Mint ismert, a MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén május 22-én reggel történt robbanás, az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérült. A tiszaújvárosi Olefin egy üzem szénhidrogénmentesítését már befejezték, így fokozatosan megkezdődhetnek a biztonságos helyreállításhoz szükséges munkálatok. A helyreállítás következő szakaszában a további rendszerek részletes műszaki ellenőrzése, valamint az ehhez szükséges áványozási munkák zajlanak. Folytatják a sérült elemek elbontását, továbbá a szakértői csapat elindította a helyreállításhoz szükséges eszközök beszerzését. Kiemelték, hogy a baleset körülményeinek kivizsgálása folyamatban van, a vállalat teljes körű együttműködésben dolgozik az illetékes hatóságokkal. Elindítja a világító torony ökogazdaságok hálózatát az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet. 8 hazai ökogazdaság mutatja meg, hogyan működik a bio a gyakorlatban. A hálózat célja, hogy láthatóbbá és hozzáférhetőbbé tegye a már működő, bevált hazai ökológiai termelési gyakorlatokat. A kezdeményezés egyben kapcsolódik a nemzetközi talajmisszió célkitűzéseihez is, amely Európa szerte támogatja a talajvédelmet szolgáló úgynevezett élő laboratóriumok és jó gyakorlatok elterjedését. Kiemelték, hogy az ökológiai gazdálkodás fenntartható alternatívát kínál a környezet és egészségtudatos vásárlók és gazdálkodók számára, miközben fontos célja a talajtermékenység és az élővilág megőrzése. A biogazdálkodásra való átállás ugyanakkor tudást és tapasztalatot igényel, hiszen az új szemlélet sokszor kockázatokkal jár. A 2026 és 27 köz zajló program keretében a világító torony ökogazdaságok tapasztalataikat saját gazdaságaikban megvalósított szakmai eseményeken, nyílt napokon, valamint online tartalmakon keresztül osztják meg. A kisebb környezeti terheléssel készülő éttermi fogásokra irányítja a figyelmet júniusban a Bolygóbarát ízek hónapja, a Felelős Gasztrohős Alapítvány országos kampánya. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek csatlakozhatnak. A részvételhez az éttermek a bolygóbarátizek.hu honlapon regisztrálhatják fogásaikat, amelyeket az alapítvány szakértői ellenőriznek a fenntartható étkezés nemzetközi alapelvei szerint. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók, növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú, és a nemzetközi bolygó egészségügyi étrend tudományos ajánlásaihoz igazodnak. A kezdeményezéshez a vendégek is csatlakozhatnak, a közösségi média posztokban megoszthatják kedvenc bolygóbarát fogásaikat. Idén országosan 30 fürdő és strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség által indított Suli a strandon akcióhoz, amelyben június 19-éig élményszerű tanulással, játékos programokkal várják az iskolai osztályokat. Az akcióban az osztályok részére különböző mértékű kedvezményeket biztosítanak a diákbelépők árából. A program célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációik hátralévő időszakot. Így a pedagógusok különféle tantárgyak óráit tarthatják meg a fürdők területén, többek között matematika, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákra adnak javaslatot. A tagfürdők szabadon dönthetnek arról, milyen módon vesznek részt a programban, szervezik meg a saját strandsuliukat. Az országos programhoz csatlakozott fürdők teljes listája a Fürdőszövetség oldalán található.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán általában napos időre van kilátás, főleg az ország keleti felén elszórtan számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. A déli-délnyugati szél megélénkülhet, több helyen erős, akár viharos széllökések is várhatók. A hőmérséklet szerdán délután általában 27 és 34 fok között valószínű, de a nyugati és az északi határ mentén ennél pár fokkal alacsonyabb értékek is várhatók.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: 30 éves fennállását ünnepli a Tiszán inneni református egyházkerület fenntartásában működő Miskolci Máon református szeretet otthon. Az intézmény története 1996-ban kezdődött, amikor keresztény családok civil kezdeményezésére megalakult a Békességháza Alapítvány. Az egykori fogyatékosok napközije mára egy olyan biztos, bentlakásos menedékké szeretetteljes közösségé vált, amely hosszú távú oltalmat nyújt a sérült fiataloknak és felnőtteknek. Az otthon alapítása óta szorosan együttműködik Miskolc városával, hogy levegye a mindennapi terheket a gondozó családok válláról. Ez a biztos háttér különösen fontossá válik akkor, amikor az idősödő hozzátartozók már nem tudnak saját maguk gondoskodni szeretteikről. A kerekéforduló alkalmából a lakók saját kezüleg készített apró agyagcsigákkal az intézmény jelképével ajándékozták meg az ünnepségre érkező vendégeket. Helyszínű szállításunkat hallják a riporter Sütő Dávid felé.
1: Kurovics János András néval, tagintézmény vezetővel beszélgetek. Hogyan, miként készültek erre a mai alkalomra? Mi is ez a mai alkalom, amin itt közösen részt vehetünk?
2: A Máon Református Szeretet Otthon 30 éves jubileumi évfordulóján vagyunk együtt, és hát nagyon nagy izgalommal készültünk. Nagyon sokat tárgyaltunk arról, hogy hogyan is képzeljük el, hogy legyen, hogy válasszunk helyszínt, és úgy sikerült ezt a kis helyszínt megtalálnunk, hogy közelbe van, és alkalmas arra, hogy egy szép ünnepséget rendezzünk. A fiataljaink készültek egy kis műsorral, és a dolgozók is, és nagyon nagy összefogás volt, ami számomra nagyon-nagyon nagy öröm, hogy ilyen jó munkatársaim vannak, akik így összetudják fogni a teendőket, és tényleg együtt csapatként dolgoztunk. Nagyon jó volt.
1: Milyen műsorra, milyen programokkal készültek?
2: Hát lesz egy áhítat, amit Rácsok András püspöki tanácsos úr tart. Azután néhány köszöntő lesz, és a köszöntők után lesz egy kicsi műsor. A fiataljaink, illetve ellátottaink, a dolgozóink veszünk részt benne, és a Nyéklátháza Református Egyházközség lelkipásztorai vesznek még részt ebben a műsorban.
1: Hogyan emlékszik vissza erre a 30 évre? Hogyan indult az intézmény élete? Kicsit idézzük fel a múltat. Milyen mérföldkövek voltak?
2: Én csupán 2 éve vagyok az intézmény élén, de néhány dolgot tudok azért az intézményről, hiszen utána néztünk mindennek, hogy hogyan is volt, mint volt ez a 30 év, hogyan telt ebben az intézményben. 1996-ban kezdődött a története, amikor is keresztény családok civil kezdeményezésére megalakult a Békességháza Alapítvány. Az alapítók közül néhányan ma el is jönnek hozzánk, és megtisztelnek bennünket, és ők nemes célt fogalmaztak meg, olyan keresztény szellemű közösséget kívántak létrehozni, ahol a fogyatékossággal élő gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket nevelő családok támogatást, biztonságot és reménységet találhattak. Először nappali ellátás nyílt, Máon Menedék Fogyatékosok Napközije néven, majd később megalakult az Értelmi Fogyatékosok Otthona is, ahol a bentlakásos ellátást biztosították az intézménybe. Az alapítvány működését egy 9 tagú kuratórium irányította, melynek első elnöke dr. Ábrám Tibor volt, és a nappali ellátásban a Miskolc megyei jogú város önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás által sikerül a működést elindítani, és azóta is együttműködik az intézmény a várossal. Kezdetben a Görgei utca 20-as szám alatti épületben volt az intézmény, majd 2001-ben költözött fel az Avas déli városrészben található Szilvás utca 39 szám alatti épületbe. 2002. június 1-től a Máon Református Szeretet Otthon fenntartója a Tiszán inneni Református Egyházkerület. Az akkori alapító okiratot dr. Mészáros István püspök úr és Dészabó Dániel főkunnok úr

0: írták alá. Azóta az egyházkerület folyamatos támogatásával számos fejlesztés valósult meg, megújultak a belső terek és a vizes blokkok, sor került energetikai korszerűsítésre, nyílászáró cserére, teljes villamossági felújításra, tetőszigetelésre és modern tálalókonyha kialakítására is. Az épület egyházi tulajdonba került, és ma is folyamatosan zajlanak a szükséges karbantartási és fejlesztési munkálatok. Azt tudni kell, hogy ez az épület bölcsöde épülete volt, tehát egy teljes átalakítást kellett végrehajtani, hogy alkalmassá váljon arra, hogy a fogyatékosok ellátását tudjuk benne biztosítani.
1: Most jelenleg mennyi ellátottal élnek együtt, mennyi ellátottal dolgoznak itt együtt, hogyan néznek ki a hétköznapok?
0: Jelenleg a bentlakásos otthonunkban 20 fő középsúlyos és halmozottan súlyos értelmi fogyatékossággal élő ellátott gondozását biztosítjuk, míg a nappali ellátásunkban 30 fővel van élő megállapodásunk. Ez azt jelenti, hogy minden nap a 20 fő ellátását biztosítjuk. Egyre növekvő a várakozók létszáma, ami jelzi, hogy intézményünk népszerűsége növekszik, és ez számunkra nagyon nagy öröm, hiszen látjuk azt, hogy sok család keresi azt a biztonságot és keresztény értékrendet, amelyet intézményünk képvisel.
1: És mi a szépsége ennek a munkának? Ön mit kap akár az ellátottaktól?
0: Hát azt tudom mondani, hogy maga a légkör, ami engem annak idején, amikor ide érkeztem, fogadott, az egy csodálatos élmény volt számomra, ahogy a fiatalok nagy örömmel, nagy szeretettel fogadtak, és ez a szeretet máig is tart. Ide nem lehet úgy bejönni ebbe az intézménybe, hogy az ember ne mosolyogjon, és ne örüljön annak, hogy itt lehet, hogy itt dolgozhat, itt szolgálhat ezek között, a különleges emberek között. És szerintem ők is örülnek annak, hogy ilyen biztonságos és szeretetteljes légkörben élhetnek, és meg tudják tartani azokat a képességeiket, amik még megvannak, hiszen nagyon-nagyon sok foglalkozást, kirándulást és ünnepséget szervezünk. A számukra nap mint nap van elfoglaltság, és ez számukra nagyon fontos, hogy úgy töltsék el az idejüket, hogy ne unatkozzanak, hanem tartalmasan töltsék el azt az időt, ami az intézményben vannak.
1: Ön ezt a 30 évet lelkiekben hogyan éli meg, hogy az intézmény most már 30 éves, bár ugye említette, hogy még csak 2 éve szolgál itt, hogyan éli meg ezt a 30. születésnapot ön személy szerint?
0: Hát nagyon örülök neki, hogy ez az intézmény fennállása ilyen hosszú ideje tart már, és hálás vagyok az Úr Jézusnak és a mennyei atyánknak, hogy ez lehetővé tette, hogy ez az intézmény így megmaradjon, épüljön, szépüljön éveken keresztül, és nagyon hálás vagyok a Tiszán Innenni Református Egyházkerületnek a támogatásáért, valamint a Tiszán Innenni Református Egyházkerület szeretett szolgálatának a támogatásáért, a munkatársaknak, a szeretetéért, amelyel körülvesznek bennünket, és bármikor ellátogatnak hozzánk csodálatos élményekkel, ajándékoznak meg bennünket is, és a fiataljainkat is, és nagyon hálás vagyok ezért.
1: Molnár Ildikóval, a Tiszán Innenni Református Egyházkerület szeretett szolgálat igazgatójával folytatom az összeállítást. Hogyan éli meg ennek a intézménynek ezt a neves alkalmát, ezt a 30. születésnapot?
2: Nem olyan rég csatlakoztam az intézmény életébe, és nincs olyan rálátásom, mint az előttem szólónak talán, de azt el tudom mondani, hogy látva az itt folyó munkát, az itteni ellátottakat, a hozzátartozókat, a munkatársaknak a hozzáállását, engem is felemel minden pillanata. Már az előkészületek, láttam, ahogy az ellátottak szorongva készültek ennek a műsornak az összeállítására, ahogy a munkatársak díszítették, dekorálták a termet, amilyen gondossággal kiválasztották a fényképeket az albumokból, és hát ez egy nagyon felemelő alkalom, azt gondolom, hogy az intézmény életében. Az külön öröm számomra, hogy nagyon sok olyan vendég is érkezik a körünkbe, akik az intézménynek a korábbi életében voltak jelen, és váltak áldássá az ő munkájukkal.
1: Miért is fontos, hogy létezik ez a tagintézmény, ez az intézmény itt Miskolcon, az egyházkerületen belül? Ön mennyire fontos feladatot, szerepet tölt be, hogyan látja?
2: Egy nagy hiánypótló, azt gondolom, a Tiszaninani Református Egyházkerületnek a fenntartásában ez az egy fogyatékkal élők otthona működik, illetve még a Tiszaninani Református Egyházkerület területén működik egy fogyatékkal élők otthona, de a fenntartásában, az egyházkerületnek a fenntartásában ez az egy. Ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos nekünk odafigyelni az itt élő családokra, akik nagyon nagy gondokkal küzdenek, és sokszor reménytelenül állnak a kérdés előtt, hogy hová tegyük, vagy hová tegyem a hozzátartozómat, a gyermekemet, úgyhogy hogy ez megnyugtató legyen a jövőre nézve is.
1: Hogyan látja, mi a MAON legfontosabb üzenete?
2: Van egy gondolat Jean Vanier tollából, aki kanadai filozófus volt, és aki egész életét értelmi fogyatékkal élő emberek között töltötte. Ő ezt mondta, a legnagyobb ajándék, amit egymásnak adhatunk, nem az, hogy erősek vagyunk, hanem hogy elfogadjuk egymás törékenységét. Talán ez a MAON egyik legfontosabb üzenete. Itt újra és újra megtapasztalhatjuk az ember értékét, és azt, hogy nem a teljesítménye számít az embernek, nem az, hogy mire képes, vagy mennyire önálló, hanem az, hogy Isten szereti.
1: Takácsné Káresz Katalinnal folytatom az összeállítást az egyik gyermek édesanyjával. Ön is felszólalt, készült egy ünnepi beszéddel. Mit is idézett fel így a 30 év kapcsán, az intézmény 30 évével kapcsolatban?
3: Amikor készültem, akkor próbáltam összeszedni a gondolataimat, hogy igazából Gyökösi Endrének a könyvét, egyiket fellapoztam, mert amikor még nem voltam házas, a férjemnek első randevunk egy Gyökösi Endre beszélgetés volt, aki úgy emlékszem, hogy felkészítést tartott egy sérülteket nyaraltató csapatnak, de ez már nagyon sok éve volt, és aztán nagyon nagy hálával tartozunk mindannyian szülők Istennek, hogy azt akartam mondani, hogy ezt a terhet megosztják velünk, mert mi azért nem mondtunk le a gyermekeinkről, de megkönnyítették az ő hordozásukat, és ahogy az ember halad előre az éveiben, tehát be kell látni, hogy egyszer az erőnk véges. És így került a mi Juditunk is igazából ebbe a MAON nevű menedék helyre. És még az van bennem, hogy mindenkit Isten a saját képmására teremtett, és valahogy így próbáltam, de aztán látni kell azt is, hogy az ővelük való együttélés mindenkire kihívást jelent, az ővelük való együttélés erőhozza az emberi gyengeségeinket is. Ezért is tértem ki arra, hogy az ott naponta szolgálatot teljesítő emberek mekkora munkát végeznek, és ezért mi nagyon-nagyon hálásak vagyunk.
1: És hogyan látja, mekkora segítség maga az intézmény önöknek, illetve hogy a hétköznapok során hogyan élik meg, hogy például Judit is itt van a közösségben, részt vehet ebben a közösségben, ezt az egészet hogyan látja?
3: Hát ha mesélhetek arról, amikor először elfoglaltuk a lakóotthonba a helyünket, mert először bejárós volt ő, és úgy kerültünk utána így a lakóotthonba. Én nehezebben éltem meg az elszakadást, mint a Judit. Meg kellett látnom azt, hogy amit én bitoroltam az ő kis szívébe, hogy mindenért felelős voltam nekem. Tehát az én életem is összefonódott az övével. Be kellett látnom, hogy új barátok lettek, a gondozók, akik már az ő életébe jelentős szerepet töltenek be, és nekünk nagyon nagy segítség, mert elmondom, hogy szóval őt 3 óránként például katéterezni kell. És mi így, ahogyan hallottuk a tiszteletes úrnak a beszédét, akinek szintén volt sérült testvére, tehát azt azért el kell mondanom, hogy a Judit, ő az első befogadott gyerekünk, és ezután született vér szerinti gyerekünk, és én ezt nagyon értettem, amit ő ott mondott, ő volt az, aki az első felszólaló, hogy teljesen más jelentett a hétköznapi élet, mint egy ép családban.
1: Hogyan látja Judit, hogyan érzi magát ebben a közösségben?
3: Nagyon szeret hazajönni, és ő vele reggel este mindig telefonálunk, például ő hív, és ez egy ilyen magánidő nekünk, és nagyon szeret hazajönni, és ki is alkudja, most már nyugdíjas vagyok, ki is alkudja, hogy többet is ott van, mint ha megbeszélt, akkor utána elkezd visszavágyni, hallom a szavaiból, hogy de kell neki a megpihenés, az ottani életből való kiszakadás.
1: Rácsok Andrással, Tiszán inneni református egyházkerület püspöki titkárával beszélgetek. Ennek az intézménynek a 30. születésnapját, évfordulóját, működésének a fennállását. Hogyan éli meg nagy tiszteletű úr, miként éli meg ezt az ünnepet?
4: Én nagyon jó érzésekkel élem meg ezt az ünnepet, mert valahol a születéskor ott voltam, igaz, nem a frontvonalban, hanem édesanyám által. Elhangzott az ünnepségem, hogy 18 családnak fogant meg a gondolataiban, szívében, lelkében az, hogy szükség van egy olyan egyházi református intézményre Miskolcon, ahol fogyatékkal élő emberekről gondoskodnak, és mi családilag érintettek voltunk, hiszen legidősebb nővérem fogyatékkal élőként élte az életét, úgyhogy édesanyám volt az egyikük, akik ebben a munkában elindultak, és sok imádsággal, sok gondolkodással, beszélgetéssel létrejött egy alapítvány, amiből aztán kinőhetett maga az otthonnak a létrejötte is, ami később aztán, ahogy hallottuk, meg nyilván én is tudom, hogy egyházkeleti fenntartású otthonná lett. Tehát a kezdetekkor én gyermekként kísértem figyelemmel ennek az otthonnak az indulását, az alapítvány indulását is, úgy egyáltalán azt az utat, hogy hogyan keletkezett erre a gondolat és a szükség erre az intézményre.
1: Hogyan látja a lényegét, a jelentőségét ennek az intézménynek, miért fontos akár mai korunkban az egyházkerületben működik egy ilyen intézmény?
4: Úgy gondolom, hogy a szeretett szolgálat, a diakónia minden ágában nagyon fontos a lelkület, és maximális tisztelettel adózom azok iránt, a szakemberek iránt is, akik ezt nem egyházi fenntartású intézményben végzik, hiszen azt gondolom, hogy valahol ehhez mindenkinek elhívás kell. Bármilyen gondozásról van szó, akár idős gondozásról, akár gyermek, akár fogyatékkal élő gondozásáról, mégis valahogy Isten különösképpen is a hívő embernek a szívére helyezi azt, hogy az elesetről, a gyengébről gondoskodjunk, és úgy gondoskodjunk, hogy a mi egészséges életünk az nem a mi hatalmunkban van, azt egy ajándékként kapjuk. Ez a többlet, hogy ezt mi az Isten által kapott feladatként végezzük, az önmagában értelmezi ezt a szükséget, hogy miért is szükséges nekünk ebben a szolgálatban előjárni, és itt nem is csak arra gondolok, hogy intézményeket alapítani és intézményesen ellátni ezt a szolgálatot, hanem mindennapi feladataink között is ott kell, hogy legyen ez a hívő embernek, vagy az egyháznak egyáltalán, vagy a gyülekezeti életben ezt megélni. A fogyatékosokkal való foglalkozás és a róluk való gondoskodás egy különös dolog ebben szerintem. Nyilván nagyobb türelmet, nagyobb elhivatottságot igényel, és egy olyan területe a gondoskodásnak, ahol igazán megéljük azt, hogy ránk bízottak a gondozottak, ahogyan az ige hirdetésben is fogalmaztam, hogy akadályokat kell lebontanunk, és ezek az akadályok valamikor fizikailag, valamikor lelki eredetűek, valamikor szellemi eredetűek. Egy nagyon nagy feladat, és egy nagyon szép feladat, és én nagyon örülök, hogy az egyházkerületünk, bár nem egy nagy létszámban, hiszen hallottuk a számokat, hogy 20 bentlakás, és ha jól emlékszem, akkor 30 nappali ellátás van, létszámban tudjuk ezt a szolgálatot végezni, de talán egy családias környezet, egy családias közeg még alkalmasabb arra, hogy ezt megfelelő színvonalon lássuk el, úgyhogy én nagyon

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. A Miskolci Éltető Lélek Alapítvány az elmúlt héten Encsen tartotta műhely konferenciáját. Ezt követően a felvidéki Csécsre látogattak a résztvevők, ahol a templom lelkésze Kronné Géresi Tímea mutatta be a koragótikus templomot.
2: Mindenkit lenyűgöz, mert senki nem számít arra, hogy ennyire szépen megmaradt freskókat lát majd a templomban. Építésétől kezdődően ez volt a formája, tehát nem volt, ez nem bővítés során alakult ki, tehát nem úgy volt, hogy előbb a szentély, hanem tehát ilyen formában épült. Pontosan nem is tudjuk datálni, 1300 tájékán a templom, és körülbelül 50 évvel később készültek a falfestmények. Nagyon szépen láthatóak a felszentelési keresztek, tehát azok a legrégebbi emlékek a építésnek az idejéből, és a festmények pedig a falfestmények utána készültek. Úgy szoktam mondani, nagyon egyszerűen, hogy egy képes evangélium, tehát Jézus életét bemutató ábrákat, történeteket látunk, két sávban, kezdődik a születéstörténettel, furcsa módon ugye a

0: időrendi sorrend azért felbomlik, tehát nem az evangélium szerint, tehát a születéstől nem egészen a mennybe menetelig találjuk, hanem itt-ott azért az időrendi sorrend megbomlik, de gyakorlatilag végig Jézus életével kapcsolatos evangéliumi történetek láthatóak, és fönn a mennyezeten pedig a dicsőséges Krisztus, és a négy evangélista szimbóluma a sarkakban. Nagyon szép a szószék. Alulról meg lehet nézni 1763-ban, tehát ott van a szószék koronának az alsó részén, és 93-94, tehát két éve, majd két éves folyamat volt a freskóknak az újítása. Akkor kerültek elő a felszentelési keresztek is. Nagyon rossz állapotban voltak, szinte egy ilyen sötét, szürkés penészréteg volt már a falakon, és nagyon szépen sikerült helyreállítani, ugyanis hát amikor a reformátusoké lett a templom, amiben azért nagy szerepük volt a szirmaiaknak, a szirmai család kastély az itt van, tehát az most magántulajdonban van, úgyhogy sajnos nem lehet megtekinteni, de valószínűleg nekik köszönhetően került a reformátusoknak a tulajdonába a templom, mert hogy ugye a katolikusok kinőtték, és a szirmai család adományozta a főút mentén a római katolikus templom építését, ehhez a telket. Miután a reformátusoké lett a templom, akkor egy vékony vakolat réteg is került a freskókra, és a 19. század végén kezdte feltárni az itt szolgáló kántortanító a freskókat. 2001-ben kívülről a külső homlokzatot javítottuk, akkor kívülről szintén egy ilyen fal, nagyon vizesek voltak a falak, és egy ilyen falkövető messzes vakolat került a külső homlokzatokra, és akkor jöttek elő a románkori abrakívek, tehát itt a déli oldalon, tehát ez már egy későbbi nagyobbítása az ablakoknak, tehát itt három román stílusú ablak volt, és az eredeti kapu, az eredeti bejárat is itt volt a déli oldalon, hasonló formájú, mint a sekrestye bejárat, az egyébként kívülről megtekinthető, és 2008-ban pedig régészeti feltárás történt, mégpedig azért, mert könnyező házigomba támadta meg a fa hajópadlót, amivel a restaurálás után burkolták a padlózatot, és hát ez egy hatalmas nagy munka volt, tehát égetni is kellett a spórákat, mert már a freskók alatt, tehát a vakolat alatt már fölfelé tartottak a mennyezet felé a gombaspórák, és akkor került ez az égetett tégla burkolat a templomba, és régészeti feltárás is történt, és 17. századi sírtett a maradványok, ruha maradványok alapján, a 17. századi, 18. század elejé sírt találtak. Elképzelhető, hogy az első református prédikátor, mert hogy szokás volt, meg hát ugyanis 1696-ból már vannak olyan feljegyzéseink, hogy református gyülekezet, református közösség volt a faluban, a településen.
1: A Csécsi Református templom lelki pásztora a mai gyülekezeti életről is szólt.
0: Hát a gyülekezet soha nem volt Csécsen nagy református gyülekezet. Ez egy római katolikus település volt, tehát lényegesen nagyobb létszámban voltak a római katolikusok. Hát legnagyobb virágkorában is ilyen 200 lelkes volt a gyülekezet, de van egy filiája, Leányegyháza, ez 6 kilométerre északra, Pány településen, és olyan 200, körülbelül ilyen 200 lelkes volt a gyülekezet már a múltban is. Most pillanatnyilag 130-135 tagja van a gyülekezetnek. Itt tartjuk a templomban az istentiszteleteket csak magyar nyelven. A római katolikus misék azok már két nyelven vannak, tehát szlovákul és magyarul is. A református istentiszteletek magyarul vannak. A parókia mellett volt egyházi iskolája is a gyülekezetnek, amit ugye a kommunizmus idején államosítottak, csomó minden dolog működött az épületben, és katasztrofálisan lerobbant állapotban kapta vissza a gyülekezet a 90-es évek elején, és aztán fokozatosan Istennek hála sikerült rendbe rakni az épületet. Most egy gyülekezeti ház található benne, ott van az irodánk is, ahol csoportokat tudunk fogadni, táborokat tartunk gyerekeknek, tehát a felvidéki, a Fiatal Reformátusok Szövetségével közösen lett felújítva az épület.
1: A település mindössze 22 kilométerre fekszik Kassától, talán ez is oka annak, hogy fogy a magyarság, hiszen a nagyvárosból sokan ide költöztek szlovákaikúak.
0: Több mint 2000 lakosa van Csécsnek, aztán még nem említettem. És hát ha azt veszük, hogy a reformátusok ugye 135-tel, 136-an ha vagyunk, tehát ez egy nagy római katolikus település. Itt még van magyar helységnév tábla, ahogy azt biztosan látták is, ahogy a faluba érkeztek, mert hogy még volt a legutóbbi népszámlálás szerint 25% magyar nemzetiségű a településen, de szerintem a 21-ben volt legutóbb népszámlálás Szlovákiában, de a következő népszámlálásnál már nem vagyok biztos benne, hogy meg is marad a magyar helységnév tábla. Mert hogy hát előny is, meg hátrány is a Kassa közelsége. Tehát, hogy nagyon előnyös a földrajzi fekvése a településnek. Ugye 22 kilométerre vagyunk Kassától, Szepsitől egy kb. 6 kilométerre. Viszont mondhatom azt, hogy említettem, hogy már 30 éve vagyok itt, hát az elmúlt 20 évben azért jelentősen megváltozott a településnek a jellege, és nem minden esetben mondanám azt, hogy előnyére. Tehát ez a hagyományos értelemben vett falusi jellege, az kicsit a megszűnő félben van, vagy már lassan meg is szűnik. Inkább egy ilyen kertváros jellegű lett a település. Ez még nem is lenne önmagában baj, viszont az sokkal nagyobb probléma, hogy ugye a 90-es években, tehát amikor Kassán nagyon megugrottak az ingatlanárak, tehát nagyon sokan, akik panellakásban laktak, tehát eladták a panellakást, és akkor a környező falvakban vásároltak régi házakat, és hát ez Csét, mivel hogy nagyon jó a közlekedés, nagyon jó a földrajzi fekvése, ez Csécset ezt nagyon-nagyon érintette, és szerintem ennek is tudható az, hogy ez a jó értelembe vett falusi jellege, ahol az emberek még mindenkit ismertek, mindenki mindenkinek köszönt, mindenki mindenkiről tudott. Most ez kicsit már mondhatnám azt, hogy sajnos elvesző félben van.
1: Kijöttünk ebből a csodálatos templomból, aminek a történetét lelkészasszony elmesélte nekünk. Hát most, ami mellett állunk, az is egy különlegesség, hiszen egy fa harang láb mellett állunk.
0: Igen, tehát a templomnak soha nem volt tornya, mindig a mellette lévő haranglábról történt a harangozás, és középkori a kis harang is, a 16. századból származik, két harang található a templomban, és a településnek, a falunak a legrégebbi harangja. Ha hozzászámoljuk, a római katolikus templomban található két harangot, tehát négy harang van a faluban, és a kis harang az a 16. századi.
1: Milyen érzés egy ilyen ősi templom gazdájának lenni?
0: Hát felelősség is.
1: Mert ha bejön az ember, eláll a lélegzete, mert gyönyörű, és ezt a hangulatot, ezt nem lehet rádióba visszaadni.
0: Igen, hát egyrészt felelősség, és másrészt meg nagy öröm és nagy boldogság. Tehát tényleg nagyon sok látogató azt mondja, hogy van egy ilyen áhítatra hívó jellege a templomnak, amint oda belép az ember is. Hát én 30 éve szolgálok a gyülekezetben, de nagyon sokszor mind a mai napig ezt érzem, amikor a templomban jövök, hogy egy ilyen áhítatos jellege van az épületnek.
1: Meséljen a mai életükről, milyen gyülekezetet szolgál, és egyáltalán mennyien vannak, milyen az összetétele, és egy dolog, amire külön felfigyeltem, hogy magyarul, csak magyarul tartják az istentiszteletet, ezt hogy sikerült kivitelezni?
0: Igen, hát nem nagy lélekszámú a gyülekezet, soha nem is volt a múltban sem. Jelenleg körülbelül 135-140 tagja van a gyülekezetnek. Én 30 éve, jövőre lesz 30 éve, hogy szolgálok a közösségben, és hát igyekeztünk, tehát mindig fontosnak, ugye számunkra, reformátusok számára azért a református hit és a nemzeti identitás az
2: elválaszthatatlanul
3: összetartozik, vagy egymástól elválaszthatatlan, és hát azért az itt is érezhető, és ennek a pozitív hatása azért még az emberekben ott él, az embereknek a szívében, az embereknek a lelkében.
1: Hány istentiszteletet tartanak mikor?
3: Két istentiszteletünk van, vasárnap délelőtt 11 órától, és van egy hétköznapi esti istentiszteletünk, és ez csütörtökönként este 6:30-tól.
1: Azt ellestem a beszélgetéséből, meghallottam, hogy nincs magyar nyelvű oktatás a településen?
3: Igen, most fogja ünnepelni az idén júniusban az iskola fennállásának a 60. évfordulóját, tehát az elmúlt 60 évben ugye csak szlovák iskolája volt a településnek, és hát a nemzeti identitás megélésében azért ez nagyon rányomja a bélyegét, nem csak a gyülekezetre, meg a vallási közösségekre, hanem az egész településre.
1: Akkor elmondhatjuk azt, hogy itt Kassától 20 kilométerre a templom jelenti az anyanyelv megőrzését?
3: Igen, ez egyértelműen így van. Sajnos a római katolikusoknál már szlovákul és magyarul is tartanak misét, és az idő előre haladtával egyre többen vannak a szlovák misén, és egyre csökken a magyar misén résztvevőknek a száma. Az is nagyon pozitív dolog viszont, hogy bár szlovák tanítási nyelvű a helyi általános iskola, a református hittant magyar nyelven tartjuk, és hát különösen öröm, ez nem is lehetne másképp, hogy azért az iskolának a vezetősége, meg az önkormányzat is, tehát partner ebben. Valószínűleg, hogy ha nagyon ragaszkodnánk a törvényekhez, akkor azért ez nem teljesen álljon meg a helyét, de minden esetben, tehát az iskolának a vezetőségével is, és az önkormányzattal is ilyen értelemben soha semmi probléma nem volt, tehát pozitívan álltak ehhez a kérdéshez, és ez a problémához.
1: Hogy telik majd a nyári Csécsen?
3: Rendszeresen tartunk regionális napközis bibliai tábort a gyerekeknek, tehát mivel ugye kicsi a gyülekezet, tehát itt kevés 5 és 12 év közötti gyerekünk van, viszont nagyon jól együttműködünk a környékbeli kollégákkal, a szomszédos településekről, és 6-7 településről is jönnek a gyerekek, 50-60-an vagyunk már hagyományosan, most már nem is tudom, legalább 6.-7. alkalommal az idén, úgyhogy rögtön ezzel kezdjük a nyarat, mindig az első hét, július első hete, ugye nálunk az iskola június 30-áig tart Szlovákiában, és akkor július első hetén van itt Csécsen a napközis biblia gyerektábor, és folyamatosan azért érkeznek egyházi csoportok is, gyerekek is, ugyanis a volt egyházi iskola épületében egy közösségi házat alapítottunk ki, ahol nagyon szerény és szűkes körülmények között, de bizonyos értelemben szállás lehetőség is van, és tudunk elszállásolni, táboroztatni gyerekeket, fiatalokat.
1: Én nagyon szépen köszönöm azt, hogy itt lehettünk, és megtekinthettük ezt a csodálatos műemléket, és szeretetteljes együttléteket, szép nyarat kívánunk.
3: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy szólhattam is. Isten áldja meg önöket is, és a kedves hallgatókat is.
1: Kedves hallgatóink, a felvidéki csécsi koragótikus templom lelkésze Kronné Gíresi Tímea mutatta be a templom történetét, és mesélt a gyülekezet jelenlegi életéről.
4: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Egy óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A miniszterelnökség pályázatot írt ki a kormányzati ellenőrzési hivatal elnöki tisztségének betöltésére, olvasható a kormány.hu oldalon közzétett dokumentumban. A hivatal vezetését az átmeneti időszakban megbízott vezető látja el. A kormányzati kommunikáció azt közölte, hogy az elmúlt évben a KEHI mindössze egyetlen korrupciógyanús ügyet vizsgált érdemben, és azt a mai napig nem zárta le, pedig a saját megállapításai szerint több milliárd forintnyi közpénzzel kapcsolatos visszaélés gyanúja merült fel. A közlemény alapján ez nem a véletlen műve, sem a hivatal vezetése, sem az őt felügyelő kormányzat nem vette komolyan a közpénz védelmét. A feltárt szabálytalanságokat, a milliárdos kormányzati forrás hiánytól a szabálytalan állami beszerzésekig rendre az asztalfiúkban hagyták, felelőst nem neveztek meg, a pénzt nem hajtották be, következmény nem lett, fogalmaztak. Úgy folytatták, hogy a hivatal feladata a jövőben a kormányzati közpénz felhasználás, az állami beruházások és vagyonkezelők vizsgálata, és nem csak a visszaélések feltárása, hanem javaslataival a megelőzésük is, azoknak a kiskapuknak a bezárása, amelyeken eddig a közpénz kifolyt. Mint ismert, Magyar Péter miniszterelnök kedden mentette fel tisztségéből Gáz Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal korábbi elnökét. Óvatos optimizmus tükröznek a cégek toborzási tervei. Idén a harmadik negyedévben a magyar munkavállalók 33%-a tervezi bővíteni munkaerő keretét, miközben csökkentést 18%-uk jelez előre. Közölte munkaerőpiaci előrejelzése alapján az egyik hazai munkaerő kölcsönzési cég. Különösen az építőipar és ingatlan, a vendéglátás, a közszolgáltatások és a pénzügyi szektorokban működő cégek kezdhetnek aktívabb toborzásba a közeljövőben. Kedvezőtlen jel ugyanakkor, hogy az autóiparban tevékenykedő cégek további visszaesésre számítanak. A felmérés alapján rámutattak, hogy bár az ország valamennyi régiójában növekvő foglalkoztatást várnak a cégek, a területek között jelentősek az eltérések. Az országos átlag feletti a munkáltatók várakozása a Dél-Alföldön, Észak-Magyarországon, illetve Közép-Magyarországon, miközben Közép- és Nyugat-Dunántúlon jóval az átlag alatt van a létszám növekedés tervezés. Száma. A vevők szempontjából kedvezően alakult a május a lakáspiacon, országosan 12,9, Budapesten pedig csaknem 9%-ra csökkent az éves áremelkedési tempó, szemben az áprilisban mért 14,3%-os országos, valamint a majdnem 11%-os fővárosi éves szintű emelkedéssel, közölte friss lakásárindexe alapján az ingatlan.com. Balogh László, a cég vezető gazdasági szakértője elmondta, Budapesten májusban 0,7%-kal kerültek lejjebb az árak, így a fővárosban már két egymást követő hónapban tapasztaltak csökkenést. Ilyenre utoljára 2022. szeptemberében és októberében volt példa, amikor végig söpört a rezsiválság a lakáspiacon. A régiós adatok alapján nem csak Budapesten volt csökkenés, példaként említették, hogy Pest megyében 0,4%-kal, a kelet-magyarországi régiókban pedig 0,6-1,7%-kal maradtak el a májusi árszintek áprilishoz képest. Az eltérő pályára került lakásárakban fontos szerepet játszik az otthonstart, 1,5 millió forintos négyzetméter árkorlátja. Megkezdődött a Tisza virágzása. A jogszabályok értelmében tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogadása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak, közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság. A tiszavirág védett rovarfajta. A nagyméretű kérész életének jelentős részét, akár 3 évet is, lárvaként tölti a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon és biztosítsa a faj fennmaradását. A tiszavirág rendkívül érzékeny a víz minőségére, ezért jelenléte a folyók egészséges állapotának egyik fontos jelzője. Európa legtöbb vízfolyásából már eltűnt, napjainkban elsősorban a Tiszán, valamint néhány mellékfolyóján található meg. Természetvédelmi értéke egyedenként 10 000 forint. A természeti érték megóvása érdekében a tiszai vízirendészeti rendőrkapitányság munkatársai a természetvédelmi őrökkel, a polgárőrség vízitagozatával és a halászati őrökkel együttműködve fokozott ellenőrzéseket végeznek a rajzás időszakában.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán általában napos időre van kilátás, főleg az ország keleti felén elszórtan számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. A déli délnyugati szél megélénkülhet, több helyen erős, akár viharos széllökések is várhatók. A hőmérséklet szerdán délután általában 27 és 34 fok között valószínű, de a nyugati és az északi határ mentén ennél pár fokkal alacsonyabb értékek is várhatók.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István, mai műsorunkban Paja Bea, a kétszeres Artisius díjas magyar népdalénekes, előadó művész, hazatalálok lemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Pajabeja sokoldalú előadó magyar cigány és bolgár népzenén nevelkedett, később más népek zenéről is tanult, közre működött egyéb műfajokban is. Népzene előadói munkássága mellett Vörös Sándor kitalált 19. századi költőnője, Psziché frivol verseit is előadta Grillus Samu megzenésítésében.

Hazatalálok című albumával a hagyományt, a dalszerzői munkát folytatva ismét egyetemes, a legtöbb embert érintő témához nyúl, így a dalokban a párkapcsolati válság és az elválás együttmaradás kérdése és a nehéz élethelyzetekből való felemelkedés és újrakezdés kerül a központba.